található Arácsi tájházba, valamint ismét bővebben hallhatnak a Gerecse lábánál fekvő Péli Földszentkereszt érdekességeiről és programjairól. Mindenek előtt azonban újra figyelmükbe ajánljuk azt a kiállítást, amely a textilművészet és a festészet kapcsolódását járja körül. Tartsanak velünk!

0: Antik szőnyegek és kortárs műalkotások világába kalauzolja az érdeklődőket a HAB, azaz a Hungarian Art and Business legújabb időszaki tárlata. Az összeszőve Történetek száról szála című kiállítás Kocsis Katica esztéta kurátori munkája révén különböző korok és eltérő kulturális közegek munkáit mutatja be, miközben megismertet a textil művészet és a festészet kapcsolódásának lehetőségeivel. A tárlat a keleti és afrikai világhoz szorosan kötődő textilművészet hagyományaiból indul ki, amely napjaink művészet történeti narratíváinak újragondolásában is inspirációt nyújthat. Kocsis Katicával, a kiállítás kurátorával Tóth Zsófia beszélgetett, elsőként arról, milyen előzményei voltak ennek a válogatásnak.
1: Tóth Simon Ferenc és Ludmann Lajos egy művészeti vásáron korábban már kipróbáltak kvázi ezt a koncepciót, ott állítottak ki először antik szőnyegeket és kortárs képzőművészeti alkotásokat egymás mellett, és nagyon tetszett az embereknek, így a Tóth Simon Ferenc volt ez, aki megkereste a HAB-ot, és hát a HAB-nak a koncepciójába is abszolút passzol, így indult ez az egész. Ludmann Lajos az egyik legismertebb kortárs műgyűjtő, Tóth Simon Ferenc pedig a Mythos Collection-nek a gyűjtője, mindent tud ő a szőnyegekről, ezért is volt nagyszerű vele dolgozni.
2: És akkor ugye azok a szőnyegek, amelyek itt láthatóak, döntően ebből a kollekcióból vannak.
1: Igen, tőle érkezett, és egy nagyon hosszas eszmecsere során alakult ki, hogy melyik művek, melyik szőnyegekkel tudnak itt összepárosodni ezekben a terekben.
2: Ugye az történik, hogy a szőnyegek által egy egészen más kulturális világ kapcsolódik össze a kortárs festményekkel. Vajon mi lehet az, ami ennek a kettőnek a kölcsönhatását ennyire különlegessé teszi?
1: A szőnyegekbe és a festményekbe is az emberiség mindig a saját történeteit meséli el, meséli újra, vagy őrzi meg. És ez adja a kapcsolatukat. Egy kortárs művész is mindig a saját történeteit kezdi el mesélni a képeken keresztül, amik utána egyszerre a kollektív emlékezetnek a részévé válnak, és hasonlóképpen történik egy szőnyeg esetében is.
2: Több részre osztható ez a kiállítás, és nem csak a HAB terei által, hanem egyéb tematika mentén is. Melyek ezek?
1: Ahol most állunk, ott a fenti emeleten kettő dologra fókuszáltam. Ugye, amikor elkezdünk egy szőnyegről beszélni, akkor mindig két dolog az, ami egyből eszünkbe jut. Ez az anyagisága és a mintázata. Ez alapján le lehet írni a szőnyegeket, és azt gondoltam, hogy akkor ezt érdemes egy-egy tematikai egységben kibontani. Az egyik szárnyban a mintázatokra fókuszálunk, a másik szárnyban pedig az anyag használatra. Hogyha elindulunk lefelé, a földszinti terem egy narratív utat követ végig. Itt az az állításom, hogy a szőnyegekben és a műtárgyakban is a saját történeteinket meséljük el. Ezért én is elmesélek egy történetet ezekkel a műtárgyakkal, ahogy belépünk egy kapun az életbe, ott különféle kapcsolódásaink vannak, viszályaink, végül a halállal távozunk az életből, és a kabintér, a mínusz első szinten, az is szerves része a kiállításnak, ami pedig a káosz és rend dinamikáját járja körül szőnyegeken és műtárgyakon keresztül.
2: Amikor válogatták az alkotásokat, akkor melyek voltak a legfontosabb szempontok?
1: A kapcsolódások megtalálása, a párbeszédek megtalálása.
2: De mondjuk ez a szőnyegekkel kezdődött, vagy a kortárs festőművészeti alkotásokkal?
1: Nagyon izgalmas időszak volt, amikor elkezdtünk válogatni, mert hogy a Tóth Simon Ferenc mindent tud a szőnyegekről, és elképesztő szőnyegmennyiség van a fejében. Én nagyon sok mindent tudok a kortárs művészetről, és nagyon sokféle kortárs mű van a fejemben, és folyamatosan voltak ötleteink, amit hát egy WhatsApp beszélgetést kell elképzelni, amikor valakinek pattant egy szikra, azt bedobta, és arra kapott válaszként egy szőnyeget, vagy egy kortárs műtárgyat, attól függően, hogy ki volt az, aki elkezdte ezt az adott beszélgetést. Persze voltak olyan találataink, amikről egyértelmű volt, hogy ezt meg kell mutatni. Ugye itt van a kiállításnak a legrégebbi műtárgya, ez egy 1700 éves inka poncsó. Nem volt kérdés, ez egy akkora múzeumi darab, hogy ezt muszáj megmutatni a közönségnek, muszáj, hogy lássák. Nekem nagyon fontos volt, hogy legyenek zimbabwei műtárgyak is művészektől. Az szorosan kapcsolódik egyébként a kutatásomhoz, tehát hogy ezért is nekem ez személyesen is fontos ügy volt, illetve a Hyansit Ouattara, aki Párizsból Malinából érkezett és Burkina Faszóból származó művész, szintén egy olyan nagyon kiemelt műtárgyal érkezett, ami nagyon fontos volt, hogy ez is bemutatásra kerüljön.
2: Ja, érdekes, hogy mennyire más kulturális üzenete van egy-egy szőnyegnek, vagy egy kortárs alkotásnak. És közben pedig ezek a kultúrák mégis összetudnak itt kapcsolódni egymással. Mennyire üzenheti ez azt, hogy mi magunk is ilyen sokfélék vagyunk?
1: Hát pont ez a kiállításnak a legfőbb üzenete. Megmutatni azt, hogy elképesztő diverzitás van a világon, és hogy ez egy ünneplendő dolog. Hogy ez nem egy olyan dolog, amit főleg ebben a háborúkkal tarkított világban, nem egy olyan dolog, ami a különbözőséget nem elnyomni kell, hanem megmutatni. És ez valami olyan dolog, aminek örülni lehet, hogy sokfélék az emberek, és ez szerintem csodálatos.
2: És lehet, hogy ebben egy kicsit az is benne van, hogy az egymás mellett elférő kultúráknak az üzenete itt egy kicsit jobban ki tud bontakozni?
1: Igen, szerintem, hogyha így körbenézünk, nagyon sokszor látunk olyan példákat, ahol mondjuk egy keleti szőnyeg került mellé egy afrikai műtárgynak, vagy egy kortárs magyar alkotónak a munkája látható más kultúrák tárgyai mellett, és valószínűleg anélkül, hogy magyaráznánk, ez a látogató számára is egyértelművé válik, hogy tulajdonképpen valamilyen módon mindannyian mégiscsak össze vagyunk kapcsolódva. A Kiansitnak a műtárgyát érdemes, vagy az ő artist statementjét érdemes hangsúlyozni, azt mondja ő, hogy az emberiséget összekötő vörös szál az, amit ő keres minden egyes műalkotása során, és van egy ilyen vörös szál, ami összeköt minket.
2: Hogyha ezeket a szőnyegeket nézzük, akkor bennem két meglátás fogalmazódott meg. Az egyik a töredezettség és kicsit az átláthatatlanság, a másik pedig a nagyon is egyértelmű szabályosság, hiszen ez a kettő is találkozik ezeken az alkotásokon.
1: Erre a témára fókuszál a kabintér kifejezetten, ugye itt is, hogy a világunk egyszerre nagyon rendezett, nagyon sokféle szabályosság és struktúra van benne, ugyanakkor rendkívül káoszos. És valahogy ezt a szőnyegek és a kortárs művészeti alkotások is meg tudják mutatni. Másrészt maga a kiállítás jellege is olyan, hogy sokféle fragmentumból épül fel, hogyha először csak így körbe svenkel a látogató, lehet, hogy azt látja, hogy itt nagyon sokféle dolog van, és hogy kicsit talán sűrű, de aztán, hogyha elkezdi felfejteni az egyes szálakat, az egyes fragmentumokat, az egyes történeteket, akkor valahogy értelmet nyer, és akkor meglátja benne a struktúrát, a rendet.
2: Az az érdekes az én számomra, hogy miközben kortárs alkotók munkái is láthatók, és persze nem kizárólag magyar kortárs alkotók munkáiról van szó, a közben azért a múlt is nagyon erősen jelen van. De hogyha meg kellene fogalmazni azt, hogy mi volt az a munka, ami engem a legjobban megfogott, akkor a Földszinti térben az Életben vagyok című alkotás lenne az.
1: Ez Gáspár Anna Máriának a textil munkája, ahol egy óriási kaput látunk, a kapu körül pedig egy nagyon izgalmas búrjánzó növényi struktúrát. Ugye a kapu az mindig az áthaladást jelképezi a különböző szférák közötti választóvonalat, amin át lehet haladni. És nagyon szépen rímel, itt kettő imaszőnyeget installáltunk az Anna Mária munkája mellé, amik szintén erről az áthaladásról szólnak, a föld és az égi szféra közti kaput mutatják fel. Az Anna Marinak azért is érdekes ez a munkája, mert hogy ő akkor kezdett ilyen hatalmas textil munkákkal foglalkozni, amikor volt egy egészségügyi problémája, és nem tudott festeni a jobb kezével, viszont bal kézzel tudott hímezni. És ez megint egy szép példa arra, hogy a művész nem tud kibújni a saját belső drive-ja alól, hogy a művész akkor is művész, amikor úgy tűnik, hogy elveszti a kapaszkodóit.
2: Hasonló példa áll éppen mögöttünk egy műalkotás formájában, ami pedig egy szőnyeg.
1: Koltai Barbarának a munkájáról beszélünk, igen, ami szintén egy fragmentumokból épülő, nagyon nyers textilmunka. A nagymamája ápolása során készültek ezek a fragmentumok, és Barbara azt gondolta akkor, hogy ő most nem tud alkotni, mert a teljes személyiségét alárendeli a nagymamája ápolásának, és nincs idő gondolkodni azon, hogy hogyan formáljon meg egy kompozíciót, de hogy teljen az idő, és amíg ott ült a nagymama ágya mellett, ő készítette szövött pici elemeket egy képkeretre, és ezeket összegyűjtögette, aztán egy ponton túl, amikor már nem az ápoláson volt a fókusz, ezeket összeillesztette, és egy óriási rádöbbenéssel konstatálta, hogy tulajdonképpen végigalkotott.
2: Hogyha már a jelen, akkor érdemes Patrick Tego Taxon művét is kiemelni, ami talán a zöld gondolkodásnak is lehet az egyik formája.
1: A Patrick a tradicionális kente motivumokat építi újra az ő műtárgyaiban. Ő egy gánai művész, és azért izgalmas, mert flip-flopokból építkezik. Azokból a flip-flopokból, amit a gánai partokra sodor a víz. Tulajdonképpen összegyűjti a partokról a szemetet, amit utána újra hasznosít olyan módon, hogy formákra vágja, megtisztítja, szelektálja szín szerint, és ekkor kezdi felépíteni a műtárgyait ezekből a darabokból, tehát kvázi a szemétnek új életet ad.
2: Vajon mi lehet az, amit hazavisz a befogadó, az érdeklődő erről a kiállításról? Mi lehet az a gondolat, az az érzés, az a benyomás?
1: Szerintem annak mindenképpen nagyon lehet örülni, hogy a világunk ennyire sokféle. Sokféle fragmentumból épül fel, sokféle történeteink vannak, de hogy tulajdonképpen egy pontból indulunk és egy pontba érkezünk.
0: Az összeszőve Történetek szálról szála című kiállítás június 28-áig látogatható a Hungarian Art and Business, azaz a HAB kiállító tereiben a 6. kerület Andrássy út 29 szám alatt. Kocsis Katicával, a kiállítás kurátorával Tóth Zsófia beszélgetett.

0: Az Arácsi tájház nyeregtetős, alápincézett, náddal fedett épület egy hosszú szalagtelek szélén. Eredetileg szabad kéményes konyhával rendelkezett, amelynek boltozata a mai napig látható. A tiszta szobában és a konyhában a 19. század végétől az 1930-as évekig jellemző berendezést láthatjuk. Zsoldos Szilvia kalauza a helyszínen, Tarnai Katalin, a Magyar Televízió egykori szerkesztője, riportere, műsorvezetője volt, aki ugyanaz Alföldön született, de 2004 óta már Balatonfüred Arácsváros részében él, igazi lokál patriótaként pedig a helyi kulturális élet aktív tagja és több helytörténeti kötet szerzője.
1: Arácson vagyunk, Arácson a tájházban. Milyen település volt Arács, és milyen régre nyúlik vissza a története?
2: Az biztos, hogy a honfoglalás idején már éltek itt emberek. 1055-ben a Tihanyi alapító levélnek van egy hamis mása, ugye az már említi, mint a Tihanyi bencés apátság birtokát. És 1093-ban is ugyancsak egy ilyen hamis más említi ugyancsak a bencés apátság birtokaként. 1222-ben, amikor újra készült a Tihanyi apátság birtokairól, tulajdonáról egy összeírás, akkor is említik, mint a Tihanyi apátság birtoka, tehát biztos, hogy az 1200

0: Máig fönnmaradtak, a kutatók úgy vélik, hogy ennek a régi templomnak a romjain áll a település mostani római katolikus temploma. A török korról annyit tudunk, hogy adásvételi szerződések maradtak fönn, és abban benne van az, hogy azért adta el a feleség a birtokot, hogy a férjét a török fogságból kiszabadíthassa. Körülbelül itt 5 település volt, Füredfalu, Arácsfalu, aztán volt Kéki, Siske és Magyari. Ezek vagy teljesen eltűntek, vagy mint a Siske is tulajdonképpen Fürednek lett egy része, önálló településként Füredfalu és Arácsfalu maradt fönn. Egy 1757-ben született népszámlálás szerint Arácsnak 249 lakója volt, ami a kiegyezés utánra 550-re szaporodott. Én, amikor ide költöztem, elkezdtem kérdezni az itteni idős embereket, és ők úgy emlékeztek vissza, hogy az ő nagyszülei korában, tehát az 1800-as évek végén is még olyan 800 körüli lakosa volt Arácsnak.
1: Az itt élő emberek, ha jól olvastam, akkor a szőlőtermesztésből éltek, csak jött a filoxéra.
0: Igaziból két részre oszlott a munka. Voltak az úgynevezett férfi munkák, és voltak az úgynevezett női munkák. Egyértelmű volt, hogy mezőgazdasági munka jelentette a megélhetést az itt élőknek. Nagyrészt a szőlőtermesztés, illetve a borászat tette ki, illetve a szántóföldi növények termesztése, de volt mellette gyümölcs és zöldségtermesztés is. Ezt azért mondom, mert önellátóak voltak az itt lakók. Most a kifejezetten férfi munkában is azért az asszonyok is részt vettek, bár csak úgymond segítőként, a szőlőkötözést vagy a kapálást, tehát az úgynevezett könnyebb munkákat ők is meg tudták csinálni, de ez egyértelműen inkább férfi munka volt. Ami a nők munkája volt, ugye pont az önállátás miatt, a ház körüli zöldséges kert, ugye a gyümölcsfákat a férfiak metszették és ápolták, de rám gyümölcsöt az asszonyok szedték le, illetve az asszonyok tartósították. Amikor ide költöztem, akkor mindig mondták a káposztás kerteket. Hát kiderült, hogy a zöldséges kerteket hívták káposztás kerteknek. És miután itt már ugye látszik, hogy a falu szélén már kezdődnek a hegyek, nagyon ki kellett használni ezt a hegyek és a Balaton közötti sík területet, úgyhogy ameddig lehetett, a fák közé is, egészen a Koloska völgyben is mindenhol zöldséges kerteket vagy gyümölcsös kerteket telepítettek. Illetve az asszonyok munkája volt még az apró jószágok, tehát a baromfiaknak az ellátása, a szarvasmarhát, a sertést, a lovat, ugyancsak a férfiak gondozták. Bár a gyerekeket nagyon hamar bevonták a munkába, úgyhogy minden gyereknek mondhatni azt, hogy 3 éves korától már megvolt a feladata.
1: Most az Arácsi tájházban vagyunk. Több réteg van ebben a házban, ami most tájházként látogatható.
0: Ugye az itt lakók között nem igazán voltak nagyon gazdag emberek. A nagy gazdáknak a házai, azok általában 2 szobások voltak, konyhával, melléképületekkel, és a konyhában már nem szabad tűzhely volt. A paraszti hagyományok mellett egyre több volt már a 1800-as évek végén is, ami polgári berendezés, tehát az úgynevezett luxustárgyak is megtalálhatók voltak. Utána jöttek a középbirtokosok, talán náluk maradtak meg legjobban a paraszti hagyományok. A paraszti hagyományok berendezési tárgyai közül a míveseket, a szépeket, az értékeseket választották. Náluk is volt már 2 szoba, de inkább 1 szobások voltak a házak. Ez a ház, ez nem tudjuk, hogy pontosan mikor épült a tájház, ahol most vagyunk. Ez is egy szalagtelken épült, és ugye jellegzetesen a tiszta szobája a főútra néz. A főút mellett van a konyharész, és azután jönnek a gazdasági épületek. Ez a mostani formája valószínűleg a 30-as években alakult.
1: Tehát az 1930-as
0: években. A konyhánál látszik, hogy ez még szabadtűzhelyes volt, nagyon szépen őrzi ezt egy ilyen boltív, illetve hát itt azután már rögtön a gazdasági épületek kezdődtek. Itt volt akkor a helye a különböző szerszámoknak, az élelmiszereknek, úgy, mint az ember, úgy, mint az állatok takarmányozására szánt élelmiszerek tárolására is itt volt a hely.
1: Azt nézzük meg, hogy milyen tárgyak őrzik a különböző korokat, ugye? És hogy miről árulkodnak.
0: Akkor kezdjük a szobánál. Itt már mindenkinek le kell hajtani a fejét, és úgy tud ide bejönni. A szobá

0: Van itt nincs például se kemence, se kályha, semmi, amivel ugye télen fűteni lehetett volna. És ez érdekes, még a Jókai villánál is így van ám. Tehát a hálószobában nincs semmiféle olyan építmény, vagy olyan használati tárgy, amivel a hálószobát fűteni lehetett volna. Úgy oldották meg, hogy például a kemencének a hátulja, az beért a hálószobába, és így lényegében akkor a kemencével az egész házat fűtötték. Na, itt már azért külön vált a szoba.
1: Dunyha, hálószoba. Tipka volt a megoldás?
0: Hát meg a tégla, ugye faluhelyen még emlékszem rá, még az én nagyszüleimnél is, téglát melegítettek, jó forróra, azt becsomagolták egy törölközőbe, betették az ágyba. Mikor már lefeküdtek, akkor nem a hideg, hanem a jó meleg ágyba. Régebben a parasztházakban az ágy az nem egymás mellett volt, hanem a szoba két szélén. Egy pár voltak, de az egy páron belül mégiscsak mindenkinek megvolt a saját helye. Ugye ez már egy kicsit polgári hatás, hogy így egymás mellé kerültek az ágyak. Nem tudjuk, hogy hány gyermek lakhatott itt, mert ugye a gyerekeknek nincsenek külön fekvőhelyei. Az biztos, hogy nagyon sokáig a gyerekek a felnőttek ágyában aludtak. A lábuknál akár 3-4 gyerek is elfért a családi ágyban, és akkor még volt a bölcső. Tehát ami bútorokat itt látunk, ez egyik sem készen vett darab, hanem egy falusi mesterember készítette. Olyan mesterségeknek a művelői is éltek a falvakban, akik el tudták látni használati tárgyakkal az ott élőket, illetve kiszolgálták az igényeiket. Tehát volt fodrász, volt borbé, volt szabó. A Rácsra jellemző volt, ezt muszáj, hogy elmondjam, hogy két szabó volt a településen, mert az egyik nadrágot tudott varni, a másik meg zakót. És akkor volt olyan, aki asztalos volt, volt olyan, aki kőműves volt, tehát minden szakmának megvolt a képviselője.
1: Ez a lámpa is egy nagyon-nagyon szép darab.
0: Ez már inkább polgári. A porcelán az már jóval később került be. Ugye először a nagy gazdáknak a házában lehetett porcelánt látni, tehát ez már egy tehetőséget mutat, ez a porcelán lámpa. Petróleum lámpa volt.
1: Igen, az is van az asztalon.
0: Igen, ez szerintem sok felé megtalálható, és nagyon szeretjük így díszként. Ami biztos, hogy polgári, például a komód, ez is már egy jóval később. Későbbi kornak a terméke, meg a tonetszék, úgyhogy ez nem a háznak a hőskorából származik, hanem későbbi. A varrógép viszont azért említem meg, mert a önellátáshoz hozzátartozott az is, hogy a ruhákat is maguk varták. Az látszik itt a különböző anyagokon, hogy milyen mívesen, milyen szépen díszítették a legegyszerűbb ruhadarabokat is, úgyhogy van itt kéztörlő, terítő, pólya, díszpárnák, fehér. Nemű. Ott látszik a kihúzott fiókban, ugye, hogy ott tartották esetleg a lepedőket, a párnákat, azon is volt hímzés, azon
1: és
0: is volt
1: monogramok mindegyiken vannak. A házakban nem volt víz, és ezért mosdótál volt egy lavor, és hozzá egy szép kancsó, itt például halványkék, illetve van ott egy törölköző, amire rá van hímezve, hogy jó reggelt, és tyúkok, kakasok vannak rajta, meg egy kis rózsa sorminta.
0: Ez dísz volt, ebben nem törölték a kezüket, hanem ugye ott látszik, hogy a lavor tartóján van egy keret, és az volt ott a valódi használatban lévő törölközőnek a tartója.
1: A vizet egyébként honnan hozták?
0: Vízben a Rács nagyon-nagyon gazdag volt, nem is olyan nagyon régen, még 7 patak is eredt a Koloskában, ma már egy van meg ez a Koloska forrás, amit itt Sédnek neveznik az itteniek, ez egészen a Balatonig elmegy, úgyhogy ezt is használták, akár öntözésre is, vagy mosakodásra, de nagyon sok volt a fúrott kút az udvarokban, illetve amikor megindult az ártézi kutaknak az időszaka, akkor itt is voltak olyanok, amik már tényleg ivóvíz minőségű és ivásra használható vizet szolgáltattak az itt lakóknak. Egyébként kutásója is volt a Rásznak, nem is akárki. Róla is rengeteg anekdóta van a Miska bácsiról.
1: Akkor ez a két helyisége van, ugye, igen, a háznak. Tehát a konyhában van egy nagyon szép tűzhely, vagy hogy hívják ezt, parheltnek?
0: Hát ez is már ugye akkor való, abból a korszakból, amikor már ezeket meg lehetett vásárolni. Vasból készült sparheltnek mondták.
1: A sparhelt az úgy, igen, működött, hogy oldalt be kellett gyújtani.
0: Oldalt van, igen, egy ilyen kicsi ajtaja, itt be lehetett gyújtani. Ugye itt alatta van egy kis fiók, ide hullott le a hamu. Ez a tűztér fölmelegítette ezt a vaslapot, és akkor itt, hogy élénkebb legyen a tűz, ezeket a kis karikákat föl lehetett emelni, és akkor közvetlenül a tűz melegítette az edényt. Ha pedig valamit lassan kellett főzni, egy húslevest, akkor itt szépen lassan is tudta főzni, vagy itt melegítették a vasalót. Úgyhogy valamilyen olyan eszköz, amin főztek, mindig volt.
1: És ráadásul ez ugye melegített is, tehát fűtésként is lehetett használni.
0: Ez fűtésként is szolgált, így van. Általában hétfőn, szerdán és pénteken volt az úgynevezett tésztanap, ez azt jelenti, hogy egy tartalmasabb levest főztek, és amellé pedig valamilyen tésztát készítettek. És aztán a kedd, a csütörtök és a szombat volt a főzelékes nap, ahol a főzelékhez a szegényebbek bundás kenyeret, tojást, sült krumplit készíthettek, és akkor a vasárnap volt az, amikor azért mindenki igyekezett, hogy valamilyen húsételt ehessen. A galuska az egy egyszerű és nagyon közkedvelt étel volt, és Kati néni mesélte, hogy ebben az első időszakban, amikor galuskát főzött, akkor behúzta a függönyöket, mert ugye, hogy könyves volt a férje, van az a símító nevű szerszám, annak a tetejéről szaggatta bele a galuskát a forró vízbe, mert ez volt.
1: Tehát nem volt neki külön galuska szaggatója?
0: Nem, hát még egy deszkája sem volt, egy vágó deszkája. Nem, volt a két lábos, meg volt evőeszköz, meg tányér, csak a legszükségesebb.
1: Ez a ház nádfedeles.
0: Itt régen, ha valakinek leért a telke egész a tóig, akkor őt megillette a nádvágásnak a joga. És akkor vagy ő vágta ki a nádat, vagy fogadhatott munkásokat, és ugye pontosan ezért itt a nádnak sokkal nagyobb jelentősége volt, bár a 30-as években itt Arácson már működött egy téglagyár. Ugye itt, ahol most állunk, itt a konyha, ez téglával van fedve.
1: Ja, tényleg a padlója, igen, tégla.
0: De a legvalószínűbb az, hogy azért ez inkább egy ilyen döngölt, vagy pedig fapados lehetett ez a konyha is, meg a szoba is.
2: Tarnai Katalinnal az Arácsi tájházban beszélgetett Zsoldos Szilvia. A ház, amelynek ma is szerepe van a hagyományok ápolásában és generáció közötti átadásában, Balatonfüreden a Lóczi Lajos utca 101 szám alatt található, és csütörtöktől vasárnapig várja a látogatókat 10 és 16 óra között. Csoportok jelentkezése esetén a tájház rendhagyó időben is fogad vendégeket.

0: Ahol a források vize, a zarándok utak csendje a sasbércek világával találkozik, így határozza meg magát Péli Földszentkereszt. A Gerecse lábánál a hétvégén különleges családi napot és búcsút tartanak a szalésziak. Ha meghallgatják Nagy György András és Páter Ábrahám Béla templomigazgató plébános beszélgetését, akkor abból az is kiderül, hogy a látogató központ és környéke más időpontokban is sok érdekességet kínál minden korosztálynak.
1: Körülbelül 4 évvel ezelőtt, amikor először hallottam a fény útjáról, akkor kiszakadt belőlem az, hogy na végre. Nem tudom, hogy ön hogy volt akkor ezzel.
2: Ez a Via Lucis, vagy ahogy ön mondta, a fény útja. Itt Péliföld-Szentkereszten egy nagyon régi tervünk és szándékunk volt, hogy megvalósítjuk. Nagyon sok mindenkivel beszélgettünk róla, hogy hogy lehetne, akár a legegyszerűbbektől a legnagyszerűbbekig gondolkodtunk. Esetleg, akik nem tudnának, mondanám, hogy ez a fény útja mi is. Ismerte a katolikus egyházban, mint jámborság, imádság, így akart a keresztút, amikor Jézust elkísérjük az ő szenvedésének az állomásain. A fény vagy öröm útjának is szokták emlegetni, a Via Lucis, az pedig elkíséri Jézust a föltámadástól, az apostolokkal a találkozásokon keresztül, mennybe menetelen át, pünköstig. Úgy volt, hogy ha a szenvedés útját járjuk Jézussal, akkor mi nem járjuk el az örömnek, a föltámadásnak, a dicsőségnek az útját, hiszen a megkeresztelt ember ebben részesedik. És hát több évtizedes előkészület, gondolkodás, imádság útján sikerült aztán valóban, hogy mondja, 4 évvel ezelőtt ezt megvalósítani, azóta is nagyon kedvelt és látogatott ez a Via Lucis.
1: Tulajdonképpen nagyon is aktuális most így pünköst környékén erről beszélni, hiszen valóban a Szentlélek kiáradása az utolsó állomás.
2: Így van. Aki eljön erre a Via Luciszre, ez nagyon érdekes, mert az országos kék túrának egy pici kis szakasza, egy 400 méter, fönt a rendháztól indul, a Lurdi barlang és a szabadtéren forrás felé haladva, ugye 14 állomás úgy, mint a keresztút, és aki mondjuk inkább a művészetek, a szobrászat, a képi megjelenítés iránt érdeklődik, az is talál benne fölfedezni valót.
1: Hiszen Párkányira Péternek a munkáit láthatja.
2: Van. Egy Kossuth Díjas szobrászművész, fantasztikus képi világa jelenik meg ezekben a stációkon. Illetve hát aki pedig elmélkedni szeretne, az ugye itt szentírási helyekről elmélkedhet, imádkozhat. A mi Via Luciszunk, hiszen ez még egy nem teljesen kifort imádságforma, eltér egy ponton, és erre hagyj mondjam, attól, amit talán megszoktak, vagy amit ismerhetnek. Nem tudom, hogy én felfedezte, hogy mi a különbség. A különbség a 4. állomás, mert ugye nagyon szentírás szabályosan mennék, akkor nem lenne szó arról, hogy Jézus találkozik édesanyjával. Nálunk a 4. állomás ezt hozza, mert egyes a szalízi hagyományainkban is benne van ez nálunk. Rómától kezdve mindenhol, ahol ilyen Via Lucis van. A másik pedig, hogyha a keresztúton találkozott Jézus édesanyjával, akkor az öröm útján is találkozik vele. Ezt nagyon szépen jelentette meg Párkányi Ráb Péter.
1: Tulajdonképpen ő már kimondta azt a szót, ami a másik érdekesség, hogy hát nem kell Franciaországig elmenni, hogyha egy Lurdi barlangot akar látni valaki.
2: Így van, és nem kell Jeruzsálemig elmenni, hogyha a Szentkeresztereket akarja látni valaki, tehát azt gondolom, hogy ez a magyarországi kegyhelyeknek, mindig a nemzeti kegyhelyeknek egyébként is egy nagyon fontos része, hogy láthatóvá teszi a Jézus eseményt, láthatóvá teszi megváltású művének az eseményeit. Ugye itt a Péliföld-Szentkereszti kegyhely alapvetően a Szentkereszterekére épül, és arra a zarándok gondolatra, hogy Jézus keresztjéhez jövünk. A többi mind ezt öleli körül, ezt erősíti meg, amit megjelenik.
1: Ugye ez egy mesterségesen létrehozott barlang, a 30-as években egy bányaigazgató építette.
2: Így van, a Lurdi barlang, amely a Szentkútnál épült, egy dorogi bányaigazgatónak, Schmidt úrnak a szíve gazdagságából fakadt. Utóbbi években rendbe raktuk azt is. Különlegesség, hogy a Lurdi barlangot ott építették fel, ahol a hagyományok szerint a Szentkereszthez tartozó első dokumentált gyógyulás történt. Ugye ott a Szentkútnál 1730-ban egy béna kisfiú imádkozott meg most a lábát, és meggyógyult, és aztán ekkor indul el a Péliföld-Szentkereszti kegyhelynek a már mutató élete és lelkisége.
1: És tulajdonképpen egy Eszterházi nagy szerepet játszott ebben.
2: Eszterházi erceprímás idejében vagyunk, és akkor ő elég gyorsan templomot épített, addig is volt néhány remete és egy kis kápolna, ismereteink szerint ott őrizték a korábban már ide került Szentkereszterekét, és a gyógyulás hírére Kecskeméttől kezdve nagyon sok helyről, nem is csak a közelből érkeznek zarándokok, akiket valahol fogadni kell, valahol meg kell adni nekik a lelki pásztori ellátást, és így valósul meg a mai barokk templomunk.
1: És egy madarat is hallottunk?
2: Vannak gyönyörű madarak, ugye most itt a templom előtt ülök kinn a keszteljefa árnyékába, és igen, itt még ragadozó madaraik is vannak itt a Gerecsében.
1: Mert hogy ugye ez a település ott található a Gerecselábainál, és a májusi búcsúnak már egy helyszínét feltétlenül említettük.
2: Kettőt is, ugye a Nódi barlangot és a kejtemplomot. Ugye alapvetően a kejtemplom a mai szolgálathoz már azért hál' Istennek kicsi, és ezért a búcsúi szentmiséket szabadtéren a Nódi barlangnál, a forrásnál szoktuk megrendezni, de szépen kialakított szabadtéri misézőhely, nem állandóra alakítottuk ki, hiszen nem akartunk a természetben valamilyen sebet ezzel okozni. Az éves nagy búcsúra mindig a május 3-át követő vasárnap, idén május 10-én lesz, így akkor mindig kialakítjuk ezt a misézőhelyet.
1: Azért önöknek elég nagy gyakorlata van abban, hogy úgymond idegeneket fogadjanak, most ezt értse jól, hiszen ahogy olvastam, nagyon sokféle kisebb-nagyobb zarándoklat, körbejárás van különböző korosztályok számára.
2: Ugye itt a Pünifölszentgészti rendházat 1913 óta mi szalíziak vezetjük, aztán ugye ez megtört a szocializmus alatt, de 1992 óta újra. Lényegleg az elmúlt években megtörtént az épületeknek a rendbehozatala, és ezekben az épületekben ifjúsági programokat és lelkiségi programokat szervezünk, vagy fogadunk be. Van olyan, amit a szalézi család szervez, és van olyan program, amit pedig hát legkülönböző plébániák, egyházközségek, mozgalmak szerveznek itt maguknak.
1: Most eddig csak a május 10-e vasárnapról beszéltünk, de hát tulajdonképpen ez 9-én szombaton már elkezdődik.
2: Igen, hát május 9-én most Vitalis Gábor tartományfőnök atya egy sajátos eseményre hívja a szalézi családot. A búcsú előtti szombaton a szalézi család napja lesz, de erre mindenkit szeretettel várunk, minden érdeklődőt. Alapvetően arra van szó, hogy a rendalapító atyánk Don Bosco nem csak a szalézi papok testvérek férfi ágát és a szalézi nővérek ágát alapította meg, hanem a világi munkatársaink egyesületét is. És a munkatársak egyesülete idén ünnepli 150. évfordulóját, és kiegészülve a szalézi család más tagjaival, például volt növendékekkel, animátorokkal, illetve a plébániai közösségekkel együtt most egy közös rendezvény lesz. Május 9-én szombaton a szalézi család napja, azon is lesz szabadtéri szentmise, ugyanúgy a forrásnál, a Lurdi barlangnál, délelőtt 10:30-kor, amit a tartományfőnök atya fog vezetni, és utána hát ilyen családi programok lesznek a kézműves foglalkozástól, a különböző lelkiségi kerekasztal beszélgetésekig, találkozókig, bemutatkozókig, sokféle színes program késő délutánig. Tehát aki szombaton tud kijönni Spéliföld-Szentkeresztre, azt is nagy szeretettel várjuk erre a szalízi családnapra. Ki vasárnap tud jönni, őt pedig a nagy búcsúra várjuk május 10-én.
1: Ha most egy képzeletbeli kis körútra kellene vezetni a hallgatót, ugye, és nagy valószínűséggel most ebben minden korosztály megtalálható, akkor mi lenne a legfontosabb, amit az egyes állomásokon elmond? Akár egy rövid gondolkodás, akár egy kis érdekesség.
2: Ja, hát azért a helyi szívelelk az a kejtemplom és a Szent Keresztterekje. Mindenféleképpen érdemes megállni és imádkozni, és nem is ennyire az erekje története az izgalmas, de egyébként azért az fontos, hogy egy pápai hitelesítésű erekje, és a gondolat pedig az, hogy hát föltekintünk arra, akit keresztül szúrtak, mégis Szent Keresztnek ez a központi üzenete. Aztán érdemes lemenni a legújabb művek egyikéhez, a Gerecse Naturpark látogatóközponthoz, pedig egy teremtésvédelmi központként üzemel, ott Ferenc pápa a Laudato Si enciklikájára hagyatkozva, és annak tanítása alapján van egy kis kiállítás, kis bemutató a teremtett világért való felelősségünkről, és a Gerecse Naturpark természeti értékeiről, és azt gondolom, hogy a kettő nem áll messze egymástól, hiszen a keresztre föltekintő ember Jézus nem kivonja a világból, hanem azt mondja, hogy dolgunk van ebben a világban, hogy műveljük és őrizzük, ahogy a teremtés könyve már fogalmaz, és a keresztre föltekintő ember nem csak Jézus szenvedését látja, hanem a mai világ megtörtségét, és a mai világ szenvedését. kérdését is. Benne az emberrel, a közösségekkel, a családdal és a teremtett világ minden más szereplőivel. Egy közös felelősségre hív meg minket. Honnan át lehetne sétálni talán a már említett forráshoz és Lourdes barlanghoz. Nagyon kellemes vize van. Ott is ez a gyógyulás, a Jézus sebeiből való gyógyulás. És akár kicsit hagyományosan ellentétes irányba, de onnan visszafele sétálva Kékfúrán, a Via Lucis egy-egy állomásánál megállva, lehet arról elmélkedni, hogy nem a szomorúság, hanem az öröm fiai vagyunk, hiszen Jézus, bár itt van a bűn és a halál a világban, de Jézus ezt legyőzte, és mi megkeresztelt emberek ez a győztes Jézushoz tartozunk. Talán így foglalnám össze.
0: Május 10-én vasárnap a 11 órakor kezdődő Szent Mise ünnepi szónoka Ternyák Csaba egri érsek lesz. Ha a további programokra, más alkalmakra is kíváncsiak, keressék fel a péliföldszentkereszt.hu oldalt.

Kedves hallgatóink, az Akvarell heti válogató műsora ezzel a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bixa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Fülöp Tamás. Kedves hallgatóink, a következő percekben Csajkovszki hegedű versenyének első tétele csendül fel. Kóté László és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik.

0: Elhangzott Csajkovszki hegedű versenyének első tétele, Kóté László és a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Pereg már a film. Mozgóképes rovatunk következik.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Gőbel Ágoston. Keresztény film és könyvnapok Budapesten. Május 8-a és 10-e között 8 filmet lehet ingyenesen megnézni az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Hamarosan a részletekről beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: a Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezésében idén már 11. alkalommal rendezik meg a Keresztény Film és Könyvnapokat május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A megnyitó ma este 6 órakor lesz az Uránia dísztermében. Az idén vetítendő filmek jelentős részét közkívánatra, internetes szavazást követően választották ki. A programban magyarországi premier is lesz majd, hiszen a Sacré-Cœur a Szent Szív Csodálatos Hatalma című filmet itt láthatja először a nagyközönség a május 21-i szélesebb körű mozipremier előtt. De ezen kívül lesz még film II. János Pál pápáról, Carlo Acutisról, Kalkuttai Teréz anyáról és Néri Szent Fülöpről is. Ez utóbbi film, a Mennyországot választom című életrajzi dráma rendezője, Giacomo Campiotti vendége volt a legutóbbi Keresztény Filmnapoknak. Akkor beszélgettünk vele személyes motivációiról és az életpéldák bemutatásának fontosságáról. Filmrendezőként hogyan merítesz a saját személyes hitedből?
1: Amikor elkezdtem filmeket készíteni, akkor még a saját eléggé nagy egómból merítettem. Ezek nem voltak rossz filmek. A Mindkét krokodil című alkotást például Arany Globus díjra jelölték a legjobb nemzetközi film kategóriában. De egy idő után kezdtem azt érezni, hogy a lelki és a szakmai életem ketté szakad. Legbelül ugyanakkor az volt a vágyam, hogy egyetlen ember legyek. Egy éjszaka éppen Assisi-ben tartózkodtam, és azt hiszem, életemben először mondtam el egy valódi imát. Valahogy ezekkel a szavakkal. Istenem, a munkám gyönyörű, de egyben nagyon kemény is. Most fejeztem be egy filmet, ami jól sikerült. Jó film lett, de teljesen szórakoztató jellegű. Szeretném, ha a munkám és a tehetségem inkább lelki úton segíthetné az embereket. Ez olyan este 10-11 óra körül történt. Másnap reggel megszólalt a telefonom, egy ismerősöm volt a vonalban. Giacomo, a testvérem producer, és azt szeretném kérdezni, hogy megadhatom-e neki a telefonszámodat. Rendezőt keres. Furcsa kérdés volt, de azt mondtam, rendben. Azért rákérdeztem, hogy milyen filmről van szó. Azt válaszolta, hogy egy szentről szólna. Beleegyeztem, hogy megadja a számomat annak az illetőnek, így készült el a Giuseppe Moscatiról szóló filmdráma. Előtte nem tudtam, ki volt Giuseppe Moscati, azt sem tudtam, hogy szent. De elfogadtam a felkérést, megírtam a forgatókönyvet. Ráléptem egy útra. Azt hamar megtapasztaltam, hogy sosem könnyű lelki filmet készíteni. Sok nehézségünk volt a forgatás alatt, de éreztem, hogy már nincs megállás. A következő filmem egy másik szentről szólt, Bakita Szent Józsefináról, aki egy szudáni születésű rabszolga volt.
0: Mire gondolsz, amikor azt mondod, nem könnyű ilyen filmet készíteni?
2: Thank you for the question. You know, I hope that I reach.
1: Számomra a filmezés hatalmas erőfeszítést jelent, különösen pszichés értelemben. Ha a Forma 1-es pilóta a legstresszesebb szakma, akkor a rendező közvetlenül utána következik. A nyomás azért is nagy, mert a producerek szigorú határidőket és pontos forgatási terveket szabnak meg, ezzel gyakorlatilag rákényszerítve a stábot és a színészeket, hogy az elképzeléseimet megvalósítsák. Egy rendező azonban nem költő, nem festő, ő mások pénzével dolgozik, és így elkerülhetetlenül függ a nézettségtől és a kereskedelmi sikertől, ami néha jól, néha rosszul alakul. Készítettem olyan szórakoztató filmeket, amelyeket a magam módján szépnek tartok, de olyanokat is, amelyek tisztán a saját önkifejezésem eredményei voltak. Aztán, ahogy mondtam, ez megváltozott. Nézőként is szívesen lépek be olyanok társaságába, akik jelentős nyomot hagytak az életükkel. Megpróbálom megérteni és átélni az ő világukat.
2: Particularity of the saint.
0: About. Én azt hiszem, hogy a keresztény filmek esetében fennállhat a veszély, hogy túl didaktikussá válnak. Hogyan találod meg az egyensúlyt az erős lelki üzenet és a jól felépített dramaturgia között?
3: Film. It's a very interesting topic.
2: I do movie for myself first. No, every movie is a travel.
1: Ez egy izgalmas kérdés. Nem akarom tanítani az embereket, és úgy érzem, nincs is mit tanítanom nekik. Mindig saját magamból kiindulva készítem a filmjeimet. Minden egyes mozgóképes alkotás egy felfedezés a szentek személyiségéről, utazás köztem és a szent között. Én mindig az emberi oldalukat keresem, és azt helyezem előtérbe. Fontos, hogy nem csupán katolikusoknak készítem a filmjeimet. Olaszországban egyáltalán nem kizárólag katolikus közönség követi ezeket az alkotásokat, annál jóval többen. Ez számomra rendkívül lényeges, mert egyrészt nem akarom higítani az üzenetet, meg akarom őrizni az erejét, ugyanakkor azt akarom, hogy mindenkihez szóljon. A szentek mindig szenvedélyes emberek voltak, megértőek. Hiányzott belőlük az ítélkezés. Ezeket próbálom megmutatni a filmjeimben is. Ezekhez mindenki tud kapcsolódni.
0: Te magad 5 gyermekes édesapa vagy, és valamennyi filmedben kiemelt jelentőséget kap a család. Adnál valamilyen tanácsot a szülőtársaidnak? Hogy látod a család jelenlegi helyzetét a társadalmunkban?
1: Szülőként gyakran érzem úgy, hogy nem vagyok elégedett magammal. Ha tanácsot kellene adnom, azt mondanám, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, az az, hogy valóban meghallgatjuk a gyerekeinket. Gyakran már előre eldöntjük, mi a helyes és mi a helytelen, hogy mit kellene tenniük és mit nem, mi legyen a napi programjuk. Ezzel szemben úgy gondolom, hogy a gyerekek sokszor nagyon pontos üzeneteket közvetítenek felénk, csak meg kell hallanunk őket. Minden dükítörés mögött van egy ok, egy mélyebb indíték, amit meg kell érteni, és ehhez először is figyelnünk kell rájuk. Azt is javasolnám, hogy lassítsuk le az életünket. Túl gyakran kap el minket a hétköznapok sodrása, a végtelen rohanás, és közben a gyerekek is elvesznek ebben a forgatagban. Ugyanazok a sportok, ugyanazok a külön órák, ugyanaz a napi mókuskerék. Ami igazán hiányzik, az a közös idő, a nyugodt beszélgetések a családban. Emellett fontos, hogy megvédjük őket azoktól a dolgoktól, amelyek elsőre ártalmatlannak tűnhetnek, de valójában komoly veszélyeket rejthetnek, mind fizikailag, mind lelkileg. Ilyenek például a számítógépek, a mobiltelefonok, mind olyan eszközök, amelyek könnyen magukkal ragadják őket, ha nem figyelünk oda.
3: What do you think about future of the Christian films?
0: Mit gondolsz a keresztény filmek jövőjéről?
1: Azt gondolom, hogy ezek az alkotások nem avulnak el, mert az emberi lélekről szólnak. Remélem, hogy folytathatom ezt a munkát, és hogy találok egy magyar producert, aki támogatná Szent Margit történetének megfilmesítését. Ez egy csodálatos történet, és jó lenne filmvásznon látni.

0: Az előző percekben Giacomo Campiotti olasz filmrendezővel beszélgettünk, akinek a Mennyországot választom című filmjét is vetítik majd a hétvégén Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Keresztény Film és Könyvnapokon. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható. Már is folytatódik mozgóképes magazinunk itt a Magyar Katolikus Rádióban. 3 hét múlva kezdődik az idei Friss Hús. A magyar versenyprogramban 39 új rövid film mutatkozik be, köztük Urri Gábor Hope Machine, azaz Reménygép című munkája is. Urri Gábor Balázs Béla díjas mozgókép és képzőművész, a Budapesti Metropolitan Egyetem animáció alap- és mesterképzéseinek oktatója. Egyik legutóbbi, már online is elérhető Balance című filmjével az Arszakra Filmfesztivál győztese volt. Milyen hatással van egy művészre gyermeke születése, miként találja meg életében a reményt, az egyensúlyt? A reményről és a balanszról beszélgettem Urri Gáborral.
1: Mindenki eljut a kérdés elé, hogy az életének bizonyos összetevőit milyen arányban szerepeltesse, vagy engedje beszivárogni, és mennyire tud egyensúlyt tartani a több pólus között. És az egyik központi kérdés nálam, és a legelső filmem, sőt talán az, hogy én az animációba beléptem szinte kívülállóként, az a kislányom születésének, illetve az ebben kapcsolatos nagyon meghatározó élménynek volt köszönhető, és talán ez a film, ez annak egy későbbi párja, mert hasonló kérdéseket tesz föl ez is, csak talán kevésbé konkrét, inkább általánosabb formában.
2: Itt meg is nézhettük ezt a filmet, ami nem hosszú, 5 perces, mégis számtalan gondolatot fölvet, és talán hagyományos nézői szemnek különös technikákat is felvonultat.
1: Én mivel képzőművészként kerültem bele a filmes világba, és talán még a mai napig is elsősorban képzőművészként próbálom magam már amennyire sikerült több-kevesebb sikerrel azonosítani, vagy definiálni, ez számtalan előnyt és meglehetősen sok nehézséget is jelent. Én teljesen autodidakta módon lettem animációs, és ennek köszönhető az, hogy bizonyos eszközöket, meg formanyelveket, meg stílusokat részben a tapasztalatlanságom miatt formabontóan használok, és annak ellenére, hogy az elmúlt másfél évtizedben már elsajátítottam a klasszikus technikákat is, meg számtalan elméleti képzésben is részt vettem, annak ellenére azért igyekszem megtartani ezt a boldog, gátlástalan bátorságot, ami talán több-kevesebb sikerrel megy is, illetve én mindig szem előtt tartottam, mint kortárs alkotó, hogy bizonyos mértékű progresszivitás jelen legyen a munkáimban, ezt most nem csak a filmes munkáimra értem. Én úgy gondolom, hogy a kísérletezés, az új utak felfedezése az minden kortárs alkotónak szinte kötelessége. Ezek később valószínű évtizedekkel később kanonizálódnak, és már az akadémikus művészetbe sorolódnak, de talán mindig sikerül egy kis experimentumot belecsempészni a munkáimba. Meglehetősen sajátos az én alkotói módszerem, mert az első képkockától az utolsó zenei hangig, egészen a feliratokon keresztül minden a saját munkám, ennek minden szépségével és gyötrelmével együtt, tehát én ezt egy nagyon komplex munkaként értelmezem. Bele is bukok sokszor természetesen, rendkívül sok zsákutcába futok bele. Lehet, hogy többszörös energiákat fordítok egy filmre, mint egy professzionális stúdióban egy egész táv, ahol mindenkinek jól behatárolt munkaköre lenne, de minden nehézség ellenére nekem ez nagyon nagy örömöt, és a munkával kapcsolatban érzed nagy-nagy szépséget jelent. Egy ilyen 5 perces film az közel 1 évi intenzív munkát jelent.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy egy ilyen film, mint a Balance mennyi ideig készül, illetve hogy egy ilyen intenzív munkát, bocsánat, hogy megkérdezem, a család hogyan tolerál?
1: Ők már harcedzettek nagyon, illetve hát én éjszakai bagoly vagyok, tehát én mindig is figyeltem arra, hogy a lányommal elég időt legyek, illetve a családommal, és ez a mai napig így van, és amikor ők alszanak, akkor dolgozom nagyon sokszor, illetve szabadúszóként nekem a vasárnapok meg az ünnep napok is abszolút relatívok. Tehát nekem van, amikor kedden van vasárnap és hétköznap ünnepnap, vagy akkor sem. De hát én nagyon kedvelem ezt a szabad és nehéz életformát.
2: Ha 2-3 mondatban össze kellene foglalni, hogy miről szól a balansz, mit mondana?
1: Igen, ez a legnehezebb. Amikor ezt kérik tőlem, akkor mindig rettegek attól, hogy végtelenül közhelyes és frázisszerű szavak jutnak csak eszembe, és nem minden ok nélkül rettegek, és valószínű azért nem költő vagy író vagyok, és azért próbálom képekben vagy mozgóképben megfogalmazni, mert úgy talán autentikusabb, meg hiteles. Több dolog jut most egyszer eszembe. Mindenféleképpen elsősorban meg kell említeni, hogy a transzcendentális világ jelenléte az meghatározó, a leghétköznapibb motivum.

0: Az előző percekben Ulrich Gábor Balázs Béla díjas mozgókép és képzőművésszel, a Budapesti Metropolitan Egyetem animáció alap- és mesterképzéseinek oktatójával beszélgettem. Magyar animációs film után magyar sportfilm. A legjobb magyar egészestés dokumentumfilm díját, az Aranydiót és a nemzetközi zsűri külön díját is elnyerte a Bölöni, az Erdélyi Legenda című film a 6. Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztiválon. Az alkotás rendezőjét, Kollarik Tamást kérdeztem a Bölöni Lászlóról szóló sportfilm kapcsán.
1: Én budapesti honvéd szurkoló voltam, vagyok, meg leszek is, és a 80-as években, tehát nem tegnap, 1985-86-os bajnokcsapatok Európa kupája sorozatban, ami a mai Bajnokok Ligája jogelőtt sorozata, a budapesti honvédot összesorsolták a Steaua Bukaresttel, és én biztos voltam benne, hogy a honvéd jut tovább, hiszen Détári, Kovács Kálmán óriási sztárok voltak, hatalmas futballtudással, nem csak az én szememben, mert tényleg azok voltak, de kiderült két meccs alatt, hogy a Steaua jobb csapat kiverte a Honvédot, bár nyilván én a szívemmel néztem azt a meccset, és hát ott volt Bölöni László a középpályán, akinek természetesen már hallottam a nevét, meg ismertük, de hát akkor elkezdtem aktívan követni a pályafutását, ugye annak a szezonnak a végén a Steaua Bukarest megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját, amely egy hatalmas szenzáció volt, hiszen kelet-európai csapatként Spanyolországban, Sevillában a Barcelonát legyőzni, az nem egy kis fegyvertény. Helmut Dukádám a Steaua kapusa 4-11-est védett, ami ma már a sporttörténet, vagy akár az egyetemes sporttörténet részévé vált, és én onnantól kezdve követtem Bölönit először, mint játékos, majd később, mint edzőt, mindig olvastam, kerestem a róla szóló híreket, és 10-15 évvel ezelőtt már kapizsgált a dolog, hogy ebből filmet kell, mert akkor a sztori az ő élete, székelyföldi kis faluból magyar srácként eljutni a román válogatottságig, 102-szeres román válogatott, a Steauában játszik, csapatkapitány, meggyőztes, hatalmas életút, Puskás után ugye az egyetlen meggyőztesünk, és 6 évvel ezelőtt állt össze úgy a fejem a gondolat, na tessék, ebből filmet fogok csinálni, dokumentumfilmet, de szembenézve a valósággal, én nem tudok románul. Ezt nem lehet megcsinálni, ezt a filmet román nyelvtudás nélkül. Nem lehet megcsinálni ezt a filmet anélkül, hogy ne lenne egy erdélyi partnered, aki erdélyi magyarként látja a Bölönit. Megkerestem kedves jó barátomat, Szabó Attilát, aki egy nagyon ügyes, tehetséges székelyudvarai filmrendező, és mint kiderült, tudunk együtt dolgozni, és az együtt dolgozás elkezdődött azzal, hogy megkerestük Bölöni Lászlót, az se volt egyszerű. Tudtuk, hogy nehezen érjük el, azt is tudtuk, hogy nehéz lesz vele tárgyalni, nem is mondott igent, hanem azt mondta, hogy küldjük el neki a filmjeinket, meg a könyveimet, hogy ő azokat meg akarja nézni, és megnézte őket, és egy hónap múlva felhívott, és azt mondta, hogy fiúk, rendben van, úgy érzem, hogy meg tudják csinálni ezt a filmet, és akkor elkezdtünk dolgozni a filmen. Igazából teljes szabad kezet kaptunk, egy keretet adott nekünk, ez a keret pedig az volt, hogy Marosvásárhelyen kezdünk.
2: Marosvásárhely. Aztán a világ legkülönbözőbb országai, és futball drukkerként nézni a filmet egészen elképesztő, hogy milyen sztárok nyilatkoznak. És nem csak az, hogy milyen sztárok nyilatkoznak, hanem leginkább engem most az fogott meg, hogy milyen örömmel nyilatkoznak. Ez hogyan alakult?
1: Először az adatokra visszatérve 12 ország, 50 város, 60 interjú, több száz óra archív anyag van mögöttünk, meg 4,5 év munka, és hát tucatnyi világsztár, szó szerint világsztár szólal meg a filmben, akikhez a kulcsot Bölöni László személyisége is természetesen a neve jelentette, sokszor telefonálnia sem kellett, mert a Bölöni filmre megnyíltak az ajtók. Mint látható a filmbe, bejutottunk a Manchester United edzőbázisába, nem kis

0: Gábor, Bitzel, Varán, Kálström, Péter Cseh, hát ezek minden sportszerető ember számára nevet jelentenek, de hát nem csak világsztár futballisták, mint Quaresma vagy Barbosa szólalnak, vagy João Pinto a filmben, hanem a legendás közeleti szereplők is. Mi nagy szenzációnak tartjuk, sőt azt gondolom, ez igazi világszenzáció, hogy Nikola Ceausescu, román diktátor fia, Valentin Ceausescu, az EU akkori patronusa is megszólal a filmben, 30 éve nem áll kamera elé, még Romániában sem.
1: Kinek érdemes, kinek jó megnézni ezt a filmet? Futballdrukkereknek, elsősorban sportszeretőknek, vagy bárkinek értékes lehet?
0: Mi azt gondolom, hogy nem futballfilmet készítettünk elsősorban, bár a futballszerető ember számára ez olyan, mint egy csokoládé torta, vagy egy karácsonyi ebéd, de azt gondolom, hogy a futball itt egy eszköz volt csupán. Mi egy összetettebb történetet szándékoztunk bemutatni, románnak, magyarnak, szlováknak, horvátnak itt a Kárpátok mentén sorsközösségben kell élnie. És a román-magyar együttélés számos nagyon nehéz kérdés föltett, összetett kérdés föltett, fájdalmakat okoz, de ugyanakkor is emellett vannak olyan pontok, amelyeket közösen tudunk szeretni és tisztelni. És kellenek, hogy legyenek ilyen pontok. Azt gondolom, Bölöni László pályafutása ilyen, ő a határ mind a két oldalán, és Romániában a magyarok és románok között egyformán egy ikon, egyformán egy hős. Pályafutása, emberi tartása alkalmassá tette arra, hogy mind a két oldalon, mind a két nemzet szeresse, és azt gondolom, hogy kellenek olyan pontok, amelyek összekötnek minket. Remélem, hogy ez a film is olyan.
1: Az előző szűk fél órában a keresztény film és könyvnapokról, valamint a Balansz és a Bölöni az erdélyi legenda című magyar filmekről beszélgettünk. Mai mozgóképes rovatunk befejeződött. A technikus Bixa Levente és a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gőbel Ágoston. Viszont hallásra!

0: Aldi Meola felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Színházművészeti magazinunk az Olvasó próba következik.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk harmadik évadának 9. adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk Címer József, a dramaturg. Beszélgető partnerem lesz dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Címer József életműve nem egyszerűen egy pályaív, hanem egyfajta belső vándorlás a 20. század magyar történelmének törésvonalai mentén. 1913. október 24-én született Rákos Csabán, és 2008. december 22-én távozott, két dátum, amelyek között nem csak évtizedek sorakoznak, hanem rendszerek, eszmék, hitek, nagy találkozások, nagy felismerések, nagy csalódások és nagy kiábrándulások. Dramaturgként ezek nem külső körülmények voltak számára, hanem anyag, formálandó, értelmezendő, színpadra emelendő valóság. A Pázmány Péter Tudományegyetem elvégzése után a Lélektani Intézet munkatársaként kezdte pályáját. Ez a kezdet nem mellékes. A lélektan felől érkezett a színház világához, és talán ezért maradt egész életében érzékeny arra, ami a kimondott szó mögött húzódik. Nem a történet érdekelte elsősorban, hanem az ember, aki a történetet hordozza. A döntés pillanata, a hallgatás feszültsége, az elfojtott indulat. Valójában ezekből építkezett. A háború évei nem hagyták érintetlenül. 1942-ben katonának hívták be, majd illegalitásba vonult, részt vett az ellenállás szellemi munkájában. Az ellenállás, a szabadság, majd az új Magyarország lapjainál végzett tevékenysége azt jelzi, számára az írás és a gondolkodás nem különült el a történelmi cselekvéstől. Ez a tapasztalat később is ott lüktetett, dramaturgiájában. A színház nála sosem puszta játék, hanem morális tér. A háború utáni években az intézmények világába került. Az Országos Filmhivatal, majd a Színházi Műheti Lap és a Mafilm dramaturgiája, de ez a beágyazottság nem jelentett biztonságot. Kizárták a pártból, majd rehabilitálták, kémkedés gyanújával elbocsátották, segédmunkás lett a GANZ villamossági gyárban. Ez a zuhanás és visszatérés nem csupán életrajzi epizód, hanem szemléleti tapasztalat, a bizonytalanság iskolája. Innen érthető az a fegyelmezett tartózkodás, amely későbbi munkáját jellemzi. Az 1950-es évektől ismét a színház felé fordult. Az Ifjúsági Színház és a Veszprémi Petőfi Színház fő dramaturgiaként dolgozott, majd 1956 után a Víg Színház dramaturgia lett, több mint egy évtizeden át. Itt kristályosodott ki az a munkás módszer, amely nem a látványos újításokra épített, hanem a szerkezet pontosságára, a jelenetek közötti arányokra, a hangsúlyok finom eltolására, arra a nehezen megragadható egyensúlyra, amelytől egy előadás élni kezd. 1968-tól 20 éven át a Pécsi Nemzeti Színház fődramaturgia volt, és itt vált igazán meghatározóvá. Nem csak előadásokat gondozott, hanem szellemi műhely teremtett. Dramaturgiai gondolkodása, amely egyszerre volt irodalmi és színházi természetű, generációkra hatott. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el a közélettől, a Magyar Rádió felügyelőbizottságában is szerepet vállalt. Külön fejezetet érdemel a kapcsolata I. és Gyulával. Ez a barátság nem pusztán személyes közelség volt, hanem közös szellemi munka. Részt vett a Fáklya Láng és a Tiszták színrevitelében, és ezekben az előadásokban a történelmi dráma nem deklarációként, hanem kérdésként jelent meg. Hogyan lehet múltat játszani úgy, hogy az jelen idejű legyen? Hogyan lehet igazságot mondani anélkül, hogy jelszóvá egyszerűsödjön? Címer válasza nem elméleti volt, hanem gyakorlati. A színpadi forma fegyelmében találta meg. Fordítóként és műfordítóként is jelentős munkát végzett. Bertolt Brecht, Tennessee Williams vagy Albert Camus műveinek magyar megszólaltatása nem puszta nyelvi feladat volt számára, hanem értelmezés. A Vágy villamosa vagy az Állítsátok meg Arturóit igazából olyan fordítói munka, amely nem csak a szöveget közvetíti, hanem a gondolkodásmódot is. A dramaturg itt tehát fordítóvá vált, a fordító pedig
dramaturgá. Saját írásai, a korunk színháza, a dramaturgia regénye, a függöny nélkül, a többes szám első személy, egy olyan alkotót mutatnak, aki reflektálni is képes arra, amit csinál. Nem csak művelte a dramaturgiát, hanem gondolkodott róla. Ez a kettősség adja munkásságának súlyát, a gyakorlat és az elmélet egymást erősíti. Czimmer József életműve nem egy lezárt történet, hanem nyitott kérdés marad. Hogyan lehet jelen lenni úgy, hogy közben nem tolakodunk előtérbe? Hogyan lehet alakítani egy művet úgy, hogy közben nem írjuk felül? És talán ezek a kérdések, amelyek a legfontosabbak, amit egy dramaturg maga után hagyhat.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasópróba. A mai témánk Címer József, a dramaturg. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója, televíziós szerkesztő. Balázs, sok szeretettel köszöntelek. Először is azt szeretném tőled megkérdezni, hogy te hogyan látod I. és Gyulának, mint drámaírónak, és Címer Józsefnek, mint dramaturgnak a szakmai kapcsolatát, hiszen tudjuk, hogy éveken keresztül együtt dolgoztak a Pécsi Nemzeti Színházban, és több olyan I. és dráma is ugye színpadra került, amelyben Címer József dramaturgként közreműködött. Mi jellemezte elsősorban ezt a szakmai kapcsolatot?
1: Nagyon jó, hogy ez a kérdés előkerül, mert kevés szó esett, esik erről a kérdésről. Ugyanakkor nagyon érdekes része a 20. századi magyar színházi életnek. Ugye ők szerzőként és dramaturgként találkoztak és működtek együtt. Ilyesről tudjuk, hogy nem csak lírikusként, nem csak prózaíróként, hanem drámaíróként is a magyar irodalom egyik kiemelkedő egyénisége, és színpadi művei talán ma kevésbé vannak jelen, talán ma kevésbé hatnak, mint a prózai írásai, vagy még inkább talán a versei. Ugyanakkor ezek mindenféleképpen megőrzésre érdemes, értékes darabok, amelyek elsősorban történelmi és társadalmi kérdéseket boncolgatnak, és olyan darabokról beszélünk, amelyek komoly értelmezői és dramaturgiai munkát igényelnek. Éppen ezért volt szükség a színpadra állításukkor egy olyan kiváló dramaturgra, mint amilyen Címer József is volt. Ugye ezek a művek nem pusztán irodalmi alkotások voltak, hanem komplex színházi struktúrák. Történelmi allegória, politikai áthallás, morális dilemmák egyaránt szerepet kaptak ezekben a művekben, és ezekben a színpadi előadásokban is. Ugye ebben a kontextusban válik Címer József szerepe hangsúlyossá. Dramaturgként az ő szerepe, hogyha most az I. és Gyulával való együttműködését nézzük, nem pusztán szöveggondozó volt, hanem alkotótársként is közreműködött a színpadra állításban. A színpadi működés, a darabok színpadi működésének mondhatjuk, hogy optimalizálásában. Ugye Címer a magyar színházi életben a 20. század közepétől kezdve meghatározó dramaturgiai szemléletet képviselt, vagyis azt, hogy fontosnak tartotta a darabok belső logikájának a tisztázását, egyúttal pedig a jelenetek ritmusának kidolgozását, színpadi hatás erősítését. Ilyes művei esetében ez különösen nagy kihívást jelentett számára, és minden későbbi dramaturg számára is, hiszen ezek a művek gyakran filozófikusak és rendkívül rétegzettek voltak, de az eredmények mindenféleképpen igazolják őt, és hát az eredmények színpadi előadásként is maradandóak, azt kijelenthetjük a fennmaradt beszámolók, kritikák, felvételek alapján.
0: Ha művészekről beszélünk, művészeknek a közös munkájáról, mindig fontos úgy gondolom a művészi szabadságnak a kérdése. Te hogyan látod, hogy az ő szakmai kapcsolatukat, ez hogyan jellemezte? Történetesen gondolok itt arra, hogy nyilván ugye, amit I. és megírt, az ugye a maga teljességében egy színdarab, és hát nyilvánvalóan Címer Józsefnek is ugye a színpadra állítások során biztos, hogy voltak olyan meglátásai, amelyek az ő világát képviselték. Tehát itt ennek a kettőnek a találkozása hogyan érinti ezt a kérdést?
1: Mindig nagyon érdekes kapcsolat az élő színpadi szerző és a dramaturg kapcsolata. Tehát ez mindig érdekes. Az ő esetükben különösen az volt, én úgy látom. Címer alapvetően tiszteletben tartotta íj és szerzői autonómiáját, viszont kritikai észrevételeket is megfogalmazott. Éppen ezért nem mindig, nem minden esetben volt konfliktusmentes az együttműködésük, viszont azt is elmondhatjuk, hogyha a másik oldalról nézzük ugyanezt, hogy éppen ebből a feszültségből születtek meg azok a színpadi változatok, amelyek működőképesek voltak a közönség előtt. Hát a dramaturg feladata az volt ilyenkor, hogy hidat képezzen az irodalmi szöveg és a színházi előadás között. Címer ezt kimondhatjuk magas színvonalon elvégezte Íj és Gyula műveinek színpadra állításában is. Fontos kiemelni azt is, hogy ami konfliktusokat eredményezett vagy eredményezhetett olykor, az nem csak esztétikai kérdés, hanem politikai is. Ugyanis a korszak politikai és kulturális környezete nagyban befolyásolta az együttműködésüket. Íj és művei gyakran hordoztak hol nyíltabb, hol burkoltabb társadalmi kritikát, ugye ami rendkívül érzékenynek számított ezekben az évtizedekben, a szocializmus évtizedeiben, és a dramaturg szerepe ebben a helyzetben ezáltal is összetettebbé vált. Tehát nem csak esztétikai, hanem közvetítői feladatot is el kellett látnia a szerzői szándék és az intézményi elvárások között. És ebben a tekintetben is fontos partnere volt Címer József Íj és Gyulának, hiszen értette egyrészt a színházi rendszer működését, tudta az elvárásokat, egyúttal értette a szerzői szándékot is, és képes volt a darabokat úgy formálni, hogy azok színpadra kerülhessenek, anélkül, hogy a lényegi mondanivaló, a lényegi üzenet megváltozna, jelentős mértékben csorbulna. Tehát a szakmai kapcsolatuk nem csak konkrét darabokhoz kötődő együttműködés volt, hanem egyfajta szellemi párbeszéd is. Ilyes drámai világának színpadi életképessége azon múlt, részben azon múlt, hogy voltak olyan dramaturgok, mint például Címer József, akik érzékenyen, értő módon tudtak nyúlni a szövegeihez. Címer József tehát egy rendkívül magas irodalmi szintű, gondolatgazdag anyaggal dolgozhatott. Összességében elmondhatjuk, hogy Íj és Gyula és Címer József kapcsolata a szerző és a dramaturg klasszikus, mégis kreatív együttműködésének példája, és az ő munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a magyar drámairodalom kiemelkedő alkotásai ne csak olvasmányélményként, hanem élő színházi élményként is megszólalhassanak és hatni tudjanak az adott közegben, és úgy gondolom, hogy ma is hatni tudnak, tudnának ezek a darabok, ezek az előadások.
0: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg most egy rövid részletet Címer József egyik írásából, Lázár Csaba színművész előadásában.
2: Íjést, mint észrevettem, már a tisztáknál erősen vonzotta a Sartre-féle történelmi drámának, az ördög és a jóisten féle típusa. Én nem örültem volna neki, ha e felé tartunk. Mint említettem, véleményem szerint az adott koron és a drámai gondolaton kívül a harmadik nagyon fontos tényező egy mű dramaturgiájának kialakulásában az író egyénisége. Nem itt a helye a kérdésben való elmélyedésnek, de nem hiszem, hogy akárki, akármikor, akármit, akárhogyan meg tud írni. Ha csak nem az egyéniség nélküli epigonok, de még az sem ilyen egyszerű. Megesik, hogy egy írótól olyan messze esik egy másik író dramaturgiai világa, hogy azt egyszerűen nem is tartja drámának, irodalomnak. A sikerét fel sem tudja fogni. Egyik a másikét blöffnek, az a harmadikét gyermetegnek tartja, stb. Ez világirodalmi jelenség. Még kevésbé lehet akárkivel akármit megiratni. A dramaturg nem kis feladata megérteni, próbálni az író egyéniségét és alkalmazkodni hozzá. Éppen ezért esztelenség lett volna már koncepciójában lemondani arról az előnyről, amennyivel így és jobb költő, mint Sartre. A filozófiai igényt azt igen, azt meg kell tartani. Azt a konfliktus igényli. Ezért kellett eltérni a fáklyalánk dramaturgiájától a magasabb általánosítás, a nagyobb elvontság felé. A fáklyalánk látszatra hasonló drámai szituációjában is két ember küzd az így vagy úgy döntésért. Ott azonban a döntés egy konkrét történelmi állásfoglalásért folyik két valóságos személy között, akik közül csak az egyiknek van igaza. Az eredeti címe Tűz-víz volt. A testvérekben a küzdelem két igazság közt folyik, két elv között, amelyet úgy is fel lehet fogni, mint egy azon magatartás vagy ideológia két oldalát, mint egy a forradalom tudathasadását. A fáklyalánkban a küzdelem két igazság között folyik egy döntésért. A testvérekben a küzdelem két igazság között folyik a nézőért. Ennyiben tehát a testvérek az eddigi íjés tragédiáknál elvontabb, filozófikusabb és agitatívabb. Ez a felállás azonban egyben azt is sugallta, hogy a cselekménynek Lessingi felfogásban itt nem sok értelme van, és tulajdonképpen más szereplőkre nincs is szükség. Ilyen merészen rideg dramaturgiai puritánságot azonban csak akkor lehet javasolni, ha a költő egy íjés Gyula. Mert csak az a költői jelenléte képes véghez vinni a csodát, hogy mind jellemábrázolásban, mind történelmi hátterében, magyari levegőjében, testvéri érzületében, nyelvi sugárzásában ezt a két elvont igazságot valóságos emberekké tegye. A bűvész, a varázsló, a mágus, a beavatott olyanféle csodákat tesz, hogy akaratából a természet dolgai kiszabadulnak a valóság törvényei alól. Az asztal eltűnik, a szamár megszólal, az égen írás jelenik meg, így és költészetének varázslatos ereje az ellenkező csodát teszi. Az emberi gondolat elvont világát földi valósággá varázsolja, amelyben újjongva ismerünk rá a magunk gondolatainak meleg, emberi, megrázó, de felemelő arcmására, és közben ez a hétköznapi valóság megtartja égi ragyogását, melyből vétetett.
0: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!

0: Mosonyi Mihály 5. F-moll vonós négyesének első tételét a Festetics vonós négyes játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében, ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Főegyházmegye papságával együtt május 2-án. Mai adásunk elején ebből a prédikációból idézünk, majd Barnóczky Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabau Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökével beszélgetünk felújításról, régi és új szolgáltatásokról, programokról, érzékenyítésről és akadálymentesítésről is. Tartsanak velünk, érdekes!

0: Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be Szent Misét, Mindszenty József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából. A prédikációból idézünk.
1: Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és a kegyelem nélkül semmi sem lennék. És mivel minden jó az Úrtól jön, neki akarok mindenért köszönetet mondani. A próbatételért, a vigasztalásért, a veszélyért és az exódusért, a méltánytalanságért és a derűért. Mindszenty József bíboros sorai a fülünkben és a szívünkben csengenek. Ez az üzenet mai ünnepünk ereje, hálaadás az életért, rendíthetetlen hitéért, valamint mindmáig ható tanúságtételéért. Azért jöttünk ide, a herceg prímás halálának 51. évfordulója alkalmából, hogy példáját szemlélve megerősödjünk hitünkben, emberi méltóságunkban, és határozottabb szívvel, építő tettekkel és gyógyító szeretettel legyünk megújuló egyházunk sója egy ízét vesztett világban, valamint világossága a sötétséget növelő erőkkel szemben, Sik Sándor szavaival, a testvéreknek, kik az éjben járnak, Isten küldött Szent János Bogárnak. A Magyar Katolikus Egyház ezen különös, fontos ünnepén néhány rendkívül aktuális gondolatot szeretnék előtérbe helyezni, melyet mindnyájan tovább gondolhatunk személyes életünk, családjaink és egyházközségeink vonatkozásában. Ezek a gondolatok az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés, kérdéskörei az imádság hátterével, melyekről Mindszenty József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást, ezért most az ő gondolatait kihangosítva szeretném a magam gyengeségét megerősíteni. Az egyház képe olyan, mint egy tábori kórház, ahova befogadnak mindenkit, akit megsebzett az élet. Mindez Ferenc pápa tanításában kapott különös hangsúlyt és jövőképet ad számunkra. A sebzettek, csalódottak, önmagukban, embertársaikban, emberi kapcsolataikban, családban, egyházban. Sebzettségük kapcsolati, szellemi, lelki veszteség és békétlenség. Ezért első feladatunk a gyógyítás, mert csak a gyógyulás után gondolkodhatunk küldetésünk megvalósításában, építő tevékenységében. A feltámadás után Jézus elsőként gyógyította a csalódott, reményvesztett apostolok, tanítványok szívét, csak utána adott nekik küldetést. Ezt fogalmazta meg 14. Leó pápa a megválasztásának követő első beszédében szívének, lelkének legmélyét adva. Béke mindnyájatokkal. Ez a feltámadt Krisztus első köszöntése. A jó pásztori, aki életét adta Isten nyájáért. Én is szeretném, hogy ez a béke köszöntés belépjen szíveinkbe, eljusson családjainkhoz, minden emberhez, bárhol is vannak, minden néphez, az egész földre. Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje, egy fegyvertelen béke, egy lefegyverző béke, alázatos és tartós. Istentől jön, aki mindannyiunkat szeret, feltétel nélkül. Ennek a békének, csak ennek a krisztusi békének van gyógyító ereje a személyes életünkben, a családi asztalnál és közösségeink megújuló találkozásaiban. Honnan ered ez a gyógyító, békét adó és közösséget teremtő elhivatottságunkat éltető forrásunk? A hitből fakadó tartásból, vagy a jellem erejéből? Vincenti azt hirdette, az emberek 100 millióihoz nem a szellemóriások, hanem a jellemóriások állanak közel. Ezek maradnak minden korok, minden emberének örök utitásai. Ez a gondolat hűven tükrözi Mindszenti emberi és főpapi életútját, a szilárd elveket, a diktatúrákkal szembeni kompromisszum képtelenséget, az egyszerű emberek iránt tanúsított lelkipásztori gondolkodást és az Istenbe vetett sziklaszilárd hitet.
0: Az elmúlt percekben a Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából bemutatott szentmise prédikációjából idéztünk. Felföldi László pécsi megyés püspök beszélt. Most zenélünk, majd a Vakok és Gyengén Látók Borsodabói Zemplén megyei egyesülete elnöke lesz műsorunk vendége.

0: Barnocki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei egyesülete elnökével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Kedves András, köszönöm az újból érdeklődésedet, és köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió részéről.
0: Egy nagy felújítás, átalakítás zajlik itt az irodában, meséljünk erről.
1: A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének 35-25 Miskolc Jókai Mór utca 18 szám alatti székházában február végétől április elejéig zajlott egy nagy ívű beruházás. Ugyanis még 2024-ben a Rotary Klub Miskolc Tapolca és a Miskolci Angyalok Rotary Klub támogató szervezeténk a Miskolci Kocsonya Fesztiválon, majd a miskolci borangolásokon gyűjtöttek adományt az egyesület akadálymentesítése érdekében, és a vizes blokk közösségi mosdók és vécék felújítása érdekében, hogy komfortos, esztétikus és akadálymentes környezetben 21. századi körülmények között vehessék birtokba a hozzánk forduló látásült személyek, de más fogyatékossággal élő személyek is, és egyáltalán a hozzánk forduló hozzátartozók, érdeklődők ezeket a helyiségeket. 2024 óta eltelt ugyan 2 év, de nyilván próbáltak még a támogatóink adományokat szerezni, és az egyesület is a saját forrásából hozzátenni még többet. Valójában 2026 februárjában sikerült egy olyan vállalkozót találni a Rotary kluboknak, valamint nekünk is elfogadni, aki megfelelően el tudta végezni ezt a munkát, amit rábíztunk, az kezdettől fogva nagy szakértelemmel fordult a beruházáshoz, és az egyesület 75%-ban saját forrásból biztosította ennek a beruházásnak a költségét, a Rotary klubok adományából mintegy 25%-ban került támogatásra a beruházás. Ez egy 4,5 millió forintos beruházás volt, végösszegét tekintve, és teljes bontási vízvezetékcsere, szennyvízvezetékcsere, burkolási, festési, szanitercsere, ajtók, nyílászárók cseréje, valóban csempézés és igazából fűtés korszerűsítés, valamint villanyvezetékek cseréje és villanyáram a történő ellátás és világítástechnikai beruházás is történt. A villanyszerelési munkátokat egyébként egy vállalkozó teljes mértékben adományként társadalmi munkában végezte a munkatársaival, mind a beruházási anyagköltségét tekintve, mind pedig a villanyszerelésnek a munkadíját tekintve. Ehhez is hozzájárult ez a vállalkozó pluszban a költségekhez, és amit szintén neki nagyon köszönünk, és a Rotary klubok is ezt a támogatást, valamint azon kedves adományozó magánszemélyeknek, akik annak idén a Rotary klubnak felajánlották a különböző események alkalmával a támogatásukat. És nagyon szeretném megköszönni a Vakok és Gyengátok Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete tagjainak, magánszemély adományozóinak és a munkatársaimnak, az operatív vezetésnek és az elnökségnek, hogy az évek óta, és sőt mondhatni, hogy évtizedek óta tapasztalt, fegyelmezett, felelősségteljes gazdálkodás révén megtehettük ezt a beruházást, ennek a kivitelezését, és így valóban egy olyan modern, komfortos körülményeket tudtunk teremteni, amelyre joggal lehetünk büszkék.
0: Egy-egy ilyen beruházásnál, a vakok és gyengénlátók számára készülő beruházásnál mik a legfontosabb szempontok, amiket mindenképp figyelembe kell venni, amire mondjuk nem is gondolna egy hétköznapi ember, látó ember?
1: Nyilván azon túlmenően, hogy egyébként hogy tényleg komfortos és modern, tiszta körülményeket teremtsünk egy vizes blokk helységben, igazából mosdó és WC közösségi helységekben. Azon túlmenően az akadálymentesítés vonatkozásában elsősorban figyeltünk arra, hogy egy akadálymentes WC-t, mosdót alakítsunk ki, amelyet a férfi WC-ből alakítottunk ki. Itt kerekesszékkel is tudnak a mozgássérült honfitársaink igénybe venni a közösségi helységet. Ezt a Mozgássérültek Egyesületének elnöke Gergely István úr ki is próbálta a kerekesszékkel, tehát leteszteltettük. Igazából figyeltünk arra, hogy a szabványnak megfelelő méretek legyenek, nyilván, és kapaszkodó legyen a WC helységben, amelyet muszáj hangsúlyozni. És visszatérve András a kérdésre, a látássérültek szempontjából történő akadálymentesítésre, kontrasztos formák, kontrasztos színeknek a megtalálása, tényleg főleg az, hogy nagy, viszonylag a helységhez képest viszonylag nagy ablakfelületekkel történő bevilágítása, a természetes fény is megfelelő legyen, és egy olyan világítástechnika került beszerelésre, amelyet felkapcsolva nyilván a látási funkcióval még rendelkező látás előtt személyek nagy fokú fényintenzitással találkozhatnak, nem egy pislákoló, félig sötét helységben tudják találni magukat, hanem egy tényleg ezeket a nagyon modern LED világítással. És tényleg próbáltunk olyan színeket, munkatársaim olyan színeket választani, amelyek egyébként ezt a megvilágítottságot még intenzívebbé, élénkebbé teszik, és nem egy sötét helységben vannak. És hát azon túlmenően, hogy említettük itt a kapaszkodót és a nagy helységet, hogy akár hogy meg lehet fordulni nyilván a fülkében kerekesszékkel. A csap kialakítás az akadálymentes mosdóban úgy történt, hogy ez azt az orvosi csapot alakítottuk ki a kézmosó csapnál, hogy ugyebár a mozgássérült személyek is tudjanak, akinek valamilyen tehát felső végtagbeli problémája van, akkor tudja könnyékkel vagy alkarral ezt szabályozni. Úgyhogy ezek fontosak. Én azt gondolom, hogy jó helyre került a támogatás és az egyesület saját forrása is.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: van, aki nem szívesen lát minket a iszlám fundamentalisták, de ott vannak azok, akik zokogtak, amikor eltemettük a testvéreket Gargajában, ott vannak azok, akik zokogtak, mikor mi onnan elköltöztünk, ott vannak a sánták, a pénák, a puposok. Ha mi is elmegyünk, akkor az evangélium hol marad?
1: Az evangélium és az egyház, algériai egyház szociális karitatív tevékenysége hol marad, ugye?
0: Az is hol marad, és erre az ott lévők fölálltak, meghajoltak, megtapsolták, és visszamentek, és tényleg utána ez a püspök atya is vértelenül halált halt, és ezeket őket boldogá avatták. Na most ez is egy fantasztikus mérföldkő, hogy ez a szenti avatása ezeknek a vértelenoknak Algériában tudott megtörténni. Az algériai államhatóság, amely nagyon erősen uralja az országot, az engedélyezte, hogy a pápa követe, bíborosa, az szenti avas, boldogá avassa Oránban ezt a 19 vértanút.
1: Fantasztikus.
0: Ez volt 2018-ban
1: történt. Tehát ez még Ferenc pápa idején volt akkor.
0: Igen, pontosan azokban az években volt, és hogy folytosan, tehát hogy az az őskeresztény mondat, hogy a keresztények vére hullása az magvetés, az szemük láttára megvalósult. Tudnilik, azáltal, hogy ők ottan kiálltak, egyszer csak egészen más lett a pozíciója, a helye, tekintélyének a kis egyháznak, ahol a tibréni szerzetesek éltek.
1: Tehát a trapisták. A trapista szerzetesek.
0: Pontosan. Oda most minden hétvégén mennek, százával zarándokolnak muszlimok. És kérdezősködnek, hogy most akkor mi ez itten meg? Kik éltek itt meg? Hogy van ez? Hogy mi ez a kereszténység? Úgyhogy a vértanúság az mindig meghozza a gyümölcsét.
1: Kedves Titus atya, sokan látták ezt a filmet, istenek és emberek. Volt kísérlet rá, hogy újra trapista szerzetesek telepedjenek ott, meg nem tudom, hogy ez megvalósult-e. Ott most van keresztény jelenlét?
0: A Kolostorba trappisták nem tudtak visszamenni, a Sömennöv közösség él ott, és nagyon szépen gondozza a helyet, van egy papjuk, van rendszeresen szentmise nyilván, és fogadják a látogatókat, amit mondtam, azok pedig sokan vannak, tehát el lehet menni Tibrinbe, akár lelki gyakorlatra, visszavonulni, csendben lenni. Én az osztálya 19-ben ott voltam, akiket Pannonhalmáról elzarándokoltam, és döbbenetes élmény volt számunkra, hogy ott laknunk a szerzeteseknek a celláiban.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Hardi Titus Bencés szerzetessel beszélgettünk, algériai élményeit osztotta meg velünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Bach második B-dur hamburgi szimfóniájának második tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Pompeibe látogatott 14. Leó pápa, ahol több ezer hívő fogadta a Mária kegyhelyen, adta pénteken hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya úgy fogalmazott, számára különleges áldás, hogy éppen a könyörgés napján lehet jelen a kegyhelyen. A pápa hangsúlyozta, Mária anyai szeretete mindig elkíséri a híveket, és arra bíztatta őket, hogy Krisztus jelenlétéről tegyenek tanúságot a világban. Mintegy 200 résztvevővel rendezték meg a fogyatékossággal élők ünnepét a nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban, adta hírül pénteken a Magyar Kurír. Az ország több pontjáról érkezett ellátottak és segítőik közösen vettek részt a csütörtöki Szent Liturgián, amelyet Szocska Ábel és Palánki Ferenc püspök celebrált. Palánki Ferenc homíliájában arról beszélt, hogy Krisztus arcát kell felismernünk egymásban, különösen a legkisebbekben és a rászorulókban. Nyílt napot tart május 14-én a budapesti Slakta Margit Kollégium, írta meg pénteken a Magyar Kurír. Az intézmény a tovább tanulás előtt álló diákokat és szüleiket várja, hogy személyesen is megismerhessék a kollégium közösségét és szolgáltatásait. A keresztény szemléletű kollégium egyetemektől függetlenül fogad hallgatókat, modern épületben többek között kápolna, könyvtár, edzőterem és közösségi terek is működnek. Változik több belvárosi járat közlekedése vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt, közölte pénteken a BKK az MTI-vel. A 2-es, 2B és 23-as villamosok, valamint a 15-ös busz közlekedését várhatóan reggel 6 és délután 2 óra között érintik a korlátozások. A villamosok rövidített útvonalon járnak majd, a 15-ös busz pedig terelve közlekedik. A futóverseny a rakparti szakaszokat is érinti, ezért a BKK fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. Továbbra sincs megállapodás a cseh államfő és a miniszterelnök között arról, ki képviselje az országot a NATO júliusi ankarai csúcs találkozóján. Írta meg pénteken az MTI. Petr Pavel köztársasági elnök szerint Andrej Babiš továbbra is ellenzi, hogy az államfő része legyen a hivatalos küldöttségnek. Pavel kompromisszumos javaslatot tett, a nem hivatalos programokon ő képviselné Csehországot, míg a hivatalos tárgyalásokon a kormány venne részt. Az államfő jelezte, szükség esetén akár az alkotmánybírósághoz is fordulhat az ügyben. Donald Trump amerikai elnök július 4-éig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre tervezett vámemelést, miután telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével, írta meg pénteken a Magyar Hírlap. Trump közlése szerint Brüsszel vállalta, hogy teljesíti a tavaly Skóciában kötött kereskedelmi megállapodást, amely bizonyos vámok nullára csökkentéséről szól. Az amerikai elnök korábban 15-25%-ra emelte volna az uniós autók és alkatrészek vámját. A telefonbeszélgetésen Irán atom programja is szóba került. Végül a várható időjárásról. Szombaton a keleti ország részben még fátyol felhős időre van kilátás. Az ország nagy részén napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez. Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból, ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra, nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi.

Bach c-moll partitájának részletét Teleki Miklós adta elő. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompeibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szenté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera, e in particolare il Santo Rosario.
0: Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leó pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leó pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szent Atya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel. de egész életetekben bízzatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket, a testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította a 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezeink keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai Város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápa mobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A campaniai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szent Atya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit! A Szent Atya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompei kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szentté tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
2: Pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint ahogy éppen egy éve a pompei rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme la moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte a homiliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a pompei rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szizanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyét teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk, minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
1: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
2: Az üdvözlégy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az Eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződés elírta, az eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek Máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. Mennybe menetel és pünkös között Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmen kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a Szent Titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha a rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a felebarát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo a rózsafüzér apostola és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
5: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Pompeibe látogatott 14. Leó pápa, ahol több ezer hívő fogadta a Mária kegyhelyen, adta pénteken hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya úgy fogalmazott, számára különleges áldás, hogy éppen a könyörgés napján lehet jelen a kegyhelyen. A pápa hangsúlyozta, Mária anyai szeretete mindig elkíséri a híveket, és arra bíztatta őket, hogy Krisztus jelenlétéről tegyenek tanúságot a világban. Mintegy 200 résztvevővel rendezték meg a fogyatékossággal élők ünnepét a nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban, adta hírül pénteken a Magyar Kurír. Az ország több pontjáról érkezett ellátottak és segítőik közösen vettek részt a csütörtöki Szent Liturgián, amelyet Szocska Ábel és Palánki Ferenc püspök celebrált. Palánki Ferenc homíliájában arról beszélt, hogy Krisztus arcát kell felismernünk egymásban, különösen a legkisebbekben és a rászorulókban. Nyílt napot tart május 14-én a budapesti Slakta Margit Kollégium, írta meg pénteken a Magyar Kurír. Az intézmény a tovább tanulás előtt álló diákokat és szüleiket várja, hogy személyesen is megismerhessék a kollégium közösségét és szolgáltatásait. A keresztény szemléletű kollégium egyetemektől függetlenül fogad hallgatókat, modern épületben többek között kápolna, könyvtár, edzőterem és közösségi terek is működnek. Változik több belvárosi járat közlekedése vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt, közölte pénteken a BKK az MTI-vel. A 2-es, 2B és 23-as villamosok, valamint a 15-ös busz közlekedését várhatóan reggel 6 és délután 2 óra között érintik a korlátozások. A villamosok rövidített útvonalon járnak majd, a 15-ös busz pedig terelve közlekedik. A futóverseny a rakparti szakaszokat is érinti, ezért a BKK fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. Továbbra sincs megállapodás a cseh államfő és a miniszterelnök között arról, ki képviselje az országot a NATO júliusi ankarai csúcs találkozóján. Írta meg pénteken az MTI. Petr Pavel köztársasági elnök szerint Andrej Babiš továbbra is ellenzi, hogy az államfő része legyen a hivatalos küldöttségnek. Pavel kompromisszumos javaslatot tett, a nem hivatalos programokon ő képviselné Csehországot, míg a hivatalos tárgyalásokon a kormány venne részt. Az államfő jelezte, szükség esetén akár az alkotmánybírósághoz is fordulhat az ügyben. Donald Trump amerikai elnök július 4-éig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre tervezett vámemelést, miután telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével, írta meg pénteken a Magyar Hírlap. Trump közlése szerint Brüsszel vállalta, hogy teljesíti a tavaly Skóciában kötött kereskedelmi megállapodást, amely bizonyos vámok nullára csökkentéséről szól. Az amerikai elnök korábban 15-25%-ra emelte volna az uniós autók és alkatrészek vámját. A telefonbeszélgetésen Irán atom programja is szóba került. Végül a várható időjárásról. Szombaton a keleti ország részben még fátyol felhős időre van kilátás. Az ország nagy részén napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Az elmúlt percekben Ennio Morricone felvételei szóltak. 6 óra 15 perc. John Powell egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Barátom Mark Link hívta fel a figyelmemet a közismert tényre, hogy az aerodinamika minden elve és számítása szerint a dongó képtelen repülni. A szakértők azt mondják, hogy szárnyai túl vékonyak és keskenyek ahhoz, hogy robosztus testét a levegőbe emeljék. Szerencsére a dongók ezt nem tudják. Ha elfogadjuk a korlátokat anélkül, hogy létezésükről valóban meggyőződnénk, az önmagunkat meghatározó döntés lenne. Amíg azt gondoljuk, hogy nem vagyunk képesek valamire, addig nem is leszünk rá képesek. Nem szabad elhinnünk másoknak, és mindenekelőtt magunknak, hogy nem vagyunk rá képesek. Tanuljuk meg. Képessé válunk rá, ha rászánjuk magunkat a cselekvésre. Gyakorolnunk kell. Ne higgyük el a régi hazugságokat és torzításokat, amelyeket magunknak mondtunk, és amelyeket változatlanul hagytunk. Az érzelmeket leginkább akkor lehet felismerni és kifürkészni, amikor átéljük őket. Az emlékezetünk szelektív. Majdnem mindig tompít és torzít. Mivel érzelmeink érzékszervi valóságok, észlelésünk és látásmódunk épp érzelmeinkbe épül be. Meggyőződési rendszerünk ezért pontosan akkor nyújt páratlan lehetőséget a megfigyelésre, amikor érzelmi zavar keletkezik. A belátáshoz leginkább érzelmi tisztulás után juthatunk el olyan állapotban, amely mentes a fenyegetettségtől és reflexióra késztet. Kitűnő alkalom adódik azonban új belátásokra az érzelmi nyugtalanság ideje alatt is. Pontosan azért, mert abban a pillanatban érzelmeink számunkra a legvalóságosabb és legnyilvánvalóbbak. Nagyon értékes pillanatok ezek a látásmód terápia azonnali gyakorlására. Saját tapasztalatomból tudom, hogy ha az ember bizalmas barátjával vagy a naplóírás módszerével gyakorol, jelentős képességre tesz szert a látásmód terápia azonnali alkalmazására. Hamar részévé válik az életvezetésnek, és jó téteményei is hamar megtapasztalhatóak. Az érzékszervi és az érzelmi tudatosság elsődleges. Mindig megújuló szándékkal kell gyakorolnunk és ápolnunk ezt a tudatosságot. Ezután tovább kell lépnünk a látásmód vagy a meggyőződésrendszer finom, de kitartó megfigyelésére. Ne felejtsük el,

4. Légy erős, jogod van a tisztelethez, saját gondolataidhoz, saját döntéseidhez. Meg kell, hogy hallgassák véleményedet, és komolyan kell, hogy vegyenek. Ragaszkodj a jogodhoz. Az 5. Ne alakítsd magad mindig mások elvárásainak megfelelően. A 6. Ne akarj jobb színben feltűnni azáltal, hogy másokat támadsz, leszólsz, vagy kipletykálsz. A 7. elv. A jót keresd másokban. Örülj mások jó tulajdonságainak és tetteinek, és dicsérd meg őket érte. A 8. elv. Gondolkodj magadról pozitív módon. Légy tudatában mindannak, ami jó benned. A 9. Légy olyan kedves és megértő magaddal, ahogy másokkal szeretnél az lenni. És végül a 10. Ne ítéld meg mások felelősségét és személyes bűnét. Bocsáss meg, valahányszor szükséges. A neheztelés önpusztító. A tévképzett hipotézis és a látásmód terápia egyik alapvető feltevése, hogy van egy megismerhető valóság. Szükségünk van a valóság olyan változatára, amellyel megítélhetjük gondolataink racionalitását, és amelyhez igazíthatjuk látásmódunkat vagy meggyőződési rendszerünket. De ki mondja meg, hogy mi a valóság? A cinikus emberek biztosak abban, hogy azáltal állnak kapcsolatban a valósággal, hogy mindent megkérdőjeleznek, és senkiben sem bíznak. De a gyakorlati kérdés megmarad. Hogyan látom én a többi embert? Valóban testvérei vagyunk egymásnak az emberiség nagy családjában, vagy ellenségek vagyunk egy közös csatatéren? Létezik a szeretet melletti szabad elköteleződés, vagy eleve arra vagyunk elrendelve és beprogramozva, hogy azzá váljunk, amivé válnunk kell? Az életet az élvezet elve, az erő elve, vagy a megtervezés elve irányítja-e? A földi élete a minden, vagy létezik egy csodálatos túlvilági élet? A kérdésekre adott válaszok valószínűleg nem jelentenének radikális változást életvitelemben, de egészen biztosan hatnak gondolataimra, választásaimra és szemléletemre. De kinek van szava ezekben a kérdésekben? Azok, akik hisznek valamilyen kinyilatkoztatott vallásban, nagyon pontos kritériumokkal közelítik meg a valóságot. Meggyőződésük, hogy maga Isten nyilatkozott meg olyan fontos kérdésekről, hogy ki ő, kik vagyunk mi. Milyen a mi viszonyunk egymáshoz? Mi az élet célja és mi a világ jelentősége? Nem létezik olyan logikus levezetés, amely bizonyíthatná vagy kétségbe vonhatná Istenek kinyilatkoztatásának hitelességét. Végső soron a hit mindig vallásos élmény, amely messze menően személyes és individuális. A legtöbb hívő megtapasztalta Isten jelenlétét a hithez megtérés tapasztalatában új és különleges békére, erőre és jelenlét élményre talált. A hit megérzése ebben a megtapasztalásban felülmúl minden természetes logikát és tudományos elméletet. Vallásos neveltetésem és személyes tapasztalataim alapján elfogadtam Jézus Krisztusnak, a valóságlátás mesterének üzenetét. Számomra Jézus üzenete és személye az a forrás, amelyhez objektíven viszonyíthatom saját valóságlátásomat. Ítéleteim és döntéseim alapvető normái ezek. Úgy határoztam, hogy életem az ő kinyilatkoztatásának fényénél élem. Isten embere és Isten munkatársa akarok lenni. Szeretetet akarok építeni a világban és kölcsönös megértést az emberiség családjában. Ahogy Viktor Frankl pszichiáter mondja, az élet sok kérdést tesz fel nekünk. Az élet megkérdezi, hogy mennyire tudunk szeretni, mennyire tudunk örülni, és mennyi mindent tudunk eltűrni. Az élet azt kérdezi tőlünk, hogy szeretjük-e magunkat és embertársainkat. A hétköznapi élet arra kér, hogy tegyünk különbséget valóban fontos és nem fontos dolgok között. Állítsunk fel fontossági sorrendet. Az élet azt követeli, hogy érvényesítsük lelkiismeretünk ítéleteit, válasszuk azt, ami helyesnek látszik, és kerüljük el azt, ami helytelennek. Az élet legmélyebb kérdése talán az élet értelmére és jelentőségére utal. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy célt és küldetést találjunk az életben, amely személyes sajátossággal és méltósággal ruház fel. Szükségünk van arra, hogy higgyünk. Életünk fontos valakinek, vagy valaminek.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Fülöp Tamás, technikai munkatársam Bixa Levente, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Világos irányt mutat az egész egyház számára 14. Leó pápa, emelte ki a pápa választás évfordulóján Veres András püspök. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be pénteken Magyar Péter. Újabb dróntámadás érte Ukrajnát. Továbbra sem körvonalazódik az új román kormány összetétele. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetett 14. Leó pápa üzenetében, miközben Veres András püspök a Szentatyával kapcsolatos személyes találkozását idézte fel a pápa választás évfordulóján. Budapesten közben gyermekvédelmi és krízis kommunikációs szakmai műhelynapot tartottak egyházi szakemberek részvételével. Az egyházi híreket Rátonyi Sára foglalja össze.
3: Az Emberi Hangok és Arcok Megőrzése címmel tette közé üzenetét a május 10-én tartandó Társadalmi Kommunikáció 60. világnapjára 14. Leó pápa. A Szentatya arra figyelmeztetett, a mesterséges intelligencia fejlődése komoly veszélyt jelenthet az emberi kapcsolatokra és a kritikus gondolkodásra, ha az ember lemond saját felelősségéről és önálló gondolkodásáról. A katolikus egyház fő hangsúlyozta. A közösségi médiát működtető algoritmusok sokszor az érzelmekre építenek, miközben fokozzák a társadalmi megosztottságot. Azt is kiemelte, a mesterséges intelligencia képes utánozni az emberi kommunikációt, de nem helyettesítheti a valódi emberi kapcsolatokat. Külön figyelmeztetett a manipuláció, a félretájékoztatás és a deepfake technológiák veszélyeire is. Közben a pápa választás első évfordulóján 14. Leó pápa magyarországi látogatását idézte fel Veres András győri püspök az MT-nek. Elmondta, még bíborosként találkozott a későbbi egyházfővel, amikor a püspöki dikasztérium prefektusaként Magyarországra érkezett. A püspök szerint már akkor is látható volt a pápa nyitottsága és érdeklődése Magyarország iránt. Veres András úgy fogalmazott, 14. Leó pápa világos irányt mutat az egyház és a világ számára, különösen a béke kérdésében. Kiemelte a pápa által gyakran használt lefegyverző béke kifejezést, amely szerinte az erőszakról való lemondás fontosságát hangsúlyozza. A gyermekvédelmi kommunikációról is szakmai napot tartottak Budapesten. Számolt be róla pénteken a Magyar Kurír. A fővárosi Piarista gimnáziumban rendezett eseményen egyházi vezetők, gyermekvédelmi szakemberek és kommunikációs munkatársak vettek részt. A műhely középpontjában a bizalomépítés és a krízis kommunikáció állt. Az előadók hangsúlyozták. Az átlátható és hiteles kommunikáció kulcsfontosságú az egyház megújulásában és a visszaélések kezelésében. A résztvevők szerint a nyílt párbeszéd és a tudatos kommunikáció segíthet megerősíteni a közösségek bizalmát. Összegezte a Magyar Kurír.
2: Leó Rómában címmel készült el a Vatikán Média új dokumentumfilmje, amely arra a közel 2 évtizedre tekint vissza, amelyet 14. Leó pápa az örökvárosban töltött, mielőtt megválasztották volna Péter utódának, írta a Magyar Kurír. A film a Vatikán Média hivatalos csatornáin lesz elérhető 14. Leó pápa péteri szolgálata kezdetének évfordulójától, és kérésre a sajtóorgánumok rendelkezésére is bocsátják. Krisztus békéjének megőrzésére és továbbadására buzdította a híveket Böjte Csaba, ferences szerzetes, a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában bemutatott Szent Misén. Adta hírül a Magyar Kurír. A szerzetes arról beszélt, Jézus nem a külső körülményekből fakadó békét kínálja, hanem belső lelki nyugalmat. Böjte Csaba szerint a mai bizonytalan világban különösen fontos, hogy az emberek családjukban és közösségeikben is békét teremtsenek. Homíliájában Flüei Szent Miklós példáját is felidézte, aki Krisztus békéjét közvetítette az emberek felé. Görög Mártát a Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, írta meg a Magyar Hírlap. A Tiszapárt elnöke szerint Görög Márta szakmai és tudományos munkája garancia lehet a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítésére. Kiemelte, az új miniszter egyik legfontosabb feladata a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, valamint az átláthatóbb törvényhozás megteremtése lesz. Szombattól csökkennek az üzemanyagok piaci árai Magyarországon, írta meg pénteken a HVG a holtankoljak.hu értesülése alapján. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal, a gázolajé pedig 17 forinttal mérséklődik. A jelenlegi átlagárak szerint a 95-ös benzin literje 696, a dízelé 731 forint. A hatósági árak továbbra is érvényben maradnak a jogosultak számára. Több mint 13 ezeren vettek részt a pénteki német nyelvi írásbeli érettségi vizsgán, közölte pénteken az oktatási hivatal az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3.041 vizsgázó tett érettségi vizsgát. Másik közleményében a hivatal összegezte, hogy idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, a 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5.272-en jelentkeztek. A legfrissebb kutatások szerint az alkalmazkodás elkerülhetetlen és kulcsfontosságú a magyar mezőgazdaság számára az éghajlatváltozás hatásainak kezelésében. A drasztikusan változó időjárás miatt a hagyományos termelési módszerek már nem fenntarthatóak, ezért sürgős technológiai és fajtaváltásra van szükség. Fejtette ki kérdésünkre dr. Kovács Erika, Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. Most őt hallják.
4: Egyre melegebb van a csapadék, egyre hektikusabb, egyre több a szélsőség. A agronómia szempontjából nagyon fontos maga a tavaszi fagyok. Ezt idén is tapasztalták a gazdák, különösen az alföldi szőlőtermesztők, illetve gyümölcstermesztők, hogy májusban volt olyan, illetve április végén voltak mínusz 5-6 fokos hidegek, ami gyakorlatilag 90-95%-os pusztítást végeztek az alföldi szőlőben. Tehát ez egy hatalmas nagy probléma. Most már itt van a tavaszi asszály, ez a jövőben gyakorlatilag ez rendszeressé válik. Azt is látjuk, hogyha az éghajlatváltozás a mostani tendenciával folytatódik, akkor már 2060-as évtizedre az ország 90%-a súlyos, illetve közepes asszálya sújtott területté válik. És nem látunk abban semmi változást egyébként a globális klímapolitikában, hogy ebbe változás történjen. Mit gondolok ebbe? Az Európai Unión kívül senki nem foglalkozik gyakorlatilag a klímapolitikákkal. Ilyen például a kibocsátás csökkentés. Az Egyesült Államok ugye most a második Trump kormányzat alatt gyakorlatilag nem létezik náluk a klímapolitika, csak úgy nyomatják ki az üvegházhatású gázokat, amelyek a felmelegedésért felelnek. Kína az is nagyon erőteljes üvegházhatású gáz kibocsátó. India a gazdaságát pörgeti, ő se csökkenti a kibocsátást, és ugye Oroszország is továbbra is folytatja a kibocsátásokat. Egyedül az Európai Unióban látunk olyat, hogy itt van legalább klímapolitika, csak itt ez nagyon kevés, mert az Európai Unió alig 7%-át teszi ki a globális üvegházhatású gáz kibocsátásoknak, és mindent magában ölel a szélsőséges időjárás eseményeknek a növekedése, és mindent egyszerre kell megoldani. Ennek a legegyszerűbb módja egyébként az, hogy alkalmazkodunk a klímaváltozás szélsőségeihez. És ez nagyon sürgető, ezt már hosszú évek óta mondjuk, ezt mindenféleképpen minél hamarabb meg kell valósítani.
2: A témában bővebb elemző beszélgetést a szombaton 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történtben hallhatnak. Hatályon kívül helyezte Donald Trump 10%-os globális vámját egy amerikai kereskedelmi bíróság, írta pénteken az MTI. A New York-i testület szerint az intézkedés jogellenes volt, mert az amerikai elnök félreértelmezte a vámok alapjául szolgáló kereskedelmi törvényt. A bíróság elrendelte a már beszedett vámok visszatérítését is. Az Egyesült Államok február óta vetett ki általános 10%-os vámot a legtöbb importtermékre. Ismét légicsapást hajtott végre Izrael Dél-Libanonban, a támadásban egy mentő életét vesztette, írta pénteken az MTI. A libanoni polgári védelem szerint a dróntámadás a Kfar Shuba településre vezető főutat érte, az izraeli hadsereg közben több dél-libanoni település kiürítésére szólított fel, arra hivatkozva, hogy a térségben a Hezbollahhoz köthető létesítmények találhatók. További erőfeszítésekre van szükség az uniós migrációs és menekültügyi paktum teljes körű végrehajtásához, közölte az Európai Bizottság az MTI szerint. A testület úgy látja, hogy a tagállamok jelentős előrelépést tettek az új rendszer bevezetésében, több ország már dolgozik a jogszabályok módosításán és az új határellenőrzési eljárások kialakításán. Brüsszel szerint azonban még fejleszteni kell többek között az előszűrési rendszereket, az adatbázisokat és a befogadó infrastruktúrát is. Az uniós migrációs paktum 2026. júniusában lép hatályba. Újabb dróntámadás érte Ukrajnát, miközben Volodymyr Zelenszkij magánhadseregek létrehozásáról beszélt. Nyíri Kata jelenti.
5: Oroszország 102 különböző típusú csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát 7 irányból, közölte az ukrán légierő. A légvédelem 92 ellenséges drónt semmisített meg, vagy térített el. A közlés szerint a támadásban Shahed Gerbera is italmas típusú pilóta nélküli eszközöket, valamint elterelő drónokat vetettek be. Az indítások oroszországi területekről, illetve a megszállt Donyeckből és a Krimből történtek. Az ukrán hatóságok szerint 8 drón célba talált 6 helyszínen. Emellett a lelő drónok roncsai 4 helyszínen zuhantak le. A légierő közölte, a támadás reggel is folytatódott, ezért a lakosságot óvatosságra intették. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna jogszabályi keretet készül kidolgozni a magánkatonai vállalatok legalizálásához. Elsősorban a háború utáni veteránok foglalkoztatása és Ukrajna globális biztonsági szerepének erősítése érdekében. Esti üzenetében Zelenszkij közölte, hogy utasította a belügyminisztériumot, a hírszerzési szerveket, a kormánytagjait és az elnöki hivatalt, hogy dolgozzák ki a szükséges jogszabályi kereteket, és gondoskodjanak arról, hogy a törvényt még idén elfogadják, írja ki. Independent. Ihor Klimenko, ukrán belügyminiszter a bejelentést követően kifejtette, hogy a kezdeményezés célja egy átlátható és ellenőrzött modell létrehozása a speciális biztonsági és védelmi szolgáltatások nyújtására, teljes összhangban az ukrán alkotmánnyal. Hangsúlyozta, hogy az ukrán katonák világszerte elismert, példátlan harci tapasztalattal rendelkeznek, amelyet a háború után szakmai lehetőséggé kell alakítani.
2: Elégedetlen Szerbia a MOL csoport legutóbbi ajánlatával, amelyet a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről folyó tárgyalásokon fogalmazott meg, ugyanakkor továbbra is elkötelezett a kompromisszumos megoldás mellett, közölte a szerb energiaügyi miniszter csütörtökön. A miniszter jelezte, hogy Belgrád új ajánlatot vár a MOL-tól a lehető legrövidebb időn belül. Kiemelte, Szerbia elsődleges érdeke az állampolgárok, a gazdaság és az ország energiabiztonságának védelme. Továbbra sem körvonalazódik az új román kormány összetétele, miközben az RMDS a korábbi koalíció helyreállítását szorgalmazza, a szociáldemokraták kisebbségi kormány lehetőségét is vizsgálják. A részletekről Gáspár Sándor tudósít.
6: Miközben a román köztársasági elnök számára fontosabb a kilencek találkozója, mint az egyeztetés a pártvezetőkkel a politikai válság feloldása érdekében, az RMDS elnöke Kelemen Hunor ismételten leszögezte, hogy mindenekelőtt a felbomlott négypárti koalíció újraalakítását kellene megkísérelni, mert ez jelentene biztos parlamenti többséget. Persze, ehhez olyan miniszterelnök jelöltet kellene találni, idézünk, aki szakmailag felkészült, politikailag mindenki számára elfogadható, és senki sem tekintené riválisnak. Kelemen Hunornak ez a harmadik tétele arra utal, hogy sokan úgy vélik, Nikusor Dán is részese a kormánybuktatás, pontosabban a miniszterelnök buktatás folyamatának, mert vetélytársnak érzi, érezte Ilie Bolozsánt. Ezzel párhuzamosan a szociáldemokraták bejelentették, hogy hétfőn már is tárgyalásokat kezdeményeznek, elsősorban az RMDS-szel, meg a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, kisebbségi kormány alakítása céljával. Ez nyilván azért nem elégséges, hiszen együtt csak alig 10%-ot hoznának a PSD 22%-ához. A PSD független képviselőkre is számít, viszont ezek jelentős része a szélsőséges pártokból kilépett politikusokból áll, ám tőlük eddig az RMDS elzárkózott. Kérdés az is, hogy a liberális pártban mindenki megmarad-e a jelenlegi állásponton, miszerint szakítanak a PSD-vel és inkább ellenzékbe vonulnak. Az eddigi belügyminiszter Katalin Predoyu ugyanis továbbra is fenntartja véleményét, hogy mindenképpen tovább kellene kormányozniuk, noha a többiek a pártvezetőségben egyhangon Bolozsán mellett és a PSD ellen törtek lándzsát. Emellett az USZERE és a liberálisok azt is bejelentették, hogy szorosabbra fűzik kapcsolataikat, hogy csökkentsék a szélsőséges AUR befolyása növekedésének lehetőségét. Az AUR kormányra kerülését eddig mindenki elutasította. Tény viszont, hogy a PSD az AUR-ral nagyon közel kerülne az egyszerű parlamenti többséghez.
7: Közlekedési hírek.
8: Budapesten ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos, a Göncz Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusszal lehet utazni a Göncz Árpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Ma reggel 8 órától délután 3 óráig a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kassai utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a burkolatot. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért ma délután 3 órától lezárják az Alkotmány utcát, holnap hajnalig. Ma délelőtt 9 órától holnap délutánig a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. Ma délután 3 órától üzemzárásig a 15-ös autóbusz módosított útvonalon jár, egyik irányban sem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót sem. Délután 1 órától este 9 óráig 215-ös autóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Szép Csilla, BKK Info.
2: A várható időjárásról. Szombaton a keleti országrészben még változó vastagságú fátyol felhőzet lehet az égen, amely napközben fokozatosan elvonul északkelet felé. Az ország nagy részén napos idő várható gomoly felhő képződéssel. Délután főként a Nyugat-Dunántúlon kisebb eséllyel a középső és északkeleti területeken alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkülhet, zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödhet. A csúcs hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Végül főpíreink még egyszer röviden. Világos irányt mutat az egész egyház számára 14. Leó pápa, emelte ki a pápa választás évfordulóján Veres András püspök. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be pénteken Magyar Péter. Újabb dróntámadás érte Ukrajnát. Továbbra sem körvonalazódik az új román kormány összetétele. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, technikai munkatársam Bixa Levente, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
9: Múlt idéző című rovatunk következik, Hámori Kingát hallják.
10: 2026. május 9-e szombat van. Isten éltesse Gergely nevű kedves hallgatóinkat. E férfi név a görög Gregorius név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből alakult ki. A görög név jelentése éber, őrködő. Minden évben május 9-én tartják az Európa napot, mely az európai békét és egységet állítja reflektorfénybe. Ez a nap a történelmi jelentőségű Schumann nyilatkozat évfordulója. Ebben Robert Schumann, francia külügyminiszter, új politikai együttműködést vázolt fel Európa számára annak érdekében, hogy a kontinens országai között soha többé ne robbanjon ki háború. Robert Schumann nyilatkozata tekinthető az Európai Unió kialakulásához vezető út kezdetének. A legmagyarabb Habsburgként emlegették Habsburg lotaringiai Józsefet, azaz József Nádort, aki 1776-ban ezen a napon született, és Magyarország nádora volt 20 éves korától haláláig. Reformgondolkodásában Széchenyi István eszmetársa volt. Megtanult magyarul, és díszmagyart viselt. Nevéhez fűződik a Nemzeti Múzeum, a Német Színház, a Gellért-hegyi csillagvizsgáló, a Ludovika Akadémia és több vasútvonal építése, a Városliget rendezése, a Margit-sziget parkosítása, a műszaki felső oktatás megerősítése. jelentős adományokkal támogatta a Nemzeti Múzeumot, a Széchenyi Könyvtárat és a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását, a művészeteket, a közoktatást. Ő vette rá bátyját, Első Ferenc osztrák császárt és magyar királyt, hogy 13 év szünet után hívja össze az első reformországgyűlést. Ő eszközölte ki a kegyelmet a császárnál, a börtönbüntetésre ítélt magyar jakobinusoknak, köztük Kazinczy Ferencnek. Az 1838-as pesti árvíz idején ő irányította a mentést, majd sokat tett az árvízkárok enyhítéséért. Szobra Budapesten, a róla elnevezett téren található. Bölcsességed legyen az őszhaj bölcsessége, de szíved legyen az ártatlan gyermekség szíve, mondta Friedrich Schiller, német költő, drámaíró, filozófus és történész, aki 1805-ben ezen a napon hunyt el Weimarban. A 18. században Goethe mellett ő volt a német irodalom legnagyobb hatású képviselője. Életműve magában foglalja a szép irodalom valamennyi műfaját. Több színdarabja a mai napig a német nyelvű színházak állandó repertoárjában szerepel, balladái pedig a legkedveltebb német versek közé tartoznak. Az Örömóda költeménye Beethoven megzenésítésében a humanizmus világhimnusza lett. Az opera buffa, azaz a Víg opera egyik legnagyobb mestere, Giovanni Paisiello, olasz zeneszerző is ezen a napon született, 1740-ben Tarantóban, de Nápolyban tanult. Víg opera írói vénája már 20 évesen, első intermezzója bemutatásakor nyilvánvalóvá vált. Ezután az olasz opera színpadokon sorra adták elő műveit. A 30-as éveiben a Szentpétervári olasz operaházak karmestere és inspektora volt, ahol saját operáit is színre vitte. 40-es évei derekán tért haza Nápolyba, ahol 4. Ferdinánd király udvari karmesteri címet adományozott neki. Legnépszerűbb operái ebben az időszakban keletkeztek. A Szevélyai Borbé című operája például annyira nagy sikerű volt, hogy óriási botrányt tört ki, amikor 1816-ban Rossini ugyanennek a darabnak készítette el az adaptációját. Ennek ellenére nem telt bele sok idő, és Rossini darabja kiszorította a színpadokról Paisiello művét.
9: A múlt idézőt Hámori Kinga készítette.
7: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Ámen.

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Csató Béla. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretett testvérek, a Szent Misénkben imádkozunk élő rózsafűzér zarándoklatért. Isten színe előtt vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te a keresztségben újjáalkotva meghívtál minket a mennyei életre, és megadtad, hogy a megigazulás által a halhatatlanságra alkalmasak legyünk. Kérünk, vezess el egykor az örök dicsőségbe, hogy ott beteljesedjék megváltásunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Második apostoli útja során Pál eljutott Derbébe és Lisztrába is. Itt találkozott egy Timóteus nevű tanítvánnyal, egy hívő zsidó anyának és egy görög apának fiával. A lisztrai és ikóniumi testvérek dicsérőleg nyilatkoztak róla. Pál magával akarta vinni útitársul, és ezért a környékbeli zsidókra való tekintettel körülmetéltette, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor aztán sorra járták a városokat, az ott lakó testvéreknek lelkükre kötötték, hogy tartsák meg az apostolok és a jeruzsálemi presbiterek által hozott végzéseket. Így az egyházak megerősödtek a hitben, és a hívek száma napról napra gyarapodott. Mivel a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsia tartományban prédikáljanak, Frígián és a Galaták földjén utaztak keresztül. Mízia határához érve megkísérelték ugyan, hogy Bitiniába menjenek, de Jézus lelke nem engedte meg nekik. Ezért keresztül vágtak Mízián, és lementek Troászba. Itt egy éjszaka Pálnak látomása volt. Egy macedón férfi állt eléje ezzel a kéréssel, jöjj át Macedóniába és segíts rajtunk. E jelenés után azonnal készen voltunk, hogy elinduljunk Macedónia felé, abban a biztos tudatban, hogy Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez: ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból. Ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tétek is megtartják. Mindez miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban testvéreim, az Úr Jézus Krisztusnak a búcsú beszédében Szent János evangélista leírja, hogy az övéi kiválasztott emberek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Mit jelent választani? Választani csak azt tud helyesen és sikeresen, aki ismeri az elérendő célt, és hajlandó ezért az elérendő célért dolgozni, megfelelő eszközökkel. Az Úr Jézus Krisztus ismeri az elérendő célt, amit az Atya küldött és választott és szánt mindannyiunknak, hogy hazajussunk az ő közelségébe, a vele való egységbe, az ő országába. Ez az elérendő cél. De mivel az ember vétkezett, azért az embert a bűnétől kellett megváltania Isten egyszülött fiának, és a bűnnek minden következményét magára kellett vállalnia. Ezért az Atya küldte, és a fiú önként vállalta az emberi sorsot, beleértve nem csak a testünket, de annak minden nyűgét és a bűnnek minden következményét. Erről szól Jézus szenvedése, a gonoszságnak a diadala, az ő élete, emberi élete fölött a keresztre feszítés, és erről szól az Úr Jézus Krisztusnak a megváltói műve, hogy saját testén keresztül, amely azonos a mi testünkkel, részesítsen abban az istenségben, amely istenség az ő testének teljes része volt, mint Isten embernek. Tehát mi is kiválasztottak vagyunk, az istenes élet kiválasztottjai. De szembe kell néznünk azzal, hogy ennek homlok egyenesen ellene mond minden hatalom és minden egyes személy is, aki istentelenül éli életét, akinek az élete saját maga körül, vagy még rosszabb, csak az anyagiak körül forog. Kiválasztottak vagyunk. Így választotta ki az Úr Jézus Krisztus Sault, hogy legyen belőle Szent Pál. Így választotta ki az Úr Jézus Krisztus Simont, hogy legyen belőle Szent Péter. És így választotta ki az Úr Jézus Krisztus a mennyei Atya akaratából mindannyiunk életét, hogy övé legyünk. A választottságunk azonban nem jelent számunkra 100%-os sikert itt a Földön. Csak a hűségünk jelent 100%-os sikert, mint halálig tartó hűségünk. Erre példa számunkra az elveszett apostol Júdás. Befejezésül kérjük az Úr Jézus Krisztust, hogy tartsa meg minket az ő hűségében, adjon erőt a keresztény élet különféle megpróbáltatásainak hordozására, és vezessen haza abba az országban, amelybe a mi atyánk, a mindenható Isten várja gyermekeit. Amen. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségért.
1: Add Urunk, hogy Szent Atyánk, Leó pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vívő utat. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeik igazi tanítói legyenek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk az élő rózsafüzér zarándoklaton résztvevőkért. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Úr Krisztus!

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk, Istenünk, fogadd irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait, és támogass segítségeddel, hogy amit tőled kapott, el ne tékozolja, és megnyerje örök ajándékodat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és akár elkedvel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magunkat

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örök.

0: örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, azért nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek és szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk a mindenkor.
0: Ami Úr,
3: Isten báránya,
0: Jézus Krisztus testvérek és védenek egyesítésre, a Szent áldozatot.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizze meg engem az örök életet.

Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal őrizd megváltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedés árán szabaddá lettek, az ő feltámadásának örömében éljenek, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével. Mondják, mit kell csinálni.

0: Szent misét közvetítettünk a Budapest Városmajori Plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Csató Béla. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Az emberi kapcsolatok és a kritikus gondolkodás védelmére hívta fel a figyelmet üzenetében 14. Leó pápa. A Szentatya arra figyelmeztetett, a mesterséges intelligencia fejlődése komoly veszélyt jelenthet az emberi kapcsolatokra és a kritikus gondolkodásra. Külön figyelmeztetett a manipuláció, a félretájékoztatás és a deepfake technológiák veszélyeire is. Világos irányt mutat az egész egyház számára 14. Leó pápa, és a krisztusi evangéliumi értékrendet mindenkinek tudja közvetíteni. Emelte ki a tavaly május 8-ai pápa választás évfordulóján Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke az MTI-nek. Elmondta, Prevost bíboros nem sokkal a pápa választás előtt járt Magyarországon. A püspök felidézte azt is, a jelenlegi pápa a Ferenc pápát kísérő vatikáni delegációnak is tagja volt 2023 tavaszán a magyarországi apostoli látogatáson. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter. A leendő miniszterelnök Facebook oldalán úgy fogalmazott, miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvény alkotás átlátható legyen. Hozzátettem, a Tisza kormány igazságügyi miniszterére vár azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását és hazahozatalát. Több mint 13 ezeren vettek részt a pinteki német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az Oktatási Hivatal az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3.041 vizsgázó tett érettségi vizsgát. Másik közleményében a hivatal összegezte, hogy idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. A 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5.252-en jelentkeztek. Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart. Donald Trump már a múlt héten jelezte, amikor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, hogy az orosz elnököt a harcok rövid ideig tartó felfüggesztésére kérte. A héten az orosz kormányzat is bejelentett egy kétoldalú tűzszünetet, egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-ei moszkvai világháborús megemlékezésekkel kapcsolatosan, tudósít az MTI. Végül hazánk időjárásáról. A keleti ország részben még lehet fátyol felhős idő. Az ország nagy részén napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Délután főként a Nyugat-Dunántúlon kisebb eséllyel a középső és észak-keleti térségekben alakulhat ki zápor vagy zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: A fővárosban ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Rendezvények miatt ma délelőtt 9 órától holnap délutánig a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. Rendezvény miatt ma délután 3 órától lezárják az Alkotmány utcát holnap hajnalig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a Markó utca megállót, és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót is kihagyja. Délután 1 órától este 9 óráig 215-ös autóbusszal utazhatnak a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a 13. kerületben a Fáji utcát a Röpenty utcánál toronydarú építése miatt. Ma délután 2 óráig időszakosan és szakaszosan lezárják a 4. kerületben az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó- és kerékpáros verseny miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. Szép Csilla, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A könyvolvasás fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulója alkalmából rendezett fogadáson, adta hírül a Magyar Kurír. A pápa úgy fogalmazott, az olvasás ellenszere a szellemi bezárkózásnak, és segít az érett gondolkodás kialakításában. 14. Leó szerint a könyv egyszerre alkalom a gondolkodásra, a találkozásra és Krisztus hirdetésére is. A Szent Atya mindenkit arra bíztatott, hogy rendszeresen olvasson könyveket. Hatályon kívül helyezte Donald Trump 10%-os globális vámját egy amerikai kereskedelmi bíróság, írja az MTI. A New Yorki testület szerint az intézkedés jogellenes volt, mert az amerikai elnök félreértelmezte a vámok alapjául szolgáló kereskedelmi törvényt. A bíróság elrendelte, hogy a már beszedett vámokat térítsék vissza az érintett vállalkozásoknak. A döntés a februárban bevezetett általános importra kivetett vámokra vonatkozik. Videóban köszöntötte a 100 éves Sir David Attenborough-t Bödőcs Tibor, írja a HVG. A humorista szerint Attenborough minden munkájával azt üzeni, hogy egyek vagyunk, a kacsacsőrű emlőstől egészen a Zala-Szent Iváni bakterig. Bödőcs a videóban úgy fogalmazott, a világhírű természetfilmes még a szúnyogokra is rámosolyog, mielőtt lecsapná őket. Sir David Attenborough május 8-án ünnepelte 100. születésnapját. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
5: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Durkó Heléna énekelt, 7 óra 51 perc. Következik a perikópa.
1: Húsvét 6. vasárnapja következik, amely egyben a társadalmi kommunikáció világnapja is. A Szentmisén a 66. Zsoltár szövegéből vesszük az imádságot az első és a második olvasmány között. A Zsoltár szavaihoz Martos Levente Balázs segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. Minden föld dicsérje az Istent, dicső nevének Zsoltárt zengjetek. Magasztaló énekkel mondjátok Istennek, mi csodásak a te műveid. Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, nevedet Zsoltárral dicsérje. Jöjjetek és lássátok Isten műveit, csodálatos, amit az emberekért végbe vitt. Száraz földé tette a tengert, gyalogszerrel keltek át a vizen. Örvendezzünk tehát ő benne, mert hatalmával uralkodik mindörökké. Jertek ide mind, és halljátok, kik félitek az Istent, elmondom, mi nagy dolgot tett vélem. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem vonta meg tőlem irgalmát.
2: Hogyan éljük meg az imádságot? Inkább saját, egyéni személyes vállalkozás és találkozás az Istennel, vagy olyas valami, amiben a közösség segít belépni, közös találkozás, amely az emberi hangok, gesztusok és jelenlét által készít fel az Isten színe látására. Nehéz erre a kérdésre egyszer s mindenkorra válaszolni. Inkább arról valhatnánk, mesélhetnénk egymásnak, hogy mindez felváltva, egyszer így, másszor úgy történik. Hogyan tisztul meg a szívünk a váratlan, ajándékba kapott csend pillanataiban? Hogyan tekintünk azután egymásra is, másként, tisztább, lényeget látóbb, a jóra nyitottabb tekintettel? Illetve, amikor mindez fordítva szükséges, hogyan melegíti fel dermedt szívünket a többiek jelenléte? A szelíd, de kitartó közös imádság. Hogyan felejtjük el bunkat bánatunkat, amikor a közösség felemel? A 66. Zsoltár, amelyet húsvét 6. vasárnapján éneklünk, a közösségi ének és a mélyből, magányból forrásozó imádság határán mozog. Első hallásra inkább a közösség hangját halljuk meg benne, amely az egész földet akarja imára hívni. Minden föld dicsérje az Istent, dicső nevének Zsoltárt zengjetek. A minden föld, vagyis egész föld kifejezés a Zsoltár bevezetésében háromszor is elhangzik. Persze mindezt érthetjük egyetlen imádkozó újongó kiáltásaként, akinek akkora öröme van, hogy az egész földet be kell töltenie. Csak az egész föld, minden nép és nemzet, tenger és száraz tudja elég hangosan visszhangozni. A folytatás még mindig a közösséget, egész pontosan Izrael tapasztalatát szólaltatja meg. A tengeren átvezető út kétféle értelmet nyerhet. Az első a kivonulás tapasztalata, amelyre ez a fogság utáni időkben keletkezett Zsoltár úgy tekint vissza, mint a nép nagy, alapító, közös tapasztalatára. Az Isten száraz földé tette a tengert, vagyis a kivonulás könyve szerint egész éjjel tartó erős és forró széllel kiszárította azt, hogy a nép átvonulhasson rajta. A Zsoltár szavai azonban nem egyértelműek, és mint minden költeményben ebben is felragyoghat másik értelem, másik párhuzam. Izajás könyvében például olyan szakaszokat is olvasunk, ahol a tenger kiszárítása nem a kivonulás, hanem a teremtés csodájához, az őstenger legyőzéséhez, a káosz hatalmának megfékezéséhez kapcsolódik. Ezt az értelmezést egyébként a Zsoltárunkat megelőző 65. Zsoltár párhuzamos részei is megerősítik. Miért dicséri az Urat az egész föld? Mert megteremtette, elrendezte, lakhatóvá tette, élhetővé, széppé, mint édenkertjét. És mert szabadságot ajándékozott a föld lakóinak, felemelte a fogságban sínlődő népet, megismertette velük a szabadság ízét, hogy ennek hírnökei legyenek az egész földön. A Zsoltár harmadik egysége ugyan visszavisz a rabság képeihez. Engedted, hogy emberek gázoljanak a fejünkön, tűzön és vízen mentünk keresztül. de a szabadulás ismételt tapasztalatát is ünnepli. Te kivezettél minket az enyhülésre. Majd egy fogadalom teljesítésével zárul a jeruzsálemi templomban. Igen, úgy tűnik, ez az imádság olyas valakinek a tapasztalata, aki engedi, hogy a nép emlékezete magával ragadja, s akit ez az emlékező erő ébreszt fel, hogy ő maga is hálát adjon. Most már ő vigye a fődallamot, bánat, hála és dicsőítés hangjait. Ahogy ezeket a Zsoltár verseket olvasom, szinte hallom is hangjukat. A föld hangjait, sötét és termékeny szólamát, a tenger zúgását, a vízcseppeken átragyogó fény rezdülését, üdítő frissességet, a vízből sarjadó mindenféle életet. A Szentmisén az apostolok cselekedeteinek részletére felel ez a Zsoltár. Az örömhír Jeruzsálemből eljut a szomszédos, félig rokon, félig idegen Szamáriába. Fontos ez. Az egész földre elható ige elindul. Az élet igéje utat készít magának, s már nem is hív, hanem teremt egy új világot.
0: A 66. Zsoltár szövegéről rádiónk vezérigazgatója Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mondta el gondolatait.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó reggelt kívánok! Az emberi kapcsolatok és a kritikus gondolkodás védelmére hívta fel a figyelmet üzenetében 14. Leó pápa. A Szentatya arra figyelmeztetett, a mesterséges intelligencia fejlődése komoly veszélyt jelenthet az emberi kapcsolatokra és a kritikus gondolkodásra. Külön figyelmeztetett a manipuláció, a félretájékoztatás és a deepfake technológiák veszélyeire is. Világos irányt mutat az egész egyház számára 14. Leó pápa, és a krisztusi evangéliumi értékrendet mindenkinek tudja közvetíteni. Emelte ki a tavaly május 8-ai pápa választás évfordulóján Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke az MTI-nek. Elmondta, Prevost bíboros nem sokkal a pápa választás előtt járt Magyarországon. A püspök felidézte azt is, a jelenlegi pápa a Ferenc pápát kísérő vatikáni delegációnak is tagja volt 2023 tavaszán a magyarországi apostoli látogatáson. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter. A leendő miniszterelnök Facebook oldalán úgy fogalmazott, miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen. Hozzátette, a Tisza kormány igazságügyi miniszterére vár azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását és hazahozatalát. Egy évvel a Parajdi bánya katasztrófa után is meghosszabbították a veszélyhelyzetet, írja az MTI. Egy évvel ezelőtt kezdett a fölötte folyó koront patak beszivárogni a Sóbányába, majd teljesen elárasztotta azt. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság csütörtökön újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot. A veszélyhelyzet június 7-jéig marad érvényben. A Hargita megyei településen napra pontosan egy éve, 2025. május 8-án vezették be először a rendkívüli állapotot. A Hargita megyei prefektúra közlése szerint a most jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart. Donald Trump már a múlt héten jelezte, amikor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, hogy az orosz elnököt a harcok rövid ideig tartó felfüggesztésére kérte. A héten az orosz kormányzat is bejelentett egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezésekkel kapcsolatosan, tudósít az MTI. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, délután főként a Nyugat-Dunántúlon, kisebb eséllyel a középső és északkeleti térségekben alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Paul McCartney felvétele szólt, 8 óra 8 perc. A reggeli riport következik. Május 10-én vasárnap 10 órától tartják az ELTE Lágymányosi kampuszának gömb aulájában a 21. Budapesti Nemzetközi Képregény Fesztivált. Trásser László összeállítása következik.
1: Pilc Roland, szegedi képregény szerkesztő. Ebben a minősítésben egyeztünk meg évtizede, sőt, még annál is régebb óta foglalkozol képregénnyel, és ami kiderül az eddigiekből, az vélhetően azt mutatja, hogy növekszik az érdeklődés a képregények iránt. Részben idehaza, de hasonlóképpen legalább olyan mértékben külföldön is. Ezt mutatja minden előrejelzés, ami a május 10-i vasárnapi Budapesti Képregény Fesztiválra vonatkozik. Nézzük először az elmúlt hét képregény fesztiválját, amelyet Szabadkán rendeztek a Vajdaságban.
2: Április 25-én került megrendezésre Szabadkán ez a képregény találkozó. Konkrétan az 5. vajdasági magyar képregény találkozó. Ott gyűltünk össze, tehát ez kifejezetten arról szól, hogy az ottani magyarok, tehát az ottani magyar képregényesek találkozója. Tehát itt érdemes azért megkülönböztetni a szerb vonalon, az ex-jugoszláv vonalon. Ott egyébként nagyon erős képregény kultúra volt nagyon sokáig. Tehát mi csak néztünk Magyarországról kifelé, Jugoszlávia felé. Ott mondjuk nem azt mondom, hogy feltétlenül a saját képregényeik voltak nagyon-nagyon népszerűek, bár nagyon sok szerb képregényes ment ki aztán franciákhoz, Nyugat-Európába, sőt Amerikába is, akik alkottak. Egyébként a Kupecki Csaba nevezetű úriember, aki őket összegyűjtötte egyébként, tehát egy ilyen képregény menedzser dolgozott, és a mai napig dolgozik. Illetve hát ugye ott az olaszok nagyon nagy hatással voltak rájuk. De a magyar részen az egészen elválik azért ez a dolog. Tehát ott is kicsit hasonló a helyzet, mint Magyarországon, hogy egy picit így újra kellett ezt az egészet építeni, mert úgy gyakorlatilag a 90-es évek végén nagyon eltűntek, hogy Magyarországon is. Inkább azt mondom, hogy ezredforduló után úgy elhalkultak ezek a képregényes hangok, utána viszont egy ilyen reneszánszát kezdte elélni, és hát most ez a kettősség van kint is a vajdaságiaknál.
1: A képregények tematikája úgymond megjelölhető, megnevezhető?
2: Ami Magyarországon is népszerű, mindig nagyon népszerűek az ilyen szuperhős, Marvel, DC képregények, tehát azok, amiket a moziban, tévében is azért nagyon jól lehet látni. Tehát a népszerűséget azért nagyon befolyásolja az, hogy mi az, ami az emberek előtt van állandóan. De hogyha egy kicsit az olvasó mögé néz ezeknek a trendeknek, akkor azért sokkal szélesebb fokát találja annak, hogy milyen típusú jellegű képregényekkel tud találkozni, tehát nyilván én sem egy szuperhős képregényt viszek meg, általában mondjuk a magyar szerzők inkább egyedi képregényeket jelentetnek meg.
1: Egy nagyon jelentős esemény ígérkezik a képregények nézői, olvasói és szerzői számára, amennyiben május 10-én vasárnap Budapesten egy nemzetközi képregény fesztivált szerveznek.
2: Nagyon-nagyon sok magyar szerző, magyar képregényes mellett külföldi vendégek is elő szoktak fordulni, tehát mindig vannak külföldi meghívottak, de gyakorlatilag az összes magyarországi képregénykiadó képviselteti magát, úgyhogy ez egy ilyen nagy családi összejövetel szokott lenni, mert már mindenkit ismer így az alkotók, a kiadók és a rajongók között természetesen. Az ELTE gömbaulában lesz most ez a rendezvény, vasárnap 10 órától minden magyarországi képregényes képviselteti majd magát.
1: Mennyire európai? Mit mondhatunk erre a rendezvényre?
2: Azért azt tudni kell, hogy az európai, főleg a francia-belga vonal az iszonyatosan erős, tehát ahhoz mi gyakorlatilag sehol sem vagyunk. Most természetesen a szervezők is próbálnak azért nyitni, tehát azért is ez a nemzetközi megnevezés már azért jó pár éve egyébként így hívják a Budapesti Képregényfesztivált, vagy Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál, hogy mindig nyitnak nyitnak valamilyen szinten így a nemzetközi piac felé.
1: Ez évente egy alkalommal szokott megrendezésre kerülni?
2: Igen, ez tavasszal mindig évente egyszer van, bár ugye nagyon sok egyéb rendezvény is van, tehát Budapesten is van még például a Hungarocomics, ami év végén inkább egy ilyen karácsony előtti vásár, akkor a Budapest Comic Con, ami már idén volt márciusban, és hát több ezer főt mozgatott meg szerintem, több tízezeret is lehet. Persze ott nyilvánvalóan nem csak a képregényről van szó, hanem minden, ami ebbe a popkultúrába, geek kultúrába beletartozik, tehát beöltöznek különböző figuráknak, külföldi neves sztárvendégek vannak, tehát egy megint egy más dimenzió. A Budapesti Képregény Fesztivál ez inkább kifejezetten a kemény vonalas képregény rajongóknak és olvasóknak van.
1: Mit jelent ez?
2: Hogy igazából nagyon sokan vannak más rendezvényeken, akik a képregény kultúra melléktermékeként olyan dolgokkal kapcsolódnak be, mint az animáció, vagy egyéb filmek, vagy a popkultúrának azért rengeteg ága boga van, ami bevonza az embert, de a képregényt sajnos azért még mindig kevesen fogyasztanak ezekből, mert nem annyira magától értetődő, nincs előttük annyira. Tehát ezt még mindig nyögjük évtizedek óta Magyarországon, tehát ez szinte megváltoztathatatlan. De hát pont ez a lényeg egy ilyen rendezvénynek, hogy igenis találkozzanak kifejezetten a képregényekkel, tehát hogy legyen olyan rendezvényünk is, ami csak a képregényekről szól.
1: Nyersen szóval, kit érdekelnek Magyarországon a képregények?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azt gondolná az ember, hogyha mondjuk kívülről szemléli ezt az egészet, hogy leginkább a nagyon fiatalokat, vagy gyerekeket szólítja meg.
1: Aki még olvasni nem tud.
2: De erről egyébként egyáltalán nincs szó. Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyébként a speciális helyzetben vagyunk, hiszen képregények leginkább egyébként a 80-as, de inkább a 90-es években kezdtek el, tehát a nyugati képregény akkor bukkant fel igazán Magyarországon, és akik akkor voltak gyerekek, vagy mondjuk egészen fiatalok, akik ma már azért egy ilyen jó 40-es, akár 50-es korosztály is, de ők már szerencsére elhozzák a gyerekeiket is, ugye, és ilyen szempontból azért megtalálja egymást ez a két korosztály, illetve megtalálják a kiadók is ezt a réteget, hogy például gyerekeknek is lehet célozni képregényt, de azt gondolom, hogy elsősorban nem a gyerekképregények viszik el a piacot.
0: Május 10-én vasárnap 10 órától tartják az ELTE Lágymányosi kampuszának gömb aulájában a 21. Budapesti Nemzetközi Képregény Fesztivált. Pilc Roland szegedi képregény íróval Trásár László beszélgetett.

Kedves hallgatóink, következik az egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. 14. Leó pápa egyéves pontifikátusát teszi mérlegre Gájer László egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának professzora az Új ember legfrissebb számában. A szerző szerint a kezdetben visszafogottnak tűnő pápa egyre határozottabban rajzolja ki tanításának súlypontjait, amelyek középpontjában a béke áll. Ez számára nem pusztán a fegyverek elhallgatása, hanem a feltámadott ajándéka, egy fegyvertelen és lefegyverző béke, amely cselekvésre hív. Emellett hangsúlyosan jelenik meg a szegények melletti kiállás és az egyház erkölcsi tanításának teljessége. A pápa következetesen arra figyelmeztet, nem vagyok politikus, az evangéliumról beszélek, vagyis az egyház küldetése minden kérdésben az evangéliumi mércéhez igazodik, olvashatjuk az Új ember cikkében. Életútjáról és hivatásáról vall a 75. születésnapja alkalmából az Új embernek adott interjújában Blankenstein György, szentendrei plébános. A papként megélt évtizedeket Isten ajándékaként értékeli. Elkényeztetett az Úr, mondja, hangsúlyozva, hogy a szeretet nem pusztán érzelem, hanem döntés. Nagy családból hozott életigenlése, közösségépítő szolgálata és lelkipásztori tapasztalata egyaránt meghatározza szemléletét. Szentendrén közösségeket, intézményeket épített, és fontosnak tartja, hogy az emberek közösségben maradjanak meg a hitben. Megható családi történetei és papi élményei mögött ugyanaz az üzenet húzódik, a szeretetet minden helyzetben választani kell. Van még bennem energia, tett erő, fogalmaz az interjúban, derűvel és belső békével tekintve életére és küldetésére. A Mindszenty József halálának 51. évfordulóján rendezett

esztergomi zarándoklatról és ünnepi szentmiséről is részletes beszámolót közöl az új ember. Az ország minden részéből érkező hívek közösen imádkoztak a herceg primás sírjánál, hálát adva életéért és tanúságtételéért. Felföldi László püspök homíliájában mint szenti példáját a jelen felé fordítva beszélt az egyház gyógyító küldetéséről, a közösség és a család megtartó erejéről, valamint a hitből fakadó belső tartásról. A zarándoklat többek számára, köztük a gyalogosan érkező fiataloknak lelki elmélyülést jelentő úttá vált. A mértékadóban Molnár Antal történész, egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem kutatóintézeti igazgatója és a Pápai Történettudományi Bizottság tagja írását olvashatjuk az állam és az egyház viszonyáról. A szerző történeti áttekintésben mutatja be, miként alakult az egyház mozgástere a világi hatalommal szemben az elmúlt 2000 évben, majd a közép-európai sajátosságokra tér ki. Kiemeli, a térségben ma is erősen hat a josefinista hagyomány, az állami függés és a politikai lojalitás elvárása. A történész szerint a jövő útja a nagyobb egyházi autonómia és az elsődleges küldetésre való visszatérés lehet. Az egyház számára nagyobb autonómiát kell biztosítani, hogy az evangelizációra összpontosíthasson. Olvashatjuk a mértékadó írásában. Boldog Gizella, Bajorhomból jöttél, Spannóniában példaképünk lettél. Istent dicsérte otthonod s családod. Szívünk hozzád száll. Áld meg a magyart. Csendül az ének minden évben május 7-én Veszprém templomaiban, amikor Boldog Gizelláról, Szent István királyunk feleségéről emlékezünk meg. Veszprém minden évben a Gizella napok kulturális és liturgikus ünnepség sorozatával tiszteleg első királynénk emléke előtt. Idén május 7-e és 10-e között is számos egyházi, zenei és közösségi rendezvény gazdagítja az ünnepet. A Szent Mihály Főszékes Egyházban orgona koncerttel kezdődik a program, Lakner Bognár András előadásával, emellett ismeretterjesztő történelmi előadások, valamint a veszprémi várnegyed megújításáról szóló Ezer év öröksége című film is várja az érdeklődőket. Az ünnepről bővebben a Keresztény Élet legújabb számában olvashatunk. A vésztői református Ne felejts otthon mindennapjaiba enged betekintést a Reformátusok lapjában megjelent riport. Az intézményt vezető Kocsis Ádám számára a kezdetben idegennek tűnő szolgálat mára hivatássá vált. A fogyatékossággal élő és idős lakókra saját közösségeként tekint. A cikk bemutatja a gondozás emberi és lelki dimenzióit, a munkatársak elkötelezettségét, valamint azt a törekvést, hogy a lakók ne elszigetelten éljenek, hanem a város közösségének részévé váljanak. A lelkipásztor hangsúlyozza, itt is élnek értékes emberek, akik szeretetre, figyelemre és közösségre vágynak, és sokszor többet adnak vissza, mint amennyit kapnak. A Mohácsi csata közelgő 500. évfordulója kapcsán idézi fel a történelmi eseményeket a Reformátusok lapjának adott interjúban Hidán Csaba, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. A beszélgetés rámutat, a vereség nem pusztán katonai kudarc volt, hanem politikai következményei, a kettős királyválasztás és a megosztottság nyitották meg az utat az ország tartós meggyengülése előtt. A Reformátusok lapjában olvasható interjú több tévhitet is tisztáz és hangsúlyozza. A múlt üzenete ma is egyértelmű. A nemzeti egység és a közös felelősség nélkül nincs megmaradás. Kedves hallgatóink, Önök az egyházi lapszemlét hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi. 6. rész. Újra otthon. Hatan hat felé indultak, a holló észak felé, a csóka délnek, a kormos varjú keletnek, az árnyék nyugatnak, Amália jobbra, fekete világkerülő ember balra. Hatan hat felé külön-külön, hogy megtalálják egymást. Amíg távol voltak, zöld manó és a tűz vigyázott a kunyhóra. A varrótű és a bögrepötty minden nap elsétáltak a keresztútig, hogy megnézzék, jön-e már valaki. De nem jött senki. Közben tél lett. Becsuktak ajtót, ablakot, és a kisfiúról beszélgettek, aki elveszítette hóemberét. Amikor kitavaszodott, nagy takarítást csináltak a házban, fehérre meszelték a falakat, virágot tettek az asztal közepére, úgy várták az érkezőket. De még mindig nem jött senki. 3 tél, 3 tavasz, 3 nyár és 3 ősz múlt el így. Amikor a 4. tél is bekövetkezett, a villáncsoló gyertyaláng az egyik estén felkiáltott. Jönnek! Mindannyian kiszaladtak a keresztúthoz, a gyertya nem tévedett. Elől jött a holló, utána a csóka. Őt a kormos varjú követte, és jött az árnyék is, Amáliával összeölelkezve, mögöttük fekete világkerülő baktatott. Leghátul pedig végeláthatatlan sorokban az állatok vonultak. Hurrá! Visszajöttek az állatok! Perdült táncra a pöttyös bögrepötty. Csak a színeket nem látom sehol, ráncolt a szemöldökét zöld manó. Fekete világkerülő ember mondani akart valamit, de zöld manó közbevágott. Majd sorra elmeséltek mindent, most gyertek, melegedjetek meg. Mindannyian bementek a kunyhóba. A tűz finom vacsorát készített nekik, s amikor mindenki jól lakott és átmelegedett, zöld manó így szólt. Sokáig voltatok távol, meséljétek el, merre jártatok, mit hallottatok? Óriási hangzavar támadt a kunyhóban. Mind a hatan egyszerre kezdtek beszélni. Zöld manó felugrott az asztal közepére. Így semmit nem lehet hallani, kiabálta. Egyenként beszéljetek, kezd te, holló. Aztán jönnek sorban a többiek. Én a csillagok között jártam, és a hold meséjét hallgattam, mondta a holló. Én az áradó vizek birodalma fölött röpültem, és a vízi király meséjét hallgattam, mondta a kormos varjú. Én egy felhő tetején ültem, és a felhő meséjét hallgattam, mondta a csóka. Én a föld alatt jártam, és egy öreg vakond meséjét hallgattam, mondta az árnyék. Én egy medve álmaiban jártam, mondta Amália. Én az útveszejtő virágok közé kerültem, nem is találtam az utamat, mondta fekete világkerülő. Várjatok, várjatok, hadonászott zöld manó. Én most ide teszem Amália mesemondó székét a kunyhó közepére, és ti szép sorjában elmesélitek a történeteiteket. Elsőként a holló ült középre, és így kezdte a mesét. Én olyan magasra röpültem, amilyen magasra csak tudtam, s ott hallottam ezt a történetet, kezdte. A hold mondta el nekem, amikor megpihentem rajta egy őszi éjjelen. Csillagok nem szeretik az anyjukat, a napot, mert az mindig egyedül hagyja őket az egész éjszaka, és nem jön el hozzájuk akkor sem, amikor leghidegebb van. Pedig a hold egyszer azt mesélte a csillagoknak, hogy a napnál nincs semmi melegebb, s akit egyszer megsímogat, az nem fázik többé soha. De a nap még egyetlen éjjel sem jött el a gyerekeihez, s nem is üzent nekik. Félnek és fáznak az égen a csillagok, s csak az vigasztalja őket, hogy olykor szélkisasszonyok kóricálnak közöttük, akik meséket mondanak nekik. A csillagok nagyon szeretnek mesét hallgatni, mert a mesékben minden sikerül, s amikor a mese végén elalszanak, azt álmodják, hogy mégis eljött hozzájuk a nap, aki magához öleli, megsimogatja, és a nevükön szólítja őket, mert a csillagok bizony még saját nevüket sem ismerik. Álmukban a nap ezután játszani kezd velük az égen. Először bújócskáznak. Minden csillag elbújik egy napsugár mögé, s az, akinek már nem jutott hely, megkeresi a többieket. A bújócska után a nap labdázik velük. Lágyan dobálja a csillagokat egyik sugártól a másikig. Ezer meg ezer sugara van a napnak, és a csillagok boldogan kacagnak, ahogy ide-oda gurulnak, gurulnak, gurulnak. Mikor már az egész égbolt egyetlen kacagás, a csillagok felébrednek, s az álomnak vége szakad. Szomorúság költözik újra az égbe, mert hiába emlékeznek a csillagok az álmukra, az égi bújócskára és az égi labdázásra, arra nem tudnak visszaemlékezni, miként szólította őket a nap. Faggatják a holdat, kérlelik, hogy segítsen már nekik, de az a fejét rázza, és azt mondja, csak azt tudom, hogy én a hold vagyok. És vajon én ki vagyok? Sóhajtotta a legfényesebb csillag. Itt lakom az égben időtlen idők óta, és magamról semmit sem tudok. Egy tapottat sem mozdulhatok, nem nézhetek körül. Azt sem tudom, hogy az egész világ csillagokból áll-e, vagy van valami rajtuk kívül is. Jaj, úgy szeretnék útnak indulni. Meghallotta a hold a csillag sóhaját, és azt mondta neki. Lehetetlent kívánsz, édes gyermekem. Ha te eltűnsz az égről, nem lesz, aki mutassa az utat. A tengerészek eltévednének a vizeken, a tevék összekevernék a sivatagban a járatokat, és a vándorok sem találnák meg az útjukat. Tengerészek, tevék, vándorok, csodálkozott a fényes csillag. Hát azok meg miféle csillagok? A hold jót nevetett a kérdésen, s elmagyarázta a csillagnak, hogy rajtuk kívül még sok millió teremtmény létezik, s mindegyiküknek más dolga van a világon. A nap azért nem tud eljönni hozzád éjszaka, folytatta a hold, mert nappal akad dolga az égen. Az ő melege éltet minden élőlényt. Én pedig azért nem tudok elmenni a naphoz, szomorodott el egy pillanatra a hold, mert kivilágítana akkor az égen éjszaka. És honnan tudnák az emberek, hogy mikor kell fát ültetniük, rózsát metszeniük, és mindenféle mézet, olajat, házi finomságot begyűjteniük? Na hát, kiáltott fel a csillag, és mit gondolsz? Rám mi szükségük van a te embereidnek? Már elmondtam az előbb, mordult a hold a csillagra, s tovább indult az égen. De pár lépés után meggondolta magát, visszafordult, és oda kiáltott a csillagnak. Én tudom a nevedet. Anyád elmondta nekem, amikor születtél. Mivel te vagy az ég legfényesebb csillaga, még véletlenül sem lehet téged a többiekkel összecserélni. A te neved sarkcsillag. Az idők végezetéig neked kell mutatni az utat. Az én nevem sarkcsillag, ismételte az ég legfényesebb csillaga, és örömében sírva fakadt. Azon az éjszakán minden tengerész, minden teve és minden vándor sírva kereste a hazafelé vezető utakat. Fekete világkerülő ember nem hagyta szó nélkül a holló történetét. Milyen könnyű dolga van egy csillagnak, hát még ha sarkcsillagnak hívják. Az úton lévők nem boldogulhatnak nélküle, s bármilyen messze van is, mindig szükség van rá. Én azt hiszem, rád is szükség van, mondta bátortalanul Amália. Rám, ugyan kinek? Például nekem? Nélküled sosem tudtam volna meg, hogy milyen sokféle tud lenni a fekete. Fekete világkerülő elpirult volna, ha el tudott volna pirulni. De nem tudott. Még szerencse, hogy a kormos varjú türelmetlenül közbeszólt. Én is szeretném elmondani, amit az áradó vizek birodalma fölött hallottam, mondta, és mesélni kezdett. Mi, madarak, régóta tudjuk, hogy van egy uralkodónk, a madarak királya, akinek feltétlen engedelmességgel tartozunk. Azt azonban sosem gondoltam volna, hogy a vizek lakói között is van egy, aki a többieket vigyázza. És az sem jutott volna eszembe, hogy egyszer találkozni is fogok a vízi állatok királyával. Már hogyan találkozhatnál vele? Kotyogott közbe a csóka. A madarak nem tudnak a víz alá merülni. No, csak várt ki a végét. Bosszankodott a közbeszóláson a kormos varjú. Tudd meg, hogy én nem is olyan régen a vízi király vendége voltam, és tőle hallottam a következő történetet. Volt idő, amikor az egész világot víz borította, és száraz földet sehol sem lehetett látni. Az élőlények nem válogathattak kedvükre a lakóhelyek között, mert csak a vízben találhattak társat és táplálékot maguknak. A víz alatti hatalmas birodalomban szebbnél szebb várkastélyok és vízi ódúk épültek. A legszebb palotája egy öreg cethalnak volt, korallból készült a fala, színjátszó halpikkelyekből a teteje, tengeri csillagokból a 12 ablaka, hínár szálakból az ajtaja, az udvarát pedig tengeri liliomokkal ültették be. A vízi állatok igazságosan osztották el egymás között a vizeket. Voltak, akik a tengerfenekére költöztek, mások a felszínhez közel húzták meg magukat, vagy sebesen forgó örvényekben víz alatti sziklák közt választottak otthont. De bárhol éltek is, a vizek örömmel dajkálták őket, vigyáztak rájuk, és nem engedték, hogy közülük akár egy is védett hely vagy élelem nélkül maradjon. A víz volt az anyja minden élőlénynek, s az állatok nem akarták elhagyni anyjukat. Amikor a nap leragyogott a tengerbirodalom mélyére, látta, hogy az úszó teremtmények nem elégedetlenkednek, hanem békén élnek egymással. Már éppen vissza akart fordulni, amikor meglátta a vízi királyt, aki kastélya ablakában búslakodott. A vízi király otthona korán sem volt olyan káprázatos, mint az öreg ceté, bár kürcsigából készült kéménye egyedül állónak számított a birodalomban, s tengeri bíbor rózsa is csak az ő udvarában pompázott. A vízi király nem csak az állatok uralkodója volt, hanem az örvények és az áramlatok is az ő szavára tették a dolgukat. A vízi király mindig tudta, hogy merre felé küldje a hideg és merre felé a meleg áramlásokat, hol kavarjon örvényt, hogy alattvalói játszhassanak egy kicsit, s hol csendesítse lebegéssé a kavargást, hogy a pihenni vágyókat ne pörgesse tovább a víz. Délutánonként széttekintett a vizekben, s megnyugvással látta, hogy minden rendben van odalent. De a nap ezen a délutánon szomorúnak látta a vízi királyt. Kinyújtotta hát egyik sugarát, és megcsiklandozta a király bajuszát. Máskor a király elnevette magát ilyenkor, és egy fésű kagylóval fésülgetni kezdte a napot. De most bosszúsan hessentette el magától a fénysugarat. Nem vagy valami jókedvű? Próbált szóba elegyedni vele a nap. Minden okom megvan rá, mordult vissza a vízi király. Tegnap délután egy olyan halra bukkantam, aki nem akar tovább a tengerben élni. És elmesélte a napnak, hogy amikor körülnézett a birodalomban, látta, hogy az egyik szikrázó pikkelyű halacska, aki addig a legvidámabbak közé tartozott, fejét az iszabba fúrva fekszik a tenger mélyén. Rögvest odaúszott hozzá, és megkérdezte tőle, mi bántja. A halacska nem válaszolt, csak uszonyával mutatta, hogy szeretne egyedül maradni. A vízi király mindig tiszteletben tartotta alattvalói kérését, és magára hagyta a halat. Csak messziről figyelte tovább, várva azt a pillanatot, amikor a hal végre kidugja a fejét az iszabból. Nagyon sokáig kellett várnia. A hal az iszabban töltötte az egész éjszakát, hajnalban azonban kikászálódott onnan, ráfeküdt az első áramlatra, és hagyta, hadd vigye a víz oda, ahová akarja. A vízi király jól látta, hogy a hal nem használja az uszonyait, hanem csak lebeg a vízben, s azt is jól látta, hogy közben egyre haloványabb lesz a teste. Aggódva eredt a nyomába, és hamarosan utol is érte. Bántott téged valaki? Kérdezte tőle. Nem, senki sem bántott, válaszolt a hal. Hát akkor mi történt veled? A halacska erre elmesélte neki, hogy egyik reggel hatalmas nyomásra ébredt. Úgy érezte, hogy a vizek össze akarják őt préselni, méghozzá minden oldalról, alulról, felülről, jobbról és balról is. Hiába változtatta irányát, a víztömeg egyre erősebben szorította. Lebegni kezdett hát a vízben, hogy elviselhetőbbé váljon a szorítás. De akkor meg úgy érezte, mintha a világ összes vízcseppje a testén keresztül szeretne utat találni magának. Gyorsan leúszott a tengerfenékre, és befúrta a fejét az iszabba, hogy semmire se kelljen gondolnia. De a tenger legalján még elviselhetetlenebb volt a nyomás, így újra a lebegést választotta. Ekkor pedig kezdődött előről az egész, és most már igazán nem tudja, mit évő legyen. Én nem akarok tovább a tengerben élni, mondta végül a vízi királynak. A vízi király tanácstalanul vakargatta Pikkely koronáját. Ki hallott már ilyet, hogy valaki nem akar a tengerben élni? Hát hová küldje ő most ezt a szegény kis halacskát? Hogy időt nyerjen, megkérdezte tőle. És miért nem akarsz a tengerben élni? Mert nem tudok, válaszolta a hal. A vízi király ettől az egyszerű választól még jobban összezavarodott. Mindenki tud a tengerben élni, gondolta. Miért nem tud ez a hal is? Ha meg nem tud, mit csináljon vele? Hiszen az egész világot víz borítja, nem tudja partra tenni sehol. És ha partra tenni is, biztosan elpusztulna ott. Így töprengett a király, s mivel más tenni úgysem tudott, palástjába burkolta a halat, hazavitte a palotájába, lefektette saját kagyló ágyába, és betakarta csillagos zsákállatkákkal. Aztán kiült búsulni a kastélya ablakába, ott talált rá a napsugár. Hát ezért vagyok én bánatos, mondta a vízi király a napnak. A nap nagyon szerette a vízi királyt, akit bölcs és jó szívű uralkodónak tartott. Elhatározta hát, hogy segít neki. Mi lenne, kérdezte tűnődve, ha... Ha megtanítanád a halacskát repülni. Mi csinálni? Csodálkozott a király. Repülni. Amíg repülne, nem kellene a tengerben élnie. Jó, nem? A király nem értette, hogy miről beszél a nap. Ő csak azt tudta eddig, mit jelent úszni, lebegni, sodródni, ficánkolni, ugrani. Na de hogy repülni? El nem tudta képzelni, az miféle dolog lehet. De a nap addig magyarázta neki a repülés tudományát, hogy maga a vízi király is kedvet kapott hozzá. Ha meg akarod gyógyítani a halacskát, figyelmeztette a nap, engedd meg neki, hogy ő legyen az egyetlen repülő hal az egész birodalmadban. A vízi király megértette a nap tanácsát, és azonnal a vendégéhez sietett. Fölébresztette és elmondta neki tervét. A hal nagyon izgatott lett, és rögvest nekilátott a gyakorlásnak. Néhány óra múlva már ragyogóan tudta használni úszóit. Ellökte magát a tengerfenékről, nagy sebességgel felfelé tört, majd a vízfelszín fölé emelkedve kiterjesztette őket, mint valami ejtőernyőt. Így siklott a víz fölött hosszasan, majd amikor visszahullott a vízbe, boldogan ölelte át a vízi királyt. Kedvesen csapkodott néhányat a farkával, köszönetül azért, hogy a király kinevezte őt a mindenség első repülőhalának, Aztán újra neki rugaszkodott, és repült, repült, mint valami szikrázó ezüst sugár. Ezután, ha úgy érezte, hogy a vizek össze akarják nyomni, vagy át akarnak folyni a testén, nem tett mást, mint kifeszítette fényes úszóit, és kedvére röpködött a tengerek fölött. Ez jó kis mese volt, emelgette szárnyait a csóka. Nem is tudtam, hogy egy repülő hal volt az első madár. De az nem derült ki a történetből, hogyan kerültél te a vízi királyhoz. Kár, hogy téged csak ez érdekel, károgta a varjú. Ez engem is érdekel, mondta Amália. Hát, sóhajtott a varjú, akkor elmondom. Egy éjszaka viharba kerültem az óceán felett, és nem tudtam elvergődni a legközelebbi szikláig. Belezuhantam a vízbe. Aztán már csak arra emlékszem, hogy egy kagyló ágyban fekszem, és valaki a törött szárnyamat kötözgeti. Nem hittem volna, hogy valaha is tudok még repülni. De a vízi király, mert ő volt az, aki megmentett, addig mesélte nekem a repülőhal történetét, amíg nem csak a mesét tudtam kívülről, hanem repülni is újra megtanultam. Én is tudok kívülről egy mesét, rikkantott a csóka, és szóról szóra elmondom nektek, ahogyan a felhőtől hallottam. Ám ezt a mesét, gyerekek, csak legközelebb hallgathatjátok meg.

Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi. 6. rész. Felolvasta Igó Éva. Hangmérnök Horváth János. Zene Bolla Milán. Rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: a papa, a mama, a tesóm meg én. A legjobb család vagyunk, a legjobb család vagyunk a földkerekén.
1: Mikola Péter felvétele szólt.

0: enyam felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Az emberi kapcsolatok és a kritikus gondolkodás védelmére hívta fel a figyelmet üzenetében 14. Leó pápa. A Szentatya arra figyelmeztetett, a mesterséges intelligencia fejlődése komoly veszélyt jelenthet az emberi kapcsolatokra és a kritikus gondolkodásra. Külön figyelmeztetett a manipuláció, a félretájékoztatás és a deepfake technológiák veszélyeire is. Világos irányt mutat az egész egyház számára 14. Leó pápa, és a krisztusi evangéliumi értékrendet mindenkinek tudja közvetíteni. Emelte ki a tavaly május 8-ai pápa választás évfordulóján Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke az MTI-nek. Elmondta, Prevost bíboros nem sokkal a pápa választás előtt járt Magyarországon. A püspök felidézte azt is, a jelenlegi pápa a Ferenc pápát kísérő vatikáni delegációnak is tagja volt 2023 tavaszán a magyarországi apostoli látogatáson. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter. A lendő miniszterelnök Facebook oldalán úgy fogalmazott, miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvény alkotás átlátható legyen. Hozzátette, a Tisza kormány igazságügyi miniszterére vár azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását és hazahozatalát. Hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt Alicante-ban, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával, közölte a spanyol egészségügyi államtitkár pénteken Madridban, melyről az MTI tudósít. Szerdán jelentek meg az első beszámolók arról, hogy hantavírus fertőzést észleltek egy a Kanári-szigetek felé tartó turista hajón. Az első áldozatok április közepén hunytak el a betegség lefolyása következtében. A spanyol nő hazaérkezése után enyhe légúti panaszokat tapasztalt, főként köhögést, ezért fordult orvoshoz. Elővigyázatosságból szállították kórházba, ahol elkülönítették és vizsgálatokat végeznek rajta. Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Trump közlése szerint a tűzszünet hétfőig tart. Az elnök már a múlt héten jelezte, amikor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, hogy az orosz elnököt a harcok rövid ideig tartó felfüggesztésére kérte. A héten az orosz kormányzat is bejelentett egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-ei moszkvai világháborús megemlékezésekkel kapcsolatosan, tudósít az MTI. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, délután főként a Nyugat-Dunántúlon, kisebb eséllyel a középső és északkeleti térségekben alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 10 órakor lesz. 9 óra 4 perc. Következik a kép a tükörben.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szikora József. Stúdió vendégünk Tellis Katalin. Bevezetésként azt szeretném kérdezni, hogy honnan érkezett ide a Katolikus Rádióba?
5: Jó napot kívánok, és köszöntök minden hallgatót. Én Dubajban élek 2013 óta, tehát 13 éve most már.
4: Hogy... Ez azért egy pillanatra meglepe, ugye tudtam, de csak nem onnan jött.
5: Nem, most Dunaharasztiból érkeztem ide.
4: Szóval azért ez izgalmas, nem, hogy most Dunaharasztiból érkezett, de egyébként Dunaharasztiba meg Dubajból?
5: Nem, igazából Lengyelországból érkeztem
4: egyre
5: Dubajba.
4: Egyre izgalmasabb. Amikor most megérkezett Dunaharasztiba néhány héttel ezelőtt, akkor honnan jött oda?
5: Dubajban.
4: Onnan,
5: tehát az Egyesült Arab Emírségekből repültünk most haza a közel-keleti helyzet miatt.
4: De Lengyelországot is ismeri, és hát majd nyilván kiderül, hogy ismerkedett meg a férjével, és Pakisztánban is járt, úgyhogy csoda izgalmas az élete, akkor mondjuk el gyorsan, hogy kérem a férjét és a gyerekeit, a családját.
5: Sőt, talán még az egyetemmel kezdjük, kezdhetjük
4: azzal. Akkor kezdjük a történetet.
5: Nem olyan bőven szeretném kifelejteni, csak hogy mégis hogyan ez a sok-sok utazás is, mert ez is összefügg az egésszel. Tehát én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem lengyel-magyar szakon, és az egyetem után Hollandiában és Skóciában is dolgoztam.
4: Hát egy lengyel szakos hol lehetne máshol, mint Hollandiában, meg Skóciában?
5: Meglepő módon egyébként a magyar szakommal tudtam dolgozni mind a kettő helyen, illetve tanulni is, úgyhogy magyar szakos tanárként ki tudtam jutni mind a kettő országba, és találtam ott is munkát, viszont mégis visszahúzott az engem a szívem Lengyelországba, a lengyel szakomhoz, hogy jobban is megtanuljak lengyelül, meg azért a lengyel népet jobban szerettem, és ott dolgoztam több éven keresztül, még nem egyszer a Budapestről Krakóba vezető út során megismerkedtem a férjemmel, aki mellettem ült az autóbuszon.
4: Fantasztikus. És ugye a férjen magyar, lengyel szakos, Skócia, Hollandia, de a férje...
5: A férjem pedig pakisztáni, Pakisztánban pedig a római katolikus kisebbséghez tartozik.
4: Mekkora ez a kisebbség ott a többséghez képest?
5: 1%, aki nem muszlim, és ez az 1% is eloszlik hindukra, keresztényekre, a keresztényekből is ugye vannak a protestánsok, a katolikusok, és ő abban a katolikus kisebbségéhez, tehát néhány tízezeren vannak maximum.
4: És ők egy tömbben élnek, vagy földrajzi értelemben közel vannak egymáshoz?
5: Ez nagyon jó kérdés, még sosem gondolkoztam rajta, de ő a Karacsi nevű városból származik, ott 26 millióan laknak. A keresztények állítólag végül is igen, egy tömbben élnek, de feltételezem, hogy az országban azért a keresztények jobban el vannak szóródva, mint hogy egy városra szorítkozzanak.
4: És ez az egy város, ez ugye több mint kétszeresre Magyarországnak döbbenetes.
5: Az agglomerációval együtt, igen, igen.
4: Döbbenetes dimenziók. De hát nem Pakisztánban élnek. Hol volt az esküvő?
5: Itt volt Dunaharasztin Magyarországon, és nagy szerencsénkre az anyósomékat is sikerült elhozni ide az esküvőre, úgyhogy Dunaharasztin egy igazi nemzetközi esküvőn vehettünk részt, mert hogy ott volt akkor az anyósomék, ők jöttek Pakisztánból, a férjem keresztapja pedig Ausztráliából érkezett, de volt egy libanoni keresztény is meghívva, és persze a lengyel vendégek azok nagy többségnek örvendhettek.
4: Ja, döbbenetes. És akkor összeházasodnak, és mennek Dubajba, mert a férje, ha jól emlékszem, mérnök, és ott dolgozik.
5: Nem mérnök, hanem pénzügyekben dolgozik, de igen, ő már akkor 8 éve ott kelt kint az emírségekben.
4: És ott születtek a gyerekek?
5: Nem. Mindenki Magyarországon született, viszont körülbelül egy hónap a születésük után kimentünk Dubajba.
4: Ha. És akkor jött a férje, hát persze, akkor együtt voltak, amikor a gyerekek érkezésekor itt volt a férje is.
5: Hát... Az ötből négy esetet lekésett. De igyekezett mindig ide jönni, 24 órán belül már itt volt. Csak hát az így az ember nem tudja előre kiszámolni, hogy mikor fog megszületni a baba, úgyhogy sajnos lekéste.
4: És akkor a babázást itt abszolválta, azért Dunaharasztiban? Hány év, mennyi idős korukig voltak itt a gyerekek?
5: Egy hónapot aztán töltöttünk itt, és utána rögtön kimentünk. A legfiatalabb utasok voltak a repülőn, mindig általában a lányok.
4: Fantasztikus. Lányok? Még tényleg, hogy oszlanak?
5: Mind az öt kislány. A legidősebb 11 éves, a legkisebb pedig 5 hónapos.
4: És milyen nyelveken beszélnek?
5: Hát az édesapjukkal csak angolul tudnak beszélni, velem pedig főként magyarul beszélnek, és ezért inkább az magyar az erősségük, a magyar az anyanyelvük, mivel főleg velem vannak otthon, bár az iskolában a tanítás nyelve az angol, és kötelezően tanulnak arabul is, plusz van egy idegen nyelv is az iskolában, ami hát a választásoktól függően francia, spanyol vagy olasz, esetleg német.
4: Fantasztikus. Mondja, hogy magyar az anyanyelvük, de magyar irodalmat, hát ha az anyukájuk magyar tanár, de nem, erre most úgy csóválja a fejét.
5: Nem, sajnos van itt elmaradásom még. A legidősebb tud magyarul olvasni is, a többieket most tanítjuk a szabadidőnkben.
4: Szóval ez csak otthon lehetséges. És Katalinnak, hát ahogy így elgondolom, azért túl sok szabadideje nem lehet.
5: Nem lehet, de én a szabadidőmben hódolok a hobbiaimnak, amiket lehet, hogy más munkának fogna fel. Tehát, hogy nekem vannak lengyel megbízóim, akiknek fordítok, illetve könyveket tudok szerkeszteni távmunkában. Lengyelről magyarra.
4: Fantasztikus. És ezt Dubajba teszi.
5: És ez Dubajba, sőt volt, hogy a megbízom lengyel férfi volt, és ő Indiából küldte nekem a megbízásokat.
4: Egészen döbbenetes.
5: És erre úgy derült fény, hogy minden reggel olyan hajnali 5-kor jött a fordítani való, és akkor rákérdeztem már, hogy ilyen korán kell, vagy esetleg arra felé lakik, mint én. És akkor kiderült, hogy hát még tőlem is keletebbre van. Indiából küldi a lengyel férfi az egyébként olasz kiadónak készítendő anyagokat.
4: Uram Jézus, tényleg, hát olyan globális falu a világ, ezt, aki Dunaharaszti a központja ezek szerint, ott született? Oda...
5: Én valóan? Budapesten születtem, Budapesten. De igen, Dunaharasztiak vagyunk.
4: Tehát Duna iskoláit már Dunaharasztiba, szóval, hogy az a központ, Dunaharaszti a központ, és lokálpatrióta is, úgyhogy nem él ott. Hát annyiban igen, hogy itt van előttünk egy színes folyóirat, vagy újság, nem is tudom minek nevezzem, Krisztus fénye a címe, a Dunaharaszti és Taksonyi Katolikus Egyházközségek lapja. Itt a virágvasárnapi szám, 27. évfolyam, hát már elég régóta megy, és Katalin az egyik szerzője.
5: Igen, és már ez a 100. lapszámunk volt, ennek örömére van egy fénykép is ott az utolsó oldalon. 100 lapszámot ki tudtunk adni, évente 4-szer jelenik meg, nagyon büszkék vagyunk erre az újságra.
4: És hogy izgalmasabb legyen a témája, nem is lengyel, nem is arab, nem is pakisztáni, hanem
5: itt például Tajvánról írtam, mert sorozatot vezetek itt, ebben az újabb sorozatomban a Máriával kapcsolatos nézeteket osztom meg, hogy a világban hogyan viszonyulnak Máriához. Ebben a lapszámban például Mária tajvani felfogásáról írok. Tavaly volt szerencsém elutazni Tajvánba, és ott személyesen is megfigyelhettem, hogy hogyan viszonyulnak az emberek Szűz Máriához, és nagyon-nagyon érdekes dolgokat tapasztaltam, ezeket írtam meg ebben az újságban is.
4: Hát akkor ajánljuk hallgatóink figyelmébe a Taksonyi és Dunaharaszti, illetve sorrendben fordítva a Dunaharaszti és Taksonyi Katolikus Egyházközségek lapjának legújabb számát, benne Tellis Katalin tollából egy cikk a tajvaniak Mária tiszteletéről, ha jól mondom, és hát más média tevékenységet is folytat, azon túl persze, hogy ahogy mondta, fordít, meg nyilván van olyan, amiről én nem tudok, de itt van előttünk a Magyarországi Görögkatolikus Metropólia negyedéves folyóirata, a Görögkatolikus Szemlélet, és ennek is munkatársa Katalin, Tellis Katalin.
5: Ott szintén egy sorozatot vezetek, most indult még csak az ősszel, de nagy terveim vannak. Ebben a lapszámban Etiópiáról írok, de szó volt már Japánról, és majd megyünk tovább a világban.
4: Mondja, hogy volt szerencséje elutazni Tajvanra, de hogy jár egyébként a világhálón, jár a világba, vagy a két lábán, repülőn?
5: Mindig nagyon szerettem utazni, ahogy a korábbi előéletem is mutatja, hogy dolgoztam Hollandiába, Skóciába, akkor igyekeztem Európát bejárni, és most, hogy Ázsiában lakok, igyekszem Ázsiát jobban megismerni, és sikerült, igen, valóban személyesen eljutnom például Tajvanba, de Japánt is megnéztem.
4: De egy pillanatra megállok, mondja, hogy Ázsiában lakik, hát ugye ez Dubaj, Egyesült Arab Emírségek, ha jól mondom, én nagyon tájékozatlan vagyok ebbe. Hát ezt mondjuk mi inkább innen úgy Közel-Keletnek hívjuk, vagy azt hiszem a angolok ezt nevezik Middle Eastnek.
5: Így igaz.
4: Tehát ők Közép-Keletnek nevezik, de mindenképpen nagyon-nagyon más világ, mint mondjuk Pakisztán, vagy Dél-Kelet, Dél-Közép-Ázsia, vagy India, és hát ugye Ázsia az akár Oroszország, vagy Kína is, ami megint egészen más, szóval, hogy elfér a szívébe, vagy a fejébe ez a borzasztó, ezt azért idézőjelbe tettem, sokféleség.
5: Igen, Pálrenes, nem tudom hirtelen mit mondjak.
4: Hát de közben magyar és katolikus. Most ezek a vidékek, ugye ez azért ez kevésbé egyik erény sem fitoktatják, vagy egyiket sem hangoztatják.
5: Igen, igen, kisebbségként vagyunk jelen. Ha erre akart kiukadni, akkor
4: hát
5: igen.
4: A katolikusság is kisebbség ott, meg a hát magyar az Pakisztánban például tudnak róla, hogy a férje tudott róla, hogy vannak magyarok a világon?
5: Persze, tudtak, sőt, amikor meghallják, hogy magyar vagyok, akkor általában Nokia telefonokkal azonosítanak minket. Mert hogy régen Pakisztánban olyan megbízhatók voltak ezek a Nokia telefonok, hogy mindenki magyar Nokiát szeretett volna vásárolni.
4: És tudták, hogy így gyártják?
5: Igen, mert határozottan a Magyarországon gyártott Nokiát szerették volna, mert hogy ez olyan jó minőségű volt.
4: Azt a betyárgyát.
5: És ha ez beülök a Dubajban egy taxiban, és mondom, hogy magyar vagyok, akkor a taxisofőrök ezzel azonosítanak, hogy persze, hát én tudom, mi ez a Magyarország, a Nokia telefon.
4: Döbbenetes. Hát nagyon fiatal, Katalin, nem akarom a korát firtatni, de hát fiatal hölgy, és ugye öt leánya van, öt leány édesanyja, és a férjének a felesége. Pihenjünk egy pici zenével. Jó. Kedves hallgatóink, itt a Kép a tükörben, a mikrofonnál Szikora József, Tellis Katalinnal beszélgetünk, és ahogy mondtam, pár perc zene után folytatjuk.

0: Itt a Kép a tükörben, a mikrofonnál Szikora József, stúdió vendégünk Tellis Katalin, 5 gyermekes édesanyja, feleség, Dubajban él a férjével és a gyermekeivel, magyar-lengyel szakos diplomával rendelkezik, és sokféle más kompetenciával. Magyarországon 2 lapban ír, számos más munkája van, fordít, cikkeket ír, és így tovább. És így tovább, mondom, tényleg van tovább?
1: Gyerekkönyveket is szoktam szerkeszteni, meg egyéb kiadványokat is, például gyűjtőknek voltak összerakható autók, tehát akik szeretik a régi autókat, vagy régi Icarus buszokat, akkor azoknak voltak ilyen újságok, amikben minden egyes lapszámban egy-egy alkatrészt lehetett megkapni, és akkor azokban az újságokban írtak arról is, hogy mi volt ennek a busznak a története, vagy a márkának a története, és akkor ezeket is lengyelről fordították, én pedig magyarul megszerkesztettem az újságokat, nyomdalá rendeztem, most pedig gyerekkönyveket szerkesztek főként.
0: Abba a meséket, vagy mit jelent a gyerekkönyv?
1: Nem, ezek inkább feladatlapok, tehát feladatok, foglalkoztató könyvek, amikkel például a gyerekek nagyon jól elszórakoznak egy hosszabb repülőút során.
0: És milyen nyelven teszi ezt?
1: Mindig lengyelről magyarra.
0: Ez is nagyon érdekes, hogy ugye pakisztáni férj élete az arab közegben zajlik, bár ha jól értem, akkor többnyire angol nyelven. Tényleg, Katalin arabul beszél?
1: Elkezdtem megtanulni, de nagyon gyorsan kitűnt, hogy ennek nincs sok értelme, nincs rá nagy szükség, mert a mindennapi élet angol nyelven folyik. Dubai lakosságának 80, sőt, talán még több magasabb százaléka is külföldiekből adódik, tehát nem a helyiek, és hogy egymás közt mégiscsak tudjunk kommunikálni, az angol a közvetítő nyelv.
0: És ez milyen angol? Hát én nagyon keveset járok külföldön, ezt a konferencia angolt például nehezen értem, hogy ők azért British English-t beszélnek?
1: Ó, de hogy is? Nem. Mindenki a legjobbat próbálja nyújtani a saját tudásából. Indiaiak a saját nyelvjárásukba, Fülöp-szigeteiek szintén, és akkor ott a sok

0: volt. Tehát ugyanazon a csatornán ott volt a két érintett, mondjuk, vagy nem tudom hány millió, akkor hogy lehet átszoktatni egy addig nem létezőre arról, ami eddig bevált valakit?
1: Hát mondanám azt, hogy ez egy 10 millió dolláros kérdés. Pontosan
0: erre. Hát újabb és újabb csatornák alakulnak ki, tehát ez megoldható 10 millió. Sok embernek van már 10 millió dolláros jutalma ebből.
1: Így van, tehát pontosan ez is a kommunikáció szakma játékának vagy feladatának az egyik lényege, hogy próbáljuk azt figyelni, hogy amit többször is mondtam, ugye, hogy a technológia fejlődésével fejlődésére a társadalom hogy reagál. Nézzük azt, ugye más érdekek vezérlik a különböző technológia csatornák létrejöttét. Számos social media csatorna jött létre úgy, hogy mondjuk egy korábbi social media csatorna technológiai vezetője elégedetlen volt azzal a csatornával, elégedetlen volt a vezetéssel, vagy elégedetlen volt azokkal a technológiai megoldásokkal, vagy éppen kitalált egy újat, talált hozzá befektetőket, és elindított egy új csatornát. Akkor már is megjelenik egy új csatorna. Ott jön a következő kérdés, és hadd mondjak egy kicsit, hogy beszéljek haza. Ahhoz, hogy ezek a csatornák mennyire terjednek el, ahhoz megint csak szükség van a kommunikációra. Ez lehet azért, mert egy nagyon ügyes szakember találta ki, vagy egy nagyon érdekes karakter szakember találta ki, mint amikor például az Elon Musk megvette a Twittert, és elkezdte átalakítani a Twitter csatornát. A tartalmi oldalról is, technológiai oldalról is, reklámhirdetési oldalról is. Akkor annak volt egy nagyon komoly társadalmi következménye. Az Elon Musk személye miatt elkövetkezett tartalmi változások miatt rengetegen elpártoltak tőle. És rengetegen azt mondták, hogy oké, megtartom még a telefonomon, de már elkezdem csak néha-néha megnézni, már nem fogok posztolni, és egy idő után le is iratkoztak, vagy volt egy-egy olyan lépése mondjuk Elon Musknak, ami után leiratkoztak. És az aztán nem csak a felhasználói oldalt hozta, hanem elkezdtek a hirdetők is erre változni, amikor szintén ugye a kommunikációs szakmának egy tudatos döntési pontja. Elkezdtek hirdetők azt mondani, hogy ha egyszer az én célközönségem már nincs ott, nem tudom elérni az üzenetemmel, akkor én sem fogok ott hirdetni. Sőt, voltak olyan hirdetők, akik megint csak azt mondták, hogy azok a kijelentések, amiket mondjuk a cégvezetője tett, azokkal ők nem értenek egyet, ők onnantól nem fognak hirdetni azon a csatornán.
0: Érdekes dolog, ugye, hogy említi, hogy diverzifikált az egész, tehát az egész társadalom kortól, nemtől, foglalkozástól, érdeklődéstől függetlenül ott van valahol ebben a világban. Ugye kezdetben, mondjuk ezt a kezdetet vegyük, akkor mondjuk néhány évtizeddel ezelőttig arról volt szó, hogy hát ez a fiataloké. Aztán ugye azért csak-csak beszivárgott az idősek. Most már szerintem a nyugdíjasok is ugyanúgy ott vannak ezeken a csatornákon. És akkor most mondok egy személyes példát. Tehát én akkor fedeztem fel, hogy hát ez milyen erő, vagy milyen előny van e mögött, amikor 2003-ban voltam egyszer Kanadában, és egy ottani magyar családnál voltunk egy pár napig, és az ottani nyugdíjas családfő, még 56-ban ment ki, lógott hajnalban az interneten, mert hogy ugye az időeltolódás miatt akkor ő teljesen napra kész volt, tehát az Európában véget érő nap, az neki akkor ott kezdődött, és minden tudott, teljesen napra kész volt a magyarországi, meg az európai kérdésekkel kapcsolatban is, tehát ő már akkor, mondjuk ez 23 éve ezelőtt volt, már akkor ezt felfedezte, és gondolom nem ő volt az egyedüli. Szóval hogy lehetett például az idősebbek számára is érdekessé tenni ezt a világot, mert azért gondolom nem egyszerű egy-egy ilyen korosztályi gátat áttörni.
1: Így van, hát ez a technológiai cégeknek, vagy ezeknek a platformoknak az igazán ügyes kommunikációs húzása, hogy olyan algoritmusokat generálnak, úgy állítatják össze az embereknek a hírfolyamát, amikor végig tudják görgetni, hogy abban megpróbálnak rájönni, megpróbálják megérteni, hogy a fogyasztó, a használó mit használ, milyen tartalmakat olvas el részletesen. Egyszerűen ezek a platformok folyamatosan figyelik, hogy az ember hány tized másodpercet tölt el egy hírnek az olvasásával. Megállítja-e az ujjával az adott hírt, vagy szépen lassan pörgeti és olvassa folyamatosan. Amikor megállítja, akkor több száz indikátor jelzi azt a mesterséges intelligenciával erősített algoritmusnak, hogy hopp, ez a tartalom az adott fogyasztónak érdekes volt. Ennek megfelelően fogja az ismerősöket, az ismerősöknek a hasonló tartalmát adni, ennek megfelelően fogja külső híreknek vagy információknak a forrását adni, akár olyan oldalakat ajánlani, amiket az adott

0: ember még nem követ, akár olyan hírportálokat vagy híreket elétenni, amik számára szerinte érdekesek lehetnek, és nyilván, és ez a rákfenéje a dolognak, hiszen ezt az információt mi ingyen átadjuk a szervezeteknek, a technológiai platformoknak, ők azzal használják ki, és azzal tudják ezt üzletileg is nyereségesen, messze-messze nyereségesen üzemeltetni, hogy ők ez alapján a hirdetéseket is pozícionálják.
1: Tehát de hogy lehet áttörni azt a gátat, hogy aj, nem érdekel engem, fiam, ez már nem az én világom, én még inkább befizetem a sárga csekket, és elsétálok a postára helyett, most már ugye simán meg lehet ezt oldani.
0: Hát igen, ezek a társadalmi, így van, ezek a társadalmi változások. Azért van egy olyan jelenség is ebben, hogy sok mindenki kimarad. És ez például az új generációnak, akik most kezdenek fiatalokként, akár még óvodásként, általános iskolásként, társadalmi, társasági közegekbe bekerülni, mondjuk egy bölcsödébe, a bölcsödébe még talán nem, vagy szerencsére remélem nem, de óvodában már elképzelhető, hogy ugye a mobiltelefon, a tablet az egy általánosan használt eszköz, nyilván nekik még nincsen profiljuk és nincsen adatfolyamuk, de már az, amilyen kommunikációval ők találkoznak, az is befolyásolja azt az algoritmust, amivel később aztán ők információt fognak kapni. És én ismerek családban is, baráti körben is olyan fiatalokat, akik általános iskolába, ők is örültek, szüleik is azt a módszert próbálták, hogy okostelefont nem kap a gyerek egészen sokáig. Voltak olyan hírek, voltak olyan információk, voltak olyan baráti társaságban lévő pletykák, amikből egyszerűen kimaradtak. Na most ez egy óriási nyomást jelent arra, hogyha egy 20 fős osztályból mondjuk 18 gyerek azon kommunikál és beszélgeti meg, hogy délután akkor elmegyünk és még a kosárpályán játszunk egyet, még a két gyerek, akinek nincs okostelefonja, ő ebből a társadalmi eseményből is ki fog maradni. Tehát ezek generálják folyamatosan, hogy egyre több mindenki kezdje el használni valamilyen szinten.
1: Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Sztanyiszláv András, a Magyar PR Szövetség elnöke, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy megkérdezem, hogy hogy lépett ön erre a pályára, és milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki jól tudja végezni ezt a munkát.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Sztanyiszláv András, a Magyar PR Szövetség elnöke. Akkor ugye jól mondom, így magyarul beszélgetünk, akkor PR-nek kell mondani ezt a világot. Hogy kerülhet ide be valaki? Milyen tulajdonságokra van szükség ahhoz, hogy ebben valaki eredményes legyen? Közgazdásznak kell lenni? Pszichológusnak kell lenni? Nem tudom, milyen iskolát, vagy hogy kell-e? Persze ma már ugye kommunikációs és PR szakok is vannak az egyetemeken, tehát kifejezetten erre is lehet menni, de mondjuk nem tudom, 20 évvel ezelőtt még talán nem volt ez a szakosodás.
1: Hát én 20 évvel ezelőtt végeztem az első diplomámat, és akkor mi kommunikációs szakon, mikor média kommunikációs szakon végeztünk, akkor még az teljesen egybe volt az újságírói szakkal. De a kérdés egyébként szerintem azért nagyon jó, mert két dimenziója van, hogy mi kell hozzá, vagy hogy lehet ebbe bekerülni, hogy lehet ezt tanulni. Nyilván van egy intézményi oktatási forma, ahogy mondta is, most már több tucat oktatási intézményen van kommunikáció szak, ahol már PR kommunikációt is oktatnak, akár tantárgyi, akár szakszintjén. Itt valamiféle tudást megkap az ember. De én azt szoktam mondani, és lehet, hogy ez az utánpótlás számára remélem inkább inspiráló, mint azt mondatja, hogy nem szükséges tanulni. Kommunikációhoz szerintem ebben a szakmában, ha valaki jól akar dolgozni, akkor két dologra szüksége van. A kíváncsiságra, a tanulási vágyra, és arra, hogy szeresse azt, hogy megértse a másikat. Ez nyilván kapcsolódik a kettő egymáshoz. Józan paraszti ésszel szerintem ez a szakma végrehajtható. Ahogy beszéltünk róla, rengeteg technikai megoldás van. Olyan, amit egyébként egy oktatási intézmény, de még egy szakmában dolgozni kezdő számára sem lehet megtanítani, mert a mai világban szinte évek alatt, egy-egy éven, vagy akár éven belül is, hónapok alatt megjelenik egy-egy új csatorna, utána abból lesz valami hype, abból lesz valami társadalmi felkapottság.
0: Tehát felfut.
1: Azokat meg kell tanulni, használni. Ezeket nem lehet iskolában megtanulni, ezeket a szakmában, a gyakorlat során fogja. Az viszont, hogy az ember azon gondolkodjon, hogy vajon amit én teszek, azzal a másikból milyen hatást váltok ki. És ez nem csak egyéni kommunikáció. Az az érdekes szerintem, hogy mennyire hasonlít az, amikor két ember jól beszél és jó kapcsolatban van egymással, és úgy tud kommunikálni, meg amikor mondjuk egy intézmény az ő elején említett érdekcsoportjával kommunikál. Ha egy vállalat úgy próbál kommunikálni, hogy ő elmondja, hogy mit gondol és mit vár el az ő fogyasztójától, az a mai világban már nem fog működni.
0: Egy vállalat elvárhat az ő fogyasztóját, ez nem pont fordítva van? Nem a fogyasztó vár el?
1: Hát a reklám az gyakorlatilag arról szól.
0: Vállalattól?
1: Az arról. Azt mondja a vállalat, hogy én nekem itt van egy termékem vagy egy szolgáltatásom, szerintem az jó lesz neked, légy szíves fogyaszt, vásárold meg, vegyél belőle minél többet és fogyaszt. Ma már működik ez is természetesen, de emellett megjelenik az a kommunikáció, hogy a vállalatnak meg kell értenie a fogyasztóját. Ez nyilván megjelenik utána a termékfejlesztésben is, hogyha a fogyasztók nem szeretik, hogy kék a gomb, akkor piros gombot raknak rá, de megjelenik abban is, hogy egyébként a fogyasztók mire használják ezt a terméket, vagy milyen más dolgokra szeretnének, amiből újabb termékek vagy újabb szolgáltatások jöhetnek létre. Már is itt elindul egy kommunikáció. Amikor, ugye említettem a jogszabályi kérdéseket, amikor egy vállalat szeretné azt, mondjuk egy gyógyszercég, hogy az általa komoly, akár forint vagy dollár milliárdokból fejlesztett gyógyszerek megjelenjenek, akkor ott szükség van arra, hogy a államigazgatás akármilyen országba elismerje annak a terméknek azt a szolgáltatását, azt az extra általa nyújtott előnyt, ami miatt mondjuk egy állami támogatásban részesülhet egy gyógyszer. Vagy ami miatt azt a gyógyszert egyáltalán forgalomba lehet hozni. Na, ilyenkor szükség van egyfajta kommunikációra. Ez a kommunikáció nem lehet se az államigazgatás oldalról olyan, hogy nem hallgatom meg a másik felet, sem a vállalati oldalról olyan, hogy nem próbálom megérteni, hogy mi az, ami a érdeke a másik félnek. Amikor ezt a kommunikációt megtesszük, és itt jönnek az, hogy milyen csatornát választunk ehhez, ami lehet egy kávézás, lehet egy social media csatorna, vagy lehet akár egy óriás plakát reklám is bizonyos üzenetek mentén, akkor ott fontos, hogy megértsük a másik felet. És itt térek vissza ahhoz, amit kérdezett, hogy mire van szükség. Ha ez a nyitottság bennünk, kommunikációs szakemberekben megvan, hogy én megpróbálom megérteni a másik felet, akkor egészen másképp fogok kommunikálni, mint hogyha azt mondom, hogy én jó vagyok, és hidd el, hogy én jó vagyok.
0: Ma már az ugye teljesen elképzelhetetlen, hogy egy termékről, vagy árucikről beszéljünk, hogy érthető legyen minden, hogy az nagyon jó, tökéletes, és az önmagával, a saját tulajdonságaival eladja magát. Tehát az lehetetlen, hogy ne kerüljön ki valamilyen módon a világhálóra, vagy a strádára, vagy valamilyen kommunikációs csatornán ne terjessze a jó hírt. Ugye a jó bornak is kell a cégér, ugye hát ez egy ősi kommunikációs, talán az első ilyen, amit úgy fel tudnánk idézni, amire azt mondhatnánk, hogy egy kommunikációs mondat, vagy egy tananyag. Szóval enélkül akkor ma már ugye nem lehetne semmit se csinálni.
1: Így van. De
0: ez jó?
1: Én szerintem jó, és ez nem egy új keleti dolog, ez nem néhány évtizedes. Ez évezredekkel ezelőtt is így volt. Ott is nyilván sokkal kevesebb csatorna volt, amin keresztül lehetett kommunikálni, de hát az, hogy valaki mondjuk egy számára fontos írást milyen formában tudott eljutatni, milyen közönséghez, akár a középkort, ha visszanézzük, de egyébként, hogyha itt vagyunk ebben a rádióban, a vallási kommunikáció is egészen másképp fejlődött onnantól, hogy megjelentek új kommunikációs csatornák. De előtte is volt kommunikáció, és előtte is volt nagyon komoly, tudatos kommunikáció. Messze nem arról szólt, és most egy picit profán módon próbálom ezt példaként bemutatni, hogy a pápa annak idején rengeteg helyre elment, és rengeteg templomban beszélt az összes hívével. Kialakult alatta egy intézményrendszer. Annak az intézményrendszernek voltak kommunikátorai, voltak nagykövetei, hogyha a szakmai, kommunikációs szakmai kifejezést veszük. Az összes pap egyben nagykövete az egyháznak. Az, hogy ők hogy kommunikálnak, hogy mi az a központi üzenet, amit mondjuk a pápától, vagy akár közvetlenül a Bibliából, ők, vagy az ő adott vallásuknak megfelelően, ők minden az adott valláshoz tartozó pap elmondja a templomban, az egyfajta központi üzenet. Aztán vannak ennek részelemei. Nyilván az egyházak között is van némi különbség. Aztán vannak az, hogy a területi különbségek. Elképzelhető, hogy Magyarországon a papok másképp beszélnek, vagy másképp értelmezik a Bibliát, mint bizonyos más országokban. Elképzelhető egyéni szinten is. Az, hogy ennek az intézményrendszernek a kommunikációja hogy működik, az már is egy tudatos szervezet kommunikáció. Mondhatnám azt, hogy ez PR kommunikáció is, amit régen józan paraszti ésszel végeztek, de azért most már is ebben megint visszatérünk a néhány évtizedre, ebben kommunikációs szakemberek is segítik, akár az egyházat, akár ugye a vállalatokat, civil szervezeteket, az összes szervezetet.
0: Én találtam egy remek, más már lassan 100 éves példát, ugye a ma már Hungarikum gyulai kolbász, hát kezdetben csak Gyulán volt világhírű, és akkor az 1930-as években Strébel András, Hentes, gyulai Hentes, reklamáló embereket küldött szét országszerte, hogy kérdezzék meg mondjuk az adott Hentesnél, vagy az adott piacon, hogy van-e gyulai kolbász. És minél többször hangzott el az, hogy van-e gyulai kolbász, és ha nincs, miért nincs, ugye annál inkább érdekesebb lett ez a dolog. És innentől kezdve onnan érkeztek a hatalmas megrendelések Gyulára, mert hogy akkor ez biztos jó, ha keresik, és ennek az embernek volt egy másik remek kommunikációs stratégiája. Hát ez ma már nem tudom, hogy mennyire lenne erkölcsös, hogy iskolákból kijövő gyerekeknek minta példányt adott kolbászból, hogy vigyétek haza a szüleiteknek, kóstoljátok meg.
1: Ennél még talán egy erkölcstelenebb lett volna, hogyha azt mondatja a gyerekekkel, hogy a csabai kolbászt viszont utálják, hogyha már ennél a példánál maradunk. De egyébként ez egy nagyon, nagyon tipikus, nagyon jó példa, és arra is, hogy ilyen egy intézményi kommunikáció, tehát itt nem kell mindig arra gondolni, hogy hosszú, vaskos dokumentumokban egy stratégia állt össze, hanem van egy-egy jó ötlet, ami nagyon jól működik, itt választott kommunikációs csatornákat, prokátorokat, nagyköveteket, ha úgy tetszik, itt választott termékmintákat, ugye ezeket a szavakat ma halljuk, elmegyünk egy bevásárló központba, ott látunk termékmintákat. Néhány évtizeddel ezelőtt is ezt kitalálták, tehát ezek nem új dolgok, nyilván az eszköztár az professzionalizálódik, az, hogy milyen csatornát, milyen formában választunk, az professzionalizálódik, de az, hogy vannak ilyen jó ötletből fakadó ügyes kommunikációs megoldások, azok régóta működnek. Na és akkor itt teszem fel a kérdést, valószínűleg annak idején a gyulai húskombinátnak, a gyulai kolbásznál nem volt PR szakember, hanem a vezetőnek, a főhentesnek vagy tulajdonosnak volt egy jó ötlete. Lehet, hogy beszélgetett valakivel, aki adott neki egy ilyen ötletet, de hogy ez egy józan parasztész, kitalálok egy érdekes ötletet, megpróbálom, és hogyha működik, akkor az már is onnantól egy kommunikációs eszközé vagy csatornává válhat.
0: ilyen józan paraszti ötletek a mai világban előfordulhatnak? Hát hiszen úgy gondoljuk, hogy hát most már nem is tudom, hogy lehet-e újabb csatornát, érdemes-e újabb csatornát nyitni, kitalálni. Nem azokon kellene erősíteni tovább, amelyek léteznek. De hát ez, bocsánat, még egy olyan dolog, hogy ha jól tudom, valamikor Krisztus előtt 1500-ban egy ókori egyiptomi költő, Haheperészeneb a neve, azt írta, és arra panaszkodott, hogy most már nincs téma, mert már mindenről írtak verset.
1: Na, és azóta hány év, vagy hány évtized, évszázad, évezred eltelt?
0: Milyen van? Fantáziára van szükség? Eddig lehet egyáltalán elmenni a új kitalálásába, gondolkodásba?
1: Így van, mindig van új, és ez egy megint egy érdekes, ez már egy kicsit inkább szakmai irányba viszi el már nekem a gondolkodásomat. Ugye egy szakmai szervezet, amit itt most képviselek Magyar PR Szövetségként is, mi igyekszünk bemutatni azokat a jó példákat, amik erkölcsösen, etikusan, jó eredményeket produkálva, és ideális esetben valami társadalmi célt is szolgálva használják a kommunikációs eszközöket. És arra nekünk is van versenyünk, nekünk is vannak díjaink, társszakmai szervezeteknek is, szakmai médiumoknak is van, Magyarországon is regionális és nemzetközi versenyek is vannak. Ezeknek mind az a célja, hogy be tudja mutatni azokat a jó munkákat, amikből a többiek tanulni tudnak. Ennek van nyilván egy szakmafejlesztési szándéka is, hogy a jó munkákból mondjuk azt, mutassuk meg a zsűrik által, hogy ilyeneket szeretnénk látni, és nem pedig a tucat reklámokat, nem pedig a tucat kommunikációs megoldásokat, nem pedig a tucat kampányokat. És van persze egy olyan szerepe is, hogy inspiráljon másokat, hogy hopp, hát az ötlet, ez nekem is eszembe juthatott volna. Mi van, ha egy picit átalakítom, mi van, ha egy picit tovább gondolom, mi van, ha ennek egy szeletét tovább gondolva a saját ügyfelemnél, a saját cégemnél, a saját baráti körömnél, a saját civil szervezetemnél megpróbálom, és elkezdem használni. És arra a kérdésre, hogy lehet-e még valamit kitalálni, erre nagyon őszintén így szombat délelőtt két választ tudok adni. Egyik az, hogy igen, mindig lehet újat kitalálni. A másik az azért az, én most már hát egy jó 10-15 éve nemzetközi kommunikációs területen is dolgozom. Rengeteg szakmai zsűrizésben vettem részt, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. És vannak időszakok, amikor 3-4-5 pályázatot vagy díjat, ami ez esetekben akár több száz pályamunkának az értékelése is elhangzik, vagy végig kell néznem, akkor van, amikor utána elfáradok, és azt mondom, hogy hú, hát ezek most már sablon ötletek. Olyankor szoktam tartani általában egy fél év szünetet, és nem vállalni több zsűrizést, és amikor egy fél év után kiürülnek ezek a kreatív gondolatok, a kreatív tapasztalatok, akkor utána, ha elkezdek zsűrizni, akkor megint újra lelkes vagyok, hogy nézd, hát mekkora ötlet, hát milyen szuper ötletet találtak ki. És egy mondattal itt hagyj kanyarodjak vissza megint a PR vagy Public Relationshöz. A mi szakmánk elsősorban azokat az ötleteket, azokat a megoldásokat keresi, amikért elsősorban nem fizetni kell. Ez nem ingyen kommunikációt jelent, hiszen rengeteg szaktudás van a mögött, hogy mi megpróbáljunk kitalálni egy olyan történetet, megpróbáljuk struktúrába rakni a vállalatnak, vagy a általunk képviselt szervezetnek az üzeneteit, hogy az utána egy hírképes tartalomként, egy hírképes sztoriként, történetként jelenjen meg. Egy PR szakembernek az a legideálisabb kampány, amiben a fogyasztók, a média és a különféle érdekcsoportjai felkapják azt az adott kommunikációs ötletet. A jelen esetben a gyulai kolbász példájánál fogva, az egy értékesítési kommunikációs ötlet volt, hogy prokátorokat vagy reklamátorokat kértek föl. Az viszont, hogy arról ma még beszélünk, az már a kommunikációnak az értéke. Az azt jelenti, hogy erről a kampányról nem csak egy üzleti siker, hanem utána egy érdekes kommunikációs szaktörténeti esemény és történet is keletkezett. Na, mi ezeket a történeteket próbáljuk keresni.
0: Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Stanislav András, a Magyar PR Szövetség elnöke, és majd egy kis zene után azt kérdezem, most már elkezdett beszélni a szövetségükről, de mégis, hogy egy kicsit bővebben meséljen arról, hogy mivel foglalkozik az önök szervezete.

0: Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Sztanislav András, a Magyar PR Szövetség elnöke. És hogyha már ezt a szervezetet vezeti, akkor legyen szíves, beszéljen arról, hogy mi minden zajlik önöknél. Talán az egyik fontos elem lehet az a már előbb említett erkölcsi rész. Hogy mi mindent szabad, mi az, ami már esetleg túlmegy bizonyos határokon ebben a hatalmas, nagy világhálós, reklámozós világban, amiben élünk.
1: Két nagyon fontos kérdést említett. Az egyik egy röviden akkor bemutatom a szövetséget, és utána erről a kérdésről még tudunk akkor beszélgetni. A Magyar PR Szövetség most már 35. éve jött létre, és amikor létrehozták, akkor az akkori PR szakemberek, hát ez még bőven a rendszerváltás időszakában volt, voltak olyanok, akik az első ügynökségeknek voltak a vezetői, voltak olyanok, akik vállalati kommunikációs szervezeteknél dolgoztak, ők hozták létre, és évtizedeken keresztül ez volt a kommunikációs szakmának a szakmai képviseleti szerve. Aztán utána kiváltak belőle például a szóvivők, és lett Magyar Szóvivők Egyesülete, aztán utána ezzel párhuzamosan létrejött a marketing kommunikáció szakmának is, tehát több más szakmának, kommunikációs területű szakmának is létrejött a saját szervezete. Amikor én 2019-ben elnök lettem, akkor én azt mondtam, hogy szeretnék változtatni azon, hogy a PR Szövetség addig úgy próbálta pozícionálni magát, ami egy teljesen valós piaci pozícionálás volt, hogy egy kicsit exkluzív szervezet volt. A legjobb szakembereket próbálta összegyűjteni, a legmagasabb szintű szakmai színvonalról próbált beszélni, de néha az a vád volt vele szemben, hogy mintha elefántcsontoronyban ülnének a vezetők.
0: Önöknek van hatása a folyamatokra, a világsztrádán száguldozó információra?
1: Ez is nagyon jó kérdés, reméljük, hogy igen. Önök. Így van, reméljük, hogy igen. Ez pontosan most egyébként az elmúlt hét vagy az elmúlt hetek alatt egy fajsúlyos kérdés lesz, hogy a különböző kommunikációs szakmai szövetségeknek az egyébként megváltozó kommunikációs és média világban is milyen szerepe lehet. De akkor mi 6 évvel ezelőtt, 7 évvel ezelőtt váltottunk, és azt mondtuk, hogy egy inkluzív szervezet szeretnénk lenni. Azt szeretnénk, hogy minél többen a tagunk legyenek, civil szervezetek, egyének, szabadúszók, ügynökségek, vállalatok, vállalati kommunikációs csapatok, és azzal, hogy sokan vagyunk, egyrészt hangosabb tud lenni a hangunk, másrészt jobban tudunk egymástól tanulni, és jobban tudunk előbb-utóbb önszabályozással is foglalkozni.
0: Önök kit képviselnek? Tehát végül is most a fogyasztót, vagy pedig...
1: Nem, mi egy szigorú szakmai szervezet vagyunk, tehát mi a PR szakembereket. Így van. Igen. Mi a PR szakembereket akarjuk képviselni, első körben nyilván a tagjainkat, szélesebb értelemben a teljes szakmát, tehát bízunk benne, hogy a tagságunk is folyamatosan bővül, ez az elmúlt 6 évben így történt, de mi elsősorban a PR szakmával akarunk foglalkozni. És az elmúlt 6 évünk arról szólt, hogy ezt az inkluzivitást, ezt a sokszínűséget minél inkább tudjuk bővíteni, építeni.
0: Egyházhoz köthető szakemberek is vannak önöknél?
1: Vannak, olyannyira egyébként visszatérve az előző, egy mondattal az előzőre, hogy a díjainkban például Molnár Bánfi Kata, az egyik kommunikációs ügynökségnek a vezetője ajánlotta, hogy a versenyünkön indítsunk egy egyházi kötődésű intézmények kommunikációs kategóriát, úgyhogy most már egyházi intézmények kommunikációs kampányai is pályázhatnak a versenyeinkről. Pont tegnap előtt zárult le a mostani nevezés, úgyhogy bízom benne, hogy az idei nevezők között is lesznek egyházi intézmények.
0: És mi minden történik ebben a kategóriában?
1: Itt azt nézzük, hogy az egyházi intézmények adott kommunikációs kampánya, az mennyire tudott sikeres lenni, mennyire érte el a célját. Ugye mi egy versenyen a zsűri nem csak azt nézzük, vagy nem elsősorban azt nézzük, hogy mennyire kreatív és jópofa ötlet volt, hanem azt nézzük, hogy ez a kommunikációs kampány, ez mennyire volt egy komplex rendszer. Mennyire voltak világosan meghatározott célok, azoknak milyen stratégiát alkottak, abban mi volt a kreatív ötlet, és egyébként a megvalósítás milyen eredményeket hozott. Tehát komplexen nézzük a kommunikációt. Na, mi azzal foglalkoztunk az elmúlt időszakban, hogy minél láthatóbbá tegyük Magyarországon is a PR szakmát, minél több mindenki csatlakozzon, szakmai beszélgetéseket folytassunk, és az elmúlt időszakban kezdtünk el azzal foglalkozni, nem kevés külső és belső viszály és nyomás hatására is, hogy azt a fajta érdekképviseleti tevékenységet is meg tudjuk erősíteni, ami egyébként részben tartalmazza azt is, hogy milyen ajánlások, milyen önszabályozás, milyen etikai normák mellett érdemes ezt a szakmát folytatni. Jövő héten lesz egyébként a közgyűlésünk, ahol egy megújított, egy sok év után megújított etikai kódexet fogunk beterjeszteni a közgyűlés elé. Tehát ezzel is próbálunk egy olyan belső, legalábbis első körben belső normát teremteni, amit a tagjaink és reméljük a tagjainkon kívüli kommunikációs szakemberek is el fognak fogadni.
0: Ha már itt tartunk például, hogy az etika erkölcs, mondjuk hány éves kortól ildomos valakire úgymond ilyen eszközökkel hatni? Említettem, hogy ön, hogy a bölcsödés azért az még nem tartozik ebbe a kategóriába, bár lehet, hogy az előbb az a zene alatt hangzott a kettőnk beszélgetésében. Na minden esetre, hogy az óvodások kezében már ott vannak ezek az eszközök, vagy a szemük előtt egészen biztos.
1: Hát sőt, jóval hamarabb, én egy 3 hetes kisapuka vagyok, 3 hetes babánk született. És
0: Isten éltesse sokáig.
1: Köszönjük szépen. És az elmúlt 3 hétben tonna számra kaptuk a különböző kommunikációs anyagokat, most már a párommal nem nagyon tudunk közösségi médiára úgy felmenni, hogy ne dobnál föl folyamatosan az ezzel kapcsolatos tartalmakat. Úgyhogy igenis ez az információ bombázás, ez ugyan még nem a kisbabát, de a közvetlen kisbaba szüleit már abszolút érinti. Ugye erre van egy önszabályozó módszer is, azért a kommunikátorok nagy része, legalábbis a PR kommunikációval a nagyon fiatal kisgyerek generációt abszolút nem célozza, de aztán vannak ennek önszabályozó, Magyarországon az önszabályozó reklámtestület is foglalkozik ilyennel, de vannak jogszabályi kötelezettségei, és azért, és itt szerencsére vagy sajnos keveset beszéltünk a technológiai változásról, a mesterséges intelligencia megjelenéséről. Vannak most már olyan országok, Európában is, és azt hiszem Ausztráliában vagy Új-Zélandon, ahol effektíve a közösségi média csatornát 16 év alatt betiltották. A szabályozás egy kicsit más, Európában inkább a használókat, Ausztráliában pedig magát a technológiai platformot büntetik akkor, hogyha az derül ki, hogy ott egy fiatal használja. Tehát ennek a társadalmi pozitív hatása mellett a romboló hatását is most már jogszabályi szinten is észrevették. Nyilván ez is visszatérve ahhoz, hogy józan paraszti észre van szükség, mi az, amit én szeretnék kapni. Ha én nem szeretnék egy olyan üzenetet is olyan formában kapni, akkor kommunikációs emberként én azt nem fogom ajánlani az ügyfeleimnek.
0: És milyen erejük van önöknek? Mert ugye létezik az a mondás is, hogy állítólag nincs sok különbség a mókus és a patkány között, csak a mókusnak sokkal jobb a PR-ja. Hát biztos hallotta már ön is ezt.
1: Így van, így van. Hát az, hogy most itt vagyok, és minél több helyen tudunk erről beszélni, az remélem azt mutatja meg, meg az elmúlt egy órás beszélgetésünk is azt mutatja meg, hogy mi beszélgetni szeretünk. Mi szeretünk elmenni minél több olyan helyre, ahol megértjük, én is most egy csomó mindent megértettem abból, hogy ön hogy gondolkodik, hogy akár a hallgatók hogy gondolkodhatnak a mi szakmánkról. Ez nekünk egy fontos visszajelzés. Fontos visszajelzés tanulnunk, hogy ebből a kérdésekből mondjuk milyen felelősségi, milyen önértékelési lépéseket tegyünk meg, hogy érdemes kommunikálnunk a saját szakmánkról. Ugye a mi szakmánk a bizalom, a reputációépítésnek a szakmája. Ez egy hosszú távú munka, és ezt nem lehet direkt üzenetekkel, kijelentésekkel, ultimátumokkal tenni. Ehhez rengeteget kell beszélgetni. Mi ehhez kívánunk minél több platformon ott lenni.
0: Akkor utolsó mondatként van olyan, amiről el tudja mondani, hogy a következő nagy dobás lesz, valami már mozgolódik itt ebben a világban, ami egy újdonság lesz, ami nem sokára majd hatni fog mindenkire?
1: Hát 2 dolgot mondok akkor gyorsan. Az egyik, ami globálisan és Magyarországon is egyértelmű lesz, a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia nem csak a tartalom előállításban fog, hanem ahogy a nemzetközileg is ismert történész Harari mondja, nem biztos, hogy tudni fogjuk, észre fogjuk venni, hogy mi az a pont, amikor a mesterséges intelligencia már nem a mi saját utasításunkra hoz létre csatornát, vagy hoz létre tartalmat, hanem saját maga is elkezd generálni tartalmat, vagy akár kommunikációs csatornát. Ha ezt nem veszük észre, akkor utána már valóban manipulációnak az eszközei leszünk. Ebben minden kommunikációs szakembernek, de egyébként a teljes társadalomnak is óriás felelőssége van, hogy ezt hogy fogjuk kezelni a jövőben. A másik, ami konkrétan a magyar szakmát érinti, és egy mondattal remélem, hogy most már ez egy jó hangulatú beszélgetés lesz a szakmában is. A közpolitikát nem tudjuk megkerülni. Most ugye egy kormányváltás volt, ezekben az órákban áll be az új kormány, aki egy teljesen másik kormányzási és társadalmi üzenettel lépett be. Ez egészen biztos, hogy befolyásolni fogja a kommunikáció szakmát, akár a közbeszerzések szintjén, az állami kommunikáció, az állami intézmények kommunikációja szintjén, akár úgy is, hogy a különböző szakmai szervezetek mit fognak tudni elérni. Ebben most mindenkinek feladata lesz, hogy egy új rendszert alakítsunk ki. Ebben azt gondolom, hogy a szakmai szervezeteknek elsősorban a példamutatás lesz a szerepe, de biztos, hogy itt jogszabályi változások is lesznek, és ahhoz kell alkalmazkodnia majd ennek a szakmának.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a világhálón száguldoztunk Stanislav Andrással, a Magyar PR Szövetség elnökével. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
1: Nagyon köszönjük a meghívást.
0: Most Werner Eszter, Fülöp Csaba és Szekeres Zsombor nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!

0: hangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnalban 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb egy hét múlva szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése szombaton 10 óra után pár perccel. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. A jelenlévők közösen elénekelték a himnuszt. Ezt követően az államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket és a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Súlyog Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi Istvánt, akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezeti az ülést. A parlament ezt követően elfogadta az alakuló ülés napirendjét. A 199 fős parlamentben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az országgyűlés alakuló ülését, és első alkalommal választják meg az alakuló ülés napján a miniszterelnököt, a Tiszapárt elnökét, listavezetőjét, Magyar Pétert. Ez a nap egyben Európa nap is, ugyanis 1950. május 9-én mondta el Robert Schuman, francia külügyminiszter, történelmi jelentőségű beszédét, amelyben felvázolta az európai együttműködés elmélyítésének tervét, írja a híradó.hu. A következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól majd. A közösségünknek talpra kell állnia, mutatott rá Rétvári Bence, a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője szombati Facebook bejegyzésében. Értékelése szerint április 12-én súlyos vereséget szenvedtek, ugyanakkor 2,5 millió magyar ember őket támogatta, beléjük helyezte a bizalmát. 2,5 millió ember hitt a polgári kereszténydemokrata értékekben, és fontosnak tartotta a 16 év alatt elért eredmények megvédését. Szerintem ez most nem egy pont, egy mondat végén, hanem egy vesző, nem lezárás, hanem egy új időszak kezdete. Politizálni, az értékeket képviselni ellenzékben épp úgy kell, mint kormányon, hangsúlyozta Rétvári Bence. Egy évvel a Parajdi bánya katasztrófa után is meghosszabbították a veszélyhelyzetet, írja az MTI. Egy évvel ezelőtt kezdett a fölötte folyó Koront patak beszivárogni a sóbányába, majd teljesen elárasztotta azt. A Parajdi Vészhelyzeti Bizottság csütörtökön újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot. A veszélyhelyzet június 7-éig marad érvényben, közölték. Szombattól kezdődően 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél, tudósít az MTI. Végül a várható időjárásról. Az ország nagy részén napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, délután főként a Nyugat-Dunántúlon kisebb eséllyel a középső és északkeleti térségekben alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. Kedves hallgatóink, ma ünnepli 62. születésnapját Geszti Péter, rapper, dalszövegíró, reklámszakember és producer. A Hangolóban most hallgassanak meg néhány dalt, a Geszti Péter és a Gringo Sztár, valamint a Geszti Péter és a Jazz meg az című formációk előadásában. Az összeállítás második felében pedig olyan első emelet dalokat hallanak, melyekhez Geszti Péter írt dalszöveget. A szerkesztő Varga Ramóna.

0: A hangolóban Geszti Pétert köszöntöttük születésnapi alkalmából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Következik az Értékmentő.
4: Önkéntesek segítenek a meghibásodott háztartási gépek, ruhák, bútorok megjavításában. Ugye milyen jól hangzik? Józsefvárosban azonban nem csak az elromlott porszívót javítják meg. Igény van ételre, ruhára, beszélgetésre, társaságra. A Teleki téri közösségi szerelde, a Repair Café egy kis menedék a nagyvárosban.
5: Ez kifejezetten egy Repair Café-nak indult, tehát egy közösségi szereldének, és nem volt tervbe, hogy csinálunk belőle egy ilyen szociális központot, vagy családsegítőt, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ez csak valahogy így kiadódott menet közben, és aztán kulminálódott tovább. Megyünk tüdőszűrésre, megyünk személyigazolványt csináltatni, megyünk drogambulanciára, intézzük a gyodot, mint hogy vannak ilyenek, meg lakásfelújításba segítünk, vagy konyhabútort veszünk, és mint hogy azért ilyenek is történnek.
4: A helyszínen jártunk, és Gégény Noémi vezetővel beszélget. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
6: Az, hogy egyedülálló kezdeményezés, azt már több helyen olvastam. Én a Facebookon találtam rátok néhány évvel ezelőtt, és akkor kezdtem követni a történeteiteket, mert hogy ez a kis hely jóval több annál, mint egy műhely, ahol megszerelnek mondjuk elromlott kis gépeket. Hogyan lehet javítani nem csak tárgyakat, hanem kapcsolatokat, társadalmat is? Tehát ez a hely ennek indult eredetileg is, hogy egyszerre több dimenzióban is javítson, ne csak a fizikailag.
5: Nem, tehát hogy ez kifejezetten egy Repair Café-nak indult, tehát hogy egy közösségi szerelédénk, és nem volt tervbe, hogy csinálunk belőle egy ilyen szociális központot, vagy családsegítőt, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ez csak valahogy így kiadódott menet közben, és aztán kulminálódott tovább.
6: De egyébként meg Repair Café volt már Magyarországon egy ilyen 8-10 éve szerintem, megpróbálták elindítani ezt a kezdeményezést, de aztán szegény ilyen hambába volt.
5: Nem működött, de ők más konstrukcióba dolgoztak, vagy gondolkoztak. Kínálatkereslet hiányában végül is megszűnt. Ez nem jelenti azt, hogy a miénk még 10 évig fog működni, majd meglátjuk.
6: Egy piaci részt, ha lehet így fogalmazni. Tehát itt az embereknek igénye volt arra, hogy legyen itt egy ilyen kis közösségi tér. Anélkül, hogy ez bárki is akarta volna, ezzé nőtte ki magát.
5: Igen, de hát, hogy nem pont a piaci rés a legjobb szóra.
6: Idézőjelben használtam. Tehát, hogy ez nem mint egy ilyen üzleti vállalkozásként működik, hanem ilyen hát érzelmi és lelki igény.
5: Pont azt nem találtuk meg azt a piacirést, hogy ez miből lesz rentábilis. Igen, egy részt betöltünk. Igen, tehát, hogy így próbálunk mindig az igényekre reflektálni, mikor, hogy sikerül, és szóval ez azért nem zajlik itt minden olyan simán, meg gördülékenyen, de így dolgozunk rajta, tehát, hogy azért vannak itt is gyerekbetegségek, meg kell ismerni a helyieket, tehát, hogy az emberben kerül egy új környezetben, új kapcsolatrendszere van, az egy idő, amíg felveszi a fonalat, meg rájön, hogy mi hogy működik, azért ez elég dinamikusan változik is.
6: Hogy kerültél ebbe a történetbe?
5: Akartam, hogy nyissunk egy Repair Cafét.
6: De miért?
5: Mert nekünk van már egy másik holland modellprogramunk, a Precious Plastic, és az is újrahasznosítás, fenntarthatóság, és tehát Hollandiában több ilyen program van, persze ott teljesen más a szemlélet, és akkor arra gondoltunk, hogy itt adott a adott a hely, hogy nyissunk egy ilyet, és akkor beadtuk a közösségi költségvetésre az ötletet. Bejutott a legjobb 50 közé, amit megvalósít a főváros. És akkor, mivel itt már megvolt a hely, amit béreltünk a 8. kerülettől, csomagolás hulladék újrahasznosításra, meg ilyen közösségi helynek, és akkor behoztuk mellé a Ripper Cafét. Úgyhogy ez ilyen egyszerű volt, olyan 3 évig szerveztük.
4: És ugye ez az egész műanyag újrahasznosítás, tehát akkor kezdjük teljesen az elejét, hogy akkor az honnan érkezett. Tehát így hozta magam után mindegyik úgy tűnik az újabb és újabb oldalakat.
5: Van egy civil szervezetünk, ugye azzal működtetjük ezt is, egy közhasznú civil szervezetünk, amit 24 évvel ezelőtt alapítottunk. Az alaptevékenységünk az értelmileg sérő gyerekekkel és fiatalok sportolása, informális oktatás, szabadidős tevékenységek, tehát hogy azzal foglalkoztunk, és akkor ezen belül ki szoktunk mindig találni valami új dolgot, tehát hogy valami következő projektet, és akkor itt volt már olyan, hogy kortárs, középiskolás osztályokkal csináltunk programot egy éven keresztül, ez a Fogadj Örökbe egy osztályprogram volt, akkor volt az Életre Valók, felnőtté válás társas iskolája, arról egy film is készült, és akkor üzleteket teszteltünk a gyerekekkel, meg hogy tanuljanak egyedül közlekedni, egyedül bevásárolni, és akkor fel is töltöttük a sikeresen szerepelt üzleteket, vagy vendéglátóhelyeket, vagy szolgáltatásokat az oldalunkra, hogy ide bárki nyugodtan elmehet, mert készségesek lesznek a sérültekkel, mert hogy ide nélkülünk mentek be a gyerekek, tehát hogy kísérő nélkül, és akkor mi így mögöttünk egy ilyen 20-30 méterre, és figyeltük, hogy milyenek a reakciók. Tehát nekik kellett megszólítani az eladót, fizetni a kasszánál, megkeresni. Na jó, jó munka volt. És akkor volt ez is, és akkor jött a Precious Plastic, meg hogy azt hiszem, hogy ez meg a Covid alatt volt. Talán akkor kezdtük. Annak meg az volt a lényege, hogy a műanyagból, ami így mindig van, mert ugye mindenhonnan kapunk kupakot, meg ezt azt tamaszt, hogy lehet kézműves tevékenységeket kitalálni, folytatni. Olyan fajta nem is szórakozás, de részben szórakozás, meg hasznos is, ami ez mindig van alapanyag. Tehát, hogy nem kell venni ilyen drága kütyümötyüket, meg eszközöket, hanem hogy ezzel bármikor tudunk mi is foglalkozni, és akkor ezt meg azért találtuk, és most megjött a szerelde. Hát, hogy valami, mindig van valami következő.
4: Ez így adja is akkor magát. Így jöttek az önkéntesek maguktól. Hogy állt össze a csapat?
5: Hát mi már, amikor tudtuk, hogy van egy ilyen tervünk, és majd erre pályázatot is fognak írni, mert ugye közbeszerzési pályázat volt, hogy ki fogja ezt megvalósítani, az ötletet, tehát hogy az nem egyértelmű, hogy az fogja, aki beadta, hanem arra kiírnak egy közbeszerzési pályázatot, és mi akkor már rákészültünk, tettünk fel ilyen kutatást a Facebookra, vagy kérdőívet, hogy ki az, akit ez érdekel, milyen szakmába képzelnie, hogy el tud jönni, milyen órabérér, vagy önkéntesként, és akkor így gyűjtöttük már hozzá össze az érdeklődőket, így alakult. De hát közben vannak újak, vannak, akik azóta itt vannak, vannak önkéntesek, vannak, akiknek fizetünk érte, hogy nálunk dolgoznak, megbízási szerződés, tehát hogy mindenki eldönti. Tehát elvileg mi felajánljuk a fizetést, és akkor ha valaki azt mondja, hogy nem, ő önkéntesként szeretne jönni, akkor ez már az ő dolga, de mindenkinek ugyanannyit fizetünk. Tehát, hogy aki fizetős munkaerőként van itt, az mindenki ugyanazt a fizetést kapja.
4: És miből tartja fel magát akkor az egyesület? A pályázati pénzből, önkormányzat, adományok?
5: Hát 1%, ami a fenntartási költségeinkhez képest nem igazán jelentős, de persze jelentős, mert minden jó, csak hogy, tehát, hogy annak azért ez egy kis része, megpályázunk. Tehát hogy az egyesületnek is vannak költségei, a szerelde az egy másik dolog, mert az most a közösségi költségvetésből tartja fenn magát, de hát például egy ilyen húsba vágó téma, hogy az éves költségvetésünknek hány százaléka lehet rezsi, ebben benne van a közüzemi, a bérleti, tehát minden. Ez x százalék lehet, ez körülbelül ilyen havi 140 000 forint, de abban már minden benne van. És akkor most hideg volt, januárra kaptunk, és mi villannyal fűtünk, egy 330 000 forintos villanyszámlát. Na most annak a felét sem fedezi ez a, amit erre elkülöníthetünk költséget, tehát hogy szerintem a vízzel és minden egyébbel együtt majdnem 500 000 a havi rezsink most aktuálisan, és akkor ebből 140 000-re támogatnak, tehát akkor a többit meg valahonnan elő kell teremteni, de azért az nem olyan jó, hogy ez meg a egyesület egyéb költségvetéséből elmegy, nem az, hogy még profitál abból, nem az, hogy profitálna abból, ami itt van, hanem még pluszba ráfizet. Ezt nem tartom egy jó dolognak, de majd meglátjuk, hogy milyen egyéb forrást tudunk erre hosszú távon összeszedni, mert ugye a főváros az csak erre az adott időszakra, ami decemberben jár le, addig van ebbe benne valamilyen szinten.
6: És december után?
5: Nem tudom. Mi mondtuk, hogy fenntarthatóak leszünk, tehát egyrészt ugye, hogy ilyen műanyagos workshopokat kiszervezünk, amiből azért van is, bár mi nagyon sok pro bono rendezvényt tartunk, meg megyünk el. De a szerelde mellett nem tudunk ezzel annyit foglalkozni, mint előtte. Tehát nagyjából a szerelde az összes időnket elviszi. Ha nekem mindenképp. Sok minden egyéb van vele, tehát nem csak az, hogy itt tud az ember 4 órát. Amivel még gondolkodnunk kéne, vagy amiből még lehetne esetleg valamilyen profitot szerezni, arra nincsen egyáltalán időnk. Meg hogy szeretnénk céges partnert találni, tehát hogy... amit egész konkrétan úgy értek, hogy van a CSR, ez a társadalmi felelősségvállalás, meg most ez az ESG, hogy mi az, ami kapcsolódik egy cégnek a programjához, és akkor azt szerint támogat valakit. És hogy vannak ilyen nagy cégek, akik különböző elektronikai dolgokat gyártanak, és akkor azt gondolom, hogy azok a cégek, akiknek utána idehozzák be, mert lejárt a garancia, mert nem javítható, mert nem úgy van megcsinálva, idehozzák be a cuccait, azok a cégek szerintem nyugodtan támogathatnának egy ilyen helyet, mert hogy mi olyasmivel foglalkozunk, amivel ők nem, vagy csak rövid távon. Tehát ilyen szempontból, ha minket támogatnak, annak azért reklámértéke is van, hogy nem csak termelnek, hanem a fenntarthatóságra is figyelnek, de ez eddig még nem jött össze, tehát nincsen olyan kapcsolati hálunk, és utcáról azért nem lehet beesni a cégekhez, vagy egy emberhez, mert 1000 e-mailt kapnak egy nap ilyet. Az ilyen hambába volt dolog, az IKEA-val voltak tárgyalásaink, de az is hambába volt, szerintem abból se lesz semmi. Úgyhogy most így vagyunk, és mondtuk is a fővárosnak, mert ők meg most pont cégekkel kerültek kapcsolatba, hogy összehozhatnának minket.
6: Ez egy jelentős közösségi kapocs, ami itt van, tehát egy közösségi hálót is építetek. Egyfajta, meg szociális hálót is, tehát akinek szüksége van társaságra, segítségre, bármire, akkor próbálkozhat, kopogtathat.
5: Persze, jönnek is. Tehát, hogy elég sok mindennel. Hát azt szoktam mondani, hogy amit én itt meghallgatok, azért én nagyon komoly óradíjat fizetnék egy pszichológusnak.
6: Hogy birkóztok meg ezzel?
5: Hát én most kicsit, nekem most már kicsit sok. Tehát, hogy most pont... Szóval nekem most egy kicsit nem annyira, de tök jó, hogy például itt vannak ilyenek, mint a Gizi, és akkor ők ilyen kis cukisan, meg igen, tehát hogy benne vannak ilyen jó dolgok is, de amúgy hát most azért nem annyira dobnak fel itt a... Nem annyira dobnak fel most itt a történetek.
6: Hát azért a közhiedelem a telekítélt, az nem a feldobó, vidám, kacsarázós történetekkel köti össze, úgy egyébként sem, hanem már vannak előítéletek, hogy itt milyen problémákkal küzdködő emberek élnek, milyen kihívások vannak itt nap, mint nap, amit te a bőrödön tapasztalsz, akkor ezek szerint nap, mint nap.
5: Igen, de úgy engem most például, ami konkrétan így... Zavar, hogy azok az emberek, akik így hasonlóképpen szükségben vannak, inkább intrika, mint empátia jellemző. És azért az úgy elég szomorú. De lehet, hogy csak azért, mert annyira rászorulók, vagy én nem tudom. Nem jó azt hallgatni, hogy olyan valaki, aki, tehát hogy akik benne vannak ebbe a közösségbe, is ismerik egymást, és rendszeresen járnak, és akkor elmond valamit C-re, C mond valamit B-re, D A-ra, és ilyen így nézek, és akkor mondom, hogy meg értem, de nem, és azért független attól, hogy ők is nehéz helyzetben vannak, sok az előítélet, tehát akár a hajlék nélkül élők felé, a romák felé, a melegek felé, és akkor ezt így folyamatosan, hogy az ember próbál edukálni, hogy ezt azért nem biztos, hogy úgy kéne nézni, hogy nem egyszerű.
6: Lehet ilyen vékony határvonalakon egyensúlyozva itt az emberi kapcsolatok között, és a...
5: Ja, nem mindig egyszerű, és Na, nem mindig tudsz elmenni azon, amit mondanak. Tehát, hogy nem tudom, például valaki mond valamit, és akkor hát miért az igazat mondaná, ugye? Hát miért az igazat mondaná? És akkor valahogy így kézen közön kiderül, hogy hát nem. Ja, de van, tehát, hogy vannak azért pozitív dolgok is. Hát, hogy én például azt nagyon szeretem, hogy vannak olyan hajléktelkül élőink, férfiak, hogy jön be, tudom, hogy nadrágot keresett, ugye pont ezt mondtuk itt, hogy mert gyertya, meg ki mit, és nadrágot keres, és akkor itt elővettem, pont kettőt félre is tettem neki, és akkor jó, ő most csak egyet viszel, a másik az jó lesz majd másnak. Akkor ettől ilyen tök jó érzésem van, hogy neki ez is eszébe jut, hogy az jó lesz még másnak. Vagy most ő nem, egy pólót kér, és ugye ez nagy neki, akkor ezt nem fogja elvinni. És akkor van az, aki meg bejön, ugye itt válogatjuk, meg rakjuk ki a holmikat, és fél perc alatt már széttúrja, ami beérkezett, elvisz vinne hadzsákkal, és amikor még attól voltam a legrosszabbul, hogy bejön valaki, akinek nem volt kabátja, ráadom, és majdnem leszedte még róla is. És akkor ezeket azért ilyen rosszul viselem.
7: Az ember azt gondolná, hogy ezek vannak ilyen egyértelmű határok, meg egyértelmű viselkedési mintázatok, és akkor így kiderül, hogy talán ez mégsem annyira egyértelmű. Ilyenkor.
5: Igen, és az a baj, hogyha az ember így későn veszi észre, vagy későn húzza meg ezeket, vagy későn jön rá, hogy hopp, ez mégsem úgy működik, akkor már elég nehéz ezeket a határokat újra meghatározni, vagy újra meghúzni, hogy eddig és ne tovább, és akkor aztánból meg persze aztán majd lesznek konfliktusok, most kicsit ezeket a konfliktusokat éljük, de...
7: Kiforja magát szerintem.
5: Na persze, meg úgyis csak rajtam csattan, tehát, hogy engem meg...
7: Mentálisan nagyon megterhelő tud lenni.
5: Hát igen, most tudom, hogy... Köszönöm.
8: Fantasztikus.
5: Sikerült? Megcsinálták.
8: Ez valami...
5: Szuper.
8: Fantasztikus, úgyhogy... Álmomban nem volt, őszinte leszek, nagyon kevés reménnyel jöttem. Nem mondom, nagyon régi, nem tudom, ha nem kell, ha kell alkatrész, ha. Fantasztikus alkatrész, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen, hogy
5: tettem. Én is boldog vagyok. Nagyon szépen köszönjük.
8: Köszönöm
5: szépen. Viszlát.
7: Viszlátásra. Apró örömök.
5: Aha. Tehát ez tök jó, hogy, tehát, hogy ezek jók nagyon.
7: Mit szereltek neki?
5: Azt a diavetítőt, amiben még ezek a...
7: Jó, ott, ilyen
5: igen, igen, és akkor így adogatja tovább, igen. Meg ugye mi gyújtunk a Alföldi utcai szállóra is sok mindent, és... Tehát, hogy vannak prioritások, és van, aki ezt meg nem érti meg, de hát most úgy vagyok vele, hogy most ezt így meghúzom szigorúbban, mert hogy vannak, és azért tudjuk, hogy ki az, akinek szüksége van rá, és akkor nem szeretik, ha azt mondom, hogy nem. Nem lehet hozzányúlni, nem lehet elvinni. És persze, amikor nem vagyunk résen, akkor csak azért is elviszik, és este nézünk körül, hogy hol van, és már el is tűnt. Úgyhogy, ja, most kicsit ilyen beszigorítós korszakban vagyunk ezeknek okán.
7: Ja, vannak emberek, akik még mindig olyanok, mint a 12 évesek, tehát így hiába tűnnek felnőtteknek, ha az élet előttük tényleg egy ilyen kiskamasz szintjén mozog.
5: Hát, nem, azt gondolom, hogy inkább ez ilyen nyomorszéle, meg a túlélés, és ez így elég jól kiül az emberekből egy csomó mindent. De hát közben azért megyünk tüdőszűrésre, megyünk személyigazolványt csináltatni, megyünk drogambulanciára, intézzük a gyodot, hogy vannak ilyenek, meg lakásfelújításba segítünk, vagy konyhabútort veszünk, és hogy azért ilyenek is történnek.
9: Az elmúlt percekben a Józsefvárosi Ripér Café vezetőjével, Gégeny Noémivel beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

a Voice of Spirit muzsikált. Kedves hallgatóink, a harangszót követően déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, aki egyszülött fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése szombaton 10 óra után pár perccel. A tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. Beszédében úgy fogalmazott, a példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért. Súlyog Tamás hozzátette, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előre haladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolt, az ország sorsát előrevívő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben, írja az MTI. A 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az országgyűlés alakuló ülését, és az első alkalommal választják meg az alakuló ülés napján a miniszterelnököt, a Tisza párt elnökét, listavezetőjét, Magyar Pétert. Ez a nap egyben az Európa nap is, ugyanis 1950. május 9-én mondta el Robert Schuman, francia külügyminiszter, történelmi jelentőségű beszédét, amelyben felvázolta az európai együttműködés elmélyítésének tervét, írja a híradó.hu. Bakta Lórend házi droghálózatot számolt fel a rendőrség, miután a nyíregyházi nyomozók elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is. Közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság szombaton a polisz.hu oldalon. Tájékoztatásuk szerint a nyomozók az M3-as autópálya Kálmán házi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagját. Autójukból 1 kg kábítószert foglaltak le. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MTI-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehér Váron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Hantavírushoz hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt Alicantéban, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik áldozatával, közölte a spanyol egészségügyi államtitkár pénteken Madridban, melyről az MTI tudósít. Szerdán jelentek meg az első beszámolók arról, hogy hantavírus fertőzést észleltek egy a Kanári-szigetek felé tartó turista hajón. Az első áldozatok április közepén hunytak el a betegség lefolyása következtében. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, délután főként a Nyugat-Dunántúlon, kisebb eséllyel a középső és észak-keleti térségekben alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez. Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból, ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra, nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 15. fejezetéből a 18-tól a 21. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompeibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szenté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera, e in particolare il Santo Rosario.
0: Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leó pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leó pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szent Atya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel. de egész életetekben bízzatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket, a testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezeink keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai Város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompeji hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A Campaniai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermeke iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szentatya a bazilikában találkozott, mintegy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel.

0: a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
1: A Pompeji szizonya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint hogy éppen egy éve a Pompeji rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
2: San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
1: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homíliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompeji idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a Pompeji rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szizonya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyé teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözz légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
2: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
1: Az üdvözlégy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződéssel írta, az eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk és rajta kívül semmi másban. Az Üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk,

0: látjuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. Mennybe menetel és pünkös között Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmen kívül. Mindenre emlékezni kellett és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a szent titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha a rózsafüzért így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a fele barát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo, a rózsafüzér apostola és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
1: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
0: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban, zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12 óra 30 perc. Guzsajas című népzenei összeállításunkban a Jánosi Ensemble felvételei szólnak.

0: Guzsanyas című népzenei összeállításunkban a Jánosi Ensemble felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!

0: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése szombaton 10 óra után pár perccel. A tanácskozást Solyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. Beszédében úgy fogalmazott, a példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért. Solyog Tamás hozzátette, a Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Az államfő konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előrevivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben, írja az MTI. A 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. Ma lesz a rendszerváltás első hivatalos napja, amikor megalakul az új magyar országgyűlés, és megválasztják az új miniszterelnököt is. Erről Magyar Péter beszélt szombaton a Kossuth téren, mielőtt a Tisza párt frakciója megkoszorúzta Gróf Andrássy Gyula egykori miniszterelnök és József Attila szobrát. Az alakuló ülést kivetítőkön lehet figyelemmel kísérni a Kossuth téren, és már 10 óra az ülés kezdete előtt sokan megérkeztek a helyszínre. Magyar Péter élő bejelentkezésében elmondta, az alakuló ülésen elfogadnak pár jogszabályt, megválasztják az országgyűlés új alelnökeit, és utána délután 4 órától közösen fognak ünnepelni. A korrupció megállítása és az uniós források hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak Kapitány István, leendő gazdasági és energetikai miniszter. A politikus a parlament szombati alakuló ülésének szünetében újságíróknak úgy fogalmazott, nagyon sok területen nem volt igazi verseny, a korrupció pedig olyan mértékű volt, amilyet Európa nem látott még. A leendő miniszter közölte, nem látják még, hogy milyen helyzetben van a költségvetés, de nem optimisták. Hozzátette, felülvizsgálják majd a szerződéseket, és ha azok nem felelnek meg a törvényi előírásoknak, akkor megteszik a lépéseket. Szentmisével és koszorúzással emlékeztek Mindszenty József hercegprímás halálának 51. évfordulójára Bécsben, számolt be róla péntek esti cikkében a Magyar Kurír. Az ünnepi szertartást Székely János szombathelyi püspök mutatta be a beteg ápoló irgalmas rend templomában. A főpásztor homíliájában arról beszélt, Mindszenty József életén átragyogott Isten fénye, és a bíboros a legnehezebb történelmi időszakokban is hűségesen szolgálta az embereket. A megemlékezés koszorúzással és közös imádsággal zárult a bíboros szobránál. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, délután főként a Nyugat-Dunántúlon kisebb eséllyel a középső és északkeleti térségekben alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal műsoridőnk zömét Szószóló című műsorunk tölti ki, utána pedig Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedik az első Péter levél 3. fejezetének 15. verséről. Ha tehetik, maradjanak velünk!
2: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
1: A zene a szívhez szól és a lélekből jön, vallja Tótné Mózer Anna Mária, a budapesti Rotunda énekegyüttes vezetője. A kórus proféja az egyházi zene, a Gregoriántól a 20. században írt művekig énekelnek zeneműveket, főleg templomokban lépnek fel. énekelték a Tolcsvai testvérek magyar miséjét, előadták a Mária Evangéliuma című rockoperát oratórikus formában. Márciusban Wolf Péter zeneszerző és Fábri Péter író Szent József című ősbemutatóját tartották angol nyelven. Az 1992-ben alakult civil kórus számos kórus tagjával és Tótné Mózer Anna Mária kórus vezetővel Császi Erzsébet készített interjút.
3: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában vagyunk. A Rotunda Ének Együttest jöttünk megszólaltatni. Az egyik tagjával kezdjük, ő egy fiatalember, egy éve csatlakozott a kórushoz. Tőkés Bodor Péternek hívják. Milyen indítatásból jött ide énekelni?
4: Köszönöm szépen a kérdést, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. A kórusba való belépésem egy elég érdekes dolog volt, ugyanis az egyik kórustag, akit régebbről ismerek, ajánlotta fel magát a kórusba való belépést, mivel hogy éppen egy tenoristát kerestek a kórusba, egy nagyobb szavású musical produkcióhoz, és azután így benne maradtam a kórusvezető tanácsára az énekkarban, és azóta sem bántam meg ezt a döntésemet, mivel nagyon színvonalas előadásokat produkálunk. 10 évet hegedültem a Bartók Béla Művészeti Iskolában, ezen kívül magánúton éneket tanulok már lassan 3-4 éve. Terveim között van az, hogy a Zeneakadémiára bejussak az énekléssel. Ezen kívül szeretnék színpadon szerepelni, vagy komoly zenei darabokkal, vagy musicalekkel, vagy ilyen könnyebb zenei darabokkal. Mindenesetre én szórakoztatni szeretném az embereket az énekhangommal, meg az énekléssel. Az Elizabeth című musical volt az, ami kvázi behúzott ebbe a kórusba. Őszintén szólva azóta több komoly zenei darabban is részt vettem, mint például Tolcsvai Lászlónak a magyar miséje, vagy Wolf Péternek a miséje. De őszintén szólva nem bánom, hogy komolyabb zenei egységeket, vagy zenei témákat veszünk elő, mivel ezt is egy kihívásnak tekintem, hogy na vajon meg tudom-e ugrani ezt a lécet.
3: Mi a feladat? A próbákon kívül is kell gyakorolni?
4: A próbák az egy része magának az egész zeneműnek. Sokat segít az, hogyha hallgatjuk azt a művet, amit elő fogunk adni. Például az Elizabeth kapcsán nagyon sokat hallgattam azokat a dalokat, amikben énekelt a kórus, és hogy mit kell akkor ott énekelni. Ezen kívül az fontos, hogyha otthon saját magunknak gyakoroljuk a szólamunknak a dallamát, ugyanis az, hogy hetente egyszer van kóruspróba, az nagyon ritkán elegendő ahhoz, hogy a próbán is, meg az előadáson is nagyon színvonalasan énekeljünk, anélkül, hogyha nem gyakorlunk egy kicsit magánúton.
3: Milyen énekművek állnak közel önhöz?
4: Ez egy érdekes kérdés, mivel én ezt eléggé vegyesen nekérzem, mivel hogy a komoly zenét és a könnyű zenét is egyformán fontosnak tartom az életemben. Komoly zene terén inkább a klasszicizmus meg a romantika áll közelebb a szívemhez, könnyű zene terén meg inkább a színpadi zene meg a musicalek világa az, ami vonz. Természetesen a zeneízlésem eléggé tág, meg azért hallgatok mást is, de a könnyű zenei témában inkább a musicalek és a színházi zene, a komoly zenében meg inkább romantika, klasszika, meg a zeneszerzők állnak hozzám közelebb.
3: Hogy a hegedűről áttért az éneklésre?
4: Az éneklés az már korábban is jelen volt, ugyanis 10 éves koromban kezdett el jobban fejlődni az énekhangom, de már korábban is énekeltem kórusokban, meg alapjártan egy énekzenetagozatos iskolában kezdtem meg a tanulmányaimat. És miután mutálódott a hangom, utána már mondtak szüleim, meg családomban többen is, hogy járjak rendszeresen énektanárhoz, hogy akkor ezzel tudjak fejlődni. A hegedülés meg családból hegedül, ugyanis jó apám is hegedült, és a nagyapám is. Kvázi én vittem tovább a családi örökséget. Lealapvizsgáztam hegedűből, és mai napig néha-néha még előveszem, és így önmagam szórakoztatására hegedülök.
3: Most mire készülnek az együttessel?
4: Momentán egy lemezfelvételre készülünk, valamint a Wolf Péter misének az előadására, de ezen kívül számos produkcióra készülünk, például a következő év decemberi előadásokra, meg távlatokba is tekintünk, például szóba került esetleg egy olasz útnak, meg olasz koncertnek a megtervezése. Ez még nagyon távolinak tűnik, de majd a kórusvezetőnk eldönti, hogy akkor végül is meg fogjuk csinálni ezt a turnét, vagy ezt hanyagoljuk inkább, és másba fogjuk fektetni az energiánkat.
3: Milyen örömet ad önnek az éneklés?
4: Hatalmas örömet ad nekem az éneklés, mivel hogy én jól érzem magamat, hogyha énekelhetek, akár templomban, akár színpadon. Én úgy érzem, hogy ezzel egy kis örömet tudok csepegtetni más emberek életébe, és egy kis vidámságot tudok vinni, még egy kis szint a szürke hétköznapokba.
3: Ezért énekel magának is örömet szerez, és másoknak is.
4: Igen, nagy vonalakban ez. Magamnak is örömet szeretnék szerezni, meg a társaságnak is, aki meghallgat engem, mert úgy érzem, hogy azért jöttek el egy előadásra, hogy minőségi dolgot kapjanak meg a kezünkből. És én ezt szeretném nekik megadni.
3: Mi a jellemző a kórusra? Összetartanak, segítik egymást, barátságok alakultak ki esetleg?
4: A kórusban mindenki nagyon segítőkész, és egy nagyon összetartó csapat vagyunk. Mindig segítjük egymást, együtt nevetünk, együtt sírunk. Egy nagyon jó közösség ez, ami itt a Rotunda énekegyüttesben van.
3: Fiatal kórustagokkal folytatjuk a beszélgetést, három fiatal lány ül velem szemben, Pap Zsófia, Zicsi Anna és Tóth Borbála, ők is a kórusban énekelnek. Milyen indítatásból jöttek ide énekelni? Pap Zsófia válaszol először.
5: Egy gyermekkori barátnőm révén kerültem be a kórusba, akivel kiskorunk óta balettoztunk együtt, és a kórusvezetőnk idősebbik lánya. Így jöttem ide a Rotundába.
3: Mióta énekel itt?
5: 11 éve immáron, hogy kórustag vagyok.
3: Milyen emlékeket elevenítene fel?
5: Rengeteg utazás, rengeteg templom, hatalmas nagy sportcsarnokok, szabadtéri rendezvények, egy nagyon jó baráti társaság, sok egyéb kóruson kívüli program is, amiket mi már összeszokott baráti körként együtt szerveztünk.
3: Zicsi Anna mióta énekel?
6: 5 éve vagyok most már tagja a kórusnak, inkább azt hiszem már kicsit több, de énekelni egészen gyermekkorom óta énekelek. Én zenei általános iskolába jártam, és ott szerettem bele az éneklésbe, főleg a kórus éneklésbe, és ez eddig életemet végigkísérte, és szeretném, hogy továbbiakban is így legyen.
3: És az elmúlt 5 évre gondol, akkor milyen műveket emel ki, amit szívesen énekelt, vagy amit tetszett?
6: Rengeteg klasszikus zenei művet énekeltünk már az elmúlt időszakban. Az én szívemhez a legközelebb talán Fauré Requiemje áll. Ez egy gyönyörű, gyönyörű darab, és rengeteg érzelem, érzés fűz most már hozzá. Így az elmúlt évek alapján.
3: Tóth Borbála mióta énekel a kórusban?
7: Én már 6,5 éve éneklek a kórusban, és én azért jöttem a Rotundába, mert nekem az édesanyám a kórusvezető, én vagyok a kisebbik lánya, középső gyermeke, és hát előbb volt Rotunda, mint hogy én megszülettem, úgyhogy nekem nem is létezik az élet Rotunda nélkül.
3: Otthon zenei élet folyik egyébként?
7: Teljes mértékben mondhatom, hogy készülünk, ugye segítünk egymásnak, de hogy készülünk ugye a következő koncertekre, segítünk édesanyámnak, hogy ő is fel tudjon készülni, kottákat nyomtatunk, és egyébként hallgatunk zenéket is, úgyhogy teljes mértékben megvan a zenei élet nálunk.
3: Milyen örömet talál az éneklésben?
7: Egyébként nagyon sok mindent, én a társaságot is nagyon élvezem, a próbákat is, az utazásokat, az összes koncertet, úgyhogy nekem például, ami a szívemhez nőtt, mert tulajdonképpen akkor ismerkedett meg a Rotunda azzal a darabban, amikor én születtem, 26 éve, a Magyar Mise. Tolcsvai László, Tolcsvai Bélának a Magyar Miséje.
3: Hogy folyik a felkészülés, amikor élő zeneszerzők, élő szövegírók is ott vannak a próbán, mennyire szólnak ők bele az előadásba? Pap Zsófia válaszol.
5: Természetesen minden szerzőnek él egy kép, egy hangzás a fejében, amikor megír egy művet, és ezt szeretné nekünk átadni a próba folyamán. Itt-ott finomít, javítgat, mindig javaslatokat tesznek, hogy hogyan tehetnénk még szebbé az adott zeneművet.
3: Ezt meg szokták fogadni, vagy nem mindig?
5: Természetesen mindig.
3: Ami Tóth Borbála is hozzászól.
7: Sokszor előfordult már az, hogy a zeneszerző meghallgatta a saját művét általunk, amit énekeltünk, és hogy annyira tetszett neki, hogy még beleírt egy-két szólamot, és akkor úgy kellett alkalmazkodnunk hozzá, hogy akkor azt is megtanultuk, és azt is elénekeltük.
3: Megtetszett a hangzás. Mire emlékeznek szívesen? Melyik helyszínre? Hol hangzott a legszebben az előadásuk? Zicsi Anna.
6: Talán 3 évvel ezelőtt volt Terézvárosi plébánián egy decemberi imaest, egy adventi imaest, és azon belül egy nagyon érdekes felállásban felváltva voltak olvasmányrészletek, és énekeltünk a kapella darabokat, és számomra az volt a legkülönlegesebb koncert eddig, amin énekeltünk. Az nagyon-nagyon-nagyon közel áll hozzám.
8: A próbának egy szakaszába bekapcsolódik a szimfonikus zenekar, és mennyiben különbözik attól, amikor csak zongora kíséret van? Pap Zsófia?
5: Van, hogy egészen átírja számunkra az adott tételt, hogy zenekarral együtt halljuk, máskor pedig támogat minket a zenekar jelenléte, egy teltebb hangzás, amiben az egyes szólamok esetleg kis segítő hangokat tudnak kapni a saját előadásukhoz, mindenképpen hozzátesz. Én nagyon szeretem saját részemről a zenekari próbákat.

0: Nagyon szép koncertet adott a kórus. Milyen műsor volt, Szicsi Anna?
1: 2025 karácsonya előtt nem sokkal, december közepén adtunk egy elég nagyszabású koncertet, aminek nem csak a Rotunda énekegyüttes volt a részese, hanem kiegészült több kerületi kórussal és művésszel is. Egy nagy összefogás során több zenei korszakból, több zenei stílusból került egy válogatás összeállításra, és azt adtuk elő tulajdonképpen, abban vettünk részt mi is.
0: A közeljövőben milyen fellépések lesznek, mire készülnek, Tóth Borbála?
2: Most elsősorban egy CD felvételre készülünk. A Rotunda már több CD-t is kiadott az elmúlt évek során. Most Wolf Peter miséjét fogjuk felénekelni. Emellett pedig felkészülünk Wolf Peter és Fábri Péternek egy új művére, amit ősbemutatót mi fogunk bemutatni. Ez pedig a József oratóriuma. Éppen erre készülünk egyébként ezen a próbán is. Emellett pedig több koncertünk is lesz még. Minden évben szoktunk tartani jótékonysági koncertet, illetve minden évben megrendezésre kerül itt a 17. kerületben a Pünkösdi Kórus találkozó, aminek egyébként a Rotunda Kórus Alapítvány az egyik támogatója az önkormányzat mellett.
0: És a jótékonysági koncerten mire gyűjtenek? Zicsi Anna.
1: A kerületi mentősöknek van egy alapítványa, és számukra gyűjtünk hozzájárulást különböző eszközök megszerzéséhez és pótlásához. Ez az elsődleges célunk.
0: További kórustagok érkeztek. Agárdi Anikót kérdezzük először, hogy mióta énekel.
3: Én 2003-ban jöttem a kórusba, azaz most már 23 éve.
0: És milyen indítatásból érkezett?
3: Nagyon szerettem énekelni, és egy zeneiskolában tanultam magánéneket, ahol egyszer csak váratlanul az egyik vizsga után odajöttek ilyen emberek, és mondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha én egy kórusba énekelnék, és csatlakoznék hozzájuk. Ez nem szerepelt akkor a terveim között, de annyira kedvesek voltak, és amikor mondták, hogy Rákos Csabára kell kijönni, hát az rettenetesnek tűnt nekem, mert én bent laktam a belvárosban, de aztán annyira kedvesek voltak, hogy egyszer mondom, hogy na csak eljövök, és kipróbálom, hogy mit tud ez a kórus, és hát itt ragadtam.
0: Milyen kedves emlékei vannak, mit emelnek ki az elmúlt 23 évből?
3: Nagyon sok koncertünk volt olyan, ami annyira felemelő és annyira lélekemelő volt, hogy nagyon-nagyon gazdagította így az életemet. Nagyon jók mindig a kórus utazásaink, ott még összép kovácsolódik a társaság, nagyon jól tudunk együttműködni, nagyon jól tudunk szabad idős programokat csinálni együtt. Ami nekem egy ilyen speciális eset, én itt ismertem meg a páromat is a kórusban. 5 éve vagyunk együtt, hát hogyha nincs az a kórus, akkor valószínűleg mi nem találkozunk.
0: Csizmás Ágnes mióta tagja a kórusnak?
4: Én 26 éve vagyok tagja a kórusnak. Akkoriban egyetemista voltam, és egy kemény vizsgai időszak után egy barátnőm, akivel korábban másik kórusban énekeltem, ő már itt volt, és akkor jöhettem az Altba.
0: Milyen előadásokra emlékszik szívesen?
4: Nagyon sokféle előadásunk volt, 26 év alatt azért ez nem meglepő, de amúgy is nagyon sokszínű dolgokat énekeltünk. Nehéz egyet kiemelni, nagyon szeretem a Foré Requiemet, nagyon szeretem a Dolcsvai testvérek magyar miséjét és a Mária evangéliumot. Nagyon szerettük az utóbbi időszakban az ilyen kiruccanásainkat, hogy musicalekben is énekelhettünk kórusként, és hát például a közelmúltban ugye Wolf Peter miséjével ismerkedtünk, és szerintem mindannyian nagyon fellelkesültünk tőle.
0: Mitől volt más, mint a többi?
4: Hát ez egy másik mű. Nehéz ezt megfogalmazni.
0: Törteli Helga mióta énekel?
5: 2000 óta énekelek a kórusban, a férjemmel együtt érkeztünk egy kis késéssel, Dolcsvai magyar miséje próbáizáltottak akkor éppen, és akkor erre érkeztünk, és itt ragadtunk. Ugye ez egy nagyobb lélegzetvételű mű ahhoz képest, hogy akkor a kórus létszám alacsonyabb volt, és úgy gondoltuk, hogy szívesen ebben részt veszünk, és akkor utána meg majd hallgatjuk a kórust a különböző szerepléseken, de nagyon jó volt a társaság. Karnagy barátokra lehetünk itt, és itt ragadtunk. Mindig mondom, hogy kórusban énekelni életforma, és tényleg így van, hogy amikor elkészül a kórus naptár, akkor valahogy mindannyian ehhez igazítjuk a nyaralásunkat, az évközi

0: ugye a művek is változtak, sokkal komolyabbak, sokkal többre vagyunk képesek. Az is nagyon jó volt. Sokat változtunk mi is, tehát azért mindenki családos lett, tehát akkor még inkább tanulók voltunk, tehát könnyebb elszakadni. Úgyhogy azért most azért már mindenki szinte családos, tehát ott is helyt kell állni. Ez egy nagy változás a létszám, és ez hozta a műveket is maguk.
1: És mi az oka, hogy ennyire kitartott a kórus mellett?
0: Mert alapból jó a társaság. Szeretek énekelni, jól érzem itt magam.
1: És van lehetőség utazásra? Szoktak fellépni külföldön is?
0: Hát a pandémia most egy kicsit visszafogta ezt. Azért régebben többet voltunk, meg vidéken is, de szoktunk. Lengyelországban voltunk, Szlovákiában, Csehországban, Olaszországban, Erdélyben.
1: És milyen CD-ik vannak?
0: Jellemzően karácsonyiak vannak, 3-4. Van olyan CD-nk is, ami koncertfelvétel, a Mozart Requiem, igaz? Nem koncert, stúdió felvétel a Tolcsvai testvéreknek a magyar miséje, tehát ezt újra fölvettük, már hogy nekik újra, nekünk elsőre. Most készülünk fölvenni a Wolf Péter miséjét.
1: Lehet ezeket a CD-ket kapni?
0: Koncerteinken szoktuk árulni, igen.
1: Milyen fajta műveket szeretnek énekelni, vagy amit a kórusvezető kitűz, akkor azt szívesen megtanulják, nincs ilyen, hogy ezt tetszik, ez meg nem tetszik.
2: Néha küzdünk vele a tanulási folyamatban, természetesen különböző nehézségű művek vannak. Van, ami elsőre esetleg nem ragad meg annyira bennünk, de aztán utána megszeretjük, és fordítva is van, hogy nagyon-nagyon szeretjük az elejétől, és soha nem szeretjük meg, de hallani jó, csak valahogy lehet, hogy nem a mi ízlésünknek megfelelő. De meg szoktuk hallgatni azokat a terveket, amit a kórusvezető kitűz. Ha van róla hanganyag, akkor megmutatja nekünk, és ő mindig nagyon lelkes, hogy az neki nagyon tetszik, nagyon szép, is hallgassuk meg, és mit szólunk hozzá. Úgyhogy közös döntések is születnek.
1: A legutóbbi fellépésük a karácsonyi, az hogy sikerült?
3: Ó, hát ez egy igen nagy volumenű karácsonyi koncert lett a 2025-ös, hát egy ilyen összművészeti esemény, ami a Rizlevente sportcsarnokba tartottunk. A kórus csak részeket énekelt belőle, de voltak egyéb híres fellépők, Szarka Tamás, Tolcsvai László, Miks Adrien, a Concerto Filharmonia zenekar kísérte végig az egész koncertet. Ez egy nagy léptékű dolog volt, és táncosok is voltak természetesen.
1: Amire most készülnek a Wolf Péter miséjét, mikor fogják bemutatni? Zsizmás Ágnes?
4: Most az ős bemutatójára készülünk egy új Wolf Péter oratóriumnak.
1: Tehát ezt esetleg a kórusnak írta?
4: Úgy tudjuk, hogy igen. És nagyon örülünk neki, nagyon megtisztelő.
1: Férfi kórustagok érkeztek most ide. Elsőként Zászkalicki Pált kérdezzük, hogy mióta énekel.
5: 9 éve énekelek újra. Világéletemben énekeltem kórusba, ének tagozatra jártam általános iskolába, még katonaságnál is énekeltem kórusba, vagy leszerelés után is. Aztán megnősültem, jöttek a gyerekek, kimaradt sok év, és 9 éve kerültem vissza, vagy jöttem a Rotundába.
1: Eredetileg is itt volt, vagy másik kórusba kezdte?
5: Nem, én vidéken nőttem föl, Mohácson. Ott énekeltem, aztán katonaság után már Budapestre jártam egyetemre, és akkor a Pest Erzsébeti Csili Kamara kórusban énekeltem sokáig.
1: Milyen örömet talál az éneklésbe, hogy ilyen régóta kitart mellette?
5: Énekelni jó. Ugye sokan kérdezik, én elég sok társadalmi kötelezettségem is van, meg felelősségteljes munkám, de ezt az itt töltött időt mindig többletnek élem meg. Tehát nem elvesz az időmből, hanem egyszer annyira kikapcsol, és annyira szeretem csinálni, hogy nem teher.

0: Dobos László mióta énekel a kórusban?
1: Én, ha jól emlékszem, 1999-ben kerültem a kórusban egy akkori olasz út előtt pár héttel, és akkor az legendás történet volt, akkor többen kerültek a kórusba, és arra az egy hétre azt hiszem 80 művet kellett megtanulni egy 3-4 hét alatt, és izgalmas volt, de nagyon jó volt, és nagy kihívás volt. Azóta töretlenül járok. Én akkor érettségiztem körülbelül egy évvel ugye azelőtt, és akkor gimnáziumi kórusban énekeltem, előtte meg a különböző zenekarokban, könnyűzenei zenekarokban gitároztam, énekeltem. Mellette pedig a Bartók Konzit végeztem el énekszakon, és emellett meg, hát mostanáig is a zenében tevékenykedem, tehát vannak zenekaraim, meg gitárt is tanítok.
0: Ezek milyen zenekarok?
1: Többféle zenekar, az egyik egy Beatles emlékzenekar, a másik egy Illés fonográf emlékzenekar, a Blackbirds és az FG4, aztán van saját számokat játszó zenekar, az érdekes nevű Lila Keszeg zenekar. Éppen ma voltunk a Petőfi Rádióban, úgyhogy nagyon jó volt. Emellett pedig magyar költők, illetve más költők verseit zenésítem, meg saját dalokat írok, úgyhogy abszolút a zenében tevékenykedem.
0: Akkor ebből él.
1: Tulajdonképpen igen, és a nagy ajándék az, hogy a lényegében a könnyű zene megélhet, és lett a komoly zene, ezen belül pedig a rotunda, az kifejezetten hobbi tudott maradni, és én ennek nagyon örülök, hogy van egy olyan része a zenei tevékenységemnek, ami hobbi, és szeretettel tudom csinálni, minden anyagi kötöttség nélkül.
0: Keszthely Ferenc mióta énekel?
2: Én 5 éves korom óta énekelek, töretlenül. A rotundában 20 éve énekelek, tehát én vagyok a kórusban a legrégebbi fiatal. Úgy érzem, én a karvezető asszonyt és a férjét én már 92 óta ismerem. Mi énekeltünk együtt egy másik kórusban, aztán a karvezető asszonyunk, akit mi Babónak hívunk, úgyhogy ez a Tódné Mozer, Anna Mária, ez nehezen jön a szánkra, tehát Babó akkor már gondolkozott egy saját kórus alapításon, és aztán így alapította meg a Rotunda kórust. Én később csatlakoztam, évekkel később, de ennek is már 20 éve.
0: Milyen műveket emel neki az elmúlt 20 év műveiből?
2: Rotundának ugye van egy liturgikus repertoárja, ezek közül a misék, amiket nagyon szerettem a rotundával énekelni. Most is tanulok egy új misét, Wolf Péternek a miséjét.
0: Hogy így megmaradt az éneklés az egész életén át. Milyen örömöt talál benne?
2: Azt mondják, hogy aki énekel, az kétszeresen vesz részt a liturgiában. Ugye én alapban is, már a szocialista idejükben is klerikális családból származom, tehát mi a római katolikus liturgiában édesanyámmal rengeteget énekeltünk, ott voltunk, jelen voltunk, és hát öröm. Tehát az öröm, a felszabadultság, a szeretet. És hát az, amikor az ember egy ilyen közösséghez tud tartozni, az kiváló.
0: Dobos Lászlót vajon inspirálja-e a komoly zenei közeg a könnyű zenei tevékenységéhez?
1: Abszolút igen, igen. Sőt, ez a kezdetekben talán probléma is volt, hogy keveredett a két dolog, és túlságosan komolyra sikerült a könnyű, vagy könnyűre a komoly, de már ezt azt hiszem, hogy megtanultam szétválasztani, úgyhogy amikor ide vagy oda írok valamit, vagy énekelek itt-ott valamit, akkor tudom, hogy hány akkordnál kell megállni, vagy milyen dallamot kell oda tenni, vagy odaérni. Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy mi hol tud jól mutatni, mi az, ami valahol sok, mi az, ami valahol kevés, akár itt, akár ott így fordítva. Úgyhogy nekem ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon örülök annak, hogy ilyen módon, hogy tulajdonképpen konzit is végeztem, de szüleim révén inkább a könnyű zenéhez kötődöm. Szóval bennem ez a két terület nagyon-nagyon él egymás mellett, és hat egymással, és én ezt nagyon szeretem, hogy így van.
0: Szokott otthon is gyakorolni? Keszthely Ferenc.
2: Igen, mert ezek a művek, amiket most a karnagyasszonyunk szeretne velünk elénekeltetni, ezek azért elég nehezek. Tehát azért mi amatőr kórus vagyunk, és ezek a művek, például ma éppen egy Bach magnifikátot gyakorolunk, ezt otthon is kell gyakorolni.
0: Tótné Mózer Anna Mária alapította a kórust 1992-ben. Mi a foglalkozása, hogy jött ez a gondolat, hogy kórust alapít?
3: Zenetanár vagyok, abban akkor még nem voltam, viszont 6 éves koromtól tanultam zenét, és mindig olyan hangszert és olyan területet választottam, ahol a társas muzsikálás volt a meghatározó, úgyhogy hegedülni tanultam, hegedűsként kezdtem, és 6 évesen tudatosan azért választottam ezt a hangszert, hogy én egyszer zenekarba ülhessek. És elég sokat játszottam zenekarba, amíg aztán egy gerinc probléma ezt megakadályozta, hogy ezt folytassam, és akkor a zenekarból egy másik társas műfaj felé fordultam, a kórus felé. Az is hozzátartozik, hogy nem csak zenekarban játszottam gyerekkoromtól kezdve, hanem kórusban is énekeltem, iskolai kórusban, egyházi kórusban. Tehát az énekes társas muzsikálás is kezdetektől fogva a részem volt. És aztán 92 az egy nagyon meghatározó év volt az életemben. Először megszereztem az első diplomámat, azon a nyáron férjhez mentem, és azon az őszön megalapítottam a Rotunda Ének Együttest.
0: És azóta is töretlenül működnek. Mi a célja a kórusnak, milyen műveket adnak elő?
3: Igen, nagy a repertoár, Gregoriántól a 20. századi művekig, annyira 20. századi művekig, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy több élő zeneszerzővel is dolgozunk. Tolcsvai László műveit már 25 éve énekeljük. 2 éve ismerkedtünk meg Wolf Péterrel, akinek a nagyon gyönyörű miséjét már többször is előadtuk, illetve Wolf Péter most írt egy Szent József oratóriumot, amit kifejezetten a kórusnak ajánlott. Ezeknek a próbáit tartjuk most intenzíven, mert március 22-én lesz majd ennek a műnek az ős bemutatója a belvárosban, az Avilai Szent Terész templomban. A repertoár nagy, de főleg az egyházi zene az, ami a kórusnak a profilja.
0: Gondolom, hogy elég sokat lépnek fel templomokban.
3: Leginkább csak ott lépünk fel, nekünk az a ritka, hogyha nem templomban énekelünk.
0: Kórusversenyeken részt szoktak venni?
3: Nem. Én azt gondolom, hogy én tanítóként, aztán tanárként kezdtem, és aztán így folytattam a tanulmányaimat. A sport az, amit jól le lehet mérni. Mert akkor átugrik, olyan gyorsan fut, akkor az egy mérhető egység. A zene az a szívhez szól és a lélekből, és persze itt is azért lehet felállítani bizonyos kategóriákat, de azokon belül már olyan kicsi a különbség, és annyira eseti az, hogy egy-egy pillanatban hogy szólal meg egy kórus, hogy mi nem versenyezni járunk, mi abszolút sosem voltunk kórusversenyen, tudatosan. Én azt gondolom, hogy a Rotunda Énekegyüttes egy fantasztikus minőségű civil csapat, tehát itt mindenkinek valami civil foglalkozása van, de ebben a civil szférában mi azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőséget képviselünk, de nem tartjuk fontosnak, hogy versenyekre járunk. Fesztiválokra szívesen megyünk, önálló koncerteket szívesen adunk, másokkal közös koncerteket is szívesen adunk, akár kórus találkozó jelleggel, akár úgy, hogy egy-egy nagyobb produkcióra összeállunk, de a versenyek azok nem a mi világunk.
0: Hogyan választja ki a megtanulandó műveket?
3: 1992-től kezdve egy folyamatos építkezés a kórus működése. Egyszerű művekkel kezdtük, megtanulható motettákkal, és aztán ezt mindig fokról fokra, lépésről lépésre bővítettem. Én kórusvezetőként nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig olyan művet kell egy kórussal énekelni, ami a kórusnak való. Tehát én nem magamnak választok zeneművet, hogy én mit szeretnék elvezényelni, vagy mit szeretnék meghallgatni, hanem mindig úgy választom ki a kórusműveket, hogy a csapat abban az állapotában, abban az összetételében mire képes, és mindig fokozatosan építkezett egy picivel többet, egy picivel nehezebbet, hogy az számukra is örömet jelentsen. A megtanulása, az előadása mind valódi élmény legyen az énekeseknek is, és a közönségnek is.
0: Mit tart a legnagyobb dolognak, amit 92 óta véghez vitt a kórus?
3: Szerintem az már egy csoda, hogy 34 éve folyamatosan működünk úgy, hogy igazság szerint mi önállóak vagyunk, tehát nem tartozunk sem egy művöldési házhoz, sem egy templomhoz, hanem mi magunkhoz tartozunk. A Rotunda Énekegyüttes az egy önmagát működtető, önmagát megtartó közösség. Az igaz, hogy jó pár évvel ezelőtt létrehoztuk a Rotunda Kórus Alapítványt, ami a működésünket segíti, mert így tudunk pályázatokat megírni, így tudunk működésünkre szükséges költségeket előteremteni, hiszen minden nagyon sokba kerül, de mi magunk vagyunk ennek az összes felelősségével és minden vele járójával együtt.
0: Tóth József is itt ül velünk, ő Tóthné Mózer Anna Máriának a férje. Ő is énekel, ritkaság, hogy egy házas párnak közös hobbija van. Az éneklés révén ismerkedtek meg?
4: Így van, egy másik kórusban ismerkedtünk meg. Általános iskolában énekeltem, gimnázium az kimaradt, de 1983 óta folyamatosan énekelek kórusokba. A honlapon, ha valaki megnézi, oda van írva, hogy én vagyok az egyetlen, aki ki se léphet a kórusból, nem mintha akarnék.
0: Milyen örömet talál az éneklésben?
4: Én azt gondolom, hogy egy picit exhibicionistának kell lenni, aki egy ilyen előadás, bármilyen előadó művészetben van, és hát valószínűleg én is ilyen vagyok. Jó érzés, amikor látom, hogy az emberek vagy megdöbbennek, vagy pedig mosolyognak, mert van olyan mű, és van olyan, amikor meg kell döbbenni, és amikor csönd van egy mű végén, és utána derül ki, hogy ja, vége van, és most tapsolni lehet. Szerintem ezek remek érzések. Én nekem ehhez hasonló az volt, amikor a három gyermekemet a kezembe tartottam, amikor megszülettek. Az egy nehéz mindig azt mondani, hogy mi a boldogság, ez az. És pici boldogság, sok ilyen van, hogy a fellépés végén mosolyognak, tapsolnak, és örömmel mennek haza.
0: Az egyik lányuk, Tóth Borbála már beszélt a családi éneklésről, a családi zenei működésről. Ön miként vesz részt benne?
4: Én a basszus szólomban énekelek. Én vagyok itt az, aki 34 éve itt van. Nekem van szerencsém, vagy volt is szerencsém néha szólót is énekelni, most is. És ami egy érdekes dolog, hogy ugye a Luca lányunk, aki most két kisgyermeknek anyukája, ő most épp nem énekel a kórusban, mert más fontosabb dolga van. A Bori lányunkkal is együtt éneklünk, szerintem ez nagyszerű dolog. Nagy család, ugye a Rotonda, most már 40-en vagyunk. Tehát az ének együttes már nagy évvel van írva, és jó egy ilyen közösséghez tartozni.
0: Tótni Mózer Anna Mária, milyen tervei vannak a kórusnak?
3: A közeljövő terveim, az jövő hét szombaton egy CD felvétellel fogjuk folytatni az évünk működését. Wolf Péterrel ismerkedtünk meg 2 éve, ajánlotta nekünk a Mise című művét, ami egy mise. Ezt amikor először bemutattuk, rögtön tudtuk, hogy ez nem egy egyszerű alkalom lesz, és alig vártuk az újabb lehetőségeket, hogy énekeljük valami csodálatos zenemű. Engedélyét kértem, és megkaptam, hogy ezt mi énekeljük CD-re, és ezt jövő szombaton, február 21-én meg is fogjuk tenni. Ugye már elég sok CD-je van a Rotonda énekegyüttesnek, tehát van egy kis tapasztalatunk abban, hogy hogyan is kell egy ilyet megszervezni, végigcsinálni, mert talán akik egy boltban megvesznek egy CD-t, nem is gondolják, hogy mekkora háttérmunka van abban, hogy ez megvalósuljon. Egy hónappal később, március 22-én pedig a Szent József Oratóriumnak lesz az ősbemutatója az Avilai Szent Terész templomban. Ez most a nagyon közeli cél, ami előttünk van. Külföldi meghívásunk is van idénre 2, hát még számoljuk a pénzünket, hogy ezt tudjuk-e teljesíteni. Olaszországban van meghívásunk is, Lengyelországban. Még nem tudjuk, hogy ezt sikerül-e megvalósítani. Ősszel mindenképpen Requiemet fogunk énekelni. Épp a közelmúltban beszéltük meg, hogy bár idén mindenki Mozart Requiemet fog énekelni, mert Mozartnak van kerek évfordulója, ezért mi nem Mozartot fogunk énekelni, hanem Gabriel Fauré Requiemjét fogjuk november elején előadni. És amire már most készülünk, pedig még csak február van, az a karácsonyi koncert, ugyanis tavaly itt a mi kerületünkben, Rákos mentén egy óriási nagyszabású két felvonásos karácsonyi koncertet adtunk elő. Ez az én szívügyem volt, az én álmom, és sikerült megvalósítani. Concerto Filharmonia zenekarral, Rotonda ének együttesel, Harmonia női karral, Tarsoly zenekarral, én ugye a Balassi Bálint 8 évfős gimnáziumban tanítok, ott is ifjúsági kórust működtetek, ők is jöttek énekelni, és voltak közismert szereplőink, Szarka Tamással, Tolcsvai Lászlóval és Miks Adriennel adtuk elő ezt a koncertet. Már most készítjük a következő évi hangversenyt, és ennek az anyagát, bármilyen messzinek tűnik a december, már most elkezdtük gyakorolni.
0: Mondták a kórustagok, hogy nagyon szenvedélyesen vezeti a kórust, nagyon szenvedélyesen végzi a munkáját. Honnan az ereje?
3: Hát szerintem ezt másképp nem lehet csinálni. Az ember vagy szívvel, lélekkel csinál valamit, vagy hozzá se kezdjen.
0: Akkor nagyon beosztotta az idejét, hiszen 3 gyereke van, és most már 2 unoka is van.
3: És egészen tavaly nyárig mi 5 generációs családban éltünk, mert hogy megadatott nekünk ez a nagy ajándék, most már csak 4 generációs családban élünk, ennek minden örömével és felelősségével.
0: 2000-ben mutatták be Tolcsvai László magyar miséjét. Azért ritkaság, egy élő szerző művét adják elő. Milyen volt a kapcsolatuk a szerzővel?
3: 1999 őszén kerestem meg Tolcsvai Lászlót, hogy szeretnék a magyar misével foglalkozni. Rövid beszélgetés után engedélyét adta. 2000 májusában énekeltük el először a belvárosban egy szentmise keretében az összes tételét a magyar misének, és ez az együttműködés, ez a kapcsolat azóta is töretlenül tart. Társaink az előadásban Sasvári Sándor és Sáfár Monika, hiszen ugye 3 nagyszólóra van írva a darab, illetve a férjem Tóth József énekli az úr hangját ebben a műben, és a kórusból is 2 énekesünk tud még ebben szólamot énekelni, Csizmás Ágnes és Kismartoni Csaba. Szívügyünk ez a mise, ez egy megtérés történet, egy embernek az útkeresése, de végigvezethető benne, ahogy egy nemzet megtér, és olyan csodálatos mondani valója van, hogy akárhányszor elénekeljük, mindig nagyon jó érzés belebújni. A magyar mise mellett pár évvel később, tehát azt is már több mint 20 éve énekeljük, a Tolcsvai és a Müller Péter, illetve Müller Péter Sziámi által írt Mária evangéliumát. Ez egy színházi darab, a Madár Színház játszotta nagyon sokáig, aztán az országban más színházak is bemutatták. Mi ebből a szerzőkkel együtt készítettünk egy oratórikus változatot, amit az ország számos pontján bemutattunk már. Azért nagyszerű a mű, mert Mária személyét és Szent József személyét emberként teszi elénk, az érzéseikkel, a bánataikkal, a vállalásaikkal. Könnyű azt mondani az embernek, hogy hát könnyű neki, mert ő Szűz Mária volt, ugye? 2000 évvel ezelőtt történt, ami történt. De mikor az ember belegondol abba, hogy ők akkor élő emberek voltak, és milyen érzelmekkel, milyen nehéz vállalásokkal kellett az isteni küldetést és az ő küldetésüket vállalni, ez egy egészen más megvilágításba teszi a helyzetet, és ez a mű ebben segít nekünk is minden alkalommal, de a hallgatóságnak is. A közelmúltban felkerestem Lasota Dominikot, aki egy lengyel zeneszerző, mert itt egy csodálatos művet, egy csodálatos Dápácem Dominét, amit szerettünk volna bemutatni, és hát nem lehetett hozzá kottát találni sehol. Bátor voltam, írtam neki egy e-mailt, amire rögtön válaszolt, és rendelkezésünkre bocsájtotta a mű teljes szólamanyagát, zenekari stimmet és mindent. Annyit kért cserébe, hogy a koncertről a felvételt küldjem el neki. Elküldtem a felvételt, ami annyira tetszett neki, hogy Lasota Dominik éppen a Rotunda Ének Együttesnek ír egy zeneművet, úgyhogy óriási boldogság azt megélni, hogy Tolcsvei László zeneszerzővel több mint 25 éve dolgozunk, hogy Wolf Péter zeneszerzővel most már 2 éve baráti kapcsolatban vagyunk, és együtt dolgozunk. Kiadtuk ugye Tolcsvei misét is 2009-ben, most kiadhatjuk Wolf Péter miséjét 2026-ban, és még egy lengyel zeneszerző is nekünk ír művet, azt hiszem ez igazi visszaigazolás annak, hogy milyen jó munkát végzünk a Rotunda Ének Együttessel.
0: Jó kapcsolatuk van a szimfonikus zenekarral is, amely kíséri önöket. Mióta tart ez a munkakapcsolat?
3: A Concerto Filharmonia zenekarnak a karnagya Balog Lázár karnagy úr, aki mielőtt a zenekart megalapította volna, nekünk állandó orgona kísérőnk volt. Nagy örömünk, hogy a Concerto Filharmonia zenekar most már több mint 20 éve működik, és a kezdetektől fogva vannak közös oratórikus koncertjeink. Egy oratóriumot megtanulni a zenekarnak is időigényes dolog, attól kórusnak meg pláne, tehát ahhoz, hogy mondjuk egy Mozart requiemet, vagy egy Fauré requiemet, vagy egy Mozart koronázási misét, vagy sorolhatnám még itt az oratórikus műveket, egy kórus megtanulni, az több hónapnyi munka, 4-6 hónap munka biztosan benne van, tehát jó előre kell megtervezni, megszervezni, és a próbákat úgy beosztani, hogy ez megvalósuljon. Ez is egy fantasztikus visszaigazolás, hogy több mint 20 éve rendszeresen tudunk együtt dolgozni, és nagyszabású koncerteket bemutatni. Úgyhogy én külön hálás vagyok a zenekarnak, és pláne hálás vagyok Balog Lázár karnagy úrnak.
0: Nem csak komoly zenei műveket adnak elő, hanem könnyű zenei műveket, és például musicaleket. Mi volt ez a legutóbbi?
3: 3 évvel ezelőtt talált meg minket Janzokat a menedzsmentje. Akkor a kongresszusi központban készült egy nagy Rebeka előadás. Akkor már több mint 10 éve nem játszották az országban Lévai Szilveszter Rebeka című műzikejét, és ők megszerezték a jogokat a bemutatásra, és egy ilyen koncertshow készült ebből a műből. Hát is kerestek egy olyan civil kórust, aki ehhez a feladathoz oda tud állni, és el tudja vállalni. Nagy beugrás volt, azért az egy nagyon érdekes zenei kirándulás volt nekünk is, elvállaltuk, és ott elindult egy közös együttműködés, azóta már több ilyen jellegű koncerten részt vettünk. Jubileumi gálákon, idén például a kongresszusi központban volt Jan Zakatának a jubileumi gálája, tavaly Mészáros Árpád Zsoltnak az Erkel Színházban, és amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk, hogy 2025. május 31-én az Arénában mutatták be Lévai Szilveszternek a Nagy Elizabeth műzikejét, és abban a Rotunda Ének Együttes adta a kórust.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott a szószóló, melyben a Rotunda Ének Együttest Császi Erzsébet mutatta be.
5: A lélek szava. Egyházi kis szótár. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
6: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretteim, Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Az 1. Péter levél 3. fejezetének 15. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Minden év karácsonyi éjféli szentmiséjében a Szentlecke szavainak elhangzásakor, amelyek Szent Pál apostolnak a Titushoz írt leveléből valók, valami különleges boldogság és lelkesedés kerít hatalmába. Hallgassuk meg most tehát először is ennek az írásnak a Titushoz írt levél második fejezetének 11., 12. és 13. verseit. Testvéreim, Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését, nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Valami hasonló jó érzés és öröm tölt el, amikor Szent Péter apostol első leveléből a 3. fejezet 15. és 18. versek közötti szakaszt hallhatom, illetve olvashatom. Ebben az évben húsvét 6. vasárnapjának szentleckéjét éppen ez a szentírási hely adja. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünk alapjául ennek a résznek a bevezető mondatait választottam, vagyis a 15. verset így hangzik. Szeretteim, Urunkat Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 1. Péter levél, 3. fejezet, 15. vers. Amikor Péter szavait olvasgattam, eszembe jutott egyik atyai nagybátyám, Kormos János, aki 1993-ban 72 évesen hunyt el. Édesapámék, a Kormos család, Mezőcsátról származtak, és hatan voltak testvérek, 4 fiú és 2 leány. Amikor én 1989 és 1994 között az Egri érseki papnevelő intézet növendéke, hétköznapi nyelven szólva kispap voltam, János bátyám és felesége Mencike néni, Emerencia becézése, Egerben laktak. János bátyámra különösen szívesen emlékezem. Nagyon jó természettel áldotta meg Isten. Igazán kedves, figyelmes, mindenki iránt jó szándékú és segítőkész ember volt. Ugyanakkor nagy hittel és vallásosan valóban kegyelmi életet élt. Rendszeresen részt vett a szentmiséken, ha tehette minden áldott reggel, és szent áldozáshoz járult, főként az Egri bazilikában. Különleges és mély tisztelettel viseltetett főtisztelendő dr. Seregély István érsekatya iránt, de minden papot nagyon szeretett, és az egész katolikus egyházat legkedvesebb, lelki családjának tartotta. Az meg rendkívül boldoggá tette, hogy pap szeretnék lenni, és a hittudományi főiskolai tanulmányaimat Egerben végzem. Ennek megfelelően, amikor csak tehette, fölkeresett a szemináriumban. Ő volt a leggyakoribb látogatóm. Mindig jókedvű és mosolygós volt, csak úgy árad belőle a szeretet.
Jól lehet, alapvetően egész életében nehéz testi munkát végzett, nagyon erős felépítése volt, mindig megragadott a finom beszéde, tapintatos modora, és főleg a senki mással össze nem hasonlítható derűje. Nagyon sokat köszönhetek neki, mert minden vele való találkozás és beszélgetés engem is jobbá és gazdagabbá tett. Mi volt ennek a boldogságot és békességet árasztó életnek a titka? A válasz egyértelműen az, amit Szent Péter apostoltól hallunk, János bátyám, Urunkat, Krisztust szentül tisztelte a szívében. Számára a legnagyobb kincs Jézus Krisztus volt. Krisztus jelenléte az egyházban, a püspök, a pap személyében, a hívek ünneplő közösségében. Számára az evangélium valóban örömhír volt. Nem csupán hallgatta Jézus tanítását, hanem minden nap meg is élte azt. A Szent Mise és a Szent Áldozás volt életének csúcsa és forrása.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a férj, családapa és nagyapa csak azért tudta a vele született jó természetét megőrizni, mert a Krisztusba vetett hitből fakadóan engedte, hogy a mennyei atya a kegyelmével, az isteni életével még inkább gazdagítsa és tökéletesítse. Számomra elsőként azért példa, mert úgy tudott természetes és egészséges lelkületű életet élni, hogy teljesen szabadon, állandóan a természet felettiből, az Isten kiapathatatlan szeretet forrásából merített. Másodszor azért példa, mert a szeretet rangsorában Istent helyezte az életében az első helyre. Tudta, hogy csak az képes feleségét, gyermekeit, unokáit odaadóan is hűségesen szeretni, aki Istent imádja, és az ő végtelen szeretetével szolgálja családtagjait és minden fele barátját, embertársát. Harmadszor azért példa, mert az ő csendes, szerény és szelíd jelleme és katolikus keresztény magatartása szinte belekiáltja ebbe a mai közömbös és földi elfoglaltságokba, túlságosan beleragadt világba, hogy a vallás sohasem magánügy, hanem a legfontosabb és legszentebb közügy. Jézus Krisztus tanítása teljesen értelmezhetetlen, és eltorzul. Ha nem vallom meg mások előtt, és nem hirdetem minden embernek Isten országának, uralmának örömhírét, de hogy ennek a magasztos hivatásnak és küldetésnek meg tudjak felelni, rendszeresen kell imádkoznom. Örömmel olvasnom szüntelenül a Szentírást. Tanulmányozzam a katolikus egyház katekizmusát. Legyek és legyünk szellemileg és lelkileg is napra készek. Szavainkkal, cselekedeteinkkel, életmódunkkal tudatosan keltsünk figyelmet környezetünkben, sugározzunk békét, derűt és reményt embertársaink felé, hogy fölébredjen bennük a vágy példánk követésére, és megkérdezzenek minket. Ilyen módon tudjuk valóra váltani elmélkedésünk szentírási helyének második részét, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek szava című műsorunkat hallották.
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Társadalmi célú reklám.
3: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek!
5: Tizennégy óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Konkrét és szolidáris jelenlétre hívta a papokat és a megszentelt személyeket 14. Leó pápa a nápolyi székesegyházban tartott találkozón. Számolt be péntek esti cikkében a Magyar Kurír. A katolikus egyházfő arról beszélt, az egyháznak nem szabad elszakadni az emberek mindennapi problémáitól, különösen a szegénységtől, a fiatalok munkanélküliségétől és a családok nehézségeitől. A pápa hangsúlyozta, a lelkipásztori szolgálat ma sok terhet ró a papokra és szerzetesekre, ezért fontos a testvériség, az egymásra figyelés és a közösség ereje. A Szent Atya arra kérte az egyházi közösségeket, hogy a megőrző szemlélet helyett missziós, nyitott és cselekvő egyházként legyenek jelen a társadalomban. Megnyitották Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldoggáavatási eljárásának római szakaszát, számolt be szombati cikkében a Magyar Kurír. A szentiavatási ügyek dikasztériuma most azt vizsgálja, milyen körülmények között végezték ki a tanácsköztársaság idején a császári plébánost. Veres András, győri megyés püspök arról beszélt, Wolmuth Ferenc lelki naplója és fennmaradt feljegyzései egyértelműen tanúsítják mély hitét és vértanúságra való készségét. A papot 1919-ben koholt vádak alapján akasztották fel a település lakóinak szeme láttára. A győri egyházmegye bízik abban, hogy a boldoggáavatási eljárás a következő években tovább haladhat előre. Derült ki a beszámolóból. Továbbra is alacsony a fertőtó vízállása a tartós aszály miatt, írta szombaton a Telex, az MTI és az osztrák helyi híradások alapján. A tó vízszintje jelenleg 14 cm-rel marad el a sok éves átlagtól, bár még mindig magasabb a 2023-ban mért rekord alacsony szintnél. Burgelland tartományi kormány vízügyi szakembere arról beszélt, egyelőre nincs közvetlen veszély, ugyanakkor a következő hetek melege és a fokozódó párolgás tovább ronthat a helyzeten. A szakértő szerint a tó vízháztartásának stabilizálásához jelentősebb csapadékra lenne szükség. Több civil is életét vesztette az Ukrajnát ért péntek esti orosz dróntámadásokban, közölte szombaton az ukrán katasztrófavédelem. Csernyihív megyében egy 70 éves férfi és egy 49 éves fiú halt meg, miután találat ért egy mezőgazdasági üzemet az orosz határ közelében. A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében egy FPV drón csapódott egy autóba, a támadásban a sofőr meghalt, két utas pedig megsérült. Az ukrán légierő szerint Oroszország egy ballisztikus rakétával és több mint 40 drónnal támadta az országot, még a szombatra meghirdetett tűzszünet előtt. Donald Trump amerikai elnök közben arról beszélt, Moszkva és Kijev is elfogadta a május 9-e és 11-e közötti fegyverszünetet és hadifogoly cserét. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható, délután főként az Alpokalja térségében fordulhat elő zápor, zivatar. Az északi szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, Hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
2: Szóról, szóval, beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Kettős, vegyes érzésekkel ültem le mai adásunk anyagának megírásához. A Magyar Rádió Beszélni Nehéz című műsor folyamának 813 adása és a Magyar Katolikus Rádió Szóról Szóval mai 487. adása együtt igen szép számot tesz ki, ugyanis ez az 1300. Ez jó érzésekkel tölthet el bennünket. Ugyanakkor szomorúan értesültem arról, hogy 95 éves korában elhunyt Erős Anna rádióbemondó, aki a magyar rádiós korszakunkban sok éven át volt hűséges munkatársunk. Nagyszerűségét mutatja, hogy az elsők között 1973-ban érdemelte ki a Kazinczy díjat. Gyanítom, családtagjaink közül már csak azok emlékezhetnek gyönyörű bársonyos hangjára, példamutatóan szép beszédére, akik már az 1980-as, 90-es években önkéntes munkatársaink voltak. Erős Annát okkal becsültük, szerettük, emlékét megőrizzük. De folytassuk a ma emberének szóló üzenettel, nyelvész munkatársaink közül ma Hátót Tibor tanárurat hallgathatjuk meg.
1: A dolgok eredője. Magyar eredetű szakszók esetében is megesik, hogy tévesen alkalmazzuk őket. Jó példa erre az eredő, eredője valaminek főnevünk, melynek a fizikában sajátos jelentése van, a testreható erők összhatását, a vektorok összegét jelenti. Az eredő eredője az irodalmi nyelvben okozatot, következményt is jelenthet. Helyesen használja például az eredő főnevet a szakújságíró a következő mondatban. Az inspirációt egy klasszikus modell adta, az ötlet másik forrása pedig egy film volt, ezek eredőjeként született meg az új motor. Itt tehát két hatás összegződéséről van szó. Helyes a következő példa is, a hatalom akkor működhet jól, ha a döntés szabad emberek vitáinak az eredője, mivel az eredő itt is vélemények összegződése értelemben szerepel. Többnyire azonban a szakszerűség látszatát keltve épp ellenkező értelemben és hibásan használják az eredőt. Íme néhány példa. Ennek eredője az, hogy a szervezeteket behálózták a piaci erők. Pont ez az eredője a nyugattal kapcsolatos előítéleteknek. Ezeknek a konfliktusoknak az információ hiánya az eredője. Lehet, hogy a felületes tájékozódás az eredője a pletykának. Ennek a betegségnek egy kutatás szerint épp ez az eredője. Ez volt az eredője valamikor az MDF pártokra szakadásának is. Honnan indult ez az egész? Mi ennek az eredője? Példáinkból látható, hogy mindenütt jelenségek okairól van szó. Ilyen értelemben használják a fogalmazók a dolog eredője kifejezést. Ezzel hibás nyelvi mintát közvetítenek. A legnagyobb baj persze ezúttal is az, hogy félreérthető vagy érthetetlen lesz a mondandó. Jól szemlélteti az erőltetett szakmaiságot a következő példa. E két erővonal, a MÜPA és Fischer, az eredője a budapesti Wagner napoknak. Az újságíró erővonalakat említ, ezzel egyértelművé téve, hogy a fizikából vett szakkifejezést kívánja metaforaként használni. Azonban nincs tisztában a szó jelentésével, hiszen a két erővonalat, mint alkotó elemet nevezi eredőnek. Ha a szakkifejezésre építünk egy szóképet, feltétlenül tisztában kell lennünk a szó jelentésével. Még inkább elvárható ez egy nyelvésztől. A világháló egyik nyelvész oldalán a következőt olvashatjuk, annak pedig az eredője nem lehet csak az, amiben biztosak vagyunk. Az eredője itt hibásan azt akarja jelenteni, valaminek a forrása, eredete. Mivel az eredő, eredője főnévnek elterjedt szakmai jelentése van, mely éppen ellentétes az eredet jelentéssel, a félreértések elkerülése érdekében ragaszkodjunk az eredő összhatás okozat értelméhez. Ha részekről, összetevőkről van szó, válasszunk más megoldást. Az eredigével alkotott valamely szerkezetet, az eredet főnevet, vagy valamelyik rokon értelmű megfelelőt, például alkotórész, tényező, elem, összetevő, előzmény, ok, indíték, forrás, a dolgok gyökere, és így tovább. Természetesen melléknévi igenévként bátran használhatjuk az eredő alakot oksági értelemben, például az ebből eredő következményekről beszélgettek.
0: A Kazinci versenyek nagy tavaszi sorozatát a Balatonboglári hétvége zárta. Amint 1999 óta minden évben, az idén is Boglár rendezte a Dunától nyugatra eső megyék és Budapest legjobb 7.-8. osztályosainak versengését. Minden rendezvény sorozatra nézve megnyugtató a tudat, ha van egy biztos bástya, ha van egy közösség, amelyre támaszkodhatunk. A Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ilyen bázis, ezt 27 év tapasztalatai igazolják. A versengő ifjak közel 50 versenyhelyszínről érkeztek, és nem azért éppen ennyien, mert ennyi gyereknek volt kedve elruccanni a Balaton menti kisvárosba, hanem azért, mert az elődöntőkön, a körzeti, kerületi fordulókon győzelmükkel ennyien vívták ki a részvétel jogát. Április 24-én kora délután adategyeztetéssel és sorszámhúzással kezdődött a Napok programja, majd kevéssel később a szabadon választott szövegek felolvasásával kezdődött a verseny érdemi része. Este a nyitó ünnepségen a rendezőváros nevében Kalász Zoltán, az önkormányzat humán bizottságának elnöke, Szalai Tünde a település alpolgármestere és Németné Hegyi Bernadett, a Boglári iskola főigazgatója köszöntötte a versenyzőket és az őket kísérőket. A szakmai programot egy előadásocska vezette fel, gyakorlati példák igazolják, nem mindegy, hogy a közlés során hol tartunk szünetet, s hogy mely szavakra kívánkozik hangsúly. Ezután a helyi kisdiákoknak népes csoportja műsorával Pécsi Blankáról és a beszélni nehéz mozgalomról emlékezett meg. Nagyon köszönjük Szendrődiné Botka Krisztina tanárnő tartalmas összeállítását. A nyitó műsor befejezéseként a Boglári iskola tantestületének néhány tagja gitárkísérettel, különböző műfajú dalokkal, énekekkel mulattatta a vendégsereget. 25-én a kötelező szöveg bemutatásával kezdődött a nap eseménysora, majd a friss élményhez a bíráló bizottságok egyórás szakmai értékelése társult. Egy rövid városismereti sétát követően már csak az ünnepélyes eredményhirdetés maradt hátra. Az általános iskoláskorú gyerekek Kazinci versenyének egyik nagy értéke, hogy mind a kisújszállási, mind a balatonboglári versenyen szereplő fiatalok a félországos döntő helyszínén kapják meg bronz Kazinci jelvényüket, ráadásul a felkészítő tanárok is kiszólíttatnak és megdicsértetnek. Ennél fogva minden versenyző e jutalom birtokában utazhat haza. 16 kisdiák örömét fokozta, hogy a bronz jelvény mellett az arany Kazinci jelvényt is átvehették. Hálásan köszönjük a bogláriak vendégszeretetét, minden részletre odafigyelő rendező munkáját. Alig ha véletlen, hogy 1998-ban Deme László professzor úr és Hercegi Károly miniszteri főtanácsos úr éppen ezt a kedves dunántúli városkát kérte fel a félországos döntő megrendezésére. A jövőre ugyanitt ígérete mindenkinek megnyugvást jelent, aki szívén viseli a Kazinci versenyek ügyét. De néhány perc erejéig térjünk még vissza a középiskolások győri Kárpát-medencei döntőjére. Legutóbbi adásunkban említettem, az országos versenyre megjelent egy tartalmas, igényes kötet 6 évtized a szép magyar beszédért címmel. Elismerően csettinthet, aki áttanulmányozza a tartalomjegyzéket, szerzőként országosan elismert, nagy tekintélyű kitűnőségek névsorát találjuk a könyv végén, s feltűnt egy másik érdekesség is, hány egykori és mai beszélni nehéz körvezetőt kértek fel a szerkesztők arra, hogy valljanak, mit jelent nekik a Kazinci verseny. Beszédművelő köreink vezetői vélhetőleg elismerően bólintanak a hozzánk tartozók névsora hallatán. Kovács Zsuzsanna Budapest, Grábics Júlia Győr, Duruc Istvánné Nyíregyháza, Bakóné Aradi Éva Siklós, Keppel Gyula Budapest, Németné Balázs Katalin Szeged, Erdély Judit Sepsiszentgyörgy, Tóth Éva Miskolc, Almási Éva Pécs, Pásztor Sándorné Balassagyarmat. A 35 szerzőből 11-en beszélni nehéz körvezetők, vagyis a 60. évforduló tiszteletére megjelent kötet szerzőinek egyharmada a mieink közül kerül ki. Magyar örökség díjjal kitüntetett mozgalmunknak ez nagy elismerés. Amint az elmúlt bő 40 évben mindig megtettem, most is átfutottam a versenyzői névsort. Schmidt nyugtatott, hogy a hozzánk tartozó iskolák ismét jóval nagyobb arányban vívták ki a győri részvétel jogát, mint az a középiskolák száma alapján indokolt lenne. Talán legközelebb még folytathatom, de most Kovács Zsuzsának adom a mikrofont.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: A Pálvölgyi barlang hazánk leghosszabb barlangrendszere. 1904-ben felezték fel a Szépvölgyi út mellett található egykori kőfejtőben. 2022-ben látogatóközpontot nyitottak a barlang mellett.
2: Három egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk a Pálvölgyi barlangról szól. Budapestet a barlangok városának is nevezik. Ez a világ egyetlen olyan fővárosa, amely alatt barlangok, sőt, barlangrendszerek találhatóak. Az ismert barlangok száma megközelíti a 200-at. Keletkezésük a 40 millió évvel ezelőtti eocén korra vezethető vissza. Az egykor itt hullámzott tengerben élő állatok meszes váza lehullott a tenger fenekére, ott megkövesedett, létrehozva az eocén kőzetet. A tenger visszahúzódása után a kőzet kiemelkedett, majd a föld mozgásának következtében repedés hálózatok alakultak ki, az alulról feltörő hévíz pedig járatokat hozott létre. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó 13.465 méter hosszú Pálvölgyi barlang része hazánk leghosszabb összefüggő barlangrendszerének. Példánk első mondata a névelő után a mondat alanyával a Pálvölgyi barlang főnévvel kezdődik. Mondjuk közepes hangsúllyal. A mondat egy szerkezetes jelzővel folytatódik. A birtokos jelzőnek, a hazánk főnévnek az újságoló szerepe csak gyenge hangsúlyt kíván, a birtokos szerkezetbe ékelődő minősítő szerepű jelző, a leghosszabb melléknév és a jelzett szó, a barlangrendszere főnév kapjon egy-egy középerős nyomatékot. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a lánycsóki tanulók, a Váci-Földvári A jelű köre és Szőcsné Antal Irén Szent Istvánról. A barlangot 1904-ben fedezték fel a Szépvölgyi út mellett található, ma már nem működő kőfejtőben. Máig tartja magát az a monda, hogy az első üregre úgy leltek rá, hogy egy birka alatt beszakadt a föld. 1910-ig csupán 1200 méternyi üreget tártak fel. A barlangrendszer hosszából jelenleg 32 kilométer ismert. A nagy közönség előtt a barlangot csak 1919-ben nyitották meg, amikor már lépcsők és korlátok segítették a biztonságos sétát. A budai barlangoktól eltérően a Pálvölgyi barlang igen gazdag cseppkövekben, az üregekben változatos formákat, látványos függő és álló cseppköveket láthatunk. A turisták számára látogatható 500 méteres szakaszon minden érdekes információt megtudhatnak a látogatók a cseppkövekről, a sziklaalakzatokról és a barlang történetéről. A barlang csak vezetéssel látogatható, a túrák óránként indulnak és körülbelül 50 percesek. Példánk második mondata a közepes hangsúlyt igénylő 1904-ben időhatározóval kezdődik, amihez tapad az állítmány, a fedezték fel, fordított szórendű igekötős ige, kapcsoljuk a névelőt. A mondat egy helyhatározós szószerkezettel folytatódik. A határozóból, a Szépvölgyi út mellett névutós névszóból, a Szépvölgyi melléknevet, mondjuk közepes hangsúllyal, tapasszuk a közterületet jelző út, főnevet, kapcsoljuk a mellett, névutót és az alaptagot, a található, melléknévi igenevet. A mondatot egy jelzős szószerkezet zárja. A jelző az egykori melléknév és a jelzett szó a kőfejtőben főnév kapjon egyaránt középerős nyomatékot. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a csurgói csokonai hatodik osztályosai, Oglné Cepek Mária Szendehelyről és Kmettiné Balogh Zsuzsanna Vácról. A több mint 100 éves, de már régóta használaton kívüli egykori bányaőrház felújításával 2022-ben egy látogatóközpontot alakítottak ki a barlang mellett. Az épület földszintjén látható tárlat a vezetett barlangi túrák kiegészítő programjaként ajánlható, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a barlang felfedezésének és kutatásának történetével, a budai barlangrendszerekkel és még a barlangokban lakó denevérekkel is. A túra során csak messziről csodálható cseppköveket a látogatóközpontban akár meg is tapinthatják a vendégek. Példánk harmadik mondata az időhatározói szerepű 2022-ben számnévvel kezdődik. Mondjuk közepes hangsúllyal. A mondat egy tárgyas szószerkezettel folytatódik. A látogatóközpontot főnév, kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a nyitottak, ige, kapcsoljuk a névelőt. A példánkat záró helyhatározóból a barlang főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, kapcsoljuk hozzá a mellett névutót. Hasonlóan jelölték a sepsiszentgyörgyi mikeses nyelvészek, a hegyeshalmi lőrincések és a tokai második Rákóczi Deme László körösei. Hallgassuk meg példánkat még egyszer helyes hangoztatással.
0: A Pálvölgyi barlang hazánk leghosszabb barlangrendszere. 1904-ben felezték fel a Szépvölgyi út mellett található egykori kőfejtőben. 2022-ben látogatóközpontot nyitottak a barlang mellett. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyv kiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma a Mixát Kör Balassa Gyarmat, a Városi Könyvtár Beszédművelőköre Gyömrő, a Tanári Kör Lánycsók, Koch Csabáné Budapest, Györfi Imréné Kiskunmajsa, Zsámbokréti Péter Pannonhalma.
2: Új példánkat, amelynek jelölését május 20-áig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. A Somoskői vártól 400 méterre található a Somoskői látogatóközpont pont. A természetjárók szavazatai alapján 2025-ben ez lett az év turistaháza pont. A szálláshely környékén számos tartalmas program közül válogathatnak az odalátogatók.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Herceg Ferenc, az élet kapuja. 6. rész.

Késő éjszaka szemben ültek egymással a selyem szobában, viaszgyertyák fénye mellett. Tamás olvasta neveket. Fiametta azonban nem másolta le, most már azt mondta felesleges, csak megjegyzéseket fűzött hozzájuk. Ez meg fog minket csalni, meglássa. Ön hisz a velencei ígéretnek? Látszik, hogy ön nem olasz. Ez a beteg öreg, ez talán előbb hal meg, mint a szent atya. Egyszerre félbeszakította önmagát. Nagyon fájna önnek, Tamás, ha a pátriárka úr kudarcot vallana a választáson? De hiszen az nem lehet, kiáltotta Tamás szinte megbotránkozottan. Majd csendesebben mondta, ha elbukunk, akkor nem is tudom, mi lesz. Akkor végünk van. Mert ha nem lesz meg a keresztény liga... A ligáról és a törökökről már éppen eleget hallott Fiametta. Ezért? Csak ezért? Még valami fájna. Nekem el kellene mennem Rómából, és akkor... Akkor igazán nem tudom, mi lesz. És ez fájna legjobban. Elborult. Egyszer a kezén érezte Fiametta finom, hízelgő kezét. Tamás úr, ön nem fog elmenni Rómából. De most olvassa tovább. Az utcáról szapora patkó csattogás és szilai rikoltozás hallatszott föl. Az ablaküvegen vörös fáklya fény hullámzott. Valami nagyúri kórhely kísérteti haza magát. Talán éppen valaki a Kígyi vendégei közül. De most megállapodott oda lenn a lovas csapat. A kapu kalapácsa élesen megcsattant. Egész raj komorna szaladt a szobába. Madonna, itt van az urbínói herceg úr, mindenáron beszélni akar önnel. Fiametta bosszúsan emelte föl fejét. Velem most nem lehet. Menjen haza, herceg. De már az udvaron van az embereivel. A kapus nem mert vele ellenkezni. Tamás a herceg tüzes vad kondottiere szemeire gondolt. Ha az leitta volna magát a Kígyi borából. Fiametta fölemelkedett. Kissé sápat volt, az ajkok körül egy kemény vonás jelent meg, amelyet Tamás még nem látott. A vasrácsot. A legtöbb palotában, a siárrában is csapórácssal lehet elzárni az emeletet. Fiametta a maga kezével indította meg a rugót, és az erős rács nyikorogva ereszkedett a lépcső felső fokára. Éppen akkor jött fel a meredek, könyök nélküli kőlépcsőn Francesco Maria egy fáklya vívő fiúval. Midőn az emeleti ajtóívbe beleütközött a rácsba, dühösen elkáromkodta magát. Pestilenza! Valóban részeg volt, ami olasz úrnál elég ritka eset. Kikapta a fiú kezéből a fáklyát, és bevilágította vasrudak közé. Rögtön meglátta Fiamettát, csak két lépésnyire állott tőle. Tamás nem vette észre, ő az ajtófa mellé lapult. Hiszen itt vagy, Fiametta. Hamar nyisd ki azt az átkozott rácsot. Mit keres itt, herceg? Kérdezte a leány ellenségesen. Mit keres az ember a mennyországban? Az üdvösséget. És mit keres a pokolban? A tüzet. Megesküdtem az összes olimpuszi istenekre, és mind a 10 000 szent vértanúra, hogy ma még megiszom egy kannát a frascati borodból. A herceg a fecsegő részegek közül való volt. Fiametta ajka gúnyosan eltorzult. Hamisan esküdött, hercegem, és talán nem is először életében. Egy gyűszűnyit sem fog itt inni. Ön különben is részeg már. Akasszanak föl minden férfi embert, aki veled vacsorázik, és józan tud maradni. És akasszanak föl engem, Urbino örökös urát, ha egy tapottat mozdulok innen, míg el nem énekelted nekem a kedvenc nótámat. Menjen haza a feleségéhez, Urbino örökös ura, majd ő énekel önnek, szólt Fiametta kicsinylően. Bokolva minden feleséggel! Nyisd ki az ajtót, te szépek szépe, te pézsmaszagú tűzvirág, nyisd ki, te drága aranysólyom, és én holnap ellopom neked a nagybátyám koronájának legszebbik kövét. Nyisd ki, te vadmacska, vagy felhívom a legényeimet, és összetöretem a ketrecedet. Hogy mersz velem ellenkezni? Ki vagy te? Ki vagyok én? Ha feldúlatom a házadat, a kihányatom Kígyi bútorait az ablakodon, ki mer velem ellenkezni? Ha meglát a Bargello, hasra fekszik előttem minden poroszlójával. Én Urbino hercege vagyok, Róma első nemes embere, a pápa kedves rokona. Te pedig egy kurtizán vagy. Hát légy okos, kis pézsma állatom.
Tamás, aki dermedten állott helyén, ámulva és iszonyodva nézte hol a herceget, hol Fiamettát. Az ezüstruhás hermelines nagyúr olyan volt, mint egy komédiás, aki mára lejátszotta a herceg szerepét, és visszatért megint a csapszékbe. De Fiametta is. Soha még asszonyon ekkora változást. Elszánt és keserű volt, mint aki megszokta már, hogy őt bántsák, és gonosz nyugalommal lesi a pillanatot, mikor szíven szúrhatja a támadóját. A nyakán kidomborodott egy kemény ín, a rózsás karmait görcsösen begörbítette. Ő is, a herceg is igen sebesen beszéltek, hadarva valami idegen tájszólással. Úgy néztek farkas szemet egymással, mintha szét akarnák egymást tépni, és mégis nagyon összetartoztak, egymáshoz illettek, Tamás pedig egyformán távol volt mind a kettőtől. Fiametta kimondta azt, amit Tamás az imént elgondolt. Komédia, herceg. Én kurtizán vagyok, és egész Róma a lábam előtt fekszik. De te nem vagy igazi herceg, csak afféle buffó principe. Egy felkapaszkodott pápai nepota. Ki törődik most még veled? A pápa beteg öreg ember, és a te hercegi kalapodat már rágja a moly. Ha holnap meghal a vén pap, egy dénárt sem ér a hercegséged, és az urbínói szatócsok rőffel kergetnek ki a városukból. Francesco Maria kirántotta a kardját, és ráütött a rácsra, hogy szikrát hányt a vas. Vesszek meg, ha ezért ki nem átkoztatlak a Szentegyházból. Hiszen jól tudom, hogy miért nem nyitsz ajtót, te vörös nőstényördög. Az új szeretőd van nálad, az a magyar siheder, a kölyök apát, mert te is térdet hajtasz a fölkelő csillag előtt is, hátad fordítasz a letűnő napnak. A nagybátyámnak láza van, és a csőcselék már csak ímmel ámmal emeli meg előtte mocskos sapkáját. Ilyenek vagytok ti rómaiak, mind ilyenek vagytok, férfiak és asszonyok. Egészen ellágyult. Úgy sajnálta magát, közel volt hozzá, hogy sírva fakadjon. De aztán egyszerre valóságos dűrohamot kapott. Hoho, vigyázzatok, még él a pápa, és ma még én vagyok az úr Rómában. Ha dübe hoztok, holnap patakokban folyik a vér az utcán, téged pellengérhez köttetlek, az éretlen kedvesed bőréből pedig karthüvelyt csinálok magamnak. Fiametta megvárta, míg kitombolta magát, aztán közel lépett a rácshoz. És minden szava olyan volt, mint a késszúrás. A te haragodtól már senki sem fél. Legfőlebb csak csúzos vén papok, akikre karddal támadsz, mikor vecsernyére mennek. De akire én megharagszom, azt nem a pápa, de maga Szent Péter sem tudná megvédeni a bosszúm ellen. Jól tudod, van Rómában legalább 10 olyan férfi, aki egy szavamra kész vért ontani. Ma is kérdezte tőlem egy johannita lovag, kitől jön meg a kedvemért. Egy szavamba kerül, és holnaptól fogva 10 mérgezett tőr keresi a szügyedet. A sarkodban lesznek, mint a szárnyas kígyók, és hiába bújsz az angyalvár legmélyebb pincéjébe. Hiába lapulsz a szentatya ruhája mögé, ott is rád találnak. Egy szavamba kerül, és reggel virágbokréta helyett a kitépet szívedet hozzák az ágyamhoz. És a tested a Tiberis halait hízlalja. És most hordd el magad, te buffó herceg. Csodálatos, a herceg valamit morgott, pestilenza. Aztán sarkon fordult, és szófogadóan lebotorkált a lépcsőn. Fiametta fenyegetés a csontjaiba nyilalt, és egyszerre kiózanította az olaszt. 5 perccel később a lovas had ördögi üvöltéssel elvágtatott az éjszakában. Fiametta egy különös mozdulattal végig simított az arcán, aztán Tamásra tekintett. A leány szeme zavaros volt, az ajka még vonaglott. Engem most már békén fog hagyni, de a dühe talán ellened fordul. Vigyázz magadra. Giacco nélkül ki ne menj az utcára. Giacco nélkül? Giacco majmot jelent. Nem, te boldog gyermek. Rómában páncélinget jelent. Tamást rettenetes keserűség folytogatta. Halálra szégyelte magát, hogy az imént némán végig kellett néznie a részeg nagy úr garázdálkodását.
Holnap a képébe vágom a kesztyűmet, morogta. Fiamett a némi kicsinyléssel mérte végig. Honnan jössz te, hogy azt hiszed, egy herceg kiáll a kardod elé? Én ismerem Urbinót, bármit mondtam is róla az imént, ő mégis erős és bátor, akár a kampányai bika. De a te életed nem ér neki annyit, hogy föltegye rá a magáét. A te életed legfőlebb 5-6 aranyat ér neki, amit valamelyik brávójának fog fizetni. Azért ne menj ki Giacco nélkül. Jó éjszakát, morogta Tamás kurtán, és lefelé indult. Mikor már a lépcső közepén volt, Fiametta utána szólt. Tamás úr, ne menjen most haza. Biztos vagyok benne, hogy a herceg emberei lesik önt az utcán. És mivel Tamás nem válaszolt, halkabban folytatta. Lesz itt hely, ahol megvárhatja a reggelt. 2 óra múlva úgyis virrad. És mivel Tamás még mindig habozva állott a lépcsőn, türelmetlenül és némi gúnnyal tette hozzá. Vannak Rómában férfiak, akik nem kéretnék magukat ilyen nagyon. Tamás visszanézett, kereste a leány arcán Fiametta vonásait, de nem találta. Az imént lepattogott róla a művészi máz. Ennek a nőnek nem volt semmi köze az ő álmaihoz. Ez csak egy nőstény volt. És keserű gyönyörűsége talált a gondolatban, hogy egy gőgös gesztussal itt hagyja a jószagú, enyhe fészket, és inkább kimegy a sötét utcára, ahol késelő emberek feküsznek lesben. Már nem volt, midőn Fiametta nyílsebesen, mint a játszó macska, lesurrant a lépcsőn és elállotta útját. Ott állott előtte fiatalon, forrón, karcsún. Egy virágzó fa. Egy virágzó fa, amely pazar tavaszi kedvében a szélbe akarja szórni ajándékait. Valami különös, szelíd és meleg irónia játszadozott eszes arcán. Nem inna velem egy pohár frascatit, apát úr? Nem kell. Ne énekeljek önnek egy altatódalt? Nem. Valami a Tamás gyermekes szomorúságából átragadt Fiamettára. Fáj a szíve, édes barátom? Kérdezte halkan. És illatos, vörös fejét oda tett az ifjú vállára. Tamás azonban hidegen elhárította magától, és elsietett. Te bolond, kiáltotta magában dühösen és rémülten. De hiába kiáltotta. A barbár már megint lóháton járt, és ilyenkor se látott, se hallott. Fiametta pedig csodálkozva, megrettenve, hófehér arccal nézett utána. Rajta ma 2 sértés esett. Az egyik férfi azzal sértette meg, hogy minden áron nála akart maradni. A másik azzal, hogy nem akart maradni. De a kettő közül a második volt a véres, a lealázó, a megbocsáthatatlan sértés. Tamás akkor már künn volt az utcán, hideg gőggel a szemében és forró szomorúsággal a szívében ment hazafelé. Ha valóban lestek rá Urbino legényei, azok ma nem léphettek munkába, mert véletlenül éppen a Confortatori testvéri egyesület vonult végig a városon. Fekete zászló alatt egy sereg álarcos ember, mindegyik égő fáklyával a kezében. Az angyalvár felé igyekeztek, hogy jámbor hivatásukhoz illően a vesztőhelyre kísérjenek egy néhány szegény bűnöst, akiket hajnalban kerékbe fognak törni. Tamás a fáklyásokkal tartott, és így épp bőrrel hazakerült.

Két napig ki sem mozdult a Reggio-ból, de minden gondolata, minden álma és vágya akkor is a Sierrában lakott. Harmadnapra egy nyájason mosolygó vénasszony aranypecsétes, jószagú kis levelet hozott neki. Még ki sem bontotta, és már mindenben igazat adott a levélírónak. Halálosan szégyelte a maga esetlenségét. Csupa bocsánatkérés, megbánás és alázatosság volt. Mi ketten nem engedhetjük meg magunknak, drága barátom, hogy szeszélyesek és makacsok legyünk. És gondoljon a fekete barátra, és jusson eszébe, hogy nekünk kötelességeink vannak. Jöjjön hozzám ma délután, és fontos és érdekes híreket fog hallani. És végül, ha valamivel megbántottam volna a büszkeségét, írja az én női tökéletlenségem rovására. Én töredelmesen bocsánatot kérek. Aki délután a Selyemfalu szobában talált, az megint a régi fiametta volt. Bájos, szelíd, meleg. Csak nem olyan vidám, mint azelőtt, és valamivel alázatosabb. És beszéd közben egyszer sem nézett Tamás szemébe, de alkalmasint neki is volt szégyelni valója. Petruzzi kardinálisról volt szó. Az a fiatal, fekete szijénai, hiszen ismeri, ő is ott volt a Kígyi villában. Őt most meg lehetne nyerni a pátriárka úrnak. És erről érdemes beszélnünk, mert Petruzzi, ha nem is a lelke, de minden esetre szája a fiatal hercegek pártjának. Ők azok, akik kiadták a jelszót, hogy csak olasz ember lehet pápa. Az ára azonban borsos. A Santa Croce palotára fáj a foga, amely most éppen eladó. Óriási épület, tele műkincsekkel, régiségekkel, királyi székhelynek is beillenék. Ezen az áron Petruzzi rászavazna magára a török szultánra is. Tamás otthon szóba hozta Petruzzit, és a pátriárka rögtön kapott az ötleten. Igaz, ez mesztelen szimónia, mégpedig manus a manu. De Bakóc pápa akart lenni, és ha a szent arkangyalok megfizethetők lettek volna, tőlük sem sajnálta volna a pénzt. Hogy honnan tudja Tamás ezt a dolgot? Az ifjú apát fülig elpirult. Egy római ismerőse, egy hölgy említette, hogy az ifjú kardinális úr mennyire szeretne a Santa Croce-ban lakni. A pátriárka okos ember volt, és nem kérdezett többet, de magában elmosolyodott. Úgy látszik, a fiú nem vesztegeti hiába az idejét. Nos, sok út visz Rómába, és az sem a legjáratlanabb, amely női kamrákon keresztül vezet. És másnap már óvatosan kinyújtotta tapogató csápjait főtisztelendő Petruzzi felé. Tamás pedig megint mindennapos vendége lett a Sierra palotának. Hétfőn, midőn odament, egyedül végig gyalogolt a Via Látta egyik mellékutcáján, kemény ütést érzett a két lapockája közt. Megfordult, és egy zavartan vigyorgó suhanccal állott szemben, aki ketté tört késpengét tartott öklében. Tamás akkor már megfogadta fiametta tanácsát, és dzsakkót viselt a ruhája alatt, ami nem éppen kényelmes divat, de hasznos. Mire kardjához kapott, a gyilkos kölyök már eliramodott a homályos sikátorban. Azon túl csak lóháton ment fiamettához. De azért szerdán megint történt valami. Egy fegyverkovács ült a boltja előtt, és ártatlan pofával egy arkibúzót tisztogatott. A fegyver véletlenül elsült, minőn Tamás éppen arra lovagolt, és könnyen megsebezte a szürkéjét. A halálra ilyet mester sírva mentegette magát, és hálát adott San Giorgio-nak, hogy a nemes úrnak nem esett baja. Tamás nem szólt erről fiamettának. Ki beszél ilyenekről asszonyoknak? Vico Hannibal azonban, minőn értesült barátja kalandjáról, azt kérdezte tőle. Van Rómában valami nagy úr jelenséged? Miért kell éppen nagyúrnak lennie? A költséges rendezés arra val. Tamás úgy sejtette, talán az urbínói herceg keze lehetne a játékban. A lovag ezen egy csepet sem csodálkozott, de kissé elgondolkozott. Kedvesem, ha így folytatódik ez a hét, akkor szombatra már nagyon csendes magyar leszesz. Mit tehetek?
Van a védekezésnek két módja. Az egyik, hogy megelőzöd ő hercegségét, és megfizetsz valami elszánt fickót. Rendes körülmények között ez volna a legokosabb, de az adott esetben mégsem merném ajánlani. Mert ha ügyetlen az embered, és húrokra kerül, akkor rád fog vallani a kínpadon, és ebből botrány lesz, amit elsősorban a pátriárka úr ellen fognak fordítani. A herceg végre is a szentatya rokona. És a másik mód? 10-12 lovasnál kisebb kísérettel ne menj az utcára. És ha valakinek a kezében véletlenül elsül a fegyver, azt föl kell aprítani, mielőtt még végigmondta a mentségét. Tamás a második módszert választotta, és délutánon kint a csatlósai megint kockát vetettek a Siárra palota lépcsőjén. Fiam ette az akkori szokás szerint borral kínálta vendégét. Ez nem Frascati, mondta Tamás. Frascati már nincs, válaszolt Fiametta, nem is lesz többé a pincémben. Egyszer megkért az apát úr, hogy énekeljen. A leány meglepetten tekintett rá. Nem tudok. Eltölt a kitárrám. Tudja Isten, a kitárrán esett kár fájt Tamásnak. Egy nap azt újságolta Fiametta, hogy a szentatya beteg. Második Juliust megint láz emésztette. Zordonul és hozzáférhetetlenül ült a Vatikánban. A hosszúra nőtt fehér szakállával, a szörnyen lesóványodott arcával, a kiugró orrával és a mélyen fekvő szemével olyan volt, mint egy haldokló saskesejű. De betegségnél is jobban emésztette, hogy a barbárok még mindig Itáliában vannak. A franciák Ravenna városát törik. A lázadó San Severino kardinális tüzeli őket, a hétszer átkozott skizmatikus. Haj, ha lóra szállhatna róvere, rájuk csaphatna. Vagy legalább csak annyi ereje volna, hogy gyaloghintóba üljön. Megmutatná ő az éretlen Gaston de Foix-nak, az istenített francia vezérnek mi a háború. De nem tudott mozdulni. És be kellett érnie azzal, hogy sereget küldött Ravenna alá, és a sereggel ment a kövér kis Medici kardinális, mint pápai legátus. Aztán egyszerre olyan hír zuhant le Rómára, amelytől meginoktak a város 2000 éves alapjai. Ravennánál csata volt, a pápai sereg megsemmisült, a várost kifosztották. Medici Giovanni francia rabságba jutott. Az út Rómába nyitva áll az ellenség előtt. A kardinálisok térdre borultak a szentatya előtt, békét, békét mindenáron. A város szepegett és imádkozott, mert ha a feldühödött franciák megrohanják Rómát, akkor kőkövön nem marad. Akkor megismétlődik Babilónia pusztulása. A kolonnák, az Orszínik, a Savellik és a többi nagyurok sietve leereszkedtek Szabin és Albán sziklafészkeikből, és katonáikkal arcátlanul megszállották a római országutakat. Ők most a francia király szövetségesei voltak. Ők mindenki szövetségesei voltak, aki fegyverrel Róma ellen vonult. Az okos Bakóc Tamás sietett a maga szakállára megegyezni a franciával. Futárt küldött Ferrarába, az ő estei Hippolit barátjához, és hamarosan megkapta a választ. Ha be is vonul az ellenség Rómába, a Reggio-i palota a francia király oltalma alatt áll. De a haldokló pápa egyszerre visszanyerte megint rettenetes életerejét. Talpra szökött, egy megvető legyintéssel elcsitította a sopánkodó Rómát, vasmarokkal ragadta meg az államkormány rúdját. Békét a győzedelmes barbárral? Ne! Most kezdődik az igazi háború. Követeket küldött mindenfelé, szövetségeseket keresett, új ligát alapított, zsoldosokat toborzott, kiátkozta ellenségeit, és harcot és lázadást szított a franciák ellen. És Mars Isten megmutatta, hogy mégis Rovere Julius az ő igazi fia, akiben neki kedve telik. Elkésetten híre jött, hogy a rettenetes Gaston de Foix elesett a csatában. A franciák, mint már annyiszor, Ravennánál mindenüket föltették egy kártyára, és szörnyű árát adták a győzelmüknek. Seregük javát ott temették el a város tövében. A maradék, mint a halára sebzett sárkány, véresen, összetört tagokkal vánszorgott vissza az Alpesek felé.
De útjakat állták a pápa újonnan toborzott láncknechtjei, akik éppen akkor ereszkedtek le svájci hegyeikből. A ravennai győzelemből gyászos vereség lett. Az egész észak zendülésben volt a barbárok ellen, a városokban gyilkolták a franciákat. Medici Giovanni pedig megszökött fogságából. Róma visszakapta jó kedvét. Pasquino élcelődött. Mi a francia betegség legjobb orvossága? A svájci vas. Rovere szerencse csillaga félelmetesebben ragyogott, mint valaha. Az Alpesektől Nápolyig ő az úr. Megint a Szent Atya Európa első katonai hatalmassága. De azután egyszerre, mintha a nagy erőkifejtés tüzében elhamvat volna minden élete, újra összeroppant, ágynak esett. A pápa orvosa, aki természetesen Bakóctól is kapott zsoldot, valami fontos híreket küldhetett a Reggiói palotába, mert ott hajnalig égtek a gyertyák, és egyre jöttek-mentek az emberek.

0: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Serez Zoltán, hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Dér András. Felelőszerkesztő Elromán Kata.
1: A rádiós regénytárt hallották.

0: Ruzicska Ignác Lassú magyar című művének részletét Horváth Anikó játszotta fortepiánon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
4: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Semmiféle földi hatalom nem képes megmenteni a világot, csak a szeretet isteni ereje. Erről beszélt 14. Leó pápa a Pompei Mária kegyhelyen bemutatott szentmisén. A Magyar Kurír péntekesti cikke szerint a katolikus egyházfő hangsúlyozta, a világ számos pontján zajló háborúk miatt ma különösen fontos az imádság és a békéért vállalt közös felelősség. 14. Leó pápa kiemelte, a rózsafüzér nem pusztán ismétlődő ima, hanem Krisztus életének szemlélése és az evangélium összefoglalása. A szociális munkások védőszentjére, Mariák Szentlújzára emlékezik az egyház liturgikus emléknapján, írt a szombati összeállításában a Magyar Kurír. A 17. századi francia rendalapító Páli Szent Vince munkatársaként hozta létre az irgalmas nővérek közösségét, amely új szemléletet honosított meg a szerzetesi életben. Mariák Szentlújza azt vallotta, a nővérek kolostora maga a város, szolgálatuk pedig a betegek, szegények és árvák segítése, összegezte a cikk. Az eskü okmányok ellenőrzésével és a frakciók megalakulásának bejelentésével folytatódott szombaton az országgyűlés alakuló ülése. Az MTI tudósítása szerint a korelnök Vitányi István közölte, valamennyi képviselő eskü okmánya szabályos volt, és a nemzetiségi szószólók is benyújtották szükséges nyilatkozataikat. Bejelentették azt is, hogy a Tisza párt 141 fős frakcióját, Bújdosó Andrea, a Fidesz 44 tagú képviselő csoportját, Gulyás Gergely vezeti. A KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence, míg a Mi Hazánk képviselő csoportját, Torockai László irányítja. Az országgyűlés egyhangulag elfogadta a választási szervek beszámolóit is. Több mint 500 munkahelyet szüntet meg a Porsche, és 3 üzletágát is bezárja, írt a szombaton a Telex az Automotive News Europe információi alapján. A német autógyártó akkumulátorfejlesztéssel, szoftverfejlesztéssel és kerékpáros üzletággal foglalkozó részlegeket érint a leépítés. Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója közölte, a vállalat a jövőben ismét elsősorban az autógyártásra kíván koncentrálni. A döntés hátterében az amerikai vámintézkedések, a kínai eladások visszaesése és a csökkenő profit áll. Szakmai és műszaki támogatást ajánlott fel Bosznia-Hercegovinának a horvát kormány az aknamentesítési munkákhoz. Erről beszélt a horvát belügyminiszter Mostárban. A politikus hangsúlyozta, Horvátország kész megosztani tapasztalatait és akár tűzszerész kapacitásait is, amíg mindig aknákkal szennyezett boszniai területek megtisztításához. A hivatalos adatok szerint a délszláv háború lezárása óta több mint 1700 aknabaleset történt Bosznia-Hercegovinában, és jelenleg is több tízezer ember él veszélyeztetett térségek közelében. A főváros közlekedési hírei következnek.
5: A hétvégén az M1-es metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért 15 órától lezárják az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Varga Etele, BKK Info.
4: Végül a várható időjárásról. Napos gomoly felhős idő várható, délután főként az Alpokalja térségében fordulhat elő zápor, zivatar. Az északi szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, késő estére pedig 13 és 19 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 15 óra 4 perc. Kvaterka, szombat délutáni beszélgetés a Déli Báb utcában.
6: Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóim, Sályi András vagyok. A mai Kvaterka vendége dr. Peták István, orvos, kutatóorvos, és amikor ide érkeztem, nem is tudom mi ez, olyan intézmény, ahol betegeket fogadnak, vagy olyan intézmény, ahol kutatnak, minden esetre éppen egy posztert néztek egy közelgő tudományos konferenciára, és egy nagy sokaság közepébe csöppentem. Valójában mi volt ez a poszter?
7: Igen, te egy csodálatos pillanatban érkezett, amikor nem is egy, hanem három tudományos eredményt bemutató három úgynevezett posztert álltak körbe a kutató kollégáim, biológusok, molekuláris biológusok, biofizikusok, mérnökök, akik egy nagy csapatban dolgoznak azon, hogy új megoldásokat találjunk a daganatos betegségek legyőzésére, és most nagyon izgatottak vagyunk, mert pár nap múlva indulok az Egyesült Államokba, San Diegóba, egy nagy rákutató konferenciára, amit úgy hívnak, hogy AACR, tehát az American Association for Cancer Research. Ez egy nagyon nagy presztízsű kutatószervezet, a legrégebbi, több mint 100 éves tudományos társaság, aminek én 28 éve vagyok tagja, és most abban a megtiszteltetésben van részem egyébként, hogy külön meghívtak egy fogadásra, mint ilyen régi tagot, ugye a klubba.
6: Bevették a klubba?
7: Bevettek a régi tagok klubjába, és azen túl ugye három munkát fogunk bemutatni. Az egyik ezek közül egy olyan klinikai eredményt mutat be, amit francia onkológus kollégákkal hoztunk létre, amiben az elmúlt két évben 400 daganatos beteg kezelési eredményeit vizsgáltuk egy klinikai kutatásban, a Curie intézetben, Párizsban, és azt néztük, hogy amikor az orvosok kiválasztják a személyre szabott célzott terápiákat a beteg leletei alapján, molekuláris diagnosztikai leletei alapján, akkor mennyire választanak jó kezelést, hatékony kezelést, és azt vizsgáltuk, hogy az általunk kifejlesztett orvosi szoftver mennyiben tudná ezt javítani, és azt találtuk, hogy azok a betegek, akik olyan kezelést kaptak, amelyet az orvosi szoftverünk helyesnek gondolt, egyetértett, azok több mint fél évvel éltek tovább, mint azok, akik nem ilyen kezelést kaptak, illetve volt a betegeknek egy olyan 10%-a, aki olyan kezelést kapott, ami kivezetten megrövidítette az életüket, mert annyira nem volt hatékony és rosszabb eredményt adott, mint egy átlagos kemoterápia, és ezeket a kezeléseket is a szoftver nagy hatékonysággal szűrte ki, és ez azt jelenti, hogy ennek a módszernek, vagy eszköznek a használatával jelentősen lehetne növelni a személyre szabott kezelések hatékonyságát és biztonságát. Éppen ezért az Amerikai Rákutatók Társasága ezt a eredményünket a különösen fontos eredmények szekciójába tette.
8: Tehát az elitbe került.
7: Elit prezentációk között, tehát a úgynevezett late breaking eredmények közé, tehát a sürgős, nagyon friss és nagyon fontos eredmények közé, aminek a bemutatása, megosztása az orvos kollégákkal rendkívül fontos, nagy jelentőségű, úgyhogy most először van ilyen eredményünk, ami ebbe a szekcióba került, úgyhogy ez különösen izgalmas. Itt fogok találkozni majd amerikai kollégákkal, vagy a francia kollégákkal, és együtt fogjuk ezeket az eredményeket bemutatni, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ez innen a mi intézetünkből kiinduló fejlesztés.
8: Mondhatom, hogy a Retek utcából?
7: A Retek utcából, ugye viccesen szoktam mondani, hogy a Boys from Retek Street, hogy ez is akkor így a nagy amerikai versenytársaink megijednek ettől.
8: Azt hiszik, hogy ez valami sugárút valahol.
7: Igen, igen, azt gondolják. De hát az eredménye alapján tényleg olyan, mintha ott lennénk, de hát én arra törekszem, hogy bebizonyítsam, hogy innen Magyarországról is a tudományban el lehet érni olyan eredményeket, amik újak, amik az egész emberiség számára hasznosak lehetnek, és hozzásegíthet minket ebben a közös harcban, hogy ezt a betegséget legyőzzük.
8: Én úgy mutattam be, hogy orvos, kutatóorvos. De amikor jöttem, láttam pacienseket, akik szintén itt voltak. Most kutatásokról beszél most akkor ön orvos, vagy kutatóorvos, vagy kettő az egyben?
7: Igen, én orvosként végeztem a Semmelweis Egyetemen, most már jó régen, 1995-ben, több mint 30 éve, és akkor először a kettes számú gyermekklinikán kezdtem el dolgozni, daganatos gyermekekkel, mint orvos, és ezzel párhuzamosan kutattam az egyes számú patológiai és kísérleti rákutatóintézetben. Majd a St. Jude Children's Research Hospitalban dolgoztam egy Fulbright ösztöndíj támogatásával. Ez az Egyesült Államokban van, ez az intézmény, és a világ legnagyobb gyermekonkológiai központja és kutatóközpontja.
8: Melyik város?
7: Memphis, Tennessee. Nagyon érdekes, hogy ugye az alapító, aki megálmodta ezt az intézményt, Annie Thomas, azt szerette volna, hogy ez mindenki számára egyformán elérhető legyen, ezért...
8: Hogy akkor középpontba kell rakni, hogy innen is, onnan is?
7: Így van, hogy egyforma távolságra legyen mindkét parttól, a keleti és a nyugati parttól, a déltől és északtól, tehát pont Amerika közepére rakta ebbe a városba, ami egyébként...
8: Nem elég unalmas hely lehet, amúgy egyébként.
7: Ó, azért vannak érdekességek ott. Ugye egyébként ez az egyik, amiről híres, ez a kórház, a másik a FedExnek is ez a központja, mert logisztikailag ez a közepe Amerikának, tehát ez jól ki van, ez pont tényleg a közepe.
8: A FedEx egy logisztikai cég.
7: Igen, ugye egy csomaghordó tulajdonképpen szolgáltató, és a másik, amiről híres, az a Graceland, itt született és élt Elvis Presley.
8: Hát akkor minden róla szól.
7: Akkor mégiscsak a világ közepe, és van ott egy utca, a Beale Street, ahol pedig a blues elindult, tehát Tina Turner, ezek mind-mind ott indultak el, tehát van egy nagyon érdekes kulturális atmoszférája azért a helynek, de valóban egyébként nem olyan nagy város, de mégis ugye Nobel-díjasok dolgoznak ott, és egy fantasztikus kutatási környezetet biztosítanak, és tényleg ez a gondolat az alapítónak, hogy nem csak az volt a gondolata, hogy a amerikaiak számára legyen ez elérhető egyenlő távolságra, hanem a világ minden betegé számára, minden beteg gyermeke számára. Ezért ha belépünk a kutatóintézetbe, akkor látjuk a rengeteg zászlót, hogy hány országból voltak már ott betegek, mert az az alapelvük, hogy ha egy daganatos gyermek számára náluk elérhető egy kezelés, ami csak náluk elérhető a világon, akkor azt a gyermeket térítésmentesen kezelik.
8: De elég sokba kerülhet nekik, nyilván vannak támogatóik.
7: Emlékszem, egy külön hatalmas épület volt, akik azzal foglalkozták, hogy az adományokat gyűjtötték ennek a nyilván nem profitorientált intézménynek, mellette pedig nagyon sok kutatási pályázatot nyernek. Én is büszke vagyok rá, hogy ott abban a munkacsoportban sikerült kutatási támogatásokat szerezünk, de ami csodálatos volt, hogy amikor a városba jöttem, mentem, beszélgettem helyi emberekkel, akkor mindenki megszorította a kezem, és megköszönte, hogy ott vagyok, és hogy teszem, amit teszek az ő gyermekeikért és a világ gyermekeiért, hogy ez nagyon jó érzés volt. Úgyhogy ezt a mentalitást, ezt azóta is mindig is hordoztam magamban, mint orvos. Azt gondolom, hogy ez egy azért csodálatos hivatás, mert az emberi élettel, mint a legfőbb értékkel, egyetemleges értékkel foglalkozik, ami minden másnál fontosabb a világon.
8: Kitérő, de azért megkérdezem, ha az utcán valaki rosszul lesz, és ott van a közelben, akkor oda rohan? Kérem, én orvos vagyok, mint a filmekben?
7: Igen, abszolút. Tehát ez kötelességem is egyébként. Ugye az orvosnak minősített kötelessége segítségnyújtás, úgyhogy már több esetben voltam én első orvos balesetek helyén véletlenül, ahol nekem kellett az újraeljesztést végeznem, amíg a mentő kollégák nem érkeztek meg. Tehát ez
8: sikerült?
7: Sikerült ugye addig stabilan tartani a beteget, amíg megérkeztek a kollégát. Továbbiakat nem tudom sajnos, de ilyen szempontból ez is nagy élmény volt. Ugye amikor az ember végzi az újraélesztést, akkor látja a betegnek a pupiláján, hogy mennyire jól csinálja, mert amikor az agykéreg nem kap oxigént, akkor kitágul a pupilla, amikor újra kap, akkor beszűkül. Tehát persze ez nem is tudom, hogy ezt nem szokták így mondani, de például ez egy érdekes élmény volt nekem, hogy láttam pontosan, hogy mennyire jól végzem az újraélesztést, hogy mennyi oxigént kap az agy a pupillán.
8: Még mindig a kitérő. Amúgy az orvos számára a halál. Sokszor találkozott a halállal? Ilyen közvetlen módon.
7: Igen, hát igen. Ugye egyrészt orvosként nyilván nagyon sok át kellett élnem daganatos betegek halálát, akiket elvesztettem. Ugye patológiai intézetben is ugye kutattam, dolgoztam, tehát sajnos halottakkal is kellett találkoznom, tehát ez nyilván emlékszem, amikor az első ilyen boncoláson részt vettem, utána kinnültem egy parkban, és sírtam felnőtt emberként, tehát ez...
8: Meg lehet szokni?
7: Én szerintem azért ez egy olyan sok, vagy egy olyan élmény, ami soha nem felejt el az ember, tehát hogy ez ott marad, és azt gondolom, hogy nekem ami a pályámon tartott az elmúlt 30 évben, az pont ez az élmény, tehát hogy nem tudom feldolgozni ezt, hogy láttam embereket meghalni, hát ez különösen borzasztó volt gyerekek esetében, hát hogy végig kellett néznem daganatos gyermekeket meghalni, az mondjuk, az nyilván egy olyan pszichés hatással volt rám, hogy bármikor úgy érzem, hogy fáradt vagyok, és nincs kedvem dolgozni, mert most stresszes vagyok, vagy elkeseredett vagyok, mert frusztrált vagyok, akkor mindig arra gondolok, hogy most ezt hogy tudnám elmondani ezeknek a gyerekeknek, hogy hát elfáradtam. Tehát, hogy ez hogy? Hogy tudnék a szemükbe nézni? Ez elképzelhetetlen.
8: Na, de az ember elfárad.
7: Igen, de amikor az ember hallja az agyába a hangot, hogy ebben a pillanatban is emberek halnak meg, akkor ez egy olyan adrenalin, stressz, ami újra erőt ad. Nincs választási lehetősége. Tehát ha látunk, ugye nyilván akár egy embert, akit újra kell éleszteni, akkor nincs olyan, nem merül föl kérdésnek, most fáradt vagyok, vagy nem. Tehát ilyen nincs, tehát ha látok, mindig azt tudom elképzelni, hogy egy fuldoklót, akkor nincs választási lehetőség, mint hogy segítünk. Tehát ugyanez, és ugye ezt folyamatosan érzem, hogy tudom, hogy percenként 20 ember hal meg ebben a pillanatban is, amíg beszélünk a világon, daganatos betegségben, és ez egy elviselhetetlen gondolat, és úgy érzem, hogy annak, főleg annak a gondolata, hogy esetleg ezek közül már lenne olyan, akit meg tudnánk menteni.
8: Ön
9: Önök a Magyar Katolikus Rádió Kvaterka című műsorát hallják. Vendégünk Peták István, orvos, kutatóorvos, rákkutató. Kicsit vidámabb témához visszatérek, Amerika közepéhez, amikor oda ment, mint ifjú kutató, egy olyan helyre, ahol egyébként Nobel-díjasok kutatnak és egyebek, akkor hogy érezte magát? Kicsit izgult, hogy most itt mi lesz?
7: Igen, nyilván nagyon izgalmas volt, de nagyon inspiráló, mert jól volt megépítve maga a kutatókórház is, tehát volt a kórházi rész és a kutatói rész, és a kettő között félúton volt egy épület, ahol a menza volt.
9: Ott mindenki megfordult.
7: És az volt a csodálatos, hogy együtt ebédeltünk a daganatos gyerekekkel és a Nobel-díjas kutatókkal. Tehát egy asztalnál ültünk, amikor a gyermekbe folyt az infúzió az ebéd közben is, és arról beszélgettünk, hogy ki mit fog csinálni délután. És másnap megkérdezte esetleg ugyanaz a gyerek, hogy a beteg gyerek, hogy na, mit sikerült, egy napja kutatsz, na vajon megvan-e már a megoldás a betegségemre?
9: És akkor kellett kapaszkodni, hogy igen, már valamit csináltam.
7: Az a legkeményebb főnök, most be kell számolnom, hogy mit értem el. Ennél inspirálóbbat nem tudok elképzelni.
9: Ha már ott van a világ egyik legjobb kutatóhelyén, akkor a következő kérdés mindig az, hogy mindig arra gondolt, hogy hazajön, mert arra is gondolhatott volna, hogy ennél jobb körülményeket soha nem talál, és ha valaki nagyon elhivatott, akkor a munka az minden, és a beteg gyerekek megmentése a minden.
7: Ez így volt, és ez egy nagy dilemma volt így 5 év után, majdnem 5 évek voltam ott.
9: 5 évig?
7: 5 év, igen. És az 5 év azért egy bűvös szám, azért is, mert Amerikában az a rendszer, hogy 5 évenként munkahelyet kell váltani a kutatói pályán. Kötelező elmenni egy másik intézménybe.
9: Hát akkor könnyű volt hazajönni, úgyis menni kell.
7: Igen, ilyen szempontból könnyű volt, hogy ott ez világos volt, hogy és be is adtam a jelentkezésemet egyébként amerikai intézményekbe, ahol volt, ahol fel is vettek, tehát lett volna is lehetőség tovább maradnom, de közben meghívást kaptam Magyarországra, térjek vissza, mert akkor indult egy nagy kutatási projekt, egy nagy kutatási konzorcium, aminek a szellemi vezetője Kéri György professzor volt, aki a világon a célzott daganateles gyógyszereknek egy úttörője volt, és várt vissza az Egyes Patológiai Intézetben is a korábbi professzorom, a Kopper László molekuláris patológus professzor, és akkor találkoztam Schwab Richard kollégámmal is, aki ugye kutatóorvos volt szintén, évfolyamtársak voltunk, és már ő ott volt ebben vezető. Tehát ők hazahívtak, hogy legyek ennek a úgynevezett racionális hatóanyag tervező kutatólaboratórium, kooperációs kutatóközpontnak a tudományos igazgatója, és ott akkor láttam azt, hogy megvan az a kritikus tömege a tudásnak, technológiának, lehetőségeknek, hogy elképzelhetőnek tartottam, hogy tudom folytatni a kutatásaimat ugyanazon a színvonalon, mint az Egyesült Államokban, és akkor ezzel együtt így már teret tudtam adni a család hívásának is. Már a második gyermekünk, feleségemmel voltam kín, és a kisgyermekünkkel, és akkor úton volt a második gyermekünk, és a nagymamákra nagy szükség volt, meg oda-vissza. Úgyhogy így aztán sikerült akkor a személyes prioritásokat összhangba hozni a kutatói célokkal, és akkor így sikerült meghozni ezt a döntést, hogy hazatérek 2003-ban végül is.
9: Jó döntés volt?
7: Igen, azt gondolom, hogy sikerült bizonyítanunk azt, hogy lehet Magyarországon folytatni ugyanazt, ami Amerikában elértünk. Ugye ez sok harc volt egyébként annak a hozzáállásnak a megváltoztatása, hogy ne azt várjuk, hogy majd Amerikából érkezik hozzánk a megoldás, hanem mi hozzuk itt létre, hiszen mindig olyan vicces volt arról beszélni, hogy mi történik Amerikában, hiszen én voltam az amerikai kutató még egy héttel korábban, tehát az ugyanaz. Tehát ilyen fura az, hogy...
9: És akkor hazajött, és úgy néztek önre, hogy itt van, elment Amerikába, és most hazajön, és osztja az észt, miközben mi itthon gürisztünk. Na, most csúnyán fogalmaztam.
7: Igen, ez is benne volt, probléma volt, de igazából ezzel én nem foglalkoztam annyira új utakon kezdtünk el járni, és én nekem mindig az volt a hozzáállásom, hogy mindig szerettem valami újat létrehozni, és nem egy meglévőt átvenni. Például ez nagyon szimbolikus, hogy itt is egy tetőtérben ülünk most, mert az egy olyan hely, ami eredetileg nem azért jött létre, hogy ott szoba legyen, de valahol ez szimbolizálja nekem a növekedést, a fölfele növekedést.
6: Igen, itt ülünk egy ironikus

norvégiai Trondheim egyház zenei főiskola koncertjéből hallottak ízelítőt. A jeles ifjúsági kórus a Váci Székes Egyházban énekelt. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Országos Magyar Cecília Egyesület egyházzenei magazinját hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74 kötőjel 1.

0: 2022. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
4: 16:30. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunk következik.
3: Kazinczy Ferenc. A tavaszhoz. A szép kikelet űzi a telet, s zúzos förgetegét, bolyongó fellegét, lágy lehelleti messze kergeti. Amit szemem lát, hosszas bánatját szeleknek ereszti, vígkedvét éleszti, s újult színre kél, hogy elmúlt a tél. Még a madárkák félénkek, s némák, de majd nem sokára a tavasz szavára előállanak, s dalt indítanak. Ah, a szép cenci idejő ma ki, ha a zöld ligetet az elkeseredett bús fülemile jajjal tölti be. Ó, vaj ha akkor valamely bokor mellé rejtezhetném, s kényemre nézhetném, szép tekinteti, mind kedvelteti. S ha a pajkos szél lopva neki kél, s sebes repületi leplét félreveti, szemérmes szemmel miként pirul el. Ó, szép kikelet, verd el a telet, s ha cenci idejő, olvadni késztető leheleteddel, szívét lágyítsd el.
5: A tavasz. A tavasz rózsás kebelét kitárva szál alá langyos levegőn mezőnkre, balzsamos fürtjén zefírek repesnek, s illatot isznak. Alkotó ételt lehel a világra, melyre a zárt föld kipihenve ébred, számtalan létek lekötött csirái s magvai kelnek. Flóra zsengét nyújt mosolyogva néki. Nyomdokin rózsák s violák fakadnak, a vidám tréfák, örömek, szerelmek lejtnek utána. Én is üdvözlő dalomat kiöntöm, s egy virágbimbót tűzök édes emmin gyenge mellethez. Valamint te oly szép, s mint mi, mulandó.
6: Jöjj, tavasz! Jöjj! Jöjj, tavasz! Jöjj! Gondolám az ősszel. Várlak, mert boldogságommal jősz el. Kinn, falun lesz ifjú szép galambom, és szabad lesz őt meglátogatnom. S hogyha tőle 100 mérföldre lennék, 100 mérföldről is hozzája mennék. Ha jön a nap hajnal ölelésre, ha megy a nap éjfölébresztésre, és a hold a zultán, ha belépe csillagjányos gazdag háremébe, én galambom hű árnyéka lészek, követője minden lépésének, míg szerelme, mint tavasz virágod, melegülő keblén kicsirázott, és amíg ő e virágot szűzi pirulással én szívemre tűzi, s miért ne tűzni? S lehetetlensége, hogy mennyasszoncsók leend a vége. Jöjj, tavasznak illatos füzére, tegyelek föl jegyesen fejére. Jöjj, tavasznak illatos füzére, tegyelek föl sírja keresztjére.
3: Tavasz van, gyönyörű tavasz. A vén Duna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van, hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne. Friss hóvirág húsú, kipirult suhanás. Őzikém, mondanám, szeretsz-e igazán? Minden gyerek lelkes, jó ízű kacagás. Tavasz van, gyönyörű, jót rikkant az ég. Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél. Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel. A mit időnkből száll ki a tavaszi szél.

0: tavaszi elégia. Előttem nők siettek. Testét lomhán kinyújtva közénk terült a távol. És míg az esti csendben elhalt vígkacajuk, kezem szegény ötújja didergőn összesimult, nyűtt, limlomos zsebemben. S reát gondoltam akkor. S szájon csókolt a halk szél, mely most testhez feszíti az asszonyok ruháját, s mely olyan illatos, mint duzzadt dombú párnád, s szelíd, mint női válhoz simult bús férfi arcél. Merengtem, most vetik fel fehérlő szűzi ágyad, s irigyeltem cseléded, ki vár még vetkeződöl, és aki elmenőben kecses melledre láthat, mint kis kupolát formálsz imára tett kezedből. S eszembe tűnt egy alkony, halkan súgtad nekem, hogy egy imába foglalsz fáradt, aggott apáddal. Ó, látod-e még édes a múlt ködein által apád szelíd holt arcát, s alázatos fejem. Hazaindultam aztán bús dolgokon tűnődve. E furcsa földi létre mi végre kell lennem? Vágynom melegre, fényre és karcsú testű nőkre, s bolyongni félszegen, magányos esti csendben. S vén utcapadokon hosszan megpihenve verseim mondogattam, melyekben csendesen zokognak bánatim, és egykedvűn figyelte fáradt reszkető számot, fáradt szegény szívem.
1: Száll a tavasz. Előhang az eklogákhoz. Csúszik a jég a folyón. Foltosra sötétül a part is. Olvad a hó. A nyulak meg az őzek lábanyomán már kis pocsolyákban a nap csecsemőnyi sugára lubickol. Száll a tavasz kibomolt hajjal. Heverő hegyekormán, tárnák mélyein és a vakondok túrta lyukakban. Fák gyökerén fut. A rügy gyöngét hónalja tövében. S csiklandós levelek szárán pihen és tovaszágult, s szerte a réten a dombfodrán, fodros tavakon kék lánggal lobban az ég. Száll a tavasz, kibomolt hajjal, de a régi szabadság angyala nem száll már vele. Alszik a mélyben, a sárga sárba fagyottan, alélt gyökerek közt fekszik aléltan. Nem lát fényt odalent, sem a cserjén pöndörödő kis zöld levelek hadait nem látja. Hiába nem ébred. Rab, s a rabok feketén gyűrűző vad bánata csobban álmaiban, s föld és fagyos éj nehezült a szívére. Álmodik, és mellét nem emelgeti sóhaja sem még, lent nem pattan a jég. Néma gyökér, kiabálj, levelek, kiabáljatok éles hangon, tajtékzó kutya zengj, csapkodd a habot hal, rázd a sörényed ló, bömbölj bika, ríj patak ágya. Ébredj már, aluvó. 1942. április 11.
2: Nádas tavon. Fönn az égen ragyogó nap, csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék, olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan andalító hangulatban. A vad alszik a berekben, fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeledten. Nézem ezt a szép világot, mennyi bűbáj, mély talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben, len a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelmes csókját kéri. Minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lenge déli szellő, a szelíden rám lehellő? Gondolatom messze téved, kék űrén a semmiségnek. Földi élet hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében. S minden olyan mozdulatlan. Múlt, jövendő tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben. Minden alszik. És a lelkem ring egy mél a sejtelemben. Hát, ha mindenebb világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás.

Mécs László, májusi legenda. Zöld vetések ringó tengerében, gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázsveszélyével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábom hegykén ment át, orrom mesét szimatolt legendát. S íme jött is szemben az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta félkarját a csonkát, pőrén, mint pénzkölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem bosszankodva és fukarkaresten. S míg pirulva pénzt böngészve álltam, hirtelen lúdbőrös lett a hátam. Különleges túlvilági csend lett. Harangvirág hallhatóan csengett. S bár lehunytam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások lettek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szívedet megtöltsem boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer, anyád csókját számoltam csak egyszer? Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését, holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek tarka karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rád szalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám fölnyitottam, de nem láttam csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban, nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultan, s azt gondolva, hogy megbolondultam, futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat, tust vonózott a föld minden tücske, s a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske. Harangszó májusi estén. Jézus édesanyját magasztalt csak te ezüst nyugalom. Magasztaltassál, ó, legvigasztalóbb csengés! Mária asszony áradó, tiszta hangja. Szállj le halkan, szomjú lelkem mélyre szállj le most. Csittítsd már el zajongó vérem csúnya szavát. Te szeress csak engem. Te nézz rám, egyetlen Mária! Legszebb anyám vagy te kívül és belül, szép szerelmem makulátlan álma. Te korholj, te dicsérj csak eztán, kire is bízhatnám magamat. Jó édesanya voltál te apámnak s anyámnak e bajós világban. Zeng a harang, cseng, bong, esti békét küld mindenüvé, s te itt szállsz felettem,
megrezdíted a fák suttogó esti lombját, s hallgatod, mind zengi vissza néked dicséretét a békés világ. Ó, anyák anyja, ki illata lettél e tájnak, s most leszállsz közibénk elaltatni a fákat és madarak seregét, csókold meg vágyam újjongó zsibongását. Úgy repül hozzád lelkem e földi mélyből, mint hajnalban kigyulladt virágok illatát, ha fölfelé repíti megfoghatatlan éneked a langyos esti szél.

Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel, Petőfi Sándor, József Attila, Tóth Árpád, Radnóti Miklós, Vajda János, Mécs László és Berda József műveit hallhatták, Jónás Gabriella, Besenyei Ferenc, Szarvas József, Császár Angela, Dunai Tamás, Pap Zoltán, Bicskei Tibor és Lázár Csaba előadásában. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Debussy művének részletét a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Semmiféle földi hatalom nem képes megmenteni a világot, csak a szeretet isteni ereje. Erről beszélt 14. Leó pápa a Pompei Mária kegyhelyen bemutatott Szent Misén. A Magyar Kurír péntekesti cikke szerint a katolikus egyházfő hangsúlyozta, a világ számos pontján zajló háborúk miatt ma különösen fontos az imádság és a békéért vállalt közös felelősség. 14. Leó pápa kiemelte, a rózsafüzér nem pusztán ismétlődő ima, hanem Krisztus életének szemlélése és az evangélium összefoglalása. A Szent Atya a családok megerősítésére és az emberi élet védelmére is felhívta a figyelmet, miközben bírálta a fegyverkezést előtérbe helyező gazdasági szemléletet. Megválasztotta Magyarország új miniszterelnökét az országgyűlés szombati alakuló ülésén. A Tisza párt elnökét, Magyar Pétert 140 igen szavazattal választották kormányfővé, 54 képviselő nemmel szavazott, egy tartózkodás mellett. Az új miniszterelnök a voksolás után esküt tett a parlament előtt, majd aláírta az eskü okmányokat. Magyar Péternek Súlyog Tamás köztársasági elnök, a frakcióvezetők és a nemzetiségi szószólók is gratuláltak, ezt követően pedig első miniszterelnöki beszédét tartotta meg az országgyűlésben. Nyílt napot tart május 14-én a Budapesti Slagta Margit Kollégium, írta pénteken a Magyar Kurír. Az intézmény a továbbtanulás előtt álló diákokat és szüleiket várja, hogy személyesen is megismerhessék a kollégium közösségét és szolgáltatásait. A keresztény szemléletű kollégium egyetemektől függetlenül fogad hallgatókat, modern épületében többek között kápolna, könyvtár, edzőterem és közösségi terek is működnek. A szervezők szerint a nyílt nap lehetőséget ad arra is, hogy az érdeklődők találkozzanak a kollégium vezetőivel és lakóival. Jelentős fejlesztés jelentett be a dél-koreai SK-on az akkumulátor technológia területén, írta szombaton a HVG. A vállalat a Szeuli Jonsa Egyetem kutatóival közösen olyan új kötőanyagot fejlesztett ki, amely stabilabbá teheti a szilícium anódos szilárd test akkumulátorokat. A technológia egyik legnagyobb problémája eddig az volt, hogy a szilícium töltés közben jelentősen kitágul, majd összehúzódik, ami rontotta az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. A cég szerint az új megoldás javíthatja az energiahatékonyságot és csökkentheti a környezeti terhelést is. A dél-koreai vállalat 2029-re tervezi a technológia piaci bevezetését. Változik több belvárosi járat közlekedése vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt, közölte pénteken a BKK az MTI-vel. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok, valamint a 15-ös busz közlekedését várhatóan reggel 6 és délután 2 óra között érintik a korlátozások. A villamosok rövidített útvonalon járnak majd, a 15-ös busz pedig terelve közlekedik. A futóverseny a rakparti szakaszokat is érinti, ezért a BKK fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. Az útinform hírei következnek. Az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóvágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópont építés miatt a 60-as és a 61-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható, délután főként az Alpokalja térségében fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, késő estére pedig 13 és 19 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhét óra 5 perc. Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
1: Hölgyeim és uraim, Bögös Henrietta, Bújás János és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma ismétléses házi muzsikát hallanak. Évekkel ezelőtt volt vendégünk, Király Csaba, aki szintén hozott magával muzsikistársakat. És a műsor második részében pedig Szabadi Vilmossal és tanítványával, Farkas Boglákával találkozunk.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket, és az Önök nevében vendégünket, Király Csaba zongora művészt, akivel majd egy másik műsorban az ő másik profiljáról is fogunk beszélni, amikor is a Bartók emlékház kerül majd reflektorfénybe. De most Csaba, mint zongora művész, mit hallottunk?
1: Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Próbáltam egy bevezető improvizációt játszani, ez teljesen szabadon megfogalmazva, egy kicsit Bartókra emlékezve.
0: Nem véletlen, hiszen említetted, hogy tegnap este komoly koncerted volt Bartók művekkel.
1: Igen, Bartók közszerzongora műve 13. részéhez érkeztem, és volt egy...
0: Hány lesz összesen?
1: 14.
0: 14?
1: Azt hiszem, ez egy gigantikus vállalkozás az életemben, az összes sorozat közül talán ez a legnehezebb.
0: Pedig volt ennél azt hiszem hosszabb is, hiszen végigjátszottad a Mozart szonátákat, a Beethoven szonátákat, Liszt zongoraművek, az lesz majd a hosszabb, nem?
1: Abból csak 26 koncert volt. Én úgy gondolom, mennyiséget tekintve talán Liszt Ferencnek a legnagyobb a zongora életműve, de nehézséget tekintve Bartók műve is semmi másik szerzőjéhez nem hasonlítható. Ez egy olyan komplex felkészülést igényel, nem csak technikailag, szóval ezt megérteni a műveit, és rendkívül kényes, meg ugye megérteni azokat a mélységeket.
0: Amilyen könnyűnek látszik, olyan nehéz.
1: Igen, és hát van köztük lejátszhatatlan is, amiről maga Bartók nyilatkozta, hogy azok nem lejátszhatók. Bár azt hiszem, hogy ez alól volt kivétel egykori tanárom Kocsis Zoltán, aki viszont le is tudta játszani, annak ellenére, hogy Bartók kiváló zongorista volt, és ő maga ezt nyilatkozta, ezt Zoltán megcáfolta. És nagyon szomorúan vettem tudomásul azt a tényt, ami tavaly történt távozásával, és nagyon sokszor eszembe jut, és erőt adnak azok az órák, amikor én 4 évig a diákja lehettem.
0: Négy
1: a zeneakadémia.
0: Volt? Látod, négy ezt nem év. Tudtam pontosan.
1: Igen, igen, számtalan.
0: Ez hányban volt?
1: Élményt tudnék mesélni.
0: Mert ő nagyon rövid ideig volt, hivatalosan professzor.
1: Igen, akadémista koromban, tehát azt most nem tudom megidézni, de az első 4 év, aztán Falvai Sándorhoz kerültem.
0: Vissza tudod idézni, hogy a legelső találkozás Szolival milyen volt?
1: Tehát már Békés-Tarhosi zongora versenyen volt, ahol nyilatkozott apukám idézése szerint, hogy pozitívan nyilatkozott, és hát ott zsűritag volt. Én, mint zöldfülű diák indultam, és sikerült szerencsére elhoznom az első díjat, és ő nagyon szerette a játékomat. Egyenes út vezethetett így Zoltánhoz, és az már természetesnek tűnt, hogy hozzá kerülök.
0: És akkor úgy volt, hogy mint zsűritag Zoltán elemezte a fiataloknak a zongora játékát, így a tiédet?
1: Igen, volt egy értékelés, és ekkor megjegyezte, bár ez most nagyon nagyképűen hangzik, csak a szavait tudom visszaidézni, hogy hát Király Csaba minden kategóriában elnyerte a pálmát nálam, ő idézte.
0: Na hát ez óriási dolog, mert Zoli nem arról volt híres, hogy nagyon dicsért volna, igen, csak akkor, hogyha valaki nagyon megérdemli. Igen. Hogyan alakult később a kapcsolatotok, függetlenül attól, hogy te akkor már Falvainál folytattad a tanulmányokat?
1: Akkor egy picit úgymond szólistaként megszakadt. Én részt vettem a Nemzeti Filharmonikus Zenekar néhány turnéján orgonistaként, tehát betéteket játszottam, illetve hol cselezte, hol zongora, zenekari zongora szólamot játszottam, többek között Stravinsky Petruskáját is, amivel egyébként elmentem hozzá zeneakadémiai felvételem előtt, és eljátszottam neki a teljes Stravinsky által átírt 3 tételt.
0: És mit szólt hozzá?
1: Akkor már volt alkalmam megismerkedni a szigorúságával, nem igazán dicsért, viszont nem is szidott, és azt hiszem ez már mindenképp
0: ez
1: pozitív.
0: Ez már pozitív. Te hoztál egy vendéget.
1: Igen, szeretném bemutatni Kopecki Lajost, életművészt, ha szabad így fogalmazom.
0: De ő karmester is,
1: igen,
0: hát én emlékszem.
1: Multifunkciós életművész, hiszen annyi végzettsége és rangja és tudása van, hogy örömmel hallgatom beszédét, valahányszor találkozunk.
0: Hát egyébként Lajos nekem is megfejthetetlen, hiszen annak idején még egy időben voltunk rádióban, de főképp a televízióban, és akkor már tudtam, hogy te nagyon sok fele kacsingatsz, és nem csak kacsingatsz, hanem bele is mész. Kinél tanultál karmesterséget?
2: Nem tanultam karmesterséget, karvezetést tanultam. Édesapám ugye orgonaművész volt, és nagyon sok énekkart vezetett. Csak egyet mondok, a Csili énekkarát Mester Zsébeten 50 évig vezette. 50 évig vezette.
0: Fantasztikus.
2: Aztán voltak neki még egyéb énekkarai is. Nem is ez a lényeg. A lényeg azt hiszem az, hogy én tőle valami olyan csodát kaptam, ami egész egyszerűen páratlan. Én építészmérnök lettem. De miért lettem építészmérnök? Mert apám azt mondta, mikor leérettségiztem, és akkor végeztem a konzervatóriumban is, mint oboista.
0: Várjál, ez akkor már a harmadik vagy negyedik foglalatos?
2: Oboistaként végeztem, és kérdezte tőlem, hogy mit csinálsz majd a jövőben. Hát mondom, édesapám, megyek a Zeneakadémiára felvételizni, Szeszler tanár úrhoz folytatom tovább az oboa
0: a híres
2: tanulásokat.
0: A fúvós ötös, ugye?
2: Igen. És akkor azt mondta, hogy egyet vegyél tudomásul. Egy családban egy zenész untig elég, és az én vagyok. De mész a műegyetemre. Miután nagyapám szobrászművész volt, és sokat rajzoltatott engem, nekem úgy nem is volt idegen, és most megcsokolnám mind a két kezét édesapámnak, hogy építész lehettem.
0: Mert itt hagyjuk az ember... most abba a beszélgetést,
2: igen?
0: Mert zenével idézünk, rábízzuk Csabára, hogy az elhangzottakhoz milyen zenét rögtönöz a számunkra, aztán alajosan folytatjuk.

0: eljátszottam azzal a gondolattal, hogyha nem mondjuk előre, hogy te improvizálsz, hanem ez egy zenei fejtörő játék lenne, akkor vajon a minket hallgató hölgyek és urak kire tippelnének? Szerinted?
1: Igen, mindig nehéz hogy meghatározni, most ez egy stílus improvizáció volt, vagy csak úgy szabadon, inkább az utóbbi. Szabad gondolatok, és elindul egy vezérfonál is a köré. Igen, egy ritmus, egy dallam, ami egy vezérfonál, így van, és általában az jó, azért jó az embernek, ha korlátok között éli meg a szabadságát, és van mibe kapaszkodni.
0: Hát úgy igazi egyébként, partalanul nem lehet semmi.
1: A legnehezebb a rendet teremteni a nagy káoszból.
0: Ez így, ahogy mondod, ez átvinne minket most filozófiai síkra is, de egyelőre maradjunk a zenénél. Tehát király Király Csaba a vendégünk, és vendéget hozott, aki, hogy is fogalmaztad, hogy ilyen reneszánsz életművész, vagy Kopeszky a
1: multifunkciós Lajos? Életművész.
0: Multifunkciós,
1: Sok tudással, ranggal, végzettséggel is, hát
0: és ti emberséggel. Barátok?
1: Tulajdonképpen ez egy ilyen kimondatlan barátság volt, nem találkoztunk, alig találkoztunk az életben, és mégis, mintha úgy párhuzamosan futott volna ez a barátság,
0: és
1: most jött napvilágra, hogy tulajdonképpen mi ismerjük egymást. Nagyon érdekes. Azt hiszem, egy történetet szeretne elmesélni volt tanárommal kapcsolatban.
0: A volt tanár ugye Kocsi Zoltán, és akkor Alajos idéz a történetet.
2: Kocsi Zoltán, akiről nem tudják, vagy legalábbis nagyon kevesen tudják, félelmetesen otthon volt a magyar sportéletben, tehát azzal, hogy én sportriporter voltam, a mi kapcsolatunk meglehetősen baráti volt. Számtalanszor leültünk és beszélgettünk, és mindig meglepett azzal, hogy mennyire tájékozott a labdarúgásnak a történetében és az eredményekben is. De nem csak a magyar, hanem a nemzetközi eredményekben is. Fantasztikus.
0: Meg hát a világbajnokságot, meg Oli mindent nézett.
2: Mindent nézett, mindent, és mindent tudott is. Ő egy egészen nagy formátumú ember volt. Csabával kapcsolatban azért nagyon nehéz most elmesélnem azt a történetet.
0: Mert itt van, ami is hallja.
2: Mert itt van most, és a szemébe mondom azt el, ami lezajlott közöttünk. Zoltán akkor Győrben koncertezett. Nem mint karmester, hanem zongoristaként, pianistaként. És megbeszéltük, én ugye építészként, és van ingatlan irodánk is, volt a birtokomban egy olyan ingatlan Pannonhalmán, ami egész egyszerűen páratlan volt. Hatalmas nagy terület, közvetlenül az apátság alatti részen. Megbeszéltük a Zoltánnal, azt mondja, hogy ez egy nagyon jó ötlet, mert felajánlottam neki ezt az ingatlant. Én elképzeltem azt, hogy itt nyári koncerteket lehet, zseniális nyári koncerteket lehet
0: mint
2: csinálni.
0: Mint ahogy vannak most, az Arcus Temporum fesztivál keretében.
2: Igen. Azt mondta, hogy nézd, én ott koncertezem Győrben, akkor gyere oda a próba végére, az lesz ekkor és ekkor, és akkor együtt fölmegyünk Pannonhalmára, megnézzük. Neki Balaton mellett volt egyébként egy...
0: Zamárdiban.
2: Igen. Hát én megérkeztem, még nem volt vége a próbának, ő bent ült és hallgatta a zenekart, hát elég sokat kellett elvárnom, de nem volt gond, mert élveztem a muzsikát. És utána elindultunk, beült mellém a kocsiba, és gyakorlatilag elindultunk Pannonhalma felé. Be nem állt a szája. Most bocsánat, hogy ilyen triviálisan fogalmazok, de megállás nélkül mondott, csipcseget, rengeteg.
0: Ha jó kedve volt, nagyon jó, Zoli partalan tudott beszélni, mesélni,
2: és még örültem is
0: ciporkázni.
2: És egyszer csak fogtam magam, ugyanis van egy nagyszerű orgona zongora művész, akit Király Csabának hívnak, akitől kaptam ajándékba egy CD-t. És ezt a CD-t én betettem a kocsiban a CD lejátszóba, és ezen Beethoven 9. szimfóniája volt.
0: Átiratban.
2: Orgonára átiratban.
0: Amit a Csaba írt át. Így oly sok művet, erről majd beszélgetünk. Így van. Mert többek között az Ezrek szimfóniáját is.
2: Igen.
0: Azt még soha nem hallottam.
2: Ő még sok mindent átírt,
0: Tudom.
2: És egy csodálatos hangszeren, a Fürstenheiligeni katedrálisnak az orgonáján vették ezt föl. Fantasztikus ez az egész. Én egy olyan élményt kaptam, amire azt mondtam, hogy ezt zeneileg el se tudom képzelni. Mert hogy a Beethoven 9. szimfóniája egy óriási zenekari mű. Kórus, szólisták, ezt orgonára átírni, hát ez egy borzasztó felelősséggel járó feladat. Betettem, és Zoltán egy pillanat alatt elcsöndesedett, és hallgatta. Már majdnem Pannonhalmán voltunk, amikor azt kérdezte tőlem, hogy ezt ki írta át, és ki játsza. Mondom, a tanítványod. Akkor az csak a Király Csaba lehetett. Nyertél, Zoltán. És tovább hallgattam, mert itt nekem már lezárult gyakorlatilag a lényeg, de tovább hallgatta, és a következőt tette hozzá már Pannonhalmán. Nincs semmi hiányérzetem.
0: Óriási dolog.
2: De nem csodálkozom egyébként, mert még hogyha valaki olyan káprázatos zenész, mint amilyen Kocsi Zoltán volt, ő is átérezte, vagy megérezte ennek az óriási nagyságát. Ezt nem tudom elmondani, tehát bárki, aki most esetleg hallgatja ezt a beszélgetést, és meg tudja szerezni ezt a felvételt, egy olyan élményben van része, a Beethoven 9. szimfónia az egy óriási élmény.
0: Így
2: más hangszeren, igen, orgonán, ez ugyanolyan hatalmas élmény.
0: Itt egy pillanatra most félbeszakítalak, elnézést, ez elérhető valahol?
1: Nem, hát ez nálam van, tulajdonképpen ez nem...
0: De miért nem nyilvános?
1: Igen.
0: Hát ha Kocsi Zoli dicsért egy átiratot, akkor annak közkincsé kellene válni.
1: Igen, hát írjanak nekem, és küldök.
2: Úgyhogy én akkor nem csak a Kocsi Zolit zártam a szívembe, akivel egyébként nagyon jó volt a kapcsolatunk. Elmesélhetek-e még egy pici kis történetet, ami számomra az ő zsenialitását bizonyította, és ilyet én még nem is hallottam, senkitől, egyetlen egy világhírű muzsikustól sem. A művészeti magazint én körülbelül 10 évig vezettem a Magyar Televízióban, és ez egy csodálatos műsor volt, mert az összes művészeti ág szerepelt minden adásban, mert mi ezt úgy szerkesztettük, hogy az a hely, ahova megyünk, az több oldalról legyen megközelítve.
0: De jó ezt hallani, hogy azért volt minta, tehát én ezt mindig mondom a fiatal kollégáknak, nekem sincs kapcsolatom már, de mondom, mert van példa, van műsor példa, van megoldás példa, és ez a bizonyos Múzsa Rendezvous magazin műsor, hát erre én is jól emlékszem.
2: És délelőtt 11 óra körül jött oda a Zoli. Ez a akkori Martinelli tér, mostani Servita tér feldolgozása volt, ugye, ahol a modern épületektől kezdve
0: a Rózsavölgyig. Hát a Servita térről beszélünk,
2: többek között
0: ott van a Rózsavölgy.
2: Úgy van, Rózsavölgy is, így ott van ugye a Lajtaféle csodálatos épülettel, és akkor még ott van ez a gyönyörű barokk templom is. Na most a templom és a postaépületek között van egy kis belső udvar, és oda tettük mi le a zongorát, mert a Zoltán muzsikálni jött volna a műsorba. És hát délelőtt 11 órakor a Petőfi Sándor utcában az a nagy forgalom és a zaj lehetetlené tette, hogy fölvegyük, és megbeszéltük vele, hogy jöjjön vissza este, és azt külön fölvesszük. És visszajött este 10 órakor. Akkor már úgy csendes volt a forgalom, rendben volt minden. És leült a zongorához bemelegíteni. Ha jól emlékszem, a Chopin hárfa etüdjét kezdte az egészet, csak úgy bejátszani magát. 4 taktusonként más hangnemben. Kész. Kész. Hát ebbe tessék belegondolni. Félelmetes volt. Mondom Dénes Zsuzsának, ő volt a szerkesztője ennek a műsornak, és mondom neki, hogy Zsuzsa, ezt tegyük be az adásba. Hát ez egy akkora csoda, hogy ezt érdemes lenne betenni. Nem engedte meg.
0: Kiegészítés, mégpedig az, hogy a Prüle Gergely írta le azt a történetet, hogy azt hiszem Tisza a dobon

0: Őt azt hiszem, hogy Melinda annak idején Kodály tanár úr előtt is játszott, és a tricínumokat összekevert ilyen-olyan módon, és a tanár úr tetszésével találkozott, ahogy ő játszott. Én még emlékszem. A Melinda olyan volt, mint a szélvész, jött a terembe, és ott minden forgott, minden iszott.
1: És egy káprázatos tehetség volt. Igen. Káprázatos tehetség.
0: Muszáj zenével folytatunk, de még folytatjuk a beszélgetést, ha még van egy kicsi időt, a Lajos. Tehát Király Csaba a vendégünk, aki vendéget hozott magával, és egy kis multidézés után ismét Csabát kérjük meg, nem beszéltük meg, amit kedvet van játszani.

0: Azt hiszem, hogy ez nagyon kifejező improvizálás volt az előzők után, mert pontosan azt a hangulatot folytattad. Még egy történet?
1: Hát most többet nem tudok hirtelen mondani.
0: Mi lett a sorsa annak a pannonhalmi teleknek, amit néztetek?
1: Köszönöm szépen. Egy hölgy volt a tulajdonosa, aki Németországból jött haza, és lehetetlen volt vele megegyezni. Lehetetlen volt. Én olyan vendégeket vittem többek között, a Kocsis Csabát is, és más ilyen személyiségeket, akik tudvalevőleg, anyagilag is megbízhatóak voltak, tehát egy ingatlan vételénél semmi problémát nem jelentett.
0: Akkor még egy kérdés. Megmutattad nekik, nem jött össze, de biztos utána felmentetek egy kicsit magasabbra, nem? Vagy akkor nem volt rá lehetőség? Mint volt Bence Istiák, hogy álltad meg, hogy ne menjetek fel?
1: Nem, oda nem mentünk fel, mert azért azt mondta, hogy ő vissza akar menni, mert pihenni akar az esti koncert előtt, és akkor én visszavittem, de hát én minden évben többször vagyok ott fönt Pannonhalmán, és hát nekem az mindig egy olyan szívbemarkolóan csoda,
0: nagy mikor csoda. Mikor voltál utoljára?
1: Most megyek márciusban. Nagyszerű. Az elmúlt évben is márciusban voltam ott, mert akkor van a pannonhalmi és a bencés diákoknak az összejövetel.
2: Én elnézést, hogy közbevágok, én tavaly volt, ért az a megtiszteltetés, hogy egy orgona koncertet adhattam tavaly, tavasszal, ha jól emlékszem.
0: És az orgonista. Az átépítés után? Ugye, mert a Székesegyházatot átépítették.
2: Hát igen. Igaz. És orgonistaként, hát egy nagyszerű hangszerrel találkoztam.
0: És olyan atmoszféra van egyébként.
2: Igen, szóval és akusztika is.
0: Ugye. Igen, akusztika is nagyszerű, hát felvételek készültek.
2: Három manuális hangszer
1: úgy
2: van. Is.
1: És úgy ami van. Nagyon lényeges, építészként én rettenetesen féltem ettől az egész átalakítástól, mert a mai időben megfogalmazni valamit, ami régen volt, az egy nagyon nagy felelősség, és egy óriási beleérzés és tudás is szükséges hozzá. És azt kell mondanom, hogy az, amit ott végrehajtottak, az csoda, oda el kell menni, az a katedrális, az úgy, ahogy van, az építészetnek is egy nagy csodája.
0: Hozzáteszem, hogy nem csak a, idézve el, nem csak a katedrálisnak van ott ilyen légköre, ilyen hangulata, hanem valóban, aki belép, fellép, bent van már a kapun belül, most az egész egy épület együttesre gondolok, azt megfogja a légkör. Tehát anélkül, hogy bárkivel beszélnél, de lehet érezni ott minden szegletnek története van. Nem is kell, hogy a főapátúrral beszélges, az külön élmény egyébként, hanem maga a légkör. Látom, hát Csaba is közben
1: van ott
0: mosolyog.
1: De van ott egy zseniális, nagyszerű orgonaművész. Bencés szerzetes, Lukács Áment.
0: Igen, Áment Lukács, igen. Igen, Áment igen, Lukács. Igen, igen, igen. Te nem voltál Bencés diák?
2: Nem voltam. Nem.
0: Hova jártál? A Szent Pécset?
2: Komlón jártam két évig, igen. Általános gimnáziumban.
0: Igen, és honnan van az Apagyi Mária kapcsolat, igen, is. Ez azért fontos, hogy az improvizálás.
2: Igen, igen, igen. A másik két évet pedig a Pesti Bartók Konziba.
0: Hogyan lehet megtanulni improvizálni?
1: Sehogy. Bocsánat.
2: Szerintem meg lehet tanulni.

0: akár még felnőtt korban is, erre vannak bizonyítékok, mert pont, hogy említette, Apagyi Mária volt tanárom, csodákra képes, ő ma felnőtt diákokkal, felnőttekkel is képes megszeretetni és kicsalni belőlük azt a készséget, hogy felszabaduljanak és merjenek odaülni, spontán zenei megnyilvánulást adni, akármilyen hangszeren, legyen az gitár, vagy zongora, vagy óboa. Most nálunk tanít egyébként, és én is egy pár hete láttam azt.
1: Nálunk alatt a Bartók emlékházat. Pécsi.
0: A másik hazám, igen, a Pécsi.
1: Igen, Csabának több egyetem, hazája van.
0: Művészeti karon tanít, igen, Pécsi és ott fantasztikus csodát művelt, hogy mindenki mutatta a tudása legjobbát, és élvezték. Tehát csoportos improvizáció, egyéni improvizáció. Van erre bizonyíték, hogy ezt lehet?
1: Ezt nagyon jó hallani, mert egyszer volt nálunk vendég, tehát zeneközelben műsorban vendég egy miskolci zongoratanárnő, biztos ismered, most nem mondom a nevét, bár mondhatnám, mert nagyon pozitív, amit mondott. Ő a zongorista növendékeket hónapokig nem engedi, hogy kottából játszanak. És amit próbálgat a gyerek, tovább próbálgatja, és így játékosan megkóstolja a hangszert, a zongorát, vagy adott esetben más hangszert. Azt hiszem, ez fantasztikus jó dolog.
0: Ez egy metódus lehet, nem feltétlenül az egyetlen út.
1: Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Hát nagyon sok.
2: De egy dolog biztos, hogy kinyitja a tanítványait, hagyja őket muzsikálni. Játsszál azt, ami benned van, nyugodtan játszad. Viszont amit mondtál, hogy ő tanítja az improvizációt, ő utána már csak helyre igazít mindig. Tehát azt tanítja meg, ami az improvizációban ugyanúgy szükséges, mint hogyha komponál valaki egy művet, hát, annak kell, hogy szerkezete is legyen.
0: Tehát ugye? Ehhez egy olyan ilyen művészpedagógus kell, igen, aki erre képes.
1: Igen, hát, igen, ez egy külön szakma, mondhatom, igen, azt hiszem, igen, így. Igen. Most teljes váltás, mert én szeretem a műsorokban a meglepő váltásokat. Egyrészt Alajostól elköszönünk, és amikor te most zongorázol, akkor köszönjük, hogy eljöttél és elmondtad ezeket a történeteket, és akkor egy icipicit hadd legyek személyes, mert gratuláltunk neked, mégpedig azért, mert ugye megszületett a 6. gyerkőc.
0: Igen, a kis Máté 1 hónapos, úgyhogy most apai örömökben újra van részem, és ez még nagyobb erőt ad ahhoz, hogy értelme legyen a
1: munkámnak. Hát csak gratulálni lehet, hála a jó Istennek, és erre muszáj kérni tőled improvizációt.
0: Jó,

0: Hölgyeim és uraim, ez a Házi Muzsika a Délibáb utcában című műsorunk. Bögös Herjett, a Liszkai Károly és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a házigazda Juhász előtt. Szeretettel köszöntöm az Önök nevében is vendégeinket, Farkas Póklárkát és Szabadi Vilmost. Majdnem Vilit mondtam itt a több évtizedes ismeretség okán és jogán. Mit szólaltattatok meg?
1: Lökler Opus 3-as numero 2-es duójának az első tételét, és remélem még a többit is lesz módunkban eljátszani. Hát
0: olyan gyönyörűség, hogy biztos, hogy el fogjátok játszani.
1: A preklasszikus muzsika, én azt hiszem már a hegedű irodalomnak az egyik fénykora, és bár abban az időben még nem ilyen hangszereken játszották, de hát ez is mutatja az aktualitását, hogy ami akkor jó volt, az most is egészen tökéletes, és hát nagy élvezet is játszani, mert egy ilyen nagyon fényes, és hogy mondjam, a hegedűnek a dicsősége szinte majdnem, ami ebben a darabban le van írva, és hát nagyon örülünk, hogy ez mű soromban.
0: Én meg örülök, hogy ezzel kezdtétek a műsort, és hogy Boglárka is itt betársul a duó megszólaltatásához. Mennyiben más az akkori hegedű és az, amit a kezedben tartasz? Tehát miben különbözött? Azt tudom, hogy volt olyan vonó, amelyik ugye hajlított volt, és azzal könnyebb volt többes hangzásokat megszólaltatni.
2: Hát igen, a fogólap mérete is kisebb volt. És hát a hangszer alapvető méretei is mások voltak, illetve valamennyire az egész teste más alakú volt.
0: Uh-huh. És ugyanilyen szép, mert nyilván festményekről emlékszem.
2: Hát máshogyan, de ugyanilyen szép.
0: Máshogyan, igen. De nagyon szép. Hát a hegedű az már ránézésre olyan, hogy bele lehet szeretni.
1: Igen, hát különösen, ami egy kicsivel később készült, tehát az is mutatja ennek a darabnak a régiségét, hogy például ez a hangszer, ami nálam van, ez 1778-as, és ennek a dátuma pedig 1712.
0: Oh.
1: Tehát ezen a hegedűn még nem lehetett játszani.
0: Ezen még igen, nem. Igen. És valójában nagyobb volt, vagy én most nem emlékszem ilyen festményekre, hogy milyenek voltak ezek a 17.-18. században élt hegedűn.
1: Amit Boglárka elmondott, ez tökéletesen fedi a valóságot, és hát nem csak, hogy ugye a fogolapnak nem csak a kisebb volt a mérete, de egy kicsit más is volt az alakja. Mm-hmm. És nyilvánvalóan a testméret az ugye nem volt kötelező, hogy ekkor átszóljon, mert ugye amikor Paganini idejében, vagy egy kicsit hamarabb már elkezdtek Cremonában a Stradiváriék gyártani Amati, stb. A többi nagy cég, vagyis hát család,
0: igen,
1: akkor még.
0: Igen.
1: És hát aztán az utolsó szinte azt lehet mondani, az én Storioni családom volt, és ott akkor már volt egy olyan feladat kihívás, hogy egy zenekar előtt is egy szólistaként egy darab hangszer kellett tudjon olyan képességekkel rendelkezni, hogy gyakorlatilag túlhegedülje a zenekart. Uh-huh. Na most ebben a preklasszikus időben még csak nagyon-nagyon kicsinyke kis zenekarocskák voltak, hát illetve a csembaló.
0: Meg
1: most...
0: hát a család, mert összeállhatott a család, két hegedű adott esetben. Szerettél volna akkor élni?
2: Mindenképpen érdekes lett volna, igen.
0: Ugye? És biztos Olaszországban jártál, és itt a Velencében, vagy ilyen helyeken, akkor egészen biztos, hogy vetted volna a hegedűt te is a 17. században.
2: Igen, mindenképp.
0: A folytatás miről szól? Milyen tétel?
2: Hát a második tétel egy saraband, largo.
0: Mit tudjunk a sarabandról?
2: Hát, hogy egy tánctétel.
0: Úgy van. Mégpedig ilyen udvari tánc volt, ami aztán vándorolt
1: különböző országokon keresztül, és hát ugye természetesen ezen már olyan nagyon nem fog senki sem tárcra perdülni, mert hiszen ez műzene, tehát az eredeti ritmusokat egy kicsit azért már átformálva a hangszernek a képességeire, meg igazából ez a mi kis szarabandunk, ez inkább egy ilyen templomi orgonára írt szaraband, ami nagyon megható és nagyon elmélyült, és úgy gondolom, hogy ezért is szeretjük nagyon.
0: És ezért is örömmel meghallgatjuk. Tessék!

0: De jó volt ezt hallgatni, úgy eszembe jutott, hogy milyen képet képzelhetünk ilyen zene hallatán, Voglárba. Milyen képet képzelsz el? Hol vagyunk, milyen környezetben, mit látunk?
1: Hát valamilyen békés, esetleg tavaszi képet képzelnék én el, uh-huh. napsütéssel.
0: Tehát olyan szép rét, napsütés, igen. A rét zöld, meg búzatáblák esetleg, vagy szép virágok.
1: Igen.
2: Vagy Firenzében, az Árnó partján, ott sétálgatva, amikor a csíkos...
0: Szép hölgyel az oldalunkon.
2: Igen, akár, de mindenképpen a legfontosabb dolog az, hogy ugye a Mediciek és a Mediciek utáni korszakban ugye szinte ugyanazt a képzőművészet és a zene ugyanazt tudta, és ennek az ereje, hát az mind a mai napig Olaszországban nagyon érezhető.
0: Hát ezért imádjuk.
2: Hát igen, és hát a Római Birodalomról nem is beszélve, hát szóval ez nem véletlen, hogy ilyen zenék születtek ilyen környezetben.
0: Egyébként azt hiszem, hogy ezeknek a duóknak, meg hasonló kamaraműveknek sajátossága az, hogy a legtöbben tudtak játszani valamilyen hangszeren. És leültek, éppen ott volt ez a kotta, akkor megszólaltatták, mint ahogy ti is most előadjátok a harmadik tételt, ami...
1: Hát egy allegro tétel.
0: Az rendben van, de tempó, de ilyen táncos az is?
1: Nem.
0: Hanem hogyan lehetne zenét? Mindig nagyon nehéz szavakkal, mert azért zene, szavakon túl, a mester, mit mond erre?
2: Talán azt lehet mondani, hogy egyrészt a virtuozitás az alapeleme, másrészt a nagyon energikus hangmegszólaltatás, ami úgy átsüt a tételen, és hát azért bizony kis futamocskák, nagyon-nagyon árnyaltan kísért részek vannak, és hát közben meg azért megvan az a bája ennek a darabnak is, ennek a tételnek is, mint az első tételnek, az a fényesség és ez a üdvözítő környezet, ami körbeveszi szinte ilyen glóriaszerű hangzás. Így van, ami azt hiszem, hogy még nekünk is ide itt a stúdióban talán eljön.
0: Egészen biztos vagyok benne, akkor mondhatom azt, hogy 16-17. századi örömzene?
2: Ez abszolút így van.

0: Joseph Haydn C-moll szonátájának első tételét Jandó Jenő játszotta.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A magyar emberek az évtizedes sodródás lezárására adtak felhatalmazást az új kormánynak. Erről beszélt Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülésén első miniszterelnöki felszólalásában. A Tiszapárt elnöke szombaton úgy fogalmazott, a választók nem csak kormányváltást, hanem rendszerváltást is akarnak. Magyar Péter hangsúlyozta, az újrakezdéshez, megbékélésre, igazságtételre és őszinte szembenézésre van szükség. Az új kormányfő szerint, ha ezek közül bármelyik elmarad, az ismét csalódást okozhat a magyar embereknek. Közben megalakultak az új parlamenti frakciók az országgyűlés alakuló ülésén, illetve Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé. Barna medvét láttak szombat reggel Égerszög külterületén az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, közölte közösségi oldalán a Nemzeti Park igazgatósága. A szakemberek szerint egy fiatal, kifejlett példány jelent meg egy vadetető közelében, ahol korábban is észleltek már medvét. Az állat mozgásáról egyelőre nincs újabb információ. A Nemzeti Park arra figyelmezteti a túrázókat, medvével való találkozás esetén lassan hátráljanak vissza, és semmiképpen ne próbálják megközelíteni vagy megzavarni az állatot. A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj. Június 27-én rendezi meg hagyományos ajándék koncertjét a Szegedi Szimfonikus Zenekar a Dom téren, közölte szombaton az MTI-vel a Szegedi Szabadtéri Játékok sajtóreferense. A hangverseny a fesztivál 95. jubileumi évadának hivatalos nyitánya lesz. A koncert műsorát az elmúlt évtizedek legnépszerűbb szabadtéri előadásainak zenei részleteiből állították össze, emellett különleges jubileumi produkciókkal is készülnek a szervezők. A Szegedi Szimfonikus Zenekart Gyüdi Sándor vezényli majd. A fesztivál közleménye szerint a koncertre a szegediek ingyenes belépőt igényelhetnek, a Szegedi Nemzeti Színház új évadának első bérlet vásárlói pedig páros jegyet kapnak az eseményre. Derült ki a tájékoztatásból. Az ukrán hadsereg csaknem 9000 alkalommal sértette meg a győzelem napjára meghirdetett tűzszünetet, ezt közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium. Az orosz tárca szerint az ukrán erők drónokkal és tüzérséggel támadtak katonai és polgári célpontokat is több oroszországi régióban. Kazinczy díjat vehetett át Szabó András előadó művész, irodalomtörténész és rádiós szerkesztő, több évtizedes nyelvőrző és előadó művészi munkásságáért. Tudósított az Anyanyelvápolók Szövetsége szombati közgyűléséről Lázár Csaba, rádiónk vezető bemondója. A laudáció szerint Szabó András a magyar költészet és a versmondás egyik hiteles közvetítője, aki előadásaiban a magyar nyelv szépségét és a művek mélyebb tartalmát is közelebb hozza a közönséghez. Az indoklás kiemelte, művészetének középpontjában az alázat, az igényes nyelvhasználat és a közösség szolgálata áll. Szabó András korábban a Magyar Katolikus Rádió irodalmi műsorainak szerkesztőjeként is dolgozott, emellett több tanulmány kötete és szép irodalmi műve is megjelent az elmúlt évtizedekben. Végül a várható időjárásról. Estétől derült vagy gyengén felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge marad, hajnalra 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 18 óra 4 perc. Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban leginkább a majálisok, májusfa állítások és badacsonyi bortúrák világába engedünk bepillantást. Adásunkat azonban azzal kezdjük, hogy a közelmúltban rubin, vas, gyémánt és aranydísz diplomát osztottak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézetében. Az idős pedagógusokat akkor elsőként az oktatási igazgatóhelyettes Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea köszöntötte.
4: Ma egy olyan ünnepi alkalom előtt állunk, amely mély tisztelettel és hálával tekint mindazok felé, akik életük legszebb és talán legnehezebb küldetését vállalták magukra, a tanítást, a nevelést, a jövőformálást. Az önök hivatása nem csupán szakma, hanem egy hivatás, ami generációkon átívelve szövi közösségeink szövetét. A díszdiploma, amely ma önökhöz kerül, nem egy egyszerű oklevél. Ez a tisztelet az elismerés jelképe, amely méltó módon köszönti a fáradhatatlan és odaadó munkát, amit önök az elmúlt évtizedek során végeztek. Megbecsülésünk legszebb kifejezése, amit a közösség és az utódok adhatnak át. A Neveléstudományi Intézet nevében tisztelettel és őszinte nagyra becsüléssel köszöntöm a 70, 65, 60, illetve 50 éve diplomát szerzett pedagógusokat, akik tudásukat felhasználva becsülettel helytáltak egy életen át az élet különböző területein, szorgalmasan és esküjökhöz híven odaadó munkával szolgálták a magyar társadalmat, elismerést és megbecsülést szerezve az alma máterünknek. Köszönet és tisztelet áldozatkészségükért, becsületes helytállásukért.
3: A pedagógusok hivatásával kapcsolatban hasonló gondolatokat fogalmazott meg az intézet igazgató dr. Józsa Krisztián is.
5: 52 éves vagyok. És ezt azért mondom most, mert sokan önök közül akkor kaptak diplomát, bizony, amikor én még meg sem születtem. Vannak önök között, akik óvodapedagógusként végeztek. Az óvodapedagógusok a legelső pillanatoktól fogták kézen a gyermekeket, és mutatták meg nekik a világ ritmusát. Az első dal közös levegővételét, az első körjáték felszabadító örömét, az első kérem és köszönöm tiszta ízét. Önök látták meg először a legapróbb bátorságokat, amikor a félénk pillantásokból bizony mosolyok lettek végül. A bizonytalan kézmozdulatokból pedig sokszor büszke alkotások. Az óvoda melegében születtek meg a közösséghez tartozás első örömei, s lobbant lángra az a kíváncsiság, kitartás, amely később a tanulás örömét adta iskoláskorban és felnőtt korban is. Sokan önök között tanítóként végeztek és tanítóként dolgoztak. Önök azok, akik a hangokból betűt formáltak, a betűkből szavakat, a számokból matematikát, a kérdésekből gondolatokat. Azt a lángot, amely az óvodában fellobbant, önök őrizték tovább és vitték egyre magasabbra és magasabbra. Az olvasmányokkal, a felfedezésekkel, a hibáink türelmes elfogadásával és a sikerülni fog majd csendes bizonygatásával. Az első füzetek, az első piros és kék vonalak, az első aha pillanatok mögött az önök figyelme, szeretete, embersége és türelme állt.
3: Az intézet igazgató beszédében a pedagógus képzés somogyi mérföldköveire is kitért.
5: Bizony a gyökereink visszavezetnek a 19. századig, méghozzá a csurgói tanítóképzésig. Csurgón indult Somogyban az első tanítóképzés, és ott már 1865-ben szerveződött az első tanítóképzés, és 1869-ben nyitotta meg az első állami intézmény, az első tanítóképző kapuit, a Csurgói intézmény, ami Mára Ötvös Józsefnek a kezdeményezésére indult akkor el. És bizony ez a somogyi képzőhely, ami a kaposvári képzésünknek az elődje, az országban is az első volt a tanítóképzés területén. Kolta István írt egy könyvet a csurgói tanítóképzés történetéről. Bizony ez sem ma jelent meg, 1939-ben. És bizony azok az elemzések, ahogyan Kolta István bemutatja az akkori képzést, abból szépen látszik, hogy hát mondjuk úgy soha nem volt könnyű. Hogy mennyi nehézséggel, kihívással szembesültek akkor a pedagógusok, milyen épületgondokkal küzdöttek, milyen tanteremgondokkal küzdöttek. Ez az 1869-ben indult csurgói képzés egészen 1933-ig szolgált a pedagógus képzést itt Somogy megyében. És a háború után indult újra a képzés, és akkor került át Kaposvárra. 1959 volt az az év, amikor felsőfokúvá vált az óvóképzés, és 1975-től pedig a felsőfokú intézetek főiskolai rangot kaptak. Bizony ma a legtöbb hallgatónk gyógypedagógus hallgató. A gyógypedagógus képzés a 80-as évek elején indult, a kezdeti lépésekben nagyon sokat segített az akkori Bárci Gusztáv főiskola, majd onnantól vált ez egy önálló képzéssé.
3: A díszdiplomával elismert több mint 50 egykori hallgató között volt Bence Béláné is.
6: 70 évvel ezelőtt végeztem, és hát azért lettem tanító, mert szerettem a gyerekeket. Még amikor nem voltam középiskolás, még akkor is játszottam az udvaron a gyerekekkel, úgyhogy összeszedtem őket. Aztán Somogyváron tanultam, ott voltam általános iskolás, és akkor elhatároztuk a volt igazgatómmal, hogy megpályázzuk a tanítóképzői állást. Először Dombóvárra vettek föl, de kollégiumot nem kaptam. Annyira nem voltunk gazdagok, hogy azt tudjuk fizetni, és akkor jött a hír, hogy Kaposváron nyílik a tanítóképzők, és akkor oda jelentkeztem.
3: Kartaliné Vince Mária pedig fél évszázada diplomázott.
7: 50 éve végeztem, végig a tanítóképzőbe jártam, és a gyakorlóiskolába mentem tanítani, majd elvégeztem közben az énekszakot Szombathelyen, majd aztán az ELTÉ-n a kiegészítő szakot, és én nagyon-nagyon szerettem pedagógus lenni. Már gyerekkoromban is a gyengébbekkel foglalkoznom kellett a tanítónéni megbízásából, és én nagyon szerettem ezt a hivatást. Pláne így, hogy végig a gyakorlóiskolába töltöttem a pályafutásomat, ahol megszépítették az életünket a hallgatók, hiszen oda jártak gyakorolni az iskolánkba.
3: Az idei esztendőben Nagyatádon rendezték meg a Somogy vármegyei rendőrnapot. Az érdeklődőket kutyás és bevetési bemutatók, valamint színes kísérő programok várták. A rendezvényen, amelyen a társhatóságok is bemutatkoztak, helyi hagyományőrzők, illetve sportegyesületek is színpadra léptek. A somogyi főkapitányt Molnár Gábort hallják.
8: A rendőrnap alapvetően a rendőrökről szól, azokról a kollégáinkról, akik minden nap a közterületen a közbiztonságért dolgoznak, sokszor az életük kockáztatásával, és arról szól, hogy megmutassuk magunkat, közelebb hozzuk magunkhoz az állampolgárokat, ez esetben sokszor a gyerekeket is, akik most nagy számmal kijöttek nagy örömünkre, hogy megmutassuk nekik, hogy ez milyen szép hivatás, és érdemes rendőrnek lenni. De hát ez a toborzás az egy mindennapi tevékenység, hiszen minden nap, ahogy dolgozunk, amilyen áldozatot hozunk a közösségére, amit szolgálunk, azzal promotáljuk is magunkat, és toborozzuk az állományt. Nyilván a gyerekeket máshogy kell megszólítani, komandós bemutatóval, kutyás bemutatóval, technikák bemutatásával, ami őket vonza. Filozófikus, mélyebb gondolatok úgyis később jönnek majd a pályaválasztáskor. Azt gondolom, hogy eredményesek, nagyon büszke vagyok a munkatársaim által elvégzett munkára, hogy kiegyensúlyozott közbiztonság van Somogy vármegyébe, a lakosság szubjektív biztonságérzete jó. Mi sem bizonyítja jobban ezt, mint a Nambeo felmérése, ami szerint 2024-ben Magyarországon Siófokon érezték magukat a második leginkább biztonságban az emberek Magyarországon, Kaposváron pedig 7. helyezést értek el. Ez többet mond számomra minden statisztikánál, hisz ez a lakosság visszajelzése.
3: A vármegyei rendőrnap díszvendége, a 2024-es Párizsi Olimpia aranyérmes öttusázója, a főhadnagyi rangban szolgáló Gulyás Michel volt.
9: Cél az az, hogy összehozom a fiatalokat a sportlásra és a rendőrségnek a választására, hiszen nekem is igazából ebből állt az életem, hogy felkészüljek az egyetemre, felkészüljek arra, hogy rendőr váljon belőlem, és az, hogy egy eredményes sportoló is legyek mellette. Úgyhogy nem igazán volt A és B terve egyik sem, hanem párhuzamosan csináltam mind a kettőt, és erre próbálom összehozni a fiatalokat is, hogy nem feltétlenül kell feladni az egyik álmunkat a másikért, hanem lehet mind a kettő ciklonban végezni. Persze, nagyon-nagyon sok munka, nagyon-nagyon sok kitartás és erő kell ahhoz, hogy ezt véghez tudja vinni az ember, de szerintem, hogyha megfelelő támogató közeg rendelkezik a fiatal, akkor szerintem tényleg bármire képes az ember. Rengeteg mindenben változott egyébként, edzésügyileg is, mert teljesen megváltozott a tusa sport, ugye kikerült a lovaglás, és már akadálypályára készülünk, hogy az is teljesen más, illetve a rendőrségnél is ugye toborzást végzek legfőképpen, rengeteget kell vidékre mennem, előadásokat tartanom, úgyhogy tényleg nagyon sok a megkeresés, és nagyon-nagyon sok a program.
3: A bemutatókat, színpadi produkciókat és pódiumbeszélgetéseket diákok százai nézték figyelmesen. A kísérő pedagógusok szerint ez nem véletlen.
10: Horváth Attila, Nagyatádi Bárdos Lajos Sport általános iskola. Egy kicsivel elkéstünk ugyan a pályaválasztáson, most 8. osztályfőnök vagyok, de valaki Kaposvárra rendészeti szakra jelentkezett, és a későbbiekben is van több gyerekünknek az a szándéka, hogy ide jöjjön. Ez fontos terület szerintem eleve, hogy rendre és fegyelemre oktatja a gyerekeket, ráadásul felnőttként majd valóban bennünket is fognak védeni. Ezek a leghasznosabbak, tehát elméletben nem kötél a figyelmüket, de mikor látják, hogy hogyan működik, jobban kedvet kapnak. Meg a valósághoz közelít, amit bemutató látunk.
3: Kadarkúton pedig repülős majális szerveztek. A látványos bemutatókat az 5 éves kislányával, Liával, Böhönyéről érkező Kovács Bálint is izgatottan figyelte.
11: Szeretnénk a helikoptereket megnézni, a repülőket megnézni, illetve a legközelebbi motorindítást szeretnénk közelebbről megnézni. Mert azért élőben közelről az egészen más hallani, mint fönt az égben, hogy mennek a gépek.
3: A légiparádé két főszereplője, Besenyei Péter és Vári Gyula műrepülő világbajnok volt. Utóbbi korábban vadászgéppilótaként szolgált.
12: Isten, igazából semmivel nem készültem mással, mint amivel tavaly is. Egy összetett műrepülést fogok végrehajtani. Jó az időjárás, nincs nagy szél. Ja, szerintem úgy külön nem készültem, hogy valami plusz csinálok. Azt, amit eddig is. Az a helyzet, hogy úgy rakjuk össze, tehát ez nem, nincs egy leírt koreográfia, hanem hol van a közönség, hogy süt a nap, honnan jön a szél, hol fúj, akkor rakom össze fejbe, hogy mit fogok csinálni. Általában szoktunk utasokkal is, azokat az elemeket is bele szoktam szőni, amit egy normál műrepüléskor nem szoktak megcsinálni, ezek a három tengely menténi forgások. Szeretik az utasok, bevallom őszintén, amelyik bírja. Tehát van, aki annyira nem bírja, de mindig úgy szoktuk, hogy először kisebb figurákkal kezdünk. És ha bírja, akkor megy tovább is.
3: A kétnapos rendezvény legkülönlegesebb járműve az egyik szervező, Jakab Tamás szerint egy 1949-ben gyártott utasszállító repülőgép volt.
13: Határozottan újdonságnak gondolnám a Likettest, ugye ezen a repülőtéren ekkor a repülőgép még soha nem járt. Ugye ő volt az első olyan típus Magyarországon, amivel ugye napi járatot teljesítettek egyébként Londonba is, meg Rómába, meg Európa mindenféle repterére. Hát ez nagy dolog, hogy ez egy ilyen repülőgép itt le tudott szállni, meg tudott egy bemutatót csinálni.
3: Május 1-én több ezer ember látogatott ki a Kaposvári Városligetbe, hogy válogasson a családi programok, vetélkedők, kézműves foglalkozások és koncertek sokaságából. Tudtuk meg a majális vége felé a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft. Közművelődési igazgatójától, Szalai Lillától.
14: Nagyon szép napunk van ma, az időjárás is velünk volt. Mindenféle játékokkal vártuk ma az érdeklődőket. Hát továbbra is talán a legnépszerűbb az ugrálóvár, az arcfestés, de itt a népi játékokat is sokan használják, az elektromos autók is folyamatosan mennek, és hát kisebb produkciók is voltak, nem sokára kezd a Kalimpaütő együttes, és Figura Ede bácsi gyerekműsor az állja ezt a mai napot. Én úgy veszem észre, hogy nagyon-nagyon szeretik, nagyon szép környezetben vagyunk, és most ráadásul ez a rengeteg pici virág, ami itt kinyílt, ezek a pici százszor szépek, gyönyörűek, és azt is látjuk, hogy sokan fotózkodnak. itt a természeti környezetben, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kedvelt helyszín a kaposváriak számára.
3: A Somogyi vármegye székhelyre más településekről is érkeztek érdeklődők, illetve fellépők egyaránt.
15: Naszfodi Balázs Boldizsár vagyok, Szentorsi Bences iskola központból jöttünk Dombovárról, fellépni ide a kaposvári majálisra. Ütős hangszerekkel készültünk, és lesz itt mindenféle dobszerkó, szilofonok, szóval igazából minden, ami ilyen ütőhangszerrel foglalkozó. Én azt látom, hogy itthon nagy igény van az ütőhangszeresekre, mert főleg, hogy ez ilyen élőzenébe nyomjuk, szóval nincsen semmi digitálisan megcsinálva, és az emberek szívesen jönnek ki koncertjeinkre.
3: Május első napja a balatoni hajózás számára mindig meghatározó dátum. Ilyenkor ugyanis ezrek utaznak át Fonyódról Badacsonyba, hogy egy tanúhegyi kirándulással és borkostolóval töltsék a munkaünnepét. Így tett Pati Robertné társasága is.
16: Keszthelyről jövünk, általában mindig kerékpározással ünnepeljük az ünnepet. Túrázunk. Eljöttünk most idáig, Szántódig szoktunk menni, de most kipróbáljuk ezt az utat. Mert még itt nem mentünk át kerékpárral.
3: A hajózási társaság sűrített menetrenddel és több járattal készült a rohamra, mondta el a fonyódi állomás főnök Pintér Csaba.
17: Az elmúlt évek tapasztalat alapján 10 000 fő körüli utas létszámmal számolhatunk. A mai nap úgy látjuk, hogy már nagyjából elértük a felét, tehát azt jelenti, hogy ilyenkor reggel Fonyódról indulnak az utasaink Badacsony irányába, délután pedig 4 óra után vissza Fonyódra Badacsony irányából. Gyakorlatilag a nagy utas létszámra való tekintettel 3 tradicionális régi katamaránt állítottuk üzembe. Őnekik van a legnagyobb utas befogadó képességük, ezért ezt a napot így tudjuk velük kezelni. Május 1-e után már minden nap közlekedünk itt a személyhajójárattal Fonyód és Badacsony között, hétköznap 4 járattal, a hétvégén pedig 5 járattal. Hát ugye azt előre látjuk, hogy a hétvégék, főleg a szombati napok nagyon erősek, nem csak utasforgalomban, hanem nagyon kedvelt lett a kerékpáros turizmus, ami jelentős mennyiségű kerékpárszállítást is igényel részünkről.
3: Szennában pedig egy több mint 15 méteres májusfát állítottak fel aznap. A munkálatokat idősebbek és fiatalabbak egyaránt segítették. Ott volt Nagy Zoltán is.
18: Nehéz, nem nehéz? Ez kötelező feladat itt május hajnalán. Hát igen, egy határon túl, hogyha nagyon hosszú, nem lehet az alsó 1-2 méteren már olyan magas, hogy nem lehet átbillenteni. Ugye Ausztriában látunk erre még sokkal komolyabb példákat, hogy hatalmas fák, botokkal, mindennel. Hát mi még csak ilyen kezdő módon, de azért ez se olyan apró fa. Tehát ahogy számolgattuk, 15 méter simán megvan, úgyhogy azért nem kell csúfoskodnunk vele, itt sem. De ha valami fontos és nehéz, hát nem nehéz, édes teher, hogy a társaságot összeszedni, hogy hórukra ott legyünk mindannyian, ez az igazi feladat, mert a többi csak technikai és fizikai.
3: A május állítás hagyományát 2 esztendeje hozták vissza a köztudatba a Zselici településen. A polgármestert, Horváth Lászlót hallják.
19: Szennában nagy hagyománya van a néptáncnak, népművészetnek, néphagyománynak. Ennek része a május fállítás is. Tulajdonképpen az egész település erről szól. Ez a településnek a reklámja. Tavaly rendeztük meg először hagyományteremtő szándékkal, most idén másodszor van. Kiváló programok vannak, családi napot szeretnénk ebből tartani. Tavasz első olyan napja, hogy jó idő van. Szeretettel várunk minden családot gyermekekkel együtt ide a Szennai Majálisba.
3: A közösségépítő programok sorát főző verseny is színesítette. Erre az ország távolabbi pontjáról is neveztek csapatok.
20: Pintér Attila vagyok, Üstökösök néven indultunk el ezzel a főzőversenyen. Csülkös, körmös, velős pacalt főzünk. Úgyhogy én próbáltam az alföldi ízeket elhozni ide a Somogy megyébe, aztán majd meglátjuk, hogy a zsűri mennyire fogja értékelni ezt. Mi az alföldel, amit szeretjük, a birka, a pacal, a pörköltek, hát majd az ízvilágon mutatkozik ez meg inkább jobbára. Itt jobbára a paradicsomosan főznek, én egy kicsit pirítós jellegű vagyok, nem az az összerakós, lepirítok mindent, mert zsírba ródódik a fűszer, én ebbe hiszek, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire értékeli a zsűri is, meg a közönség is.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Az elmúlt percekben Paja Bea és zenekara muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. május 9-e, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, technikai munkatársam Urbán Péter, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A békéről, a szegények szolgálatáról és az egyház társadalmi felelősségéről beszélt 14. Leó pápa. Új politikai korszak kezdetéről, alkotmányos felelősségről és a parlament megújulásáról.

0: Arról szólt az országgyűlés szombati alakuló ülése. Gratulált Magyar Péter miniszterelnökké választásához Ursula von der Leyen. A békéről, a szegények szolgálatáról és az egyház társadalmi felelősségéről beszélt 14. Leó pápa dél-olaszországi látogatásán, miközben Bécsben Mindszenti József herceg prímásra emlékeztek, az egyház pedig Maria Szent Lujza liturgikus emléknapját ünnepelte. Az egyházi híreket Rátonyi Sára foglalja össze.
1: Konkrét és szolidáris jelenlétre hívta a papokat és megszentelt személyeket 14. Leó pápa a nápolyi székesegyházban tartott találkozón, írta péntek esti cikkében a Magyar Kurír. A katolikus egyházfő arról beszélt, az egyháznak nem szabad elszakadnia az emberek mindennapi problémáitól, különösen a szegénységtől, a fiatalok munkanélküliségétől és a családok nehézségeitől. A szentatya hangsúlyozta, a lelkipásztori szolgálat sok terhet ró a papokra, a szerzetesekre. Ezért különösen fontos a testvériség és az egymásra figyelés. A pápa arra kérte az egyházi közösségeket, hogy megőrző szemlélet helyett missziós és nyitott egyházként legyenek jelen a társadalomban. Közben a pompei Mária kegyhelyen bemutatott szentmisén a béke és az imádság fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő. 14. Leó pápa úgy fogalmazott, semmiféle földi hatalom nem képes megmenteni a világot, csak a szeretet isteni ereje. A szentatya a világban zajló háborúkra utalva hangsúlyozta, közös felelősség a békéért végzett ima és szolgálat. A pápa kiemelte, a rózsafőzér Krisztus életének szemlélése és az evangélium összefoglalása. Emellett a családok megerősítésére és az emberi élet védelmére is felhívta a figyelmet, miközben bírálta a fegyverkezést előtérbe helyező gazdasági szemléletet. Szent misével és koszorozással emlékeztek Mindszenti József herceg prímás halálának 51. évfordulójára Bécsben. Az ünnepi szertartást Székely János szombathelyi püspök mutatta be a petekápoló irgalmas rend templomában. A főpásztor homéliájában arról beszélt, Mindszenti József a legnehezebb történelmi időszakban is hűségesen szolgálta az embereket és bátran kiállt az igazság mellett. A megemlékezés közös imádsággal és koszorozással zárult a bíboros szobrán. Az egyház szombaton Maria Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezett, írta cikkében a Magyar Kurír. A 17. századi francia rendalapító Páli Szent Vince munkatársaként hozta létre az irgalmas nővérek közösségét. A szerzetesi szolgálatnak az emberek között a betegek és szegények mellett van a helye. Az irgalmas nővérek közössége halálakor már több mint 40 helyen működött Franciaországban, összegezte a Magyar Kurír.
0: Kedd délután tehetnek esküt az új kormány miniszterei az országgyűlés ülésén, derült ki szombaton a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. Az ülésen ismertetik majd Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Az alaptörvény szerint a kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg hivatalosan. Magyar Péter miniszterelnök az ülésen bemutatja a kabinettjének tagjait, akik ünnepélyes esküt tesznek a parlamentben. A Tisza kormány összesen 16 miniszterből áll majd, a jelölteket hétfőn és kedden hallgatják meg az országgyűlési bizottságok. Új politikai korszak kezdetéről, alkotmányos felelősségről és a parlament megújulásáról szólt az országgyűlés szombati alakuló ülése, ahol Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Pétert javasolt a miniszterelnöknek, a képviselők pedig megválasztották az új házelnököt is. A parlamenti eseményeket Rátonyi Sára foglalja össze.
1: A választási győzelemmel történelmi felelősséget is kapott a Tisza párt Magyarország vezetésére. Erről beszélt Súlyog Tamás köztársasági elnök az országgyűlés szombati alakuló ülésén. Az államfő hangsúlyozta, a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie a közjogi keretek közé, és az ország építését kell szolgálnia. Súlyog Tamás kiemelte a jogállam és jogbiztonság fontosságát is, majd hivatalosan Magyar Pétert javasolta Magyarország következő miniszterelnökének. Közben történelmi jelentőségű napnak nevezte az alakuló ülés napját Magyar Péter a Kossuth téren. A Tisza párt elnöke szombaton arról beszélt, szerint ezzel hivatalosan is új korszak kezdődött Magyarországon. A parlament környékére már délelőtt sok támogató érkezett magyar zászlókkal és a Tisza pártat támogató feliratokkal. Az MTI tudósítása szerint az alakuló ülésen ellenőrizték a képviselők eskü okmányait, és hivatalosan is bejelentették a frakciók megalakulását. Valamennyi dokumentum szabályos volt. Bejelentették azt is, hogy a Tiszapárt 141 fős képviselőcsoportját Bújtósó Andrea vezeti, míg a Fidesz frakció vezetője Gulyás Gergely lett. A KDNP képviselőcsoportját Rétvári Bence, a Mi Hazánk frakcióját pedig Torockai László irányítja. Forstoffer Ágnest 193 igen szavazattal választották házelnökké, majd megválasztását követően esküdtett az országgyűlés előtt. Az új házelnök beszédében úgy fogalmazott, az országháznak ismét a magyar nemzet közös otthonává kell válnia. Emellett nyitottabb és átlátható parlamenti működést ígért, különösen a fiatalok és a szabad sajtó felé. Első szimbolikus döntésként pedig bejelentette, 12 év után ismét kikerül az Európai Unió zászlaja az országház épületére.
0: Kazinczy díjat vehetett át Szabó András, előadó művész, irodalomtörténész és rádiós szerkesztő, több évtizedes nyelvőrző és előadó művészi munkásságáért. Tudósított az Anyanyelvápolók Szövetsége szombati közgyűléséről Lázár Csaba, rádiónk vezető bemondója. A laudáció szerint Szabó András a magyar költészet és a versmondás egyik hiteles közvetítője, aki előadásaiban a magyar nyelv szépségét és a művek mélyebb tartalmát is közelebb hozza a közönséghez. Az indoklás kiemelte, művészetének középpontjában az alázat, az igényes nyelvhasználat és a közösség szolgálata áll. Szabó András korábban a Magyar Katolikus Rádió irodalmi műsorainak szerkesztőjeként is dolgozott, emellett több tanulmánykötete és szép irodalmi műve is megjelent az elmúlt évtizedekben. Hamarosan lezárul az óvodai beiratkozás időszaka, május 20-áig lehet beiratni azokat a gyermekeket, akik augusztus végéig betöltik a harmadik életévüket, ezzel óvoda kötelessé válnak. A részletekről dr. Kereki Juditot, a Gyermekút Módszertani Központ igazgatóját kérdeztük.
2: Az önkormányzatok és az óvodák is a honlapjukon feltüntetik, hogy mikor van a beiratkozási időszak. Fontos tudni azt is, hogy itt a körzeti óvodáknak van beiratkozási kötelezettsége, tehát hogyha a szülő eddig még nagyon nem nézett szét, de fontos, hogy beírassa a gyermekét, akkor a körzeti óvodába kell, hogy beírassa. Oktatási hivatal honlapján találja meg mindenki, hogy melyik körzeti óvodába tartozik a lakcíme szerint. Természetesen, aki körbenézett, és úgy gondolja, hogy a gyermek szükségleteihez, vagy a családi értékekhez jobban kapcsolódik egy másik óvoda, akkor a másik óvodába is ugyanúgy beadhatja a jelentkezését, de azt is tudni kell, hogyha egy körzeti óvodába a körzetes gyerekekkel betelik a létszám, akkor a más körzetből érkező gyermeket nem fogják ide felvenni. Személyesen is be lehet iratkozni, és elektronikus formában is, akár mondjuk az e-kréta felületen, de amikor az önkormányzatok is kialakítanak egy felületet, hogy beírhassák a gyermekeiket a szülők. Én javasolnám inkább a személyes beíratást, mert hogy akkor több kontaktus zajlik le az óvodai dolgozókkal, meg egyáltalán akkor azt a milliót még jobban megismeri a szülő. Itt megvan az a lista, amit érdemes bevinni a beiratkozásra. Itt akár a gyermeknek a személyes dokumentumai, tehát tajkártya, vagy egy lakcímkártya, illetve a szülőnek a lakcímkártyája, de érdemes elvinni azokat a akár egészségügyi dokumentumokat, hogyha a gyermeknek van valamilyen krónikus betegsége például, vagy azokat a dokumentumokat, amelyek akár egy eltérő megkésett fejlődés, vagy egy diagnosztizált fogyatékosság esetén a pedagógiai szakszolgálattól rendelkezésre állnak, hogy ezeket az információkat meg tudják beszélni a szülők az óvodai dolgozókkal.
0: Az ukrán kormány szerint a háború finanszírozására és az ország működő képességének fenntartására továbbra is jelentős pénzösszegre van szükség. Ezt Kijev a nyugati szövetségeseitől reméli, Nyíri Kata jelenti.
3: Jelenleg 35 milliárd euró hiányzik az ukrán költségvetésből csak az idei katonai kiadásokra, tájékoztatott a kijevi kormány. A pénzhiány miatt az ország gazdaságának életben tartása is veszélybe került. Ukrajna arra számít, hogy az Európai Unió által felajánlott 90 milliárd euró fele még idén megérkezik, és azt a katonai kiadások mellett a szociális ellátórendszer, az oktatási hálózat és az egészségügyi szféra működtetésére is fordíthatják. Az Európai Unió háború kirobbanása óta már 194 milliárd eurót adott Ukrajnának, ebből 70 milliárdot kifejezetten fegyverek és lőszer vásárlására. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelenleg az egyfőre jutó államadósság 7200 dollár, és ez az összeg folyamatosan emelkedik. A költségvetési hiányt Ukrajna főleg a nemzetközi valuta alap hiteleiből próbálja fedezni. A Kijev és az IMF közötti legutóbbi megállapodás szerint újabb 8 milliárd dollárt kap az ország. Szakértők kiemelik, a háború Ukrajna minden pénzét felemészti, az ország csak külső támogatással tud működőképes maradni.
0: Gratulált Magyar Péter miniszterelnökké választásához Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és António Costa, az Európai Tanács elnöke is. Ursula von der Leyen közösségi oldalán azt írta, a megújulás reménye és ígérete erős jelzés Európa számára a mostani kihívásokkal teli időszakban. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, fontos közös munka áll Magyarország és az Európai Unió előtt. António Costa úgy fogalmazott, Magyar Péter megválasztása új fejezetet nyit Magyarország történetében, és kész az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas szintén üdvözölte az új miniszterelnök megválasztását, kiemelve a szabadság, a béke és az európai együttműködés jelentőségét. A magyar-szlovák kapcsolatok fenntartásáról és a jövőbeni együttműködésről beszélt Moszkvában Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki már az új magyar kormánnyal is jó viszonyra törekszik. Rátonyi Sárát hallják a részletekről.
1: Jó szomszédi kapcsolatokat szeretne fenntartani Magyarországgal. A Magyar Péter vezette új kormány idején is Robert Fico szlovák kormányfő, írt a pénteki cikkében a HVG. A szlovák kormányfő Moszkvában arról beszélt, a két ország kapcsolatainak ugyanolyan szinten kell maradniuk, mint Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök hivatali ideje alatt. Robert Fico úgy fogalmazott, Szlovákiában úgy tartják, a rossz szomszéd nagyobb baj, mintha égne a ház. A szlovák politikus hozzátette, személyesen még nem ismeri Magyar Pétert, de fontosnak nevezte a kölcsönös megértést és az együttműködést. Robert Fico azt is elmondta, hogy eddig egyszer beszélt telefonon Magyar Péterrel, és megállapodtak abban, hogy első személyes találkozójukat Brüsszelben tartják meg. Korábban Magyar Péter a telefonbeszélgetésről úgy nyilatkozott, érdemi szakpolitikai egyeztetésre akkor kerülhet sor, ha Szlovákia garanciát ad a felvidéki magyarokat érintő vitatott jogszabályok rendezésére. A Tisza párt elnöke a Benes dekrétumokra hivatkozó földelkobzások ügyét is rendezendő kérdésként említette.
0: Két év csend után újabb lépés a Temesvárt Szegeddel összekötő vasútvonal helyreállításáért. Gáspár Sándor tudósít.
4: Szeged és Temesvár közötti közvetlen vasútvonal műszaki dokumentációjának elkészítésére írt ki versenytárgyalást a Temes megyei önkormányzat a beruházás pénzügyi és gazdasági megvalósíthatóságának értékelésére. A Szeged-Temesvár Álomvasút elnevezésű infrastrukturális beruházás új vasúti összeköttetést biztosítana Magyarország és Románia között. A Profit.ro gazdasági szakportál szerint a cél nem csupán az utazási idő csökkentése, hanem a határmenti régió gazdasági és társadalmi kapcsolatainak megerősítése is. A Temes megyei önkormányzat azoknak a műszaki és gazdasági feltételeknek a meghatározását várja, amelyek mellett megvalósítható a Szeged és Temesvár közötti vasúti összeköttetés. A 16 hónapos határidővel olyan hatástanulmányt kell benyújtani, amely magában foglalhatja egy új vasúti híd építését is a Maros folyón át. A romániai oldalon a meglévő vonal korszerűsítését, de új szakaszok építését is kérik, teljes villamosítással és modern jelzőrendszerekkel. A projekt összhangban áll az Európai Unió határokon átnyúló fejlesztési kezdeményezéseivel. Két évvel ezelőtt, 2024. júniusában már jóváhagyta a román kormány a Romániai Közlekedési Minisztérium és a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium között aláírt memorandumot, amelynek célja a két ország közötti zavartalan nemzetközi vasúti közlekedés biztosítása, amely különben 1857 óta létezett, és 1944. októberében szakadt meg, amikor megsemmisült a Szegedi Vasúti Híd. A 90-es évek óta többször is elhangzott, hogy a vasút felújítása egyformán sokat jelentene Szeged, a Vajdaság és Temesvár, vagyis a Bánság gazdasága számára is. Két év után tehát egy konkrét lépés.
5: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Idén több medvét figyeltek meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években, írja a Székelyhon. Bors Béla, csíkszeredai alpolgármester az Ager Pressnek azt nyilatkozta, egész télen megfigyelés alatt tartották a környéket, az elmúlt két hónapban azonban intenzívebbé vált ez a tevékenység. Az illetékes vadásztársaság által szolgáltatott adatok alapján körülbelül 10 anyamedvét figyeltek meg a csíksomlyók körüli erdőkben, és mindegyiknek van két-két bocsa, amelyek ebben az időszakban válnak le az anyjukról. Az alpolgármester szerint az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szerveznek medvehajtási akciót pünkösd előtt a zarándokok biztonsága érdekében. Ugyanakkor az illetékes hatóságok készenlétben fognak állni, hogy szükség esetén közbelépjenek, tette hozzá Csíkszereda alpolgármestere. Memorandumot írt alá az állam és a Szerb Ortodox Egyház a Szent Száva Egyetem megalapításáról, adja hírül a Vajma Vajdasági Magyar Hírportál. Az eseményen Alekszandr Vučić szerb államfő is jelen volt. A dokumentumot Porfiri pátriárka és Duro Macut miniszterelnök látta el kézjegyével. A szerb kormány szerint az új egyetem célja, hogy az oktatásban egyszerre kapjon hangsúlyt a tudás, az erkölcsi nevelés és a kulturális, spirituális örökség megőrzése. Vučić az aláírást követően úgy fogalmazott, az egyetem létrehozása fontos lépés a jövő generációinak oktatásában, és az intézményben a teológiai képzés mellett más tudományterületek oktatása is helyet kap majd. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
0: A várható időjárásról. Vasárnap sok napsütés és meleg idő várható, délutántól azonban délnyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, délnyugaton záporok is kialakulhatnak, a déli szél pedig időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A békéről, a szegények szolgálatáról és az egyház társadalmi felelősségéről beszélt 14. Leó pápa. Új politikai korszak kezdetéről, alkotmányos felelősségről és a parlament megújulásáról szólt az országgyűlés szombati alakuló ülése. Gratulált Magyar Péter miniszterelnökké választásához Ursula von der Leyen. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, technikai munkatársam Urbán Péter, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
6: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző, Hámori Kingát hallják.
7: 2026. május 9-e szombat van. Isten éltesse Gergely nevű kedves hallgatóinkat. E férfi név a görög Gregorius név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből alakult ki. A görög név jelentése éber, őrködő. Minden évben május 9-én tartják az Európa napot, mely az európai békét és egységet állítja reflektorfénybe. Ez a nap a történelmi jelentőségű Schumann nyilatkozat évfordulója. Ebben Robert Schumann, francia külügyminiszter, új politikai együttműködést vázolt fel Európa számára annak érdekében, hogy a kontinens országai között soha többé ne robbanjon ki háború. Robert Schumann nyilatkozata tekinthető az Európai Unió kialakulásához vezető út kezdetének. A legmagyarabb Habsburgként emlegették Habsburg lotaringiai Józsefet, azaz József Nádort, aki 1776-ban ezen a napon született, és Magyarország nádora volt 20 éves korától haláláig. Reformgondolkodásában Széchenyi István eszmetársa volt. Megtanult magyarul, és díszmagyart viselt. Nevéhez fűződik a Nemzeti Múzeum, a Német Színház, a Gellért-hegyi Csillagvizsgáló, a Ludovika Akadémia és több vasútvonal építése, a Városliget rendezése, a Margit-sziget parkosítása, a műszaki felső oktatás megerősítése. Jelentős adományokkal támogatta a Nemzeti Múzeumot, a Széchenyi Könyvtárat és a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását, a művészeteket, a közoktatást. Ő vette rá bátyját, Első Ferenc osztrák császárt és magyar királyt, hogy 13 év szünet után hívja össze az első reformországgyűlést. Ő eszközölte ki a kegyelmet a császárnál, a börtönbüntetésre ítélt magyar jakobinusoknak, köztük Kazinczy Ferencnek. Az 1838-as pesti árvíz idején ő irányította a mentést, majd sokat tett az árvízkárok enyhítéséért. Szobra Budapesten, a róla elnevezett téren található. Bölcsességed legyen az őszhaj bölcsessége, de szíved legyen az ártatlan gyermekség szíve, mondta Friedrich Schiller, német költő, drámaíró, filozófus és történész, aki 1805-ben ezen a napon hunyt el Weimarban. A 18. században Goethe mellett ő volt a német irodalom legnagyobb hatású képviselője. Életműve magában foglalja a szép irodalom valamennyi műfaját. Több színdarabja a mai napig a német nyelvű színházak állandó repertoárjában szerepel. Balladái pedig a legkedveltebb német versek közé tartoznak. Az Örömóda költeménye Beethoven megzenésítésében a humanizmus világhimnusza lett. Az opera buffa, azaz a Víg opera egyik legnagyobb mestere, Giovanni Paisiello, olasz zeneszerző is ezen a napon született, 1740-ben Tarantóban, de Nápolyban tanult. Víg opera írói vénája már 20 évesen első intermezzója bemutatásakor nyilvánvalóvá vált. Ezután az olasz opera színpadokon sorra adták elő műveit. A 30-as éveiben a Szentpétervári olasz operaházak karmestere és inspektora volt, ahol saját operáit is színre vitte. 40-es évei derekán tért haza Nápolyba, ahol 4. Ferdinánd király udvari karmesteri címet adományozott neki. Legnépszerűbb operái ebben az időszakban keletkeztek. A Szevélyai Borbé című operája például annyira nagy sikerű volt, hogy óriási botrányt tört ki, amikor 1816-ban Rossini ugyanennek a darabnak készítette el az adaptációját. Ennek ellenére nem telt bele sok idő, és Rossini darabja kiszorította a színpadokról Paisiello művét.
0: A múlt idézőt Hámori Kinga készít.

0: Kövi Szabolcs felvétele szólt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Társadalmi célú reklám.
6: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk! 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes szentolvasó első tizedét Szűz Mária szeplőtelen szíve tiszteletére és az ő szándékára ajánljuk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a Szent Atyáért, az egyházi és világi vezetőinkért, politikusainkért, mindazokért, akik a béke megteremtésén fáradoznak.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ajánljuk imánkat a Rózsafűzér társaságokért, ima csoportokért, kérve gyarapodásukat, lélekben való növekedésüket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a nélkülözőkért, az elnyomottakért, a meg nem értettekért, és minden ínséget szenvedő testvéreinkért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ajánljuk imánkat a haldoklókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért, akikért már nem imádkoznak.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: bűnökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője.
0: Könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőségünk.

0: minket szent fiadnak,
1: mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus

0: Laikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: 19 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megnyitották Volmuth Ferenc vértanú plébános boldoggá avatási eljárásának római szakaszát, számolt be szombati cikkében a Magyar Kurír. A szentélyavatási ügyek dikasztériuma most azt vizsgálja, milyen körülmények között végezték ki a tanácsköztársaság idején a császári plébánost. Veres András győri megyés püspök arról beszélt, Volmuth Ferenc lelki naplója és fennmaradt feljegyzései egyértelműen tanúsítják mély hitét és vértanúságra való készségét. A papot 1919-ben koholt vádak alapján akasztották fel a település lakóinak szemelátára. A győri egyházmegye bízik abban, hogy a boldoggávatási eljárás a következő években tovább haladhat előre, derült ki a beszámolóból. A magyar emberek az évtizedes sodródás lezárására adtak felhatalmazást az új kormánynak. Erről beszélt Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülésén, első miniszterelnöki felszólalásában. A Tiszapárt elnöke szombaton úgy fogalmazott, a választók nem csak kormányváltást, hanem rendszerváltást is akarnak. Magyar Péter hangsúlyozta, az újrakezdéshez megbékélésre, igazságtételre és őszinte szembenézésre van szükség. Az új kormányfő szerint, ha ezek közül bármelyik elmarad, az ismét csalódást okozhat a magyar embereknek. Közben megalakultak az új parlamenti frakciók, az országgyűlés alakuló ülésén, illetve Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé. Barna medvét láttak szombat reggel Égerszög külterületén az Akteleki Nemzeti Park déli részén, közölte közösségi oldalán a Nemzeti Park igazgatósága. A szakemberek szerint egy fiatal, kifejlett példány jelent meg egy vadetető közelében, ahol korábban is észleltek már medvét. Az állat mozgásáról egyelőre nincs újabb információ. A Nemzeti Park arra figyelmezteti a túrázókat, medvével való találkozás esetén lassan hátráljanak vissza, és semmiképpen ne próbálják megközelíteni vagy megzavarni az állatot. A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj. Az ukrán hadsereg csaknem 9000 alkalommal sértette meg a győzelem napjára meghirdetett tűzszünetet, közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium. Az orosz tárca szerint az ukrán erők drónokkal és tüzérséggel támadtak katonai és polgári célpontokat is több oroszországi régióban. Kazinczy díjat vehetett át Szabó András előadó művész, irodalomtörténész és rádiós szerkesztő, több évtizedes nyelvőrző és előadó művészi munkásságáért. Tudósított az Anyanyelvápolók Szövetsége szombati közgyűléséről Lázár Csaba, rádiónk vezető bemondója. A laudáció szerint Szabó András a magyar költészet és a versmondás egyik hiteles közvetítője, aki előadásaiban a magyar nyelv szépségét és a művek mélyebb tartalmát is közelebb hozza a közönséghez. Az indoklás kiemelte, művészetének középpontjában az alázat, az igényes nyelvhasználat és a közösség szolgálata áll. Szabó András korábban a Magyar Katolikus Rádió irodalmi műsorainak szerkesztőjeként is dolgozott, emellett több tanulmány kötete és szép irodalmi műve is megjelent az elmúlt évtizedekben. Végül a várható időjárásról. Estétől derült vagy gyengén felhős időre van kilátás, hajnalra 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 19 óra 35 perc. Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi. Hatodik rész. Újra otthon. Hatan hat felé indultak, a holló észak felé, a csóka délnek, a kormos varjú keletnek, az árnyék nyugatnak, Amália jobbra, fekete világkerülő ember balra. Hatan hat felé külön-külön, hogy megtalálják egymást. Amíg távol voltak, Zöld Manó és a tűz vigyázott a kunyhóra. A varrótű és a bögrepötty minden nap elsétáltak a keresztútig, hogy megnézzék, jön-e már valaki. De nem jött senki. Közben tél lett. Becsuktak ajtót, ablakot, és a kisfiúról beszélgettek, aki elveszítette hóemberét. Amikor kitavaszodott, nagy takarítást csináltak a házban, fehérre meszelték a falakat, virágot tettek az asztal közepére, úgy várták az érkezőket. De még mindig nem jött senki. Három tél, három tavasz, három nyár és három ősz múlt el így. Amikor a negyedik tél is bekövetkezett, a villáncsoló gyertyaláng az egyik estén felkiáltott. Jönnek! Mindannyian kiszaladtak a keresztúthoz, a gyertya nem tévedett. Elől jött a holló, utána a csóka. Őt a kormos varjú követte, és jött az árnyék is, Amáliával összeölelkezve, mögöttük fekete világkerülő baktatott. Leghátul pedig végeláthatatlan sorokban az állatok vonultak. Hurrá! Visszajöttek az állatok! Perdült táncra a pöttyös bögrepötty. Csak a színeket nem látom sehol, ráncolt a szemöldökét Zöld Manó. Fekete világkerülő ember mondani akart valamit, de Zöld Manó közbevágott. Majd sorra elmeséltek mindent, most gyertek, melegedjetek meg! Mindannyian bementek a kunyhóba. A tűz finom vacsorát készített nekik, s amikor mindenki jól lakott és átmelegedett, Zöld Manó így szólt. Sokáig voltatok távol, meséljétek el, merre jártatok, mit hallottatok? Óriási hangzavar támadt a kunyhóban, mind a hatan egyszerre kezdtek beszélni. Zöld Manó felugrott az asztal közepére. Így semmit nem lehet hallani, kiabálta. Egyenként beszéljetek, kezd te, holló. Aztán jönnek sorban a többiek. Én a csillagok között jártam, és a hold meséjét hallgattam, mondta a holló. Én az áradó vizek birodalma fölött röpültem, és a vízi király meséjét hallgattam, mondta a kormos varjú. Én egy felhő tetején ültem, és a felhő meséjét hallgattam, mondta a csóka. Én a föld alatt jártam, és egy öreg vakond meséjét hallgattam, mondta az árnyék. Én egy medve álmaiban jártam, mondta Amália. Én az útveszejtő virágok közé kerültem, nem is találtam az utamat, mondta fekete világkerülő. Várjatok, várjatok, hadonászott Zöld Manó. Én most ide teszem Amália mesemondó székét a kunyhó közepére, és ti szép sorjában elmesélitek a történeteiteket. Elsőként a holló ült középre, és így kezdte a mesét. Én olyan magasra röpültem, amilyen magasra csak tudtam, s ott hallottam ezt a történetet, kezdte. A hold mondta el nekem, amikor megpihentem rajta egy őszi éjjelen. Csillagok nem szeretik az anyjukat, a napot, mert az mindig egyedül hagyja őket az egész éjszaka, és nem jön el hozzájuk akkor sem, amikor leghidegebb van. Pedig a hold egyszer azt mesélte a csillagoknak, hogy a napnál nincs semmi melegebb, s akit egyszer megsímogat, az nem fázik többé soha. De a nap még egyetlen éjjel sem jött el a gyerekeihez, s nem is üzent nekik. Félnek és fáznak az égen a csillagok, s csak az vigasztalja őket, hogy olykor szélkisasszonyok kóricálnak közöttük, akik meséket mondanak nekik. A csillagok nagyon szeretnek mesét hallgatni, mert a mesékben minden sikerül, s amikor a mese végén elalszanak, azt álmodják, hogy mégis eljött hozzájuk a nap, aki magához öleli, megsimogatja, és a nevükön szólítja őket, mert a csillagok bizony még saját nevüket sem ismerik. Álmukban a nap ezután játszani kezd velük az égen. Először bújócskáznak. Minden csillag elbújik egy napsugár mögé, s az, akinek már nem jutott hely, megkeresi a többieket. A bújócska után a nap labdázik velük. Lágyan dobálja a csillagokat egyik sugártól a másikig. Ezer meg ezer sugara van a napnak, és a csillagok boldogan kacagnak, ahogy ide-oda gurulnak, gurulnak, gurulnak. Mikor már az egész égbolt egyetlen kacagás, a csillagok felébrednek, s az álomnak vége szakad. Szomorúság költözik újra az égbe, mert hiába emlékeznek a csillagok az álmukra, az égi bújócskára és az égi labdázásra, arra nem tudnak visszaemlékezni, miként szólította őket a nap. Faggatják a holdat, kérlelik, hogy segítsen már nekik, de az a fejét rázza, és azt mondja, csak azt tudom, hogy én a hold vagyok. És vajon én ki vagyok? Sóhajtotta a legfényesebb csillag. Itt lakom az égben időtlen idők óta, és magamról semmit sem tudok. Egy tapottat sem mozdulhatok, nem nézhetek körül. Azt sem tudom, hogy az egész világ csillagokból áll-e, vagy van valami rajtuk kívül is. Jaj, úgy szeretnék útnak indulni. Meghallotta a hold a csillag sóhaját, és azt mondta neki. Lehetetlent kívánsz, édes gyermekem. Ha te eltűnsz az égről, nem lesz, aki mutassa az utat. A tengerészek eltévednének a vizeken, a tevék összekevernék a sivatagban a járatokat, és a vándorok sem találnák meg az útjukat. Tengerészek, tevék, vándorok? Csodálkozott a fényes csillag. Hát azok meg miféle csillagok? A hold jót nevetett a kérdésen, s elmagyarázta a csillagnak, hogy rajtuk kívül még sok millió teremtmény létezik, s mindegyiküknek más dolga van a világon. A nap azért nem tud eljönni hozzád éjszaka, folytatta a hold, mert nappal akad dolga az égen. Az ő melege éltet minden élőlényt. Én pedig azért nem tudok elmenni a naphoz, szomorodott el egy pillanatra a hold, mert kivilágítana akkor az égen éjszaka. És honnan tudnák az emberek, hogy mikor kell fát ültetniük, rózsát metszeniük, és mindenféle mézet, olajat, házi finomságot begyűjteniük? Na hát, kiáltott fel a csillag, és mit gondolsz, rám mi szükségük van a te embereidnek? Már elmondtam az előbb, mordult a hold a csillagra, s tovább indult az égen. De pár lépés után meggondolta magát, visszafordult, és oda kiáltott a csillagnak. Én tudom a nevedet. Anyád elmondta nekem, amikor születtél. Mivel te vagy az ég legfényesebb csillaga, még véletlenül sem lehet téged a többiekkel összecserélni. A te neved sarkcsillag. Az idők végezetéig neked kell mutatni az utat. Az én nevem sarkcsillag, ismételte az ég legfényesebb csillaga, és örömében sírva fakadt. Azon az éjszakán minden tengerész, minden teve és minden vándor sírva kereste a hazafelé vezető utakat. Fekete világkerülő ember nem hagyta szó nélkül a holló történetét. Milyen könnyű dolga van egy csillagnak, hát még ha sarkcsillagnak hívják. Az úton lévők nem boldogulhatnak nélküle, s bármilyen messze van is, mindig szükség van rá. Én azt hiszem, rád is szükség van, mondta bátortalanul Amália. Rám, ugyan kinek? Például nekem? Nélküled sosem tudtam volna meg, hogy milyen sokféle tud lenni a fekete. Fekete világkerülő elpirult volna, ha el tudott volna pirulni. De nem tudott. Még szerencse, hogy a kormos varjú türelmetlenül közbeszólt. Én is szeretném elmondani, amit az áradó vizek birodalma fölött hallottam, mondta, és mesélni kezdett. Mi, madarak, régóta tudjuk, hogy van egy uralkodónk, a madarak királya, akinek feltétlen engedelmességgel tartozunk. Azt azonban sosem gondoltam volna, hogy a vizek lakói között is van egy, aki a többieket vigyázza. És az sem jutott volna eszembe, hogy egyszer találkozni is fogok a vízi állatok királyával. Már hogyan találkozhatnál vele? Kotyogott közbe a csóka. A madarak nem tudnak a víz alá merülni. No, csak várt ki a végét. bosszankodott a közbeszóláson a kormos varjú. Tudd meg, hogy én nem is olyan régen a vízi király vendége voltam, és tőle hallottam a következő történetet. Volt idő, amikor az egész világot víz borította, és száraz földet sehol sem lehetett látni. Az élőlények nem válogathattak kedvükre a lakóhelyek között, mert csak a vízben találhattak társat és táplálékot maguknak. A víz alatti hatalmas birodalomban szebbnél szebb várkastélyok és vízi ódúk épültek. A legszebb palotája egy öreg cethalnak volt, korallból készült a fala, színjátszó halpikkelyekből a teteje, tengeri csillagokból a 12 ablaka, hínár szálakból az ajtaja, az udvarát pedig tengeri liliomokkal ültették be. A vízi állatok igazságosan osztották el egymás között a vizeket. Voltak, akik a tengerfenekére költöztek, mások a felszínhez közel húzták meg magukat, vagy sebesen forgó örvényekben víz alatti sziklák közt választottak otthont. De bárhol éltek is, a vizek örömmel dajkálták őket, vigyáztak rájuk, és nem engedték, hogy közülük akár egy is védett hely vagy élelem nélkül maradjon. A víz volt az anyja minden élőlénynek, s az állatok nem akarták elhagyni anyjukat. Amikor a nap leragyogott a tengerbirodalom mélyére, látta, hogy az úszó teremtmények nem elégedetlenkednek, hanem békén élnek egymással. Már éppen vissza akart fordulni, amikor meglátta a vízi királyt, aki kastélya ablakában búslakodott. A vízi király otthona korán sem volt olyan káprázatos, mint az öreg ceté, bár kürcsigából készült kéménye egyedül állónak számított a birodalomban, s tengeri bíbor rózsa is csak az ő udvarában pompázott. A vízi király nem csak az állatok uralkodója volt, hanem az örvények és az áramlatok is az ő szavára tették a dolgukat. A vízi király mindig tudta, hogy merre felé küldje a hideg és merre felé a meleg áramlásokat, hol kavarjon örvényt, hogy alattvalói játszhassanak egy kicsit, s hol csendesítse lebegéssé a kavargást, hogy a pihenni vágyókat ne pörgesse tovább a víz. Délutánonként széttekintett a vizekben, s megnyugvással látta, hogy minden rendben van odalent. De a nap ezen a délutánon szomorúnak látta a vízi királyt. Kinyújtotta hát egyik sugarát, és megcsiklandozta a király bajuszát. Máskor a király elnevette magát ilyenkor, és egy fésű kagylóval fésülgetni kezdte a napot. De most bosszúsan hessentette el magától a fénysugarat. Nem vagy valami jókedvű? Próbált szóba elegyedni vele a nap. Minden okom megvan rá, mordult vissza a vízi király. Tegnap délután egy olyan halra bukkantam, aki nem akar tovább a tengerben élni. És elmesélte a napnak, hogy amikor körülnézett a birodalomban, látta, hogy az egyik szikrázó pikkelyű halacska, aki addig a legvidámabbak közé tartozott, fejét az iszabba fúrva fekszik a tenger mélyén. Rögvest odaúszott hozzá, és megkérdezte tőle, mi bántja. A halacska nem válaszolt, csak uszonyával mutatta, hogy szeretne egyedül maradni. A vízi király mindig tiszteletben tartotta alattvalói kérését, és magára hagyta a halat. Csak messziről figyelte tovább, várva azt a pillanatot, amikor a hal végre kidugja a fejét az iszabból. Nagyon sokáig kellett várnia. A hal az iszabban töltötte az egész éjszakát, hajnalban azonban kikászálódott onnan, ráfeküdt az első áramlatra, és hadd vigye a víz oda, ahová akarja. A vízi király jól látta, hogy a hal nem használja az uszonyait, hanem csak lebeg a vízben, s azt is jól látta, hogy közben egyre haloványabb lesz a teste. Aggódva eredt a nyomába, és hamarosan utol is érte. Bántott téged valaki? Kérdezte tőle. Nem, senki sem bántott, válaszolt a hal. Hát akkor mi történt veled? A halacska erre elmesélte neki, hogy egyik reggel hatalmas nyomásra ébredt. Úgy érezte, hogy a vizek össze akarják őt préselni, méghozzá minden oldalról, alulról, felülről, jobbról és balról is. Hiába változtatta irányát, a víztömeg egyre erősebben szorította. Lebegni kezdett hát a vízben, hogy elviselhetőbbé váljon a szorítás. De akkor meg úgy érezte, mintha a világ összes vízcseppje a testén keresztül szeretne utat találni magának. Gyorsan leúszott a tengerfenékre, és befúrta a fejét az iszabba, hogy semmire se kelljen gondolnia. De a tenger legalján még elviselhetetlenebb volt a nyomás, így újra a lebegést választotta. Ekkor pedig kezdődött előről az egész, és most már igazán nem tudja, mit évő legyen. Én nem akarok tovább a tengerben élni, mondta végül a vízikirálynak. A vízikirály tanácstalanul vakargatta Pikkely koronáját. Ki hallott már ilyet, hogy valaki nem akar a tengerben élni? Hát hová küldje ő most ezt a szegény kis halacskát? Hogy időt nyerjen, megkérdezte tőle. És miért nem akarsz a tengerben élni? Mert nem tudok, válaszolta a hal. A vízikirály ettől az egyszerű választól még jobban összezavarodott. Mindenki tud a tengerben élni, gondolta. Miért nem tud ez a hal is? Ha meg nem tud, mit csináljon vele? Hiszen az egész világot víz borítja, nem tudja partra tenni sehol. És ha partra tenni is, biztosan elpusztulna ott. Így töprengett a király, s mivel más tenni úgysem tudott, palástjába burkolta a halat, hazavitte a palotájába, lefektette saját kagyló ágyába, és betakarta csillagos zsákállatkákkal. Aztán kiült búsulni a kastélya ablakába, ott talált rá a napsugár. Hát ezért vagyok én bánatos, mondta a vízi király a napnak. A nap nagyon szerette a vízikirályt, akit bölcs és jó szívű uralkodónak tartott. Elhatározta hát, hogy segít neki. Mi lenne, kérdezte tűnődve, ha...
4: Ha
3: megtanítanád a halacskát repülni. Mi csinálni? Csodálkozott a király. Repülni. Amíg repülne, nem kellene a tengerben élnie.
4: Jó, nem?
3: A király nem értette, hogy miről beszél a nap. Ő csak azt tudta eddig, mit jelent úszni, lebegni, sodródni, ficánkolni, ugrani. Na de hogy repülni? El nem tudta képzelni, az miféle dolog lehet. De a nap addig magyarázta neki a repülés tudományát, hogy maga a vízi király is kedvet kapott hozzá. Ha meg akarod gyógyítani a halacskát, figyelmeztette a nap, engedd meg neki, hogy ő legyen az egyetlen repülő hal az egész birodalmadban. A vízi király megértette a nap tanácsát, és azonnal a vendégéhez sietett. Fölébresztette, és elmondta neki tervét. A hal nagyon izgatott lett, és rögvest nekilátott a gyakorlásnak. Néhány óra múlva már ragyogóan tudta használni úszóit. Ellökte magát a tengerfenékről, nagy sebességgel felfelé tört, majd a vízfelszín fölé emelkedve kiterjesztette őket, mint valami ejtőernyőt. Így siklott a víz fölött hosszasan, majd amikor visszahullott a vízbe, boldogan ölelte át a vízi királyt. Kedvesen csapkodott néhányat a farkával, köszönetül azért, hogy a király kinevezte őt a mindenség első repülőhalának. Aztán újra nekirugaszkodott, és repült, repült, mint valami szikrázó ezüst sugár. Ezután, ha úgy érezte, hogy a vizek össze akarják nyomni, vagy át akarnak folyni a testén, nem tett mást, mint kifeszítette fényes úszóit, és kedvére röpködött a tengerek fölött.
5: Ez jó kis mese volt, emelgette szárnyait a csóka.
3: Nem is tudtam, hogy egy repülő hal volt az első madár. De az nem derült ki a történetből, hogyan kerültél te a vízi királyhoz.
5: Kár, kár. Kár, hogy téged csak ez érdekel, károgta a varjú.
3: Ez engem is érdekel, mondta Amália.
5: Hát, sóhajtott a varjú,
3: akkor elmondom. Egy éjszaka viharba kerültem az óceán felett, és nem tudtam elvergődni a legközelebbi szikláig. Belezuhantam a vízbe. Aztán már csak arra emlékszem, hogy egy kagyló ágyban fekszem, és valaki a törött szárnyamat kötözgeti. Nem hittem volna, hogy valaha is tudok még repülni. De a vízi király, mert ő volt az, aki megmentett, addig mesélte nekem a repülőhal történetét, amíg nem csak a mesét tudtam kívülről, hanem repülni is újra megtanultam. Én is tudok kívülről egy mesét, rikkantott a csóka, és szóról szóra elmondom nektek, ahogyan a felhőtől hallottam.
5: Ám ezt a mesét, gyerekek, csak legközelebb hallgathatjátok meg.

Boldizsár Ildikó, a fekete világ kerülő ember meséi. Hatodik rész. Felolvasta Igó Éva, hangmérnök Horváth János, zene Bolla Milán, rendezte E. Román Kata.

Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz édes szüleimre, meg az én jó testvéremre, hogyha a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Ámen.

0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megnyitották Volmuth Ferenc vértanú plébános boldoggá avatási eljárásának római szakaszát, számolt be szombati cikkében a Magyar Kurír. A szentélyavatási ügyek dikasztériuma most azt vizsgálja, milyen körülmények között végezték ki a tanácsköztársaság idején a császári plébánost. Veres András győri megyés püspök arról beszélt, Volmuth Ferenc lelki naplója és fennmaradt feljegyzései egyértelműen tanúsítják mély hitét és vértanúságra való készségét. A papot 1919-ben koholt vádak alapján akasztották fel a település lakóinak szeme láttára. A győri egyházmegye bízik abban, hogy a boldoggávatási eljárás a következő években tovább haladhat előre, derült ki a beszámolóból. A magyar emberek az évtizedes sodródás lezárására adtak felhatalmazást az új kormánynak, erről beszélt Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülésén, első miniszterelnöki felszólalásában. A Tiszapárt elnöke szombaton úgy fogalmazott, a választók nem csak kormányváltást, hanem rendszerváltást is akarnak. Magyar Péter hangsúlyozta, az újrakezdéshez megbékélésre, igazságtételre és őszinte szembenézésre van szükség. Az új kormányfő szerint, ha ezek közül bármelyik elmarad, az ismét csalódást okozhat a magyar embereknek. Közben megalakultak az új parlamenti frakciók, az országgyűlés alakuló ülésén, illetve Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé. Barna medvét láttak szombat reggel Égerszög külterületén az Akteleki Nemzeti Park déli részén, közölte közösségi oldalán a Nemzeti Park igazgatósága. A szakemberek szerint egy fiatal, kifejlett példány jelent meg egy vadetető közelében, ahol korábban is észleltek már medvét. Az állat mozgásáról egyelőre nincs újabb információ. A Nemzeti Park arra figyelmezteti a túrázókat, medvével való találkozás esetén lassan hátráljanak vissza, és semmiképpen ne próbálják megközelíteni vagy megzavarni az állatot. A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj. Az ukrán hadsereg csaknem 9000 alkalommal sértette meg a győzelem napjára meghirdetett tűzszünetet, közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium. Az orosz tárca szerint az ukrán erők drónokkal és tüzérséggel támadtak katonai és polgári célpontokat is több oroszországi régióban. Kazinczy díjat vehetett át Szabó András előadó művész, irodalomtörténész és rádiós szerkesztő, több évtizedes nyelvőrző és előadó művészi munkásságáért. Tudósított az Anyanyelvápolók Szövetsége szombati közgyűléséről Lázár Csaba, rádiónk vezető bemondója. A laudáció szerint Szabó András a magyar költészet és a versmondás egyik hiteles közvetítője, aki előadásaiban a magyar nyelv szépségét és a művek mélyebb tartalmát is közelebb hozza a közönséghez. Az indoklás kiemelte, művészetének középpontjában az alázat, az igényes nyelvhasználat és a közösség szolgálata áll. Szabó András korábban a Magyar Katolikus Rádió irodalmi műsorainak szerkesztőjeként is dolgozott, emellett több tanulmánykötete és szép irodalmi műve is megjelent az elmúlt évtizedekben. Végül a várható időjárásról. Estétől derült vagy gyengén felhős időre van kilátás, hajnalra 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Következik a héten történt.

0: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 23. évfolyamának 19. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
0: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Nemzetközi Katolikus Karitász konferencia.
0: Csendes lelki nap csatkán.
1: Roma hősök.
2: Az idejében egy kicsit szakítottunk az eddigi hagyományokkal, mert hogy jellemzően kamaraszínházi előadásokat hívtunk meg a Roma Hősök Fesztiválra, de kb. Két évvel ezelőtt egy romániai bukaresti testvérszínházunk, a Giuseppen, ami romani nyelven feministát jelent, ők azt javasolták, hogy egy kicsit tegyük félre a vakbélyhulladásszerű áldozatiság narratíváját, és kezdjünk el egy kicsit humorizálni.
0: Kínaiak a Perzsa-öbölben.
1: Szélsőséges időjárási események.

0: Nemzetközi konferenciáról jelentkezik Zagyva Rihárda, Katolikus Caritas országos igazgatója.
1: Caritas Európának a regionális éves konferenciája zajlik, ami egy közgyűlés. 50 országból összegyűlnek a Caritas szervezetek vezetői, tanácskoznak, tisztújítások zajlanak, stratégiáról egyeztetünk, ha innovatív fejlesztésekről beszélünk, hogy lehet a Caritasban fejlesztéseket végrehajtani, hogy mindig jobban és jobban tudjunk tenni a rászoruló csoportok érdekében. De ez zajlik most, az utolsó napján vagyunk az eseménynek.
2: Melyek a fő stratégiák?
1: A fő stratégiák, mert korábbi években meg lettek határozva 2024-től 2030-ig, ugyanakkor nagyon fontos része az évről évre történő megújítás, ahol tartunk benne, és az egyik főpont például, hogy katasztrófa helyzetekre, humanitárius helyzetekre minél jobban tudjon reagálni az európai közösség és a Caritas közösség, egyenként az országok is, de nemzetközi hálózatként is hogyan tudnak segíteni egymásnak, ezeknek a pontjait beszéljük végig. De fontos például az is stratégiai pontként, hogy a Caritas mindig bármilyen körülmény van, mindig az egyház szívében maradjon, ezért miket tudunk tenni, hogy tud a lelkiség erősödni mind a közösségekben, plébániai, egyházmegyei, országos és európai szinten is.
2: Összehasonlításképpen az egyes országok a karitászai miként segítenek, miként tudnak segíteni az arra rászorulóknak?
1: Olyan különböző a helyzete országnak, hiszen nagyon sok olyan ország is van, ahol a katolikus közösség, a katolikusok száma elég alacsony, és ezek kisebbségben vannak. Más országokban erős a katolikus közösség, és vannak olyan Caritas közösségek is országok, amelyeknél nagyon erős például az intézményes hálózat, és háttérbe szorult a plébániai Caritas munka, hiszen kevés például az egyházmegye. Mindenkinek más a helyzete, de mégis nagyon sok közös pontot tudunk meghatározni, és egymást is fejlesszük ebben.
2: Miként látják a jövőt, a lehetőségeket? Melyek a legfontosabb feladatok?
1: Nagyon fontos feladat, hogy ez a partnerségi együttműködés a közel 50 ország Caritas szervezete között, ez fontosan fejlődjön, és mindig aktív maradjon. És ezért is nagyon fontosak ezek a találkozók, ezeknek a részleteiről is egyeztetünk. Egyeztetünk az innovációról, hogyan lehet egymástól tanulni, hogyan lehet új programokat létrehozni, hogyan lehet olyan fejlesztéseket bevetni, ami jobban segíti a rászoruló csoportokat, és ezeket tanuljuk is ilyenkor egymástól, és nagyon fontos része a kapcsolatépítés, hiszen ilyenkor tudunk egymáshoz kötődni olyan módon is, hogy elköteleződünk a másiknak a programja mellett, a másik módszere mellett, megismerjük, meghívjuk egymást, jó gyakorlatokat tanulunk egymástól. Most a közgyűlések életében az, hogy 4 évenként új elnököt választ a közösség, a Caritas, Európai Caritasok közössége, és most megtörtént. Igaz, hogy 2027-ig tart a jelenlegi Caritas Európa elnöknek, az osztrák Landau atyának, Mihály Landau atyának a megbízatása, de már most megválasztottuk az újat 2027-től, aki John Arnold, angol püspök lett, és ő fogja további 4 évig 2027-től vinni a Caritas Európa közösségét.
2: A Magyar Katolikus Caritas idén is elindítja a Vára Nyár elnevezésű táboroztatási programját. Mi ennek a lényege?
1: Amióta a Caritas újraindult 1991 óta, mindig is része volt rászoruló gyermekek, fogyatékkal élő gyermekek, hátrányos helyzetű gyermekeknek a táboroztatása. De ez egyre nagyobb és nagyobb lett ez a szerveződés, és plébániai szinteken is zajlik, plébániai Caritas csoportok országszerte végzik ezt, az egyházmegyei Caritas központok is tartanak saját táborokat is, de már az országos Caritas is rendelkezik például a saját táborhelyel, így most már több mint 4000 gyermek táborozását tudjuk így országos szinten, az egész országos Caritas hálózattal, plébániákkal, egyházmegyékkel együtt megvalósítani, és ez egy óriási dolog, és ennek a gyűjtő neve, gyűjtő akciója, ez a Vára Nyár, kifejezve azt is, hogy nagyon nagy szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, készülünk ezeknek a gyerekeknek a táborosztatására, akik olyan helyzetben élnek, hogy nem tudják ezt megtenni, akár szüleik nem tudják biztosítani, akár soha nem jutottak el a falujokon kívülre, vagy olyan hátrányos helyzetű közösségekből érkeznek, hogy számukra egy ilyen élmény, egyben egy fejlesztés is, és ezt próbáljuk segíteni. Ennek a kampánya indult el most, május elején, és június közepén pedig indulnak majd a táborok. De szeretnénk kérni mindenkit, hogy aki úgy érzi, hogy tud ehhez csatlakozni, ehhez az összefogáshoz, hogy minél több gyermeket tudjunk, minél jobb programokat tudjunk számukra biztosítani, hogy valódi élmény és valódi fejlesztés legyen, azt kérjük, hogy csatlakozzon a Caritas támogatási lehetőségén keresztül, akár a 1356-os adományvonal hívásával, akár online támogatással vagy utalással is. Nagyon köszönjük, hogy támogatják ezt az összefogást.
2: Zagyvari Hárdal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgettünk.

0: Csatka-Szentkúton tartanak lelkinapot május 16-án. A Boldog Ceferino Intézet cigánypasztorációs programjáról Bángi Magyar Anna szakmai vezető számol be.
1: Nagy örömmel készítjük elő ebben az esztendőben is a Csatkai Csendes Lelkinapot, amelyet május 16-án tartunk Csatka-Szentkúton. Erre azért van szükségünk, mert a hétköznapok rohanásában meg kell állni egy pillanatra, hogy Istenre szegezzük a tekintetünket. Ezért választottuk most azt a mottót, ami erre utal, hogy Isten közelében legyünk. Lukács evangéliumából ez a néhány mondat. Ezekben a napokban történt, hogy kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Ugyan mi nappal leszünk itt a gyönyörű természeti környezetben, de nagyon fontos, hogy Isten dicsőítése által elcsendesüljünk, és a tanításban mi is egy kis tartalékra, feltöltődésre jussunk ebben a közösségben. A csendes lelki napot ugye az esztergomi közösség hívta életre, és azóta is minden évben megszervezzük. Nagyon fontos, hogy az imából fakadó erőforrásokra koncentráljunk.
2: Tehát erre helyezitek a hangsúlyt?
1: Igen. Ez lesz a hangsúly, hogy az imából fakadó erőforrásainkat feltöltsük, illetve egy kicsit reflektáljunk önmagunkra, hogy ebben hogy állunk, ugyanis nagyon sokan, akik hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkoznak, szükségük van arra, hogy maguk is a saját életükben önmagukra önismeret révén megismerjék, hogy hogyan tudnak jobban segíteni, illetve a közösségi munkát hogyan tudják hatékonyabban végezni.
2: Milyen programokat kívántok megvalósítani a Csendes Lelki Napon?
1: Nagyon hasonló a program minden évben. Dicsőítéssel kezdjük, majd lesz egy tanítás, a tanítás tanúságtétel és szentmise követi, és a közös ebéd után a kereszt utánál járjuk az öröm útját, így a pünkösdi időszakban. Ebben az esztendőben Molnár Gál Béla diakonus vállalta el, hogy tanítást mond. Ő az országos cigánypasztorációs referense a püspöki konferenciának. Egy fontos kapocs a főpásztorok felé, illetve ő nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik cigánypasztoráció területén. Egy nagyon hiteles, élő forrást jelent számunkra az ő személyisége, mert nagyon közel van azokhoz, akikkel segíteni szeretne. Nagyon sok roma és hátrányos helyzetű diákot, családot ismer a Borsod megyében, és az ő tanárként is, illetve diakónusként és közösségvezetőként is nagyon empatikusan és ugyanakkor szerint határozottsággal segíti a rábízottakat. A szentmisében pedig Farkas Tibor atya lesz a főcelebráns, aki jelenleg Bócsa és Bugac plébánosaként dolgozik a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyében. Tibor atya cigány származású pap, nagyon nagy szeretettel, nyitottsággal foglalkozik a hívekkel, és örömünkre elvállalta ezt, és az ő tapasztalatai és emberközelsége fogja tükrözni az Isten ember szerető arcát.
2: Mennyire ismert, mennyire kedvelt ez a lelkinap, ez a csendes lelkinap?
1: Ennek az ismertsége inkább erre a régióra vonatkozik, ugye Csatka közelében a főváros, Esztergom-Budapesti főegyházmegye, Veszprémi főegyházmegye és a Székesfehérvári egyházmegye területéről jönnek többen erre a napra. 80-100-110 fő szokott az elmúlt években részt venni az eseményen. Ennek nem is az a célja, hogy tömegeket mozgassunk meg, hanem az, hogy aki eljön, az egy pillanatra meg tudjon állni. Örülünk, hogyha minél többen vagyunk, örülünk, ha mondjuk 50 év múlva ez is egy olyan fontos és híres esemény lesz, mint a szeptemberi főbúcsú. De egyelőre ilyen kicsiben működik ez a lelkinap.
2: Miként lehet a rendezvényre jelentkezni?
1: A Boldog Ceferino Intézet honlapján elérhető az a regisztrációs link, ahol jelezni tudják a részvételüket. Azért szeretnénk kérni, hogy jelentkezzenek a testvérek, hogy az ebédről gondoskodni tudjunk, amit mi vállaltunk. Tehát az ebéd azok számára, akik jelezték érkezésüket, ingyenes lesz.
2: Bángi Magyar Annát, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjét hallották.

0: Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál. A ma záródó rendezvényről Balogh Rodrigót, a Független Színház vezetőjét, a fesztivál igazgatóját kérdezzük.
1: Az idei évben egy kicsit szakítottunk az eddigi hagyományokkal, mert hogy jellemzően kamaraszínházi előadásokat hívtunk meg a Roma Hősök Fesztiválra, de kb. Két évvel ezelőtt egy romániai bukaresti testvérszínházunk, a Giuseppen, ami romani nyelven feministát jelent, ők azt javasolták, hogy egy kicsit tegyük félre a vakbélyhulladásszerű áldozatiság narratíváját, és kezdjünk el egy kicsit humorizálni. Elsősorban önmagunkon, és hát használjuk az iróniát, mint lehetséges eszközt, ahhoz, hogy reprezentáljuk magunkat. És hát így alakult ki ennek az idei fesztiváljának a fő vezető műfaja, és hát ugye ezen belül a stand-up, mint olyan, az egy meglehetősen sikeres műfaj, nem tudom, Angliától Amerikáig, szóval, hogy a világ minden táján most már nagyon előszeretettel alkalmazzák előadó művészek, és akkor a mi színházunk is belecsapott stand-up előadások gyártásába, de nem csak mi, hanem velünk párhuzamosan folyt az alkotó munka Rómában és Bukarestben egyaránt.
2: Azt olvastam, hogy brit, német, olasz, román, valamint hazai roma előadók lépnek színpadra.
1: Ez egy önreprezentációs fesztivál, ami azt jelenti, hogy belülről mutatjuk meg saját magunkat, és nem pedig a többségi társadalom nézőpontja dominál, ami jellemzően vagy kriminalizál, vagy pedig az áldozati narratívába helyez. Egyik narratíva sem túl egészséges, tudnék akár az érintett csoportot, akár a befogadót nézve, ebből nem lehet tovább lépni. Tehát, hogy ez egy patthelyzet. Nem azt állítjuk, hogy nincs intézményes diszkrimináció, Magyarországon, vagy akár Európa szerte. Nem azt állítjuk, hogy a munkavilágában, az egészségügyben, nekünk aztán nagyon előkelő helyet biztosítanak minden alkalommal, de azt is gondoljuk, hogy az elfogadás azt ki kell vívni, és talán rossz szó az elfogadás, mert azt gondolom, hogy ez két oldalú. Tehát, hogy ez nem egy irányú járat. Én azt gondolom, hogy valahol a többségi társadalomnak is muszáj idomulnia ahhoz, hogy egy békés társadalomban éljünk, ami építi inkább ezt az országot, semmit rombolja. Egyelőre az ellenségeskedés rombol, ezt napnál világosabb, ez mindenki tudja.
2: Azt is kijelenthetjük, hogy az előadások görbetükröt mutattak a világról, arról a világról, amelyben élünk?
1: A színháznak ez azért elég fontos feladata, mondjuk már 2000 éve körülbelül, de az is igaz, hogy ami a görbetükröt illeti, az egy kicsit árnyaltabban van jelen az idei fesztiválon, mert ahogy mondtam korábban is, elsősorban magunkról beszélünk, és magunkon keresztül természetesen megmutatkozik a nagyvilág, ez kétségtelen, de nem ez van a fókuszban. Tehát nem az van a fókuszban, hogy milyen tragédiák értek minket az elmúlt, nem tudom, néhány évben, ha csak megnézzük a Covidot például, ha csak megnézzük a kulturális finanszírozás kérdését. Tehát, hogy egyszerűen így minden okunk meg lett volna arra, hogy már rég pályaelhagyók legyünk, de aztán valahogy mi is csak megtapadtunk ezen a pályán, nyilvánvaló rengeteg elszántság, kitartás és akarat elő kellett hozzá, ahogy egyébként a társadalom számos szegmensében ez meg is történt, és számos más szektorában. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor arról beszélünk, hogy egyenjogúság, és arról beszélünk, hogy élni és élni hagyni, akkor őrülten fontos, hogy magunkkal kezdjük. Mi mit tudunk ehhez hozzátenni? És akkor csak utána vesszük górcső alá, hogy jó, rendben, akkor nézzük meg egy kicsit a tágabb környezetünket, hogy mi az, ami adott ehhez, és mi az, amit ki kell bírni.
2: A Roma Hősök jelző szerkezet mire utal?
1: Én azt gondolom, hogy mindig minden nemzetnek és népcsoportnak vannak olyan személyei, akik változást hoznak szűkebb tágabb környezetükbe. A drámai irodalomban ezeket hősöknek hívják. A roma jelző pedig hát pusztán annyi, hogy ilyenkor mindig felszoktam tenni a kérdést, hogy miért van szükség nemzeti színházakra? Miért kell norvég nemzeti színház, miért kell magyar nemzeti színház? Azért, mert minden népcsoportnak őrülten fontos, hogy színházi módon is reprezentálja önmagát, és nyomot hagyjon a jövő generációinak a jelenkor kihívásairól. Ezeket a kihívásokat leginkább egy hős tudja közvetíteni, illetve egy hős tudja egyáltalán konzerválni a jövő nemzedéke számára, hogy aztán a későbbiekben a felnövő generációk azok ugyanúgy tanulhassanak a jelenkor hőseiről, ahogy egyébként mi is tanultunk annak idején, Dugon Institusztól kezdve Bánkbánon át, bárki másról. Hogy ami a roma jelzőt illeti, azt szerintem azért fontos, mert végre eljutott Európában a roma közösség arra, hogy egyrészt professzionális módon reprezentálja önmagát a színházon keresztül. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos tekintettel arra, hogy a színház az egy elitista műfaj. Akik azt művelik, ott nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre szükség van. Szükség van olvasottságra, Szükség van intelligenciára, szükség van munkakultúrára. Ez nagyon-nagyon fontos. Ahhoz, hogy ugye termékenyek legyünk, és ugye a közösségünket rendszeresen új és új produkciókkal lepjük meg. És hát igen, a színház az egy melós műfaj. Az a helyzet, szóval, hogy ezt nagyon-nagyon csinálni kell, nagyon hosszú ideig, nagyon sok ember gyakorolja ugyanazt a produkciót, csak rengeteg aspektusból.
2: Kérem, mutassa be a Független Színházat, hiszen ön a vezetője.
1: A Független Színház az egyesek szerint 25 éve alakult, mások szerint 20, igazából teljesen mindegy. Valójában egy nem formális szervezetről van szó, annyira független, hogy be sincs jegyezve, és hogy ebből adódóan ugye a források lehívása is meglehetősen nehézkes, sőt, egyáltalán nem lehetséges. Sem a magyar államtól, sem önkormányzatoktól nem fogadunk el támogatást, kizárólag magán támogatóink vannak, és az Európai Unió. De ez igazából teljesen lényegtelen, mert azt gondolom, hogy voltak, és valószínűleg lesznek is, mikor a jövőben nincsenek különösebben illúzióink, olyan időszakok, amikor egy fillérünk nem volt arra, hogy gyakoroljassuk a szakmánkat, ennek ellenére mégis megtettük, tehát hogy valahogy nem tűntünk el. Igazából nem is a szervezetiség az érdekesebben, nem is a név, hogy Független Színház Magyarország, hanem a hatás, amit kiváltunk a közösségeinkből. 10 évvel ezelőtt a nézőtéren meg tudtam volna számolni az egyetlen kezemen, hogy hány roma néző volt. Aztán eltelt 10 év, és ez masszívan megváltozott, általában félház. Tehát, hogy nálunk azért van egy integrációs terep, ahol találkozik roma és nem roma színházkedvelő, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem. Jófajta találkozások ezek, maradandó találkozások. Nem beszélve arról, hogy azért van egy másik, egy kicsit gazdasági szempont is ebben, már úgy értem, hogy nem szempont, nyilván csak következmény. Azok például a roma értelmiség, akik hozzánk elkezdenek járni és előadásokat megnéznek, azok jó eséllyel nem csak hozzánk jönnek el, hanem termeljük a közönségét az Örkénynek, a Katonának, és még sorolhatnám a budapesti színházakat. Tehát, hogy ez például nagyon fontos, hogy miközben ezek a színházak egyébként egyszerűen ágába sincs elérni a roma fizető réteget, addig mi termeljük nekik. De hogy ezzel nincs is baj, ez így van rendjén. Egyébként a Független Színház az egy család. Valójában nagyon-nagyon sok felül érkező ember találkozik itt. Őszintén el tudja mondani azt, ami foglalkoztatja. Pontosan tudja, hogy biztonságos térben van. Ha már tér, akkor a Páva utca 30-ban van a színházunk, az a neve, hogy Füszi, ez a Független Színház rövidítése. És hogy valójában hát egy jókora bizalom az, ami övezi. És hogyha bárkinek bármilyen nehézsége támad az életében, mindig ott van valaki, aki azt mondja, hogy figyelj, jöjjünk ki a kátyúból, oldjuk meg ezt együtt.
2: Milyen előadások láthatóak jelenleg?
1: Most a Füszi színpadán van egy mobilitás témájú előadásunk, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy én előre jussak a társadalmi ranglétrán, ahhoz nekem milyen árat kell megfizessek, mondjuk ha első generációs értelmiségi vagyok. Ez egy olyan univerzális és egyetemes téma, ami nem roma és roma nézőt egyaránt foglalkoztat, és nagyon is megtalálják magukat benne. És ha már megtalálják magukat benne, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az előadásaink zöme egyébként ilyen, hogy egyetemes témából indítunk, szinte minden esetben, ami azt teszi lehetővé, hogy sokkal könnyebben azonosulnak, és mondjuk eltelik 3 vagy 4 perc az előadásból, amit megtekintenek nálunk a Füszibe, és valahogy a néző elhagyja a roma jelzőt. Mert egyszerűen csak azt látja, hogy ja, ez rólam szól.
2: A Nemzetközi Színházi Fesztiválról Balog Rodrigo, a Független Színház vezetője, a fesztivál igazgatója számolt be.

0: Kínai befolyás a Perzsa-öbölben. Jó ez nekünk? Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanárát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, Pozsgai Nóra kérdezi.
1: Ugye Kína a világ legnagyobb kereskedő nemzete. Szeret eladni, szeret ugye vásárolni, és muszáj neki elsősorban ugye alapanyagokat, meg vagy nyersanyagokat és energiahordozókat. Abszolút nemzet érdeke Kínának, hogy a kereskedelem az folyjék mindenhol, akadálytalanul. Ezért is kellemetlen számára.

0: Giovanni Gabrielli művét az Il Giardino Armonico adta elő. Vezényelt Giovanni Antonini.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. 6. rész.

Késő éjszaka szemben ültek egymással a selyem szobában, viaszgyertyák fénye mellett. Tamás olvasta neveket. Fiametta azonban nem másolta le, most már azt mondta felesleges, csak megjegyzéseket fűzött hozzájuk. Ez meg fog minket csalni, meglássa. Ön hisz a velencei ígéretnek? Látszik, hogy ön nem olasz. Ez a beteg öreg, ez talán előbb hal meg, mint a szent atya. Egyszerre félbeszakította önmagát. Nagyon fájna önnek, Tamás, ha a pátriárka úr kudarcot vallana a választáson? De hiszen az nem lehet, kiáltotta Tamás szinte megbotránkozottan. Majd csendesebben mondta, ha elbukunk, akkor nem is tudom, mi lesz. Akkor végünk van. Mert ha nem lesz meg a keresztény liga... A ligáról és a törökökről már éppen eleget hallott Fiametta. Ezért? Csak ezért? Még valami fájna. Nekem el kellene mennem Rómából, és akkor... Akkor igazán nem tudom, mi lesz. És ez fájna legjobban. Elborult. Egyszer a kezén érezte Fiametta finom, hízelgő kezét. Tamás úr, ön nem fog elmenni Rómából. De most olvassa tovább. Az utcáról szapora patkó csattogás és szilai rikoltozás hallatszott föl. Az ablaküvegen vörös fáklya fény hullámzott. Valami nagyúri korhely kísérteti haza magát. Talán éppen valaki a Kígyi vendégei közül. De most megállapodott oda lenn a lovas csapat. A kapu kalapácsa élesen megcsattant. Egész raj komorna szaladt a szobába. Madonna, itt van az urbínói herceg úr, mindenáron beszélni akar önnel. Fiametta bosszúsan emelte föl fejét.

Velem most nem lehet. Menjen haza, herceg. De már az udvaron van az embereivel. A kapus nem mert vele ellenkezni. Tamás a herceg tüzes vad kondottiere szemeire gondolt. Ha az leitta volna magát a kígyi borából, Fiametta fölemelkedett. Kissé sápat volt, az ajkó körül egy kemény vonás jelent meg, amelyet Tamás még nem látott. A vasrácsot. A legtöbb palotában, a siárrában is csapórácssal lehet elzárni az emeletet. Fiametta a maga kezével indította meg a rúgót, és az erős rács nyikorogva ereszkedett a lépcső felső fokára. Éppen akkor jött fel a meredek, könyök nélküli kőlépcsőn Francesco Maria egy fáklya vivő fiúval. Midőn az emeleti ajtóívbe beleütközött a rácsba, dühösen elkáromkodta magát. Pestilenza! Valóban részeg volt, ami olasz úrnál elég ritka eset. Kikapta a fiú kezéből a fáklyát, és bevilágította a vasrudak közé. Rögtön meglátta Fiamettát, csak két lépésnyire állott tőle. Tamás nem vette észre, ő az ajtófa mellé lapult. Hiszen itt vagy, Fiametta, hamar nyisd ki azt az átkozott rácsot. Mit keres itt, herceg? Kérdezte a leány ellenségesen. Mit keres az ember a mennyországban? Az üdvösséget. És mit keres a pokolban? A tüzet. Megesküdtem az összes olimpuszi istenekre és mind a 10 000 szent vértanúra, hogy ma még megiszom egy kannát a frascati borodból. A herceg a fecsegő részegek közül való volt. Fiametta ajka gúnyosan eltorzult. Hamisan esküdött hercegem, és talán nem is először életében. Egy gyűszűnyit sem fog itt inni. Ön különben is részeg már. Akasszanak föl minden férfi embert, aki veled vacsorázik, és józan tud maradni. És akasszanak föl engem, Urbino örökös urát, ha egy tapottat mozdulok innen, míg el nem énekelted nekem a kedvenc nótámat. Menjen haza a feleségéhez, Urbino örökös ura, majd ő énekel önnek, szólt Fiametta kicsinylően. Bokolva minden feleséggel! Nyisd ki az ajtót, te szépek szépe, te pézsmaszagú tűzvirág, nyisd ki, te drága aranysólyom, és én holnap ellopom neked a nagybátyám koronájának legszebbi kövét. Nyisd ki, te vadmacska, vagy felhívom a legényeimet, és összetöretem a ketrecedet. Hogy mersz velem ellenkezni? Ki vagy te? Ki vagyok én? Ha feldúlatom a házadat, a kihányatom kígyi bútorait az ablakodon, ki mer velem ellenkezni? Ha meglát a Bargello, hasra fekszik előttem minden poroszlójával. Én Urbino hercege vagyok, Róma első nemes embere, a pápa kedves rokona. Te pedig egy kurtizán vagy. Hát légy okos, kis pézsma állatom. Tamás, aki dermedten állott helyén, ámulva és iszonyodva nézte hol a herceget, hol Fiamettát. Az ezüstruhás hermelines nagyúr olyan volt, mint egy komédiás, aki mára lejátszotta a herceg szerepét, és visszatért megint a csapszékbe. De Fiametta is. Soha még asszonyon ekkora változást. Elszánt és keserű volt, mint aki megszokta már, hogy őt bántsák, és gonosz nyugalommal lesi a pillanatot, mikor szíven szúrhatja a támadóját. A nyakán kidomborodott egy kemény ín, a rózsás karmait görcsösen begörbítette. Ő is, a herceg is igen sebesen beszéltek, hadarva valami idegen tájszólással. Úgy néztek farkas szemet egymással, mintha szét akarnák egymást tépni, és mégis nagyon összetartoztak, egymáshoz illettek, Tamás pedig egyformán távol volt mind a kettőtől. Fiametta kimondta azt, amit Tamás az imént elgondolt. Komédia, herceg! Én kurtizán vagyok, és egész Róma a lábam előtt fekszik. De te nem vagy igazi herceg, csak afféle buffó principe. Egy felkapaszkodott pápai nepota. Ki törődik most még veled? A pápa beteg öreg ember, és a te hercegi kalapodat már rágja a moly. Ha holnap meghal a vén pap, egy dénárt sem ér a hercegséged, és az urbínói szatócsok rőffel kergetnek ki a városukból. Francesco Maria kirántotta a kardját, és ráütött a rácsra, hogy szikrát hányt a vas. Vesszek meg, ha ezért ki nem átkoztatlak a Szentegyházból. Hiszen jól tudom, hogy miért nem nyitsz ajtót, te, vörös nőstény ördög. Az új szeretőd van nálad, az a magyar siheder, a kölyök apát, mert te is térdet hajtasz a fölkelő csillag előtt is, hátat fordítasz a letűnő napnak. A nagybátyámnak láza van, és a csőcselék már csak ímmel-ámmal emeli meg előtte mocskos sapkáját.
Ilyenek vagytok ti rómaiak, mind ilyenek vagytok, férfiak és asszonyok. Egészen ellágyult, úgy sajnálta magát, közel volt hozzá, hogy sírva fakadjon. De aztán egyszerre valóságos dűrohamot kapott. Hoho, vigyázzatok, még él a pápa, és ma még én vagyok az úr Rómában. Ha dübe hoztok, holnap patakokban folyik a vér az utcán, téged pellengérhez köttetlek, az éretlen kedvesed bőréből pedig karthüvelyt csinálok magamnak. Fiametta megvárta, míg kitombolta magát, aztán közel lépett a rácshoz, és minden szava olyan volt, mint a készszúrás. A te haragodtól már senki sem fél. Legfőlebb csak csúzos, vén papok, akikre karddal támadsz, mikor vecsernyére mennek. De akire én megharagszom, azt nem a pápa, de maga Szent Péter sem tudná megvédeni a bosszúm ellen. Jól tudod, van Rómában legalább 10 olyan férfi, aki egy szavamra kész vért ontani. Ma is kérdezte tőlem egy Johannita lovag, kitől jön meg a kedvemért. Egy szavamba kerül, és holnaptól fogva 10 mérgezett tőr keresi a szügyedet. A sarkodban lesznek, mint a szárnyas kígyók, és hiába bújsz az angyalvár legmélyebb pincéjébe. Hiába lapulsz a Szent Atya ruhája mögé, ott is rád találnak. Egy szavamba kerül, és reggel virágbokréta helyett a kitépet szívedet hozzák az ágyamhoz. És a tested a Tiberis halait hízlalja. És most hordd el magad, te buffó herceg. Csodálatos, a herceg valamit morgott, pestilenza. Aztán sarkon fordult, és szófogadóan lebotorkált a lépcsőn. Fiametta fenyegetés a csontjaiba nyilalt, és egyszerre kiózanította az olaszt. 5 perccel később a lovas had ördögi üvöltéssel elvágtatott az éjszakában. Fiametta egy különös mozdulattal végig simított az arcán, aztán Tamásra tekintett. A leány szeme zavaros volt, az ajka még vonaglott. Engem most már békén fog hagyni, de a dühe talán ellened fordul. Vigyázz magadra. Giacco nélkül ki ne menj az utcára. Giacco nélkül? Giacco majmot jelent. Nem, te boldog gyermek. Rómában páncélinget jelent. Tamást rettenetes keserűség folytogatta. Halálra szégyelte magát, hogy az imént némán végig kellett néznie a részeg nagy úr garázdálkodását. Holnap a képébe vágom a kesztyűmet, morogta. Fiametta a némi kicsinyléssel mérte végig. Honnan jössz te, hogy azt hiszed, egy herceg kiáll a kardod elé? Én ismerem Urbinót, bármit mondtam is róla az imént, ő mégis erős és bátor, akár a kampányai bika. De a te életed nem ér neki annyit, hogy föltegyen rá a magáét. A te életed legfőlebb 5-6 aranyat ér neki, amit valamelyik brávójának fog fizetni. Azért ne menj ki Giacco nélkül. Jó éjszakát, morogta Tamás kurtán, és lefelé indult. Mikor már a lépcső közepén volt, Fiametta utána szólt. Tamás úr, ne menjen most haza. Biztos vagyok benne, hogy a herceg emberei lesik önt az utcán. És mivel Tamás nem válaszolt, halkabban folytatta. Lesz itt hely, ahol megvárhatja a reggelt. 2 óra múlva úgyis virrad. És mivel Tamás még mindig habozva állott a lépcsőn, türelmetlenül és némi gúnnyal tette hozzá. Vannak Rómában férfiak, akik nem kéretnék magukat ilyen nagyon. Tamás visszanézett, kereste a leány arcán Fiametta vonásait, de nem találta. Az imént lepattogott róla a művészi máz. Ennek a nőnek nem volt semmi köze az ő álmaihoz. Ez csak egy nőstény volt. És keserű gyönyörűséget talált a gondolatban, hogy egy gőgös gesztussal itt hagyja a jószagú, enyhe fészket, és inkább kimegy a sötét utcára, ahol késelő emberek feküsznek lesben. Már nem volt, midőn Fiametta nyílsebesen, mint a játszó macska, lesurrant a lépcsőn és elállotta útját. Ott állott előtte fiatalon, forrón, karcsún. Egy virágzó fa.
Egy virágzó fa, amely pazar tavaszi kedvében a szélbe akarja szórni ajándékait. Valami különös, szelíd és meleg irónia játszadozott eszes arcán. De minna velem egy pohár frascatit, apát úr? Nem kell. Ne énekeljek önnek egy altatódalt? Nem. Valami a Tamás gyermekes szomorúságából átragadt fiamettára. Fáj a szíve, édes barátom? Kérdezte halkan. És illatos, vörös fejét odatett az ifjú vállára. Tamás azonban hidegen elhárította magától, és elsietett. Te bolond, kiáltotta magában dühösen és rémülten. De hiába kiáltotta, a barbár már megint lóháton járt, és ilyenkor se látott, se hallott. Fiametta pedig csodálkozva, megrettenve, hófehér arccal nézett utána. Rajta ma két sértés esett. Az egyik férfi azzal sértette meg, hogy minden áron nála akart maradni. A másik azzal, hogy nem akart maradni. De a kettő közül a második volt a véres, a lealázó, a megbocsáthatatlan sértés. Tamás akkor már künn volt az utcán, hideg gőggel a szemében és forró szomorúsággal a szívében ment hazafelé. Ha valóban lestek rá Urbino legényei, azok ma nem léphettek munkába, mert véletlenül éppen a Confortatori testvéri egyesület vonult végig a városon. Fekete zászló alatt egy sereg álarcos ember, mindegyik égő fáklyával a kezében. Az angyalvár felé igyekeztek, hogy jámbor hivatásukhoz illően a vesztőhelyre kísérjenek egy néhány szegény bűnöst, akiket hajnalban kerékbe fognak törni. Tamás a fáklyásokkal tartott, és így épp bőrrel hazakerült.

Két napig ki sem mozdult a Reggio-ból, de minden gondolata, minden álma és vágya akkor is a Sierrában lakott. Harmadnapra egy nyájason mosolygó vénasszony aranypecsétes, jószagú kis levelet hozott neki. Még ki sem bontotta, és már mindenben igazat adott a levélírónak. Halálosan szégyelte a maga esetlenségét. Csupa bocsánatkérés, megbánás és alázatosság volt. Mi ketten nem engedhetjük meg magunknak, drága barátom, hogy szeszélyesek és makacsok legyünk. És gondoljon a fekete barátra, és jusson eszébe, hogy nekünk kötelességeink vannak. Jöjjön hozzám ma délután, és fontos és érdekes híreket fog hallani. És végül, ha valamivel megbántottam volna a büszkeségét, írja az én női tökéletlenségem rovására. Én töredelmesen bocsánatot kérek. Aki délután a Selyemfalu szobában talált, az megint a régi fiametta volt. Bájos, szelíd, meleg. Csak nem olyan vidám, mint azelőtt, és valamivel alázatosabb. És beszéd közben egyszer sem nézett Tamás szemébe, de alkalmasint neki is volt szégyelni valója. Petruzzi kardinálisról volt szó. Az a fiatal, fekete szijénai, hiszen ismeri, ő is ott volt a Kígyi villában. Őt most meg lehetne nyerni a pátriárka úrnak. És erről érdemes beszélnünk, mert Petruzzi, ha nem is a lelke, de minden esetre szája a fiatal hercegek pártjának. Ők azok, akik kiadták a jelszót, hogy csak olasz ember lehet pápa. Az ára azonban borsos. A Santa Croce palotára fáj a foga, amely most éppen eladó. Óriási épület, tele műkincsekkel, régiségekkel, királyi székhelynek is beillenék. Ezen az áron Petruzzi rászavazna magára a török szultánra is. Tamás otthon szóba hozta Petruzzit, és a pátriárka rögtön kapott az ötleten. Igaz, ez mesztelen szimónia, mégpedig Manus a Manu. De Bakóc pápa akart lenni, és ha a szent arkangyalok megfizethetők lettek volna, tőlük sem sajnálta volna a pénzt. Hogy honnan tudja Tamás ezt a dolgot? Az ifjú apát fülig elpirult. Egy római ismerőse, egy hölgy említette, hogy az ifjú kardinális úr mennyire szeretne a Santa Croce-ban lakni. A pátriárka okos ember volt, és nem kérdezett többet, de magában elmosolyodott. Úgy látszik, a fiú nem vesztegeti hiába az idejét. Nos, sok út visz Rómába, és az sem a legjáratlanabb, amely női kamrákon keresztül vezet. És másnap már óvatosan kinyújtotta tapogató csápjait főtisztelendő Petruzzi felé. Tamás pedig megint mindennapos vendége lett a Sierra palotának. Hétfőn, midőn odament, egyedül végig gyalogolt a Via Latta egyik mellékutcáján, kemény ütést érzett a két lapockája közt. Megfordult, és egy zavartan vigyorgó suhanccal állott szemben, aki ketté tört késpengét tartott öklében. Tamás akkor már megfogadta fiametta tanácsát, és jackót viselt a ruhája alatt, ami nem éppen kényelmes divat, de hasznos. Mire kardjához kapott, a gyilkos kölyök már eliramodott a homályos sikátorban. Azon túl csak lóháton ment fiamettához. De azért szerdán megint történt valami. Egy fegyverkovács ült a boltja előtt, és ártatlan pofával egy arkibúzót tisztogatott. A fegyver véletlenül elsült, minőn Tamás éppen arra lovagolt, és könnyen megsebezte a szürkéjét. A halálra ilyet mester sírva mentegette magát, és hálát adott San Giorgio-nak, hogy a nemes úrnak nem esett baja. Tamás nem szólt erről fiamettának. Ki beszél ilyenekről asszonyoknak? Vico Hannibal azonban, minőn értesült barátja kalandjáról, azt kérdezte tőle. Van Rómában valami nagyúr jelenséged? Miért kell éppen nagyúrnak lennie? A költséges rendezés arra val. Tamás úgy sejtette, talán az urbínói herceg keze lehetne a játékban. A lovag ezen egy csepet sem csodálkozott, de kissé elgondolkozott. Kedvesem, ha így folytatódik ez a hét, akkor szombatra már nagyon csendes magyar lesz. Mit tehetek?
Van a védekezésnek két módja. Az egyik, hogy megelőzöd ő hercegségét, és megfizetsz valami elszánt fickót. Rendes körülmények között ez volna a legokosabb, de az adott esetben mégsem merném ajánlani. Mert ha ügyetlen az embered, és húrokra kerül, akkor rád fog vallani a kínpadon, és ebből botrány lesz, amit elsősorban a pátriárka úr ellen fognak fordítani. A herceg végre is a szentatya rokona. És a másik mód? 10-12 lovasnál kisebb kísérettel ne menj az utcára. És ha valakinek a kezében véletlenül elsül a fegyver, azt föl kell aprítani, mielőtt még végigmondta a mentségét. Tamás a második módszert választotta, és délutánonként a csatlósai megint kockát vetettek a Siárra palota lépcsőjén. Fiam ette az akkori szokás szerint borral kínálta vendégét. Ez nem Frascati, mondta Tamás. Frascati már nincs, válaszolt Fiametta, nem is lesz többé a pincémben. Egyszer megkért az apát úr, hogy énekeljen. A leány meglepetten tekintett rá. Nem tudok, eltölt a kitárrám. Tudja Isten, a kitárrán esett kár fájt Tamásnak. Egy nap azt újságolta Fiametta, hogy a szentatya beteg. Második Júliust megint láz emésztette. Zordonul és hozzáférhetetlenül ült a Vatikánban. A hosszúra nőtt fehér szakállával, a szörnyen lesóványodott arcával, a kiugró orrával és a mélyen fekvő szemével olyan volt, mint egy haldokló saskesejű. De betegségnél is jobban emésztette, hogy a barbárok még mindig Itáliában vannak. A franciák Ravenna városát törik. A lázadó San Severino kardinális tüzeli őket, a hétszer átkozott skizmatikus. Haj, ha lóra szállhatna róvere, rájuk csaphatna. Vagy legalább csak annyi ereje volna, hogy gyaloghintóba üljön. Megmutatná ő az éretlen Gaston de Foix-nak, az istenített francia vezérnek mi a háború. De nem tudott mozdulni. És be kellett érnie azzal, hogy sereget küldött Ravenna alá, és a sereggel ment a kövér kis Medici kardinális, mint pápai legátus. Aztán egyszerre olyan hír zuhant le Rómára, amelytől meginoktak a város 2000 éves alapjai. Ravennánál csata volt, a pápai sereg megsemmisült, a várost kifosztották. Medici Giovanni francia rabságba jutott. Az út Rómába nyitva áll az ellenség előtt. A kardinálisok térdre borultak a szentatya előtt, békét, békét mindenáron. A város szepegett és imádkozott, mert ha a feldühödött franciák megrohanják Rómát, akkor kőkövön nem marad. Akkor megismétlődik Babilónia pusztulása. A kolonnák, az Orszínik, a Savellik és a többi nagyurak sietve leereszkedtek Szabin és Albán sziklafészkeikből, és katonáikkal arcátlanul megszállották a római országutakat. Ők most a francia király szövetségesei voltak. Ők mindenki szövetségesei voltak, aki fegyverrel Róma ellen vonult. Az okos Bakóc Tamás sietett a maga szakállára megegyezni a franciával. Futárt küldött Ferrarába, az ő estei Hippolit barátjához, és hamarosan megkapta a választ. Ha be is vonul az ellenség Rómába, a Reggiói palota a francia király oltalma alatt áll. De a haldokló pápa egyszerre visszanyerte megint rettenetes életerejét. Talpra szökött, egy megvető legyintéssel elcsitította a sopánkodó Rómát, vasmarokkal ragadta meg az államkormány rúdját. Békét a győzedelmes barbárral? Ne! Most kezdődik az igazi háború. Követeket küldött mindenfelé, szövetségeseket keresett, új ligát alapított, zsoldosokat toborzott, kiátkozta ellenségeit, és harcot és lázadást szított a franciák ellen. És Mars Isten megmutatta, hogy mégis Rovere Julius az ő igazi fia, akiben neki kedve telik. Elkésetten híre jött, hogy a rettenetes Gaston de Foix elesett a csatában. A franciák, mint már annyiszor, Ravennánál mindenüket föltették egy kártyára, és szörnyű árát adták a győzelmüknek. Seregük javát ott temették el a város tövében. A maradék, mint a halára sebzett sárkány, véresen, összetört tagokkal vánszorgott vissza az alpesek felé.
De útjakat állták a pápa újonnan toborzott láncknechtjei, akik éppen akkor ereszkedtek le svájci hegyeikből. A ravennai győzelemből gyászos vereség lett. Az egész észak zendülésben volt a barbárok ellen, a városokban gyilkolták a franciákat. Medici Giovanni pedig megszökött fogságából. Róma visszakapta jó kedvét. Pasquino élcelődött. Mi a francia betegség legjobb orvossága? A svájci vas. Róvere szerencse csillaga félelmetesebben ragyogott, mint valaha. Az Alpesektől Nápolyig ő az úr. Megint a Szent Atya Európa első katonai hatalmassága. De azután egyszerre, mintha a nagy erőkifejtés tüzében elhamvat volna minden élete, újra összeroppant, ágynak esett. A pápa orvosa, aki természetesen Bakóctól is kapott zsoldot, valami fontos híreket küldhetett a Reggiói palotába, mert ott hajnalig égtek a gyertyák, és egyre jöttek-mentek az emberek.

0: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Serez Zoltán, hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Dér András. Felelős szerkesztő Elromán Kata.
1: A rádiós regénytárt hallották.

0: Hubay Jenő művét Szecsődi Ferenc és Kassai István játszotta.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Semmiféle földi hatalom nem képes megmenteni a világot, csak a szeretet isteni ereje. Erről beszélt 14. Leó pápa a Pompei Mária kegyhelyen bemutatott Szent Misén. A Magyar Kurír péntek esti cikke szerint a katolikus egyház fő hangsúlyozta, a világ számos pontján zajló háborúk miatt ma különösen fontos az imádság és a békért vállalt közös felelősség. A Szent Atya a családok megerősítésére és az emberi élet védelmére is felhívta a figyelmet, miközben bírálta a fegyverkezést előtérbe helyező gazdasági szemléletet. Nyílt napot tart május 14-én a budapesti Slagta Margit Kollégium, írta pénteken a Magyar Kurír. Az intézmény a továbbtanulás előtt álló diákokat és szüleiket várja, hogy személyesen is megismerhessék a kollégium közösségét és szolgáltatásait. A keresztény szemléletű kollégium egyetemektől függetlenül fogad hallgatókat, modern épületében többek között kápolna, könyvtár, edzőterem és közösségi terek is működnek. A szervezők szerint a nyílt nap lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők találkozzanak a kollégium vezetőivel és lakóival. Az eskü okmányok ellenőrzésével és a frakciók megalakulásának bejelentésével folytatódott szombaton az országgyűlés alakuló ülése. Az MTI tudósítása szerint a korelnök Vitányi István közölte, valamennyi képviselő eskü okmánya szabályos volt, és a nemzetiségi szószólók is benyújtották szükséges nyilatkozataikat. Bejelentették azt is, hogy Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé. Ismertették, hogy a Tisza párt 141 fős frakcióját Bújdosó Andrea, a Fidesz 44 tagú képviselő csoportját Gulyás Gergely vezeti, a KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, míg a Mi Hazánk képviselő csoportját Torockai László irányítja. Továbbra is alacsony a fertőtó vízállása a tartós aszály miatt, írta szombaton a Telex az MTI és osztrák helyi híradások alapján. A tó vízszintje jelenleg 14 cm-rel marad el a sok éves átlagtól, bár még mindig magasabb a 2023-ban mért rekord alacsony szintnél. A burgenlandi tartományi kormány vízügyi szakembere arról beszélt, egyelőre nincs közvetlen veszély, ugyanakkor a következő hetek melege és a fokozódó párolgás ronthat a helyzeten. A szakértő szerint a tó vízháztartásának stabilizálásához jelentősebb csapadékra lenne szükség. A Magyar Péter vezette új magyar kormánnyal is együttműködésre törekszik a szlovák miniszterelnök. Erről beszélt Robert Fico Moszkvában. Robert Fico kiemelte, személyesen még nem találkozott Magyar Péterrel, de már egyeztettek telefonon, és első hivatalos megbeszélésüket Brüsszelben tarthatják. Végül a várható időjárásról. Vasárnap sok napsütés és meleg idő várható, délutántól azonban délnyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Herrietta, Bújás János és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma ismétléses házi muzsikát hallanak. Évekkel ezelőtt volt vendégünk, Király Csaba, aki szintén hozott magával muzsikistársakat, és a műsor második részében pedig Szabadi Vilmossal és tanítványával, Farkas Boglákával találkozunk.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket, és az Önök nevében vendégünket, Király Csaba zongoraművészt, akivel majd egy másik műsorban az ő másik profiljáról is fogunk beszélni, amikor is a Bartók emlékház kerül majd reflektorfénybe. De most Csaba, mint zongoraművész, mit hallottunk?
1: Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Próbáltam egy bevezető improvizációt játszani, ez teljesen szabadon megfogalmazva, egy kicsit Bartókra emlékezve.
0: Nem véletlen, kicsit a... hiszen említetted, hogy tegnap este komoly koncerted volt Bartók művekkel.
1: Igen, Bartók összezongora művek 13. részéhez érkeztem, és volt egy...
0: Hány lesz összesen?
1: 14.
0: 14?
1: Azt hiszem, ez egy gigantikus vállalkozás az életemben, az összes sorozat közül talán ez a legnehezebb.
0: Pedig volt ennél azt hiszem hosszabb is, hiszen végigjátszottad a Mozart szonátákat, a Beethoven szonátákat, Liszt zongoraművek, az lesz igen, majd a hosszabb, nem?
1: Abból csak 26 koncert volt. Én úgy gondolom, mennyiséget tekintve talán Liszt Ferencnek a legnagyobb a zongora életműve, de nehézséget tekintve Bartók művei semmi másik szerzőjéhez nem hasonlítható. Ez egy olyan komplex felkészülést igényel, nem csak technikailag, szóval megérteni a műveit, és rendkívül kényes, meg ugye megérteni azokat a mélységeket.
0: Amilyen könnyűnek látszik, olyan nehéz.
1: Igen, és hát van köztük lejátszhatatlan is, amiről maga Bartók nyilatkozta, hogy azok nem lejátszhatók. Bár azt hiszem, hogy ez alól volt kivétel egykori tanárom Kocsis Zoltán, aki viszont le is tudta játszani, annak ellenére, hogy Bartók kiváló zongorista volt, és ő maga ezt nyilatkozta, ezt Zoltán megcáfolta. Én is nagyon szomorúan vettem tudomásul azt a tényt, ami tavaly történt távozásával, és nagyon sokszor eszembe jut, és erőt adnak azok az órák, amikor én 4 évig a diákja lehettem.
0: Négy
1: a zeneakadémia.
0: Volt? Látod, négy ezt nem év. Tudtam pontosan.
1: Igen, igen, számtalan...
0: Ez hányban volt?
1: Élményt tudnék mesélni.
0: Mert ő nagyon rövid ideig volt, hivatalosan professzor.
1: Igen, akadémista koromban, tehát azt most nem tudom megidézni, de az első 4 év, aztán Falvai Sándorhoz kerültem.
0: Vissza tudod idézni, hogy a legelső találkozás Szolival milyen volt?
1: Tehát már Békés-Tarhosi zongora versenyen volt, ahol nyilatkozott apukám idézése szerint, hogy pozitívan nyilatkozott, és hát ott zsűritag volt. Én, mint zöldfülű diák indultam, és sikerült szerencsére elhoznom az első díjat, és ő nagyon szerette a játékomat. Egyenes út vezethetett így Zoltánhoz, és az már természetesnek tűnt, hogy hozzá kerülök.
0: És akkor úgy volt, hogy mint zsűritag Zoltán elemezte a fiataloknak a zongorajátékát, így a tiédet?
1: Igen, volt egy értékelés, és ekkor megjegyezte, bár ez most nagyon nagyképűen hangzik, csak a szavait tudom visszaidézni, hogy hát Király Csaba minden kategóriában elnyerte a pálmát nálam, ő idézte.
0: Na hát ez óriási dolog, mert Zoli nem arról volt híres, hogy nagyon dicsért volna, igen, csak akkor, hogyha valaki nagyon megérdemli. Igen. Hogyan alakult később a kapcsolatotok, függetlenül attól, hogy te akkor már Falvainál folytattad a tanulmányokat?
1: Akkor egy picit úgymond szólistaként megszakadt. Én részt vettem a Nemzeti Filharmonikus Zenekar néhány turnéján orgonistaként, tehát betéteket játszottam, illetve hol cselleszta, hol zongora, zenekari zongora szólamot játszottam, többek között Stravinsky Petruskáját is, amivel egyébként elmentem hozzá zeneakadémiai felvételem előtt, és eljátszottam neki a teljes Stravinsky által átírt 3 tételt.
0: És mit szólt hozzá?
1: Akkor már volt alkalmam megismerkedni a szigorúságával, nem igazán dicsért, viszont nem is szidott, és azt hiszem ez már mindenképp
0: ez
1: pozitív.
0: Már pozitív. Te hoztál egy vendéget.
1: Igen, szeretném bemutatni Kopecki Lajost. Kopecki Lajost, életművészt, ha szabad így fogalmazom.
0: De ő karmester is,
1: igen,
0: hát én emlékszem.
1: Multifunkciós életművész, hiszen annyi végzettsége és rangja és tudása van, hogy örömmel hallgatom beszédét, valahányszor találkozunk. Nagy,
0: hát egyébként nagy Lajos nekem is megfejthetetlen, hiszen annak idején még egy időben voltunk rádióban, de főképp a televízióban, és akkor már tudtam, hogy te nagyon sok fele kacsingatsz, és nem csak kacsingatsz, hanem bele is mész. Kinél tanultál karmesterséget?
2: Nem tanultam karmesterséget, karvezetést tanultam. Édesapám ugye orgonaművész volt, és nagyon sok énekkart vezetett. Csak egyet mondok, a Csili énekkarát Pester Zsébeten 50 évig vezette. 50 évig vezette.
0: Fantasztikus.
2: Aztán voltak neki még egyéb énekkarai is. Nem is ez a lényeg. A lényeg azt hiszem az, hogy én tőle valami olyan csodát kaptam, ami egész egyszerűen páratlan. Én építészmérnök lettem. De miért lettem építészmérnök? Mert apám azt mondta, mikor leérettségiztem, és akkor végeztem a konzervatóriumban is, mint oboista.
0: Várjál, ez akkor már a harmadik vagy negyedik foglalatos?
2: Oboistaként végeztem, és kérdezte tőlem, hogy mit csinálsz majd a jövőben. Hát mondom, édesapám, megyek a Zeneakadémiára felvételizni, Szeszler tanár úrhoz folytatom tovább az oboja
0: a híres
2: tanulásokat.
0: Fúvós ötös, ugye?
2: Igen. És akkor azt mondta, hogy egyet vegyél tudomásul. Egy családban, egy zenész, untig elég, és az én vagyok. De mész a műegyetemre. Miután nagyapám szobrászművész volt, és sokat rajzoltatott engem, nekem úgy nem is volt idegen, és most megcsokolnám mind a két kezét édesapámnak, hogy építész lehettem.
0: Mert itt hagyjuk az ember... most abba a beszélgetést,
2: igen?
0: Mert zenével idézünk, rábízunk Csabára, hogy az elhangzottakhoz milyen zenét rögtönöz a számunkra, aztán alajosan folytatjuk.

0: eljátszottam azzal a gondolattal, hogyha nem mondjuk előre, hogy te improvizálsz, hanem ez egy zenei fejtörő játék lenne, akkor vajon a minket hallgató hölgyek és urak kire tippelnének? Szerinted?
1: Igen, mindig nehéz meghatározni, most ez egy stílus improvizáció volt, vagy csak úgy szabadon, inkább az utóbbi. Szabad gondolatok, és elindul egy vezérfonál, és a köré. Igen, egy ritmus, egy dallam, ami egy vezérfonál, így van, és általában az jó, azért jó az embernek, ha korlátok között éli meg a szabadságát, és van mibe kapaszkodni.
0: Hát úgy igazi egyébként, hát így van, nem lehet sehol
1: semmi. A legnehezebb a rendet teremteni a nagy káoszból.
0: Ez így, ahogy mondod, ez átvinne minket most filozófiai síkra is, de egyelőre maradjunk a zenénél. Tehát Király Csaba a vendégünk, és vendéget hozott, aki, hogy is fogalmaztad, hogy ilyen reneszánsz életművész, vagy Kopeszkira Lajos?
1: Multifunkciós életművész.
0: Multifunkciós, na.
1: Sok tudással, ranggal, végzettséggel is, hát
0: és
1: emberséggel.
0: Barátok?
1: Tulajdonképpen ez egy ilyen kimondatlan barátság volt, nem találkoztunk, alig találkoztunk az életben, és mégis, mintha úgy párhuzamosan futott volna ez a barátság, és most jött napvilágra, hogy tulajdonképpen mi ismerjük egymást. Nagyon érdekes. Azt hiszem, egy történetet szeretne elmesélni volt tanárommal kapcsolatban.
0: A volt tanár ugye Kocsi Zoltán, és akkor igen, Alajos idéz a történetet.
2: Kocsi Zoltán, akiről nem tudják, vagy legalábbis nagyon kevesen tudják, félelmetesen otthon volt a magyar sportéletben, tehát azzal, hogy én sportriporter voltam, a mi kapcsolatunk meglehetősen baráti volt. Számtalanszor leültünk és beszélgettünk, és mindig meglepett azzal, hogy mennyire tájékozott a labdarúgásnak a történetében és az eredményekben is. De nem csak a magyar, hanem a nemzetközi eredményekben is. Fantasztikus.
0: Meg hát a világbajnokságot, meg Oli mindent nézett.
2: Mindent nézett, mindent, és mindent tudott is. Ő egy egészen nagy formátumú ember volt. Csabával kapcsolatban azért nagyon nehéz most elmesélnem azt a történetet.
0: Mert itt van, ami is hallja.
2: Mert itt van most, és a szemébe mondom azt el, ami lezajlott közöttünk. Zoltán akkor Győrben koncertezett. Nem mint karmester, hanem zongoristaként, pianistaként. És megbeszéltük, én ugye építészként, és van ingatlan irodánk is, volt a birtokomban egy olyan ingatlan Pannonhalmán, ami egész egyszerűen páratlan volt. Hatalmas nagy terület, közvetlenül az apátság alatti részen. Megbeszéltük a Zoltánnal, azt mondja, hogy ez egy nagyon jó ötlet, mert felajánlottam neki ezt az ingatlant. Én elképzeltem azt, hogy itt nyári koncerteket lehet, zseniális nyári koncerteket lehet csinálni.
0: Mint ahogy vannak most, az Arcus Temporum fesztivál keretében. Igen.
2: Azt mondta, hogy nézd, én ott koncertezem Győrben, akkor gyere oda a próba végére, az lesz ekkor és ekkor, és akkor együtt fölmegyünk Pannonhalmára, megnézzük. Neki Balaton mellett volt egyébként egy...
0: Zamárhidon.
2: Igen. Hát én megérkeztem, még nem volt vége a próbának, ő bent ült és hallgatta a zenekart, hát elég sokat kellett elvárnom, de nem volt gond, mert élveztem a muzsikát. És utána elindultunk, beült mellém a kocsiba, és gyakorlatilag elindultunk Pannonhalma felé. Be nem állt a szája. Most bocsánat, hogy ilyen triviálisan fogalmazok, de megállás nélkül mondott, csipcseget, rengeteg.
0: Jó kedve volt, nagyon jó, igen, partalan tudott beszélni, mesélni,
2: és még örültem is
0: sziporkázni.
2: És egyszer csak fogtam magam, ugyanis van egy nagyszerű orgona zongora művész, akit Király Csabának hívnak, akitől kaptam ajándékba egy CD-t. És ezt a CD-t én betettem a kocsiban, a CD lejátszóba, és ezen Beethoven 9. szimfóniája volt.
0: Átiratban.
2: Orgonára átiratban.
0: Amit a Csaba írt át. Így oly sok művet, erről majd beszélgetünk. Mert többek között az Ezrek szimfóniáját is.
2: Igen.
0: Azt még soha nem hallottam.
2: Még sok mindent átírt, még sok mindent
0: Tudom.
2: És egy csodálatos hangszeren, a Fürstenheiligeni katedrálisnak az orgonáján vették ezt föl. Fantasztikus ez az egész. Én egy olyan élményt kaptam, amire azt mondtam, hogy ezt zeneileg el se tudom képzelni. Mert hogy a Beethoven 9. szimfóniája egy óriási zenekari mű. Kórus, szólisták, ezt orgonára átírni, hát ez egy borzasztó felelősséggel járó feladat. Betettem, és Zoltán egy pillanat alatt elcsöndesedett, és hallgatta. Már majdnem Pannonhalmán voltunk, amikor azt kérdezte tőlem, hogy ezt ki írta át, és ki játsza. Mondom, a tanítványod. Akkor az csak a Király Csaba lehetett. Nyertél, Zoltán. És tovább hallgattam, mert itt nekem már lezárult gyakorlatilag a lényeg, de tovább hallgatta, és a következőt tette hozzá már Pannonhalmán. Nincs semmi hiányérzetem.
0: Óriási dolog.
2: De nem csodálkozom egyébként, mert még hogyha valaki olyan káprázatos zenész, mint amilyen Kocsi Zoltán volt, ő is átérezte, vagy megérezte ennek az óriási nagyságát. Ezt nem tudom elmondani, tehát bárki, aki most esetleg hallgatja ezt a beszélgetést, és meg tudja szerezni ezt a felvételt, egy olyan élményben van része, a Beethoven 9. szimfónia az egy óriási élmény.
0: Így
2: más
0: is?
2: Hangszeren, igen. Orgonán, ez ugyanolyan hatalmas élmény.
0: Itt egy pillanatra most félbeszakítalak, elnézést, ez elérhető valahol?
1: Nem, hát ez nálam van, tulajdonképpen ez nem...
0: De miért nem nyilvános? Ne
1: igen.
0: Hát ha a Kocsi Zoli dicsért egy átiratot, akkor annak közkincsé kellene válni.
1: Igen, hát írjanak nekem, és küldök.
2: Úgyhogy én akkor nem csak a Kocsi Zolit zártam a szívembe, akivel egyébként nagyon jó volt a kapcsolatunk. Elmesélhetek-e még egy pici kis történetet, ami számomra az ő zsenialitását bizonyította, és ilyet én még nem is hallottam, senkitől, egyetlen egy világhírű muzsikustól sem. A művészeti magazint én körülbelül 10 évig vezettem a Magyar Televízióban, és ez egy csodálatos műsor volt, mert az összes művészeti ág szerepelt minden adásban, mert mi ezt úgy szerkesztettük, hogy az a hely, ahova megyünk, az több oldalról legyen megközelítve.
0: De jó ezt hallani, hogy azért volt minta, tehát én ezt mindig mondom a fiatal kollégáknak, nekem sincs kapcsolatom már, de mondom, mert van példa, van műsor példa, van megoldás példa, és ez a bizonyos Múzsa Rendezvous magazin műsor, hát erre én is jól emlékszem.
2: És délelőtt 11 óra körül jött oda a Zoli. Ez a akkori Martinelli tér, mostani Servita tér feldolgozása volt, ugye, ahol a modern épületektől kezdve
0: a Rózsavölgyig. Hát a Servita térről beszélünk,
2: többek között
0: ott van a Rózsavölgy.
2: Úgy van, Rózsavölgy is, ott van ugye a Lajtaféle csodálatos épülettel, és akkor még ott van ez a gyönyörű barokk templom is. Na most a templom és a posta épületek között van egy kis belső udvar, és oda tettük mi le a zongorát, mert a Zoltán muzsikálni jött volna a műsorba. És hát délelőtt 11 órakor a Petőfi Sándor utcában az a nagy forgalom és a zaj lehetetlené tette, hogy fölvegyük, és megbeszéltük vele, hogy jöjjön vissza este, és azt külön fölvesszük. És visszajött este 10 órakor. Akkor már úgy csendes volt a forgalom, rendben volt minden. És leült a zongorához bemelegíteni. Ha jól emlékszem, a Chopin hárfa etüdjét kezdte az egészet, csak úgy bejátszani magát. 4 taktusonként más hangnemben. Kész. Hát ebbe tessék belegondolni. Félelmetes volt. Mondom Dénes Zsuzsának, ő volt a szerkesztője ennek a műsornak, és mondom neki, hogy Zsuzsa, ezt tegyük be az adásba. Hát ez egy akkora csoda, hogy ezt érdemes lenne betenni. Nem engedte meg.
0: Kiegészítés, mégpedig az, hogy a Prüle Gergely írta le azt a történetet, hogy azt hiszem Tisza a dobon fogadásból Zoltán félhanggal feljebb eljátszott a Nürnbergi nyitányt. Úgyhogy képzeljük azt a nagy C-dur hangzást,
2: Cis-durban.
0: Félelmetes, és végig. Szóval ez az, amit úgy hívnak, hogy zseni, és egész egyszerűen megtanulni nem lehet ezt. Vagy
1: van kapi. Még egy hasonlóan zseni művész, a kis Tétényi Melinda, aki maga se tudta, hogy mikor modulált el a darabból, és hogy mikor tért vissza. Tehát improvizált.
0: Igen.
1: És nem vette észre.
0: Igen. Sőt, azt hiszem, hogy Melinda annak idején Kodály tanár úr előtt is játszott, és a triszínumokat összekevert ilyen-olyan módon, és a tanár úr tetszésével találkozott, ahogy ő játszott. Én még emlékszem. A Belinda olyan volt, mint a szélvésző jött a terembe, és ott minden forgott, minden iszott.
2: És egy káprázatos tehetség volt. Igen. Káprázatos tehetség.
0: Muszáj zenével folytatunk, de még folytatjuk a beszélgetést, ha még van egy kicsi időt a Lajos. Tehát Király Csaba a vendégünk, aki vendéget hozott magával, és egy kis multidézés után ismét Csabát kérjük meg, nem beszéltük meg, amit kedvet van játszani.

0: Azt hiszem, hogy ez nagyon kifejező improvizálás volt az előzők után, mert pontosan azt a hangulatot folytattad. Még egy történet?
1: Hát most többet nem tudok hirtelen mondani.
0: Mi lett a sorsa annak a pannonhalmi teleknek, amit néztetek?
1: Köszönöm szépen. Egy hölgy volt a tulajdonosa, aki Németországból jött haza, és lehetetlen volt vele megegyezni. Lehetetlen volt. Én olyan vendégeket vittem többek között, a Kocsis Csabát is, és más ilyen személyiségeket, akik tudvalevőleg, anyagilag is megbízhatóak voltak, tehát egy ingatlan vételénél semmi problémát nem jelentett.
0: Akkor még egy kérdés. Megmutattad nekik, nem jött össze, de biztos utána felmentetek egy kicsit magasabbra, nem? Vagy akkor nem volt rá lehetőség? Mint volt Bencés Tiák, hogy álltad meg, hogy ne menjetek fel?
1: Nem, oda nem mentünk fel, mert azért azt mondta, hogy ő vissza akar menni, mert pihenni akar az esti koncert előtt, és akkor én visszavittem, de hát én minden évben többször vagyok ott fönt Pannonhalmán, és hát nekem az mindig egy olyan szívbemarkolóan csoda, nagy
0: mikor
1: csoda.
0: Mikor voltál utoljára?
1: Most megyek márciusban. Nagy az elmúlt évben is márciusban voltam ott, mert akkor van a pannonhalmi és a bencés diákoknak az összejövetel.
2: Én elnézést, hogy közbevágok, én tavaly volt, ért az a megtiszteltetés, hogy egy orgona koncertet adhattam tavaly, tavasszal, ha jól emlékszem.
0: És az orgonista. Az átépítés után? Ugye, mert a Székesegyházatot átépítették.
2: Hát igen. Igaz. És orgonistaként, hát egy nagyszerű hangszerrel találkoztam.
0: És olyan atmoszféra van egyébként.
2: Igen, szóval és akusztika is.
0: Ugye. Igen, akusztika is nagyszerű, hát felvételek készültek.
2: Három manuális hangszer
1: úgy van.
2: Is.
1: És úgy ami van. Nagyon lényeges, építészként én rettenetesen féltem ettől az egész átalakítástól, mert a mai időben megfogalmazni valamit, ami régen volt, az egy nagyon nagy felelősség, és egy óriási beleérzés és tudás is szükséges hozzá. És azt kell mondanom, hogy az, amit ott végrehajtottak, az csoda, oda el kell menni, az a

0: Az elmúlt percekben Szalóki Ági, Balogh Gusztáv, Balogh Kálmán és zenekara, valamint Paja Bea és zenekara slágerei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a most következő hangolóban hallgassák meg Csajkovszki opusz 70-es sorszámú Firenzei emlék című 1890-ben írt vonós szextetjét a budapesti vonósok előadásában.

Csajkovszki Firenzei emlék című vonós szextettjét hallották a budapesti vonósok előadásában. Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Tóth Zsófia bemondó, Varga Ramón a zenei szerkesztő, valamint Fülöp Csaba és Urbán Péter hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

0 óra 5 perc. John Powell Egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Barátom Mark Link hívta fel a figyelmemet a közismert tényre, hogy az aerodinamika minden elve és számítása szerint a dongó képtelen repülni. A szakértők azt mondják, hogy szárnyai túl vékonyak és keskenyek ahhoz, hogy robosztus testét a levegőbe emeljék. Szerencsére a dongók ezt nem tudják. Ha elfogadjuk a korlátokat anélkül, hogy létezésükről valóban meggyőződnénk, az önmagunkat meghatározó döntés lenne. Amíg azt gondoljuk, hogy nem vagyunk képesek valamire, addig nem is leszünk rá képesek. Nem szabad elhinnünk másoknak, és mindenekelőtt magunknak, hogy nem vagyunk rá képesek. Tanuljuk meg. Képessé válunk rá, ha rászánjuk magunkat a cselekvésre. Gyakorolnunk kell. Ne higgyük el a régi hazugságokat és torzításokat, amelyeket magunknak mondtunk, és amelyeket változatlanul hagytunk. Az érzelmeket leginkább akkor lehet felismerni és kifürkészni, amikor átéljük őket. Az emlékezetünk szelektív. Majdnem mindig tompít és torzít. Mivel érzelmeink érzékszervi valóságok, észlelésünk és látásmódunk épp érzelmeinkbe épül be. Meggyőződési rendszerünk ezért pontosan akkor nyújt páratlan lehetőséget a megfigyelésre, amikor érzelmi zavar keletkezik. A belátáshoz leginkább érzelmi tisztulás után juthatunk el olyan állapotban, amely mentes a fenyegetettségtől és reflexióra késztet. Kitűnő alkalom adódik azonban új belátásokra az érzelmi nyugtalanság ideje alatt is. Pontosan azért, mert abban a pillanatban érzelmeink számunkra a legvalóságosabb és legnyilvánvalóbbak. Nagyon értékes pillanatok ezek a látásmód terápia azonnali gyakorlására. Saját tapasztalatomból tudom, hogy ha az ember bizalmas barátjával vagy a naplóírás módszerével gyakorol, jelentős képességre tesz szert a látásmód terápia azonnali alkalmazására. Hamar részévé válik az életvezetésnek, és jó téteményei is hamar megtapasztalhatóak. Az érzékszervi és az érzelmi tudatosság elsődleges. Mindig megújuló szándékkal kell gyakorolnunk és ápolnunk ezt a tudatosságot. Ezután tovább kell lépnünk a látásmód vagy a meggyőződésrendszer finom, de kitartó megfigyelésére. Ne felejtsük el, hogy nincs olyan időszak, amikor ne tapasztalnánk valamiféle érzelmi reakciót. A teljes emberi élet 10 alapelve. Az első, légy önmagad, ne viselj álarcot és ne játsz szerepet. A második elv. Tégy szert teljes tapasztalatra és fejezd ki szabadon igazi érzéseidet. Harmadik. A félelem attól, hogy a másik érzéseit megsérted, ne gátoljon meg a döntéshozatalban, vagy abban, hogy azt mondd, amit szerinted mondanod kell. A negyedik. Légy erős. Jogod van a tisztelethez, saját gondolataidhoz, saját döntéseidhez. Meg kell, hogy hallgassák véleményedet, és komolyan kell, hogy vegyenek. Ragaszkodj a jogodhoz. Az ötödik. Ne alakítsd magad mindig mások elvárásainak megfelelően. A hatodik. Ne akarj jobb színben feltűnni azáltal, hogy másokat támadsz, leszólsz, vagy kipletykálsz. A hetedik elv. A jót keresd másokban. Örülj mások jó tulajdonságainak és tetteinek, és dicsérd meg őket érte. A nyolcadik elv. Gondolkodj magadról pozitív módon. Légy tudatában mindannak, ami jó benned. A kilencedik. Légy olyan kedves és megértő magaddal, ahogy másokkal szeretnél az lenni. És végül a tizedik. Ne ítéld meg mások felelősségét és személyes bűnét. Bocsáss meg, valahányszor szükséges. A neheztelés önpusztító. A tévképzett hipotézis és a látásmód terápia egyik alapvető feltevése, hogy van egy megismerhető valóság. Szükségünk van a valóság olyan változatára, amellyel megítélhetjük gondolataink racionalitását, és amelyhez igazíthatjuk látásmódunkat vagy meggyőződési rendszerünket. De ki mondja meg, hogy mi a valóság? A cinikus emberek biztosak abban, hogy azáltal állnak kapcsolatban a valósággal, hogy mindent megkérdőjeleznek, és senkiben sem bíznak. De a gyakorlati kérdés megmarad. Hogyan látom én a többi embert? Valóban testvérei vagyunk egymásnak az emberiség nagy családjában, vagy ellenségek vagyunk egy közös csatatéren? Létezik a szeretet melletti szabad elköteleződés, vagy eleve arra vagyunk elrendelve és beprogramozva, hogy azzá váljunk, amivé válnunk kell?
Az életet az élvezet elve, az erő elve vagy a megtervezés elve irányítja-e? A földi élete a minden, vagy létezik egy csodálatos túlvilági élet? A kérdésekre adott válaszok valószínűleg nem jelentenének radikális változást életvitelemben, de egészen biztosan hatnak gondolataimra, választásaimra és szemléletemre. De kinek van szava ezekben a kérdésekben? Azok, akik hisznek valamilyen kinyilatkoztatott vallásban, nagyon pontos kritériumokkal közelítik meg a valóságot. Meggyőződésük, hogy maga Isten nyilatkozott meg olyan fontos kérdésekről, hogy ki ő, kik vagyunk mi, milyen a mi viszonyunk egymáshoz, mi az élet célja és mi a világ jelentősége. Nem létezik olyan logikus levezetés, amely bizonyíthatná vagy kétségbe vonhatná Istenek kinyilatkoztatásának hitelességét. Végső soron a hit mindig vallásos élmény, amely messzemenően személyes és individuális. A legtöbb hívő megtapasztalta Isten jelenlétét a hithez megtérés tapasztalatában új és különleges békére, erőre és jelenlét élményre talált. A hit megérzése ebben a megtapasztalásban felülmúl minden természetes logikát és tudományos elméletet. Vallásos neveltetésem és személyes tapasztalataim alapján elfogadtam Jézus Krisztusnak, a valóságlátás mesterének üzenetét. Számomra Jézus üzenete és személye az a forrás, amelyhez objektíven viszonyíthatom saját valóságlátásomat. Ítéleteim és döntéseim alapvető normái ezek. Úgy határoztam, hogy életem az ő kinyilatkoztatásának fényénél élem. Isten embere és Isten munkatársa akarok lenni. Szeretetet akarok építeni a világban és kölcsönös megértést az emberiség családjában. Ahogy Viktor Frankl pszichiáter mondja, az élet sok kérdést tesz fel nekünk. Az élet megkérdezi, hogy mennyire tudunk szeretni, mennyire tudunk örülni, és mennyi mindent tudunk eltűrni. Az élet azt kérdezi tőlünk, hogy szeretjük-e magunkat és embertársainkat. A hétköznapi élet arra kér, hogy tegyünk különbséget valóban fontos és nem fontos dolgok között. Állítsunk fel fontossági sorrendet. Az élet azt követeli, hogy érvényesítsük lelkiismeretünk ítéleteit, válasszuk azt, ami helyesnek látszik, és kerüljük el azt, ami helytelennek. Az élet legmélyebb kérdése talán az élet értelmére és jelentőségére utal. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy célt és küldetést találjunk az életben, amely személyes sajátossággal és méltósággal ruház fel. Szükségünk van arra, hogy higgyünk. Életünk fontos valakinek, vagy valaminek.

John Powell egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel. Kedves hallgatóink, a következő percekben Enya felvételei szólnak.

0: Az elmúlt percekben Enya felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Szóról szóval. Beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Kettős, vegyes érzésekkel ültem le mai adásunk anyagának megírásához. A Magyar Rádió Beszélni Nehéz című műsor folyamának 813 adása és a Magyar Katolikus Rádió Szóról Szóval mai 487. adása együtt igen szép számot tesz ki, ugyanis ez az 1300. Ez jó érzésekkel tölthet el bennünket. Ugyanakkor szomorúan értesültem arról, hogy 95 éves korában elhunyt Erős Anna rádióbemondó, aki a magyar rádiós korszakunkban sok éven át volt hűséges munkatársunk. Nagyszerűségét mutatja, hogy az elsők között 1973-ban érdemelte ki a Kazinczy díjat. Gyanítom, családtagjaink közül már csak azok emlékezhetnek gyönyörű bársonyos hangjára, példamutatóan szép beszédére, akik már az 1980-as, 90-es években önkéntes munkatársaink voltak. Erős Annát okkal becsültük, szerettük, emlékét megőrizzük. De folytassuk a ma emberének szóló üzenettel, nyelvész munkatársaink közül ma Hátót Tibor tanárurat hallgathatjuk meg.
1: A dolgok eredője. Magyar eredetű szakszók esetében is megesik, hogy tévesen alkalmazzuk őket. Jó példa erre az eredő, eredője valaminek főnevünk, melynek a fizikában sajátos jelentése van, a testreható erők összhatását, a vektorok összegét jelenti. Az eredő, eredője az irodalmi nyelvben okozatot, következményt is jelenthet. Helyesen használja például az eredő főnevet a szakújságíró a következő mondatban. Az inspirációt egy klasszikus modell adta, az ötlet másik forrása pedig egy film volt, ezek eredőjeként született meg az új motor. Itt tehát két hatás összegződéséről van szó. Helyes a következő példa is, a hatalom akkor működhet jól, ha a döntés szabad emberek vitáinak az eredője, mivel az eredő itt is vélemények összegződése értelemben szerepel. Többnyire azonban a szakszerűség látszatát keltve épp ellenkező értelemben és hibásan használják az eredőt. Íme néhány példa. Ennek eredője az, hogy a szervezeteket behálózták a piaci erők. Pont ez az eredője a nyugattal kapcsolatos előítéleteknek. Ezeknek a konfliktusoknak az információhiány az eredője. Lehet, hogy a felületes tájékozódás az eredője a pletykának. Ennek a betegségnek egy kutatás szerint épp ez az eredője. Ez volt az eredője valamikor az MDF pártokra szakadásának is. Honnan indult ez az egész? Mi ennek az eredője? Példáinkból látható, hogy mindenütt jelenségek okairól van szó. Ilyen értelemben használják a fogalmazók a dolog eredője kifejezést. Ezzel hibás nyelvi mintát közvetítenek. A legnagyobb baj persze ezúttal is az, hogy félreérthető vagy érthetetlen lesz a mondandó. Jól szemlélteti az erőltetett szakmaiságot a következő példa. E két erővonal, a MÜPA és Fischer, az eredője a budapesti Wagner napoknak. Az újságíró erővonalakat említ, ezzel egyértelművé téve, hogy a fizikából vett szakkifejezést kívánja metaforaként használni.

0: Azonban nincs tisztában a szó jelentésével, hiszen a két erővonalat, mint alkotó elemet nevezi eredőnek. Ha a szakkifejezésre építünk egy szóképet, feltétlenül tisztában kell lennünk a szó jelentésével. Még inkább elvárható ez egy nyelvésztől. A világháló egyik nyelvész oldalán a következőt olvashatjuk, annak pedig az eredője nem lehet csak az, amiben biztosak vagyunk. Az eredője itt hibásan azt akarja jelenteni, valaminek a forrása, eredete. Mivel az eredő, eredője főnévnek elterjedt szakmai jelentése van, mely éppen ellentétes az eredet jelentéssel, a félreértések elkerülése érdekében ragaszkodjunk az eredő összhatás okozat értelméhez. Ha részekről, összetevőkről van szó, válasszunk más megoldást. Az eredigével alkotott valamely szerkezetet, az eredet főnevet, vagy valamelyik rokon értelmű megfelelőt, például alkotórész, tényező, elem, összetevő, előzmény, ok, indíték, forrás, a dolgok gyökere, és így tovább. Természetesen melléknévi igenévként bátran használhatjuk az eredő alakot oksági értelemben, például az ebből eredő következményekről beszélgettek.
1: A kazinci versenyek nagy tavaszi sorozatát a balatonboglári hétvége zárta. Amint 1999 óta minden évben, az idén is Boglár rendezte a Dunától nyugatra eső megyék és Budapest legjobb 7.-8. osztályosainak versengését. Minden rendezvény sorozatra nézve megnyugtató a tudat, ha van egy biztos bástya, ha van egy közösség, amelyre támaszkodhatunk. A Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ilyen bázis, ezt 27 év tapasztalatai igazolják. A versengő ifjak közel 50 versenyhelyszínről érkeztek, és nem azért éppen ennyien, mert ennyi gyereknek volt kedve elruccanni a Balaton menti kisvárosba, hanem azért, mert az elődöntőkön, a körzeti kerületi fordulókon győzelmükkel ennyien vívták ki a részvétel jogát. Április 24-én kora délután adategyeztetéssel és sorszámhúzással kezdődött a Napok programja, majd kevéssel később a szabadon választott szövegek felolvasásával kezdődött a verseny érdemi része. Este a nyitó ünnepségen a rendezőváros nevében Kalász Zoltán, az önkormányzat humán bizottságának elnöke, Szalai Tünde a település alpolgármestere és Németné Hegyi Bernadett, a Boglári iskola főigazgatója köszöntötte a versenyzőket és az őket kísérőket. A szakmai programot egy előadásocska vezette fel, gyakorlati példák igazolják, nem mindegy, hogy a közlés során hol tartunk szünetet, s hogy mely szavakra kívánkozik hangsúly. Ezután a helyi kisdiákoknak népes csoportja műsorával Pécsi Blankáról és a beszélni nehéz mozgalomról emlékezett meg. Nagyon köszönjük Szendrődiné Botka Krisztina tanárnő tartalmas összeállítását. A nyitó műsor befejezéseként a Boglári iskola tantestületének néhány tagja gitárkísérettel, különböző műfajú dalokkal, énekekkel mulattatta a vendégsereget. 25-én a kötelező szöveg bemutatásával kezdődött a nap eseménysora, majd a friss élményhez a bíráló bizottságok egyórás szakmai értékelése társult. Egy rövid városismereti sétát követően már csak az ünnepélyes eredményhirdetés maradt hátra. Az általános iskoláskorú gyerekek kazinci versenyének egyik nagy értéke, hogy mind a kisújszállási, mind a balatonboglári versenyen szereplő fiatalok a félországos döntő helyszínén kapják meg bronz kazinci jelvényüket, ráadásul a felkészítő tanárok is kiszólíttatnak és megdicsértetnek. Ennél fogva minden versenyző e jutalom birtokában utazhat haza. 16 kisdiák örömét fokozta, hogy a bronz jelvény mellett az arany kazinci jelvényt is átvehették. Hálásan köszönjük a bogláriak vendégszeretetét, minden részletre odafigyelő rendező munkáját. Alig ha véletlen, hogy 1998-ban Deme László professzor úr és Hercegi Károly miniszteri főtanácsos úr éppen ezt a kedves dunántúli városkát kérte fel a félországos döntő megrendezésére. A jövőre ugyanitt ígérete mindenkinek megnyugvást jelent, aki szívén viseli a kazinci versenyek ügyét. De néhány perc erejéig térjünk még vissza a középiskolások győri Kárpát-medencei döntőjére. Legutóbbi adásunkban említettem, az országos versenyre megjelent egy tartalmas, igényes kötet 6 évtized a szép magyar beszédért címmel. Elismerően csettinthet, aki áttanulmányozza a tartalomjegyzéket, szerzőként országosan elismert, nagy tekintélyű, kitűnőségek névsorát találjuk a könyv végén. S feltűnt egy másik érdekesség is, hány egykori és mai beszélni nehéz körvezetőt kértek fel a szerkesztők arra, hogy valljanak, mit jelent nekik a Kazinczy verseny. Beszédművelő köreink vezetői vélhetőleg elismerően bólintanak a hozzánk tartozók névsora hallatán. Kovács Zsuzsanna Budapest, Grábics Júlia Győr, Duruc Istvánné Nyíregyháza, Bakóné Aradi Éva Siklós, Keppel Gyula Budapest, Németné Balázs Katalin Szeged, Erdély Judit Sepsiszentgyörgy, Tóth Éva Miskolc, Almási Éva Pécs, Pásztor Sándorné Balassagyarmat. A 35 szerzőből 11-en beszélni nehéz körvezetők, vagyis a 60. évforduló tiszteletére megjelent kötet szerzőinek egyharmada a mieink közül kerül ki. Magyar örökség díjjal kitüntetett mozgalmunknak ez nagy elismerés. Amint az elmúlt bő 40 évben mindig megtettem, most is átfutottam a versenyzői névsort. És megnyugtatott, hogy a hozzánk tartozó iskolák ismét jóval nagyobb arányban vívták ki a győri részvétel jogát, mint az a középiskolák száma alapján indokolt lenne. Talán legközelebb még folytathatom, de most Kovács Zsuzsának adom a mikrofont.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
1: A Pálvölgyi barlang hazánk leghosszabb barlangrendszere. 1904-ben felezték fel a Szépvölgyi út mellett található egykori kőfejtőben. 2022-ben látogatóközpontot nyitottak a barlang mellett.
2: Három egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk a Pálvölgyi barlangról szól. Budapestet a barlangok városának is nevezik. Ez a világ egyetlen olyan fővárosa, amely alatt barlangok, sőt, barlangrendszerek találhatóak. Az ismert barlangok száma megközelíti a 200-at. Keletkezésük a 40 millió évvel ezelőtti eocén korra vezethető vissza. Az egykor itt hullámzott tengerben élő állatok meszes váza lehullott a tenger fenekére, ott megkövesedett, létrehozva az eocén kőzetet. A tenger visszahúzódása után a kőzet kiemelkedett, majd a föld mozgásának következtében repedéshálózatok alakultak ki, az alulról feltörő hévíz pedig járatokat hozott létre. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó 13.465 méter hosszú Pálvölgyi barlang része hazánk leghosszabb összefüggő barlangrendszerének. Példánk első mondata a névelő után a mondat alanyával a Pálvölgyi barlang főnévvel kezdődik. Mondjuk közepes hangsúllyal. A mondat egy szerkezetes jelzővel folytatódik. A birtokos jelzőnek, a hazánk főnévnek az újságoló szerepe csak gyenge hangsúlyt kíván. A birtokos szerkezetbe ékelődő minősítő szerepű jelző, a leghosszabb melléknév és a jelzett szó, a barlangrendszere főnév kapjon egy-egy középerős nyomatékot. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a lánycsóki tanulók, a Váci-Földvári A jelű köre és Szőcsné Antal Irén Szent Istvánról. A barlangot 1904-ben fedezték fel a Szépvölgyi út mellett található, ma már nem működő kőfejtőben. Máig tartja magát az a monda, hogy az első üregre úgy leltek rá, hogy egy birka alatt beszakadt a föld. 1910-ig csupán 1200 méternyi üreget tártak fel. A barlangrendszer hosszából jelenleg 32 kilométer ismert. A nagy közönség előtt a barlangot csak 1919-ben nyitották meg, amikor már lépcsők és korlátok segítették a biztonságos sétát. A budai barlangoktól eltérően a Pálvölgyi barlang igen gazdag cseppkövekben, az üregekben változatos formákat, látványos függő és álló cseppköveket láthatunk. A turisták számára látogatható 500 méteres szakaszon minden érdekes információt megtudhatnak a látogatók a cseppkövekről, a sziklaalakzatokról és a barlang történetéről. A barlang csak vezetéssel látogatható, a túrák óránként indulnak és körülbelül 50 percesek. Példánk második mondata a közepes hangsúlyt igénylő 1904-ben időhatározóval kezdődik. amihez tapad az állítmány, a fedezték fel, fordított szórendű, igekötős ige, kapcsoljuk a névelőt. A mondat egy helyhatározós szószerkezettel folytatódik. A határozóból, a szépvölgyi út mellett, névutós névszóból, a szépvölgyi melléknevet, mondjuk közepes hangsúllyal, tapasszuk a közterületet jelző út, főnevet, kapcsoljuk a mellett, névutót, és az alaptagot, a található, melléknévi igenevet. A mondatot egyjelzős szószerkezet zárja. A jelző az egykori melléknév, és a jelzett szó a kőfejtőben főnév kapjon egyaránt középerős nyomatékot. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a csurgói csokonai hatodik osztályosai, Oglné Cepek Mária Szendehelyről és Kmettiné Balogh Zsuzsanna Vácról. A több mint száz éves, de már régóta használaton kívüli egykori bányaőrház felújításával 2022-ben egy látogatóközpontot alakítottak ki a barlang mellett. Az épület földszintjén látható tárlat a vezetett barlangi túrák kiegészítő programjaként ajánlható, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a barlang felfedezésének és kutatásának történetével, a budai barlangrendszerekkel és még a barlangokban lakó denevérekkel is. A túra során csak messziről csodálható cseppköveket a látogatóközpontban akár meg is tapinthatják a vendégek. Példánk harmadik mondata az időhatározói szerepű 2022-ben számnévvel kezdődik, mondjuk közepes hangsúllyal. A mondat egy tárgyas szószerkezettel folytatódik. A látogatóközpontot főnév kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a nyitottak, ige, kapcsoljuk a névelőt. A példánkat záró helyhatározóból a barlang főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, kapcsoljuk hozzá a mellett névutót. Hasonlóan jelölték a sepsiszentgyörgyi mikeses nyelvészek, a hegyeshalmi lőrincések és a tokai második Rákóczi Deme László körösei. Hallgassuk meg példánkat még egyszer, helyes hangoztatással.
1: A Pálvölgyi barlang hazánk leghosszabb barlangrendszere. 1904-ben felezték fel a Szépvölgyi út mellett található egykori kőfejtőben. 2022-ben látogatóközpontot nyitottak a barlang mellett. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyv kiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma a Mixált Kör Balassa Gyarmat, a Városi Könyvtár Beszédművelőköre Gyömrő, a Tanári Kör Lánycsók, Koch Csabáné Budapest, Györfi Imréné Kiskunmajsa, Zsámbokréti Péter Pannonhalma.
2: Új példánkat, amelynek jelölését május 20-áig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. A Somoskői vártól 400 méterre található a Somoskői látogatóközpont pont. A természetjárók szavazatai alapján 2025-ben ez lett az év turistaháza pont. A szálláshely környékén számos tartalmas program közül válogathatnak az odalátogatók.

0: Az elmúlt percekben Ötvös Gábor, Aldi Meola és Alain Gogol felvételei szóltak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra. Következik a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szikora József. Stúdió vendégünk Tellis Katalin. Bevezetésként azt szeretném kérdezni, hogy honnan érkezett ide a Katolikus Rádióba?
4: Jó napot kívánok, és köszöntök minden hallgatót. Én Dubajban élek 2013 óta, tehát 13 éve most már.
3: Hogy... Ez azért egy pillanatra meglepő, ugye tudtam, de csak nem onnan jött.
4: Nem, most Dunaharasztiból érkeztem ide.
3: Szóval azért ez izgalmas, nem, hogy most Dunaharasztiból érkezett, de egyébként Dunaharasztiba meg Dubajból?
4: Nem, igazából Lengyelországból érkeztem
3: egyre
4: Dubájba.
3: Egyre izgalmasabb. Amikor most megérkezett Dunaharasztiba néhány héttel ezelőtt, akkor honnan jött oda?
4: Dubájban. Honnan? Tehát az Egyesült Arab Emírségekből repültünk most haza a közel-keleti helyzet miatt.
3: De Lengyelországot is ismeri, és hát majd nyilván kiderül, hogy ismerkedett meg a férjével, és Pakisztánban is járt, úgyhogy csoda izgalmas az élete, akkor mondjuk el gyorsan, hogy kérem a férjét és a gyerekeit, a családját.
4: Sőt, talán még az egyetemmel kezdjük, kezdhetjük
3: ezzel. Akkor kezdjük a történetet.
4: Nem olyan bőven szeretném kifelejteni, csak hogy mégis hogyan ez a sok-sok utazás is, mert ez is összefügg az egésszel. Tehát én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem lengyel-magyar szakon, és az egyetem után Hollandiában és Skóciában is dolgoztam.
3: Hát egy lengyel szakos hol lehetne máshol, mint Hollandiában, meg Skóciában?
4: Meglepő módon egyébként a magyar szakommal tudtam dolgozni mind a kettő helyen, illetve tanulni is, úgyhogy magyar szakos tanárként ki tudtam jutni mind a kettő országba, és találtam ott is munkát, viszont mégis visszahúzott az engem a szívem Lengyelországba, a lengyel szakomhoz, hogy jobban is megtanuljak lengyelül, meg azért a lengyel népet jobban szerettem, és ott dolgoztam több éven keresztül, még nem egyszer a Budapestről Krakóba vezető út során megismerkedtem a férjemmel, aki mellettem ült az autóbuszon.
3: Fantasztikus. És ugye a férjen magyar, lengyel szakos, Skócia, Hollandia, de a férje...
4: A férjem pedig pakisztáni, Pakisztánban pedig a római katolikus kisebbséghez tartozik.
3: Mekkora ez a kisebbség ott a többséghez képest?
4: 1%, aki nem muszlim, és ez az 1% is eloszlik hindukra, keresztényekre, a keresztényekből is ugye vannak a protestánsok, a katolikusok, és ő abban a katolikus kisebbségéhez, tehát néhány tízezeren vannak maximum.
3: És ők egy tömbben élnek, vagy földrajzi értelemben közel vannak egymáshoz?
4: Ez nagyon jó kérdés, még sosem gondolkoztam rajta, de ő a Karacsi nevű városból származik, ott 26 millióan laknak. A keresztények állítólag végül is igen, egy tömbben élnek, de feltételezem, hogy az országban azért a keresztények jobban el vannak szóródva, mint hogy egy városra szorítkozzanak.
3: És ez az egy város, ez ugye több mint kétszeresre Magyarországnak döbbenetes.
4: Az agglomerációval együtt, igen, igen.
3: Döbbenetes dimenziók. De hát nem Pakisztánban élnek. Hol volt az esküvő?
4: Itt volt Dunaharasztin Magyarországon, és nagy szerencsénkre az anyósomékat is sikerült elhozni ide az esküvőre, úgyhogy Dunaharasztin egy igazi nemzetközi esküvőn vehettünk részt, mert hogy ott volt akkor az anyósomék, ők jöttek Pakisztánból, a férjem keresztapja pedig Ausztráliából érkezett, de volt egy libanoni keresztény is meghívva, és persze a lengyel vendégek azok nagy többségnek örvendhettek.
3: Döbbenetes. És akkor összeházasodnak, és mennek Dubajba, mert a férje, ha jól emlékszem, mérnök, és ott dolgozik.
4: Nem mérnök, hanem pénzügyekben dolgozik, de igen, ő már akkor 8 éve ott kelt kint az emírségekben.
3: És ott születtek a gyerekek?
4: Nem. Mindenki Magyarországon született, viszont körülbelül egy hónap a születésük után kimentünk Dubajba.
3: És akkor jött a férje, hát persze, akkor együtt voltak, amikor a gyerekek érkezésekor itt volt a férje is.
4: Hát... Az 5-ből 4 esetet lekésett. De igyekezett mindig ide jönni, 24 órán belül már itt volt. Csak hát azért az ember nem tudja előre kiszámolni, hogy mikor fog megszületni a baba, úgyhogy sajnos lekéste.
3: És akkor a babázást itt abszolválta, azért Dunaharasztiban? Hány év, mennyi idős korukig voltak itt a gyerekek?
4: Egy hónapot töltöttünk itt, és utána rögtön kimentünk. A legfiatalabb utasok voltak a repülőn, mindig általában a lányok.
3: Fantasztikus. Lányok? Még tényleg, hogy oszlanak?
4: Mind az 5 kislány. A legidősebb 11 éves, a legkisebb pedig 5 hónapos.
3: És milyen nyelveken beszélnek?
4: Hát az édesapjukkal csak angolul tudnak beszélni, velem pedig főként magyarul beszélnek, és ezért inkább az magyar az erősségük, a magyar az anyanyelvük, mivel főleg velem vannak otthon, bár az iskolában a tanítás nyelve az angol, és kötelezően tanulnak arabul is, plusz van egy idegen nyelv is az iskolában, ami hát a választásoktól függően francia, spanyol vagy olasz, esetleg német.
3: Fantasztikus. Mondja, hogy magyar az anyanyelvük, de magyar irodalmat, hát ha az anyukájuk magyar tanár, de nem, erre most úgy csóválja a fejét.
4: Nem, sajnos van itt elmaradásom még. A legidősebb tud magyarul olvasni is, a többieket most tanítjuk a szabadidőnkben.
3: Szóval ez csak otthon lehetséges. És Katalinnak, hát ahogy így elgondolom, azért túl sok szabadideje nem lehet.
4: Nem lehet, de én a szabadidőmben hódolok a hobbiaimnak, amiket lehet, hogy más munkának fogna fel. Tehát, hogy nekem vannak lengyel megbízóim, akiknek fordítok, illetve könyveket tudok szerkeszteni távmunkában. Lengyelről magyarra.
3: Fantasztikus. És ez Dubajba teszi.
4: És ez Dubajba, sőt volt, hogy a megbízom lengyel férfi volt, és ő Indiából küldte nekem a megbízásokat.
3: Egészen döbbenetes.
4: És erre úgy derült fény, hogy minden reggel olyan hajnali 5-kor jött a fordítani való, és akkor rákérdeztem már, hogy ilyen korán kell, vagy esetleg arra felé lakik, mint én. És akkor kiderült, hogy hát még tőlem is keletebbre van. Indiából küldi a lengyel férfi az egyébként olasz kiadónak készítendő anyagokat.
3: Uram Jézus, tényleg, hát olyan globális falu a világ, ezt, aki Dunaharaszti a központja, ezek szerint ott született? Oda...
4: Én Budapesten születtem, Budapesten. De igen, Dunaharasztiak.
3: Tehát Duna iskoláit már Dunaharasztiban, szóval, hogy az a központ, Dunaharasztiak központ, és lokálpatrióta is, úgy, hogy nem él ott. Hát annyiban igen, hogy itt van előttünk egy színes folyóirat, vagy újság, nem is tudom, minek nevezzem, Krisztus fénye a címe, a Dunaharaszti és Taksonyi Katolikus Egyházközségek lapja. Itt a virágvasárnapi szám, 27. évfolyam, hát már elég régóta megy, és Katalin az egyik szerzője.
4: Igen, és már ez a 100. lapszámunk volt, ennek örömére van egy fénykép is ott az utolsó oldalon. 100 lapszámot ki tudtunk adni, évente 4-szer jelenik meg, nagyon büszkék vagyunk erre az újságra.
3: És hogy izgalmasabb legyen a témája, nem is lengyel, nem is arab, nem is pakisztáni, hanem
4: itt például Tajvánról írtam, mert sorozatot vezetek itt, ebben újabb sorozatomban a Máriával kapcsolatos nézeteket osztom meg, hogy a világban hogyan viszonyulnak Máriához. Ebben a lapszámban például a Mária tajvani felfogásáról írok. Tavaly volt szerencsém elutazni Tajvánba, és ott személyesen is megfigyelhettem, hogy hogyan viszonyulnak az emberek Szűz Máriához, és nagyon-nagyon érdekes dolgokat tapasztaltam, ezeket írtam meg ebben az újságban is.
3: Hát akkor ajánljuk hallgatóink figyelmébe a Taksonyi és Dunaharaszti, illetve sorrendbe fordítva a Dunaharaszti és Taksonyi Katolikus Egyházközségek lapjának legújabb számát, benne Tellis Katalin tollából egy cikk a tajvaniak Mária tiszteletéről, ha jól mondom, és hát más média tevékenységet is folytat, azon túl persze, hogy ahogy mondta, fordít, meg nyilván van olyan, amiről én nem tudok, de itt van előttünk a magyarországi görögkatolikus metropólia negyedéves folyóirata, a görögkatolikus szemlélet, és ennek is munkatársa Katalin, Tellis Katalin.
4: Ott szintén egy sorozatot vezetek, most indult még csak az ősszel, de nagy terveim vannak. Ebben a lapszámban Etiópiáról írok, de szó volt már Japánról, és majd megyünk tovább a világban.
3: Mondja, hogy volt szerencséje elutazni Tajvanra, de hogy jár egyébként a világhálón, jár a világba, vagy a két lábán, repülőn?
4: Mindig nagyon szerettem utazni, ahogy a korábbi előéletem is mutatja, hogy dolgoztam Hollandiába, Skóciába, akkor igyekeztem Európát bejárni, és most, hogy Ázsiában lakok, igyekszem Ázsiát jobban megismerni, és sikerült, igen, valóban személyesen eljutnom például Tajvanba, de Japánt is megnéztem.
3: De egy pillanatra megállok, mondja, hogy Ázsiába lakik, hát ugye ez Dubaj, Egyesült Arab Emírségek, ha jól mondom, én nagyon tájékozatlan vagyok ebbe. Hát ezt mondjuk mi inkább innen úgy Közel-Keletnek hívjuk, vagy azt hiszem a angolok ezt nevezik Middle Eastnek.
4: Így igaz.
3: Tehát ők Közép-Keletnek nevezik, de mindenképpen nagyon-nagyon más világ, mint mondjuk Pakisztán, vagy Dél-Kelet, Dél-Közép-Ázsia, vagy India, és hát ugye Ázsia az akár Oroszország vagy Kína is, ami megint egészen más. Szóval, hogy elfér a szívébe vagy a fejébe ez a borzasztó, ezt azért idézőjelbe tettem, sokféleség.
4: Igen, Pálrenes, nem tudom hirtelen mit mondjak.
3: Hát de közben magyar és katolikus. Most ezek a vidékek, ugye ez azért kevésbé egyik erény sem fitoktatják, vagy egyiket sem hangoztatják.
4: Igen, kisebbségként vagyunk jelen. Ha erre akart kívjuk adni, akkor
3: hát
4: igen.
3: A katolikusság is kisebbség ott, meg a hát magyar az Pakisztánban például tudnak róla, hogy... A férje tudott róla, hogy vannak magyarok a világon?
4: Persze, tudtak, sőt, amikor meghallják, hogy magyar vagyok, akkor általában Nokia telefonokkal azonosítanak minket. Mert hogy régen Pakisztánban olyan megbízhatók voltak ezek a Nokia telefonok, hogy mindenki magyar Nokiát szeretett volna vásárolni.
3: És tudták, hogy így gyártják?
4: Igen, mert határozottan a Magyarországon gyártott Nokiát szerették volna, mert hogy ez olyan jó minőségű volt.
3: Azt a betyárgyát.
4: És ha ezt beülök a Dubajban egy taxiban, és mondom, hogy magyar vagyok, akkor a taxisofőrök ezzel azonosítanak, hogy persze, hát én tudom, mi ez a Magyarország, a Nokia telefon.
3: Döbbenetes. Hát nagyon fiatal, Katalin, nem akarom a korát fiptatni, de hát fiatal hölgy, és ugye öt leány édesanyja, és a férjének a felesége. Pihenjünk egy pici zenével. Jó. Kedves hallgatóink, itt a Kép a tükörben, a mikrofonnál Szikora József, Tellis Katalinnal beszélgetünk, és ahogy mondtam, pár perc zene után folytatjuk.

0: Itt a kép a tükörben, a mikrofonnál Szikora József, stúdió vendégünk Tellis Katalin, 5 gyermekes édesanyja, feleség, Dubajban él a férjével és a gyermekeivel, magyar-lengyel szakos diplomával rendelkezik, és sokféle más kompetenciával. Magyarországon 2 lapban ír, számos más munkája van, fordít, cikkeket ír, és így tovább. És így tovább, mondom, tényleg van tovább?
1: Gyerekkönyveket is szoktam szerkeszteni, meg egyéb kiadványokat is, például gyűjtőknek voltak összerakható autók, tehát akik szeretik a régi autókat, vagy régi Icarus buszokat, akkor azoknak voltak ilyen újságok, amikben minden egyes lapszámban egy-egy alkatrészt lehetett megkapni, és akkor azokban az újságokban írtak arról is, hogy mi volt ennek a busznak a története, vagy a márkának a története, és akkor ezeket is lengyelről fordították, én pedig magyarul megszerkesztettem az újságokat, nyomdalá rendeztem, most pedig gyerekkönyveket szerkesztek főként.
0: Abba a meséket, vagy mit jelent a gyerekkönyv?
1: Nem, ezek inkább feladatlapok, tehát feladatok, foglalkoztató könyvek, amikkel például a gyerekek nagyon jól elszórakoznak egy hosszabb repülőút során.
0: És milyen nyelven teszi ezt?
1: Mindig lengyelről magyarra.
0: Ez is nagyon érdekes, hogy ugye pakisztáni férj élete az arab közegben zajlik, bár ha jól értem, akkor többnyire angol nyelven. Tényleg, Katalin arabul beszél?
1: Elkezdtem megtanulni, de nagyon gyorsan kitűnt, hogy ennek nincs sok értelme, nincs rá nagy szükség, mert a mindennapi élet angol nyelven folyik. Dubaj lakosságának 80, sőt, talán még több magasabb százaléka is külföldiekből adódik, tehát nem a helyiek, és hogy egymás közt mégiscsak tudjunk kommunikálni, az angol a közvetítő nyelv.
0: És ez milyen angol? Hát én nagyon keveset járok külföldön, ezt a konferencia angolt például nehezen értem, hogy ők azért British English-t beszélnek?
1: Ó, de hogy is? Nem. Mindenki a legjobbat próbálja nyújtani a saját tudásából. Indiaiak a saját nyelvjárásukba, Fülöp-szigeteiek szintén, és akkor ott a sok-sok arab nép, akik szintén megszólalnak arabul a saját dialektusukban. Tehát ez egy nagyon keverék nyelv, és nagyon leegyszerűsített angol.
0: De hozzá lehet szokni, lehet vele élni, mármint is ezzel a nyelvvel kommunikálni, meg megérteni. Hogy érzi magát? Kimegy az utcára, vagy szóval, hogy egy magyarországi embernek biztos, hogy furcsa, vagy idegen közelebbről. Nem úgy néz ki, mármint Katalin, nem úgy néz ki, mint aki rosszul érezné ott magát.
1: Nem, egyre kevésbé érezzük. Sosem éreztük rosszul magunkat, őszintén szólva, de egyre könnyebb ott lenni. Amikor kiköltöztem, akkor még kicsit zártabb volt a világ, de Dubaj az emírségeken belül mindig is nyitott volt a külföldiekre, az ő szokásaikra, és nagyon engedékeny is, olyan szinten, hogy például nagyon-nagyon sok templom megtalálható a városban, szemben például egyes más emírségekkel.
0: A templom az még önmagában nem jelenti azt, hogy milyen templom.
1: Igen, tehát itt Dubajban találhatók a világ talán legnépesebb plébániái.
0: Katolikusok?
1: A katolikus, római katolikus plébániái, mivel hogy nagyon sok fülöpszigeteki bevándorló van, ők többségében a római katolikus egyházhoz tartoznak, így a 2 templom között több százezer ember oszlik el, tehát egy plébániához több százezer hívő tartozik.
0: Jelezte, hogy lenne olyan, vagy tudnék olyat kérdezni Dubajról, vagy az emírségekről, amire nem szívesen válaszolna. Hogy is volt ez?
1: A cenzúra azért jelen van, nem a templomokkal kapcsolatban gondoltam ezt megemlíteni, hanem inkább azzal, hogy például a jelenlegi közel-keleti helyzetben mit oszthatunk meg, és mit nem. De általában is elmondható Dubajról, hogy aki nem szépet és jót mond, az inkább jobb, ha befogja a száját, mint hogy rosszat mondjon. Tehát, hogy egy bizonyos fokú cenzúra jelen van.
0: Ez keleti, vagy ennek a közel-keleti világnak a sajátsága, vagy az iszlám sajátossága, vagy a kettő együtt?
1: Ez nagyon jó kérdés, én úgy gondolom, hogy ez magának az országnak a sajátossága, bár máshol nem éltem, és nem tudok erről teljes körülön nyilatkozni. Az biztos, hogy ez mindig jelen volt az Egyesült Arab Emírségekben, hogy a rossz oldaláról inkább jobb, ha nem beszélünk.
0: Hát ez persze, mondjuk senki sem, mi európaiak, vagy közép-európaiak se tűzünk mindent a kalapunk mellé, és dicsekszünk vele, ők meg talán zártabbak is, meg mondjuk, hogy vannak a nők, a kötelező a viseletükben például az iszlám előírást követni?
1: Nem, mint mondtam, 80%-ban külföldiek vagyunk ott.
0: Így
1: nagyfokú szabadságnak örvendünk.
0: A helyiek is?
1: A helyek, nagyon kevés helyével találkoztam. A 13 év alatt összesen 2 helyi hölgyel találkoztam.
0: Döbbenetes.
1: Nem tudtam velük elbeszélgetni arról, hogy nekik mit szabad és mit nem, viszont például nagyon sok arab, muszlim-arab hölgyel találkozunk, megválaszthatják, hogy ők hordanak a fejükön kendőt vagy sem, de senkire sem erőszakolják rá az abaját például, ami a muszlim nőknek a helyi megfelelő viseletük.
0: Egy picit a katolikusságra visszatérve, van egy katolikus család, az asszony Dunaharasztiból származó magyar hölgy, a férfi pakisztáni katolikus. Tartoznak egy plébániához, és akkor élik a katolikus életüket Dubajban.
1: Igen, az Assisi Szent Ferenc plébániához tartozunk, és az előbb kérdezett még a templomokról, akkor érdekességként elmondhatom, hogy ahol ez az Assisi Szent Ferenc templom található, az igazából egy templom negyed, ahol úgy kell elképzelni, hogy a katolikus templom mellett található a Tamás keresztényeké, tehát az indiai keresztények temploma, mellettünk a szír ortodox templom, velük szembe egy hindu, hát nem is tudom, hívjuk templomnak mindegyiket, mert angolban nem tudom, hogyan lenne helyes lefordítani. Mellette a szikheknek van egy temploma, és velük szemben még van egy kop keresztény templom, és sok-sok anglikán istenháza.
0: Mondom, hogy döbbenetes, mert hát innen nézve azért ez furcsa vagy meglepő, hogy úgy földrajzilag is templom negyed, hát igen.
1: Igen, akkor van probléma, amikor mindenki ünnepel, sőt, az is probléma, ha csak egy templom ünnepel, mert hogy ezek egy negyedbe vannak, akkor rögtön eldugul az összes bevezető út, és a parkolóhely is nagyon gyorsan elfogy.
0: De azért ebből azt gondolom, hogy ez probléma, de hogy egymás között a békében vannak.
1: Teljes egészében, vagy... igen. Azzal nincsen probléma, hogy egymás mellett megéljünk, hanem forgalmilag, logisztikailag probléma ez.
0: És szabad olyat kérdezni, hogy egy ilyen család, hogy képzeli a, nem tudom én, 10-20 évvel előre az életét?
1: Meg lehet kérdezni, csak hogy Közel-Keleten az élet azért nem olyan stabil, mint itt Európában, főleg Magyarországon. Nem igazán vagyunk benne biztosak, hogy mit hoz a holnap, és hogyan fog kinézni a helyzet. A férjem jelenleg Szaúd-Arábiában is dolgozik. Elég képlékeny, hogy hogyan fog alakulni, hogy mi merre felé fogjuk folytatni.
0: De akkor Magyarország esetleg esélyes? Nem mond azonnal se igen, se nemet.
1: Nem. Itt főleg a férjemre kell gondolnom, aki nem beszél egy szót sem magyarul, és nagyon szereti a munkáját, amire nincs kereslet Magyarországon, vagy nehezen találna magának olyan állást, amiben meg tudna felelni a jelenlegi munkakörében.
0: És az identitása az, hogy mondjam, nem köti valahova olyan szorosan, itt szeretnék, vagy ott szeretnék, hanem ahol dolgozni tudott, ott meg is találja a helyét.
1: Nagyon
0: és viszi
1: szíves,
0: a családját.
1: Igen, nagyon szívesen maradna ő kisebbségi, ami meglepő számomra is. Azt mondja, a család miatt persze ő szívesen elköltözik a Közel-Keletről, de ugyanakkor ő kisebbségben nőtt fel, és ezt a kisebbségi létet, ezt a jelenlétet, hogy ő még annak ellenére is ott van, amilyen körülmények között élnek és élhetnek, ezt szívesen továbbadná, és jelző fényként továbbra is ott maradna, és megmutatná a muszlimoknak is, hogy ő kicsoda igazából, és hogy egy keresztény, egy katolikus is el tud jutni egy bizonyos szintre a lehetőségektől függetlenül.
0: Pár évvel ezelőtt Katalin, Telis Katalin, akivel beszélgetünk, és aki a férjétől nyerte ezt a nevet, a vezeték nevét, hogy Tellis, hát az nálunk is szokásos, ha bár talán egyre kevésbé kötelező, vagy nem is kötelező. Szóval a Képmás magazinnak adott egy szép nagy interjút, és valami hasonlóról beszélt ott is, ilyen keresztény tanúságtétellel zárta az interjúját, és most is éppen a férjével kapcsolatban ide jutottunk, és itt is a beszélgetésünk végénél tartunk. Szóval ez a házaspárnak, a családnak vállalt hivatása, keresztény tanúságtétel?
1: Lehetnénk ebben sokkal jobbak is, az az igazság, hogy jelenleg talán csak azt tudom felmutatni, hogy igen, jelen vagyunk, igen, ha megkérdezik, akkor válaszolok, hogy keresztény vagyok. Ennél jobban egyelőre még nem találtam rá választ, hogy hogyan képviselhetnénk a keresztényeket. Azt viszont látom, hogy nagyon sokat tudunk tanulni a muszlimoktól, meglepő módon. Ők nekik minden szavuknak, minden kifejezésükben hálát adnak Istennek, hogy Istennek legyen hála, vagy ahogy Isten adja. Tehát ezt a hálát, meg hogy megvallják Istent végül is, ezt igazán átvehetnénk tőlük, és nem csak szégyenkezve esetleg egy iskolai csoportos beszélgetésben boldog karácsonyt kívánunk a többieknek. Tehát ezt igazából bátrabban is megtehetnénk, nem pedig elbújva, vagy inkább visszafogva magunkat.
0: De most nyíltan mi magyar katolikusok, hát mi ketten itt ebben a stúdióban mondhatjuk azt, hogy deográciás.
1: Igen, igen.
0: Hála Istennek.
1: Hála Istennek, igen.
0: Hála Istennek, hogy találkozhattunk, és köszönöm, hogy a Katolikus Rádió hallgatói is megismerhették ebben az interjúban Tellis Katalin. Deográciás mondom még egyszer, és köszönöm Katalinnak, és természetesen a férjének és gyerekeinek, családjának.
1: Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Elhangzott a Kép a tükörben. Műsorunk újra meghallgatható a katolikusradio.hu oldalon és a Kép a tükörben Spotify, valamint Apple Podcast csatornáján.

0: vételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 1 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Új fejlesztő központot nyitott a Görög Katolikus Egyház keretein belül működő Pokrova Alapítvány a Beregszász melletti Makkos Jánosi óvoda bázisán. Első körben olyan fiatalok jelentkezését várják, akik logopédiai támogatásra szorulnak. Kárpátalján jelentősen megnőtt a korai gyermekfejlesztő központok iránti igény, a háborús helyzet okozta pszichés traumák, valamint a helyi állami ellátórendszer hiányosságai miatt is.
4: Jelenleg én 10 gyerekkel foglalkozom itt ebben a központban. Az én kompetenciámba tartoznak az artikulációs zavarok terápiájára jövő problémák. Gondolok itt hangcserére, hangtorzításoknak a javítására, fejlesztésére.
3: Mondja Fodó Anetta, Beregszász melletti Makkos Jánosiban megnyílt új görögkatolikus fejlesztőközpont logopédusa. Egressy Miklós helyi görögkatolikus papa segítségre szoruló gyermekeket támogató központ megálmodója kiemelte, Kárpátalján az ige hirdetése mellett az egyházak olyan feladatokat is felvállalnak, amelyekkel az elesett, a rászoruló és a nehéz helyzetbe kerülő embereket segítik.
5: Makkos Jánosiban vagyunk, a görögkatolikus egyháznak a területén, ahol visszakaptunk minden ingatlant azokból az ingatlanokból, amelyeket a Szőjet érában elvettek, és éppen ahol nálunk ez a kántor tanítónak volt a lakása, amikor elvették tőlünk, akkor pedig átalakították óvodának. És a kolhoz érában ez megmaradt továbbra is óvodának, de fejlesztették és tovább építették az óvoda részleget még két csoporttal. Jánosiban mindig 3 csoporttal működött az óvoda, hál' Istennek szép nagy magyar falu, ahol a gyerekek létszáma is megkövetelte azt, hogy legyen 3 csoportos óvoda, de a Covid után és a háború következménye azt hozta magával, hogy 2 csoportos lett az óvoda, és ha megnézzük a demográfiai állást, akkor azt látjuk, hogy nemigen lesznek most hamarabb túlszületés, hogy visszatudnunk megint alakítani az óvodát 3 csoportossá. Ezért ezt a részt, amelyet felújított a görögkatolikus egyház és birtokba vette, most átalakítottuk egy rehabilitációs központtá, ahol szeretnénk azoknak a gyerekeknek segíteni, akik valamilyen fogyatékkal élnek. Megpróbáljuk maximálisan kihasználni a teret arra, hogy minél több gyereknek tudjunk segíteni. Örülök, hogy be tudtuk indítani a logopédiai részleget, hiszen több gyereknek szeretnénk segíteni, nem csak logopédiában, hanem a hallásszervi károsult gyerekeknek is, a látásszervi károsult gyerekeknek, mozgásszervi károsult gyerekeknek, vagy pedig az ideg bántalmakkal küszködő gyerekeknek és szüleiknek szeretnénk segíteni. Ehhez keresünk most még jelenleg munkatársakat, akik bevállalnák, hogy jönnének ide dolgozni, mi pedig biztosítanunk nekik ezt a szép környezetet, amelyikben vagyunk, ahol tudnának a gyerekekkel foglalkozni.
3: Tihor Szilvia, logopédus kiemelte, a gyermekek fejlesztése kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a háborús életkörülmények között is.
6: Magyar logopédusként éreztem annak a nehézségét, hogy egyedül vagyok, aztán később jöttek hál' Istennek más logopédusok is, akik vagy Magyarországról tértek átmenetileg haza, vagy itt Munkácson és Ungváron, miután már nyíltak gyógypedagógia képzések. Itt végezték el a logopédia szakirányt, de hogy még mindig nagyon-nagyon kevesen voltunk. 8 éve kb. A Bóbita Fejlesztő Központtal jött egy olyan igény, egy lehetőség, hogy azt a tudást, amit én képviselek, azt megpróbáljam továbbadni más elhivatott és erre nyitott pedagógusoknak, vagy olyan embereknek, akik szeretnének ezzel foglalkozni. Kárpátalján igyekszünk vinni az artikulációs zavarral rendelkező gyerekeknek a fejlesztését, az esetleges megkésett beszédfejlődéssel, vagy egyéb beszédzavarokkal, illetve most az utóbbi időben egyre többen keresnek meg felnőttként is, agyvérzést követően, a beszédképesség elvesztését követően dolgozom felnőtt személyekkel is. Nagyon-nagyon sokat gyakorlatozunk, mert igazából mindegyik gyerek más, nincs két egyforma gyerek. Lehet, hogy van ugyanolyan beszédhiba egy-egy gyereknél, de hogy más a haladása, más az artikulációs szervének a felépítése, tehát itt nagyon-nagyon egyénre is kell szabnunk a terápiát, és ezért nagyon sok gyakorlatra van szükség. Úgyhogy ilyen nagyon tág az a kategória, ami beletartozik ebbe a logopédiai témakörbe.

0: Az Ungvári Unió, azaz a görög-katolikus egyház létrejöttének 380. évfordulója alkalmából nemzetközi egyháztörténeti konferenciát szerveztek Beregszászon, az Ortutai Elemér görög-katolikus központban. A rendezvényen teológusok és tudományos kutatók idézték fel az esemény történelmi jelentőségét és a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatásait. 1646. április 24-én az Ungvári várban 63, más források szerint a Kárpát-medence északkeleti részén élő 82 görög-katolikus pap az egri érsek jelenlétében hűséget esküdött 11. Ince pápának, és aláírták az egyesülésről szóló dokumentumot a katolikus egyházzal. Marosi István az Ortutai Elemér görög-katolikus központ igazgatója.
1: Tulajdonképpen minden az 1054-es nagy egyház szakadásból indul ki. Attól kezdve aztán a keresztény egyházak megpróbálták valahogy a közösséget megtalálni, valahogy az egységet megteremteni az egyházak között, és ennek a része volt az, hogy több felekezet, több egyházi közösség közösségre lépett, csatlakozott Rómával, az apostoli szentszékkel. És hát ugye különböző hatások voltak, mert itt nem csak a Kárpátok vidékének az unióiról kell beszélni, hanem az erdélyi románok, a szerbek, a ruszinok, a görögök és más népeknek a közösség keresésére kell gondolnunk az unióval kapcsolatban. Tulajdonképpen az egységkeresésnek egy nagyon-nagyon fontos pillanata volt ez, és hát számunkra itt a Kárpátok vidékén, akik élünk, ez az a pillanat, amikor mi megtaláltuk gyakorlatilag az egységet a katolikus egyházzal, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nyugati világgal. Gyakorlatilag a görög-katolikus egyháznak a születésnapjaként is szoktuk említeni ezt az eseményt, és ettől kezdve kezdett a nyugati társadalomba beépülni a Kárpátok vidékének a keleti szertartású, tehát a bizánci szertartású keresztényei, és mind a tudományban, mind a kultúrában, mind az egyéb vallásos cselekedetekben, tettekben, tanításban keresték a kapcsolatot, attól kezdve a katolikus egyházat, tehát gyakorlatilag így ebben az egységkeresésben váltak a nyugati társadalomnak a részévé.
0: Dobos András egyháztörténész kiemelte, sok esetben a papoknak és a híveknek sem volt határozott elképzelésük, hogy a betagozódás a katolikus egyházba mit jelent számukra.
2: Ungvári Unió kapcsán éppen azt látjuk, hogy nem nagyon szakadtak el sehonnan, mert nem volt egy eleven kapcsolatuk Konstantinápollyal, pláne nem volt Moszkvával vagy más patriarkátusokkal, tehát magukat autonómnak képzelték el. Lehet, hogy jogilag más volt a helyzet hivatalosan, de amilyen kép élt elgondolás a papságnak és a híveknek, az egyszerű embereknek a fejében, az az, hogy nekik van egy püspökük, és a fölött nincsen senki igazából. Tehát még azok a papok is, akik nem akartak az unióhoz csatlakozni az 1600-as években, ők sem hivatkoznak más egyházi tekintélyre, nem hivatkoznak sem Konstantinápolyra, sem Moszkvára vagy Kijevre, hanem azt mondják, a mi hazánk a mennyei Jeruzsálem. Az egyszerűbb embereknek még 100 évvel az unió után sem volt nagyon fogalmuk arról, hogy mit jelent az a katolikus egyházhoz csatlakozni. Igazából csak azután, hogy az egyházmegye létrejön 1771-ben, azután erősödik meg bennük a katolikusság, katolicitásnak az érzése. Számukra fontos volt az unió azért, hogy meg tudjanak maradni a rítusukban, meg tudjanak maradni a hitükben, hiszen egészen az unió idejéig a papokat, a kántorokat elhurcolták az ünnepeken is, az oltártól, ha protestáns volt éppen a földesúr, és nem tartotta tiszteletben az ő vallásgyakorlatukat.
0: Csatári György, a Rákóczi Egyetem történésze elmondta, a görög-katolikus papok egyenlő jogokat élveztek a római egyház papjaival, de egyházuk, a Munkácsi görög-katolikus püspökség 1771-es felállásáig nem kapott teljes önállóságot, ezért például II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc idején több rendeletet adott ki velük kapcsolatban.
3: Ami védte a görög-katolikus egyházat, a papokat védte, azokat a híveket védte, akitől mondjuk a kurucok elvettek nem teljesen törvényesen bizonyos javakat. És erre az egyházatirarian jegyében próbált választ adni a fejedelem. És ezek a rendeletek megjelennek a mindennapi politikában, az országgyűléseken, azokon a vármegyei gyűléseken, ahol a fejedelem is részt vett, vagy nem is vett részt, de olyan határozatokat hoztak, ami a római katolikus egyháznak, a görög katolikus egyháznak és a protestánsoknak is megfeleljen.

0: A tájházak napján nyitott kapukkal várták az érdeklődőket a nagyberegi élő tájházban. Azért nevezik így, mert itt az egész év folyamán tartanak hagyományőrző foglalkozásokat, és a kézművesség különböző formáit is ki lehet próbálni. Ez alkalommal főleg a fiatalokat megcélozva a paraszti és a pásztor kultúra köré épült a program, amelyet szokás szerint a kárpátaljai magyar hagyományok megőrzését kitűző Prokultúra Subkárpátika civil szervezet állított össze.
1: Ez egy ajtódísz lesz, és ebbe ilyen faágat kell rakni, illetve virággal kell díszíteni, bármilyen növényel lehet díszíteni. Minden évszakban lehet váltogatni benne a növényeket, és minden évszakban fel lehet rakni az ajtóra, bárhova.
0: Mondja Árva Arabella, aki szintén részt vett a nagyberegi tájházban szervezett hagyományőrző foglalkozásokon. Bedő Dániel Beregszászból érkezett.
2: Megnéztük a táncprogramokat, be is szálltunk, megnéztük a botanikus kertet, ami szerintem nagyon jó volt, utána pedig megkóstoltuk a finomságokat itt, mert hát azért minden nap ilyet mi nem készítünk otthon, nem kóstolgatunk. Volt a házban egy csomó eszköz, amit mi nem is ismertünk, aztán megkérdeztük a tanárokat, például a rokka, a szövőszék. Mindenképpen tanulságos volt, itt az osztálytársokkal beszélgettünk, hogy milyen jó lenne egy hétvégére, vagy akár egy egész hétre is nagyon szívesen kijönnénk, és az internetes, modern világból itt kikapcsolódni. A régi világba így kicsit belecsöppenni.
0: A nagyberegi tájháznak egy 1898-ban épült, tornácos, hagyományosan három helyiségből álló parasztházad otthont. Ennek megfelelően tiszta szobából, konyhából és nagyszobából áll. Az épület belső tereit is meg lehet nézni, az egykori használati tárgyakkal is meg lehet ismerkedni. Gála Dél programfelelős.
3: Az idei tematika a parasztlét, a paraszti kultúra és a pásztorélet köré csoportosul. És ezt a pásztoréletet próbáltuk, vagy ezt a pásztorkultúrát próbáltuk a mai napba ötvözni valamilyen módon. Elsősorban a kézműves technikák, kézműves foglalkozások révén tudtuk beépíteni a foglalkozásainkba.
0: A nagyberegi tájház udvarán többféle mesterséget is kipróbálhattak az érdeklődők. A vesszőfonás leginkább a lányok körében volt népszerű. Most nem kosarat, hanem ajtódíszeket fontak. Markó Veronika, oktató.
4: Mai foglalkozáson fűzfa vesszőből készítettünk élő ajtódíszt a gyerekekkel. Ugye ez a kezdetektől fogva úgy néz ki, ugye most nem kezdtük el a vessző begyűjtésétől, hanem ugye hozzánk már szárazon kerültek ezek a fűzfa vesszők, és ezeket beáztattuk forró vízbe, és ugye ez a folyamat nagyjából olyan, hát 20 percet vett igénybe, és utána jöhettek a gyerekek. És abban a forró vízben és a gőzben azok megpuhultak azok a vesszők, és utána tudták hajlítani akár a legkisebbek is, mert ugye nagyon könnyen kezelhető anyaggá válik a fűzfa. Utána pedig, ugye amikor ez megtörtént, akkor a gyerekek megtanulhatták a kosárfonásnak az alapjait. Egyiket a másik után szépen, hogy hogyan kell lépésről lépésre befonni ezeket a kis ajtódíszeket. Amikor pedig elkészült a fonott díszünk, akkor élő virágokkal és bogyókkal díszítették ki a gyerekek. Ugye ehhez az alapanyagot innen a tájháznak a kertjéből szereztük be. Voltak, akik jöttek segíteni ezeket begyűjteni, kiválasztották, hogy mi az, ami nekik tetszik, szóval mindenki teljesen tetszése szerint díszítette ki ezeket a kis tárgyakat.

0: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológiai Kampuszán ismét a magyar nyelv volt főszerepben. A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam résztvevői adtak számot tudásukról az írásbeli és szóbeli szintfelmérő vizsgán. A program Kárpátalja szerte kiemelkedő népszerűségnek örvend. Kifejezetten azoknak nyújt segítséget, akik számára a magyar nyelv nem az anyanyelvük, de mindennapi boldogulásukhoz vagy munkavállaláshoz elengedhetetlen a nyelvismeret. A 2025-26-os tanévben összesen mintegy 2000 ukrán tanulja a magyar nyelvet ilyen formában.
1: Kiskoromból tanulom, a mama meg az apukám magyarok, nagyon szépen beszélnek magyarul, és én is már akartam jobban beszélni.
0: Mondja Popovics Nikoletta, aki Viskenél és ott jár a magyar, mint idegen nyelv tanfolyamra.
1: Nekem tetszik ez a nyelv, picit nehéz, de nekem nagyon tetszik ez a nyelv. Hát szerintem nekem kell lesz még menni tanulni, mert akarnak jobban olvasni és meg jobban írni. Picit tudom, de akarok jobban. Családommal akarom jobban kommunikálni, és szerintem munkára nekem is ez kell lesz, mert nagyon sok Visken dolgoznak, beszélnek magyarul. Sok ki beszél, és akarom jobban értetni, mit beszélnek.
0: Kozák Andrea tanárként vesz részt a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő programban.
2: Ezt már nem első alkalommal csináljuk, voltak olyan diákok, akik most először iratkoztak be. 100 órán keresztül ez annyit jelentett, hogy heti kétszer volt foglalkozásuk, másfél-két órát. Most ebben a Kótyuk István akadálymentesítő tanfolyamban nagyon könnyű dolga volt a tanárnak, mert mind a haladó szintnek, mind a kezdő szintnek ki volt dolgozva egy tankönyv, szintén ki voltak dolgozva feladatok, amelyekkel dolgoztunk, olyan típus feladatok, amelyeket most a szintfelmérő vizsgán vannak, nagyon könnyű dolgunk volt, most 120 percen át írják az írásbeli dolgozatot, és utána a szóbelire készítettük. Mindenféle témakörben beszéltünk, családról, önmagukról tanulták, a munkájukról, bevásárlás, hobbi, és ilyen témákról volt.
0: A Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő program kifejezetten azoknak az ukránoknak nyújt segítséget, akik számára a magyar nyelv idegen, de a mindennapi boldoguláshoz vagy munkavállaláshoz elengedhetetlen a nyelvismeret, vagy a felmenői között voltak magyarok, és szeretnék megtanulni őseik nyelvét. Váradi Natália, a programot lebonyolító Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának vezetője.
3: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem a nyár folyamán kidolgozta azokat a tananyagokat, ami alapján elindíthattunk egy Kárpátalja szerte megvalósuló Kótyuk István akadálymentesítő nyelvtanfolyamok projektet. Határidőre, tehát augusztus 6-tól szeptember elejéig lehetett jelentkezni, 1943 jelentkezett. 1943 főt csoportokra bontottunk, összesen 170 csoportban tanulnak most, gyerekek külön, idősebbek külön, és van 10 vegyes csapatunk is, de elsősorban gyermekcsoportokkal dolgozunk együtt, 102-en, de ahogy jól láttátok, felnőttek is vannak bőven. A A1, A2 és B1 szinten tanulnak, a legidősebb 79 éves, a legfiatalabb pedig 6 éves. 83 pedagógus kértünk fel hozzájuk. A 100 órás tananyag elkészül, tehát az az alap, az természetesen lehet kiegészítő tananyagot használni, de ez a 100 órás tananyag, ez egy ilyen könyvcsomagba elkészült, és ez az alapja a foglalkozásnak. Ennek van 17 nagy témaköre, és lehetőséget kínáltunk azoknak, akik tanulnak a tanfolyamokon, mind az 52 helyszínen, 35 csoportban, hogy hát mérjék fel, mit sikerült elsajátítani szeptembertől mostanáig. Az egyetemen 2016 óta, azaz kerek 10 éve működik az ECL nyelvvizsga központ, ahol több mint 300-an szereztek már sikeres nyelvvizsga bizonyítványt, és úgy éreztük, hogy ennek alapján illene felmérni, hogy akkor hogy állnak az emberek ezeken a tanfolyamokon. Természetesen ez a vizsga is ingyenes, csak úgy, mint a teljes foglalkozás sorozat.
0: A szervezők hangsúlyozzák, a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő program hidat képez Kárpátalján a magyarok és az ukránok között, elősegítve a kölcsönös megértést és a nyelvi akadályok lebontását. A képzés sikeres elvégzéséről a hallgatók az egyetem által kiállított tanúsítványt kapnak.
4: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Szokolai Dongó Balázs és Baja Mátyás Régi Magyar Táncok című művét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Kvaterka. Megismételjük tegnap délutáni beszélgetésünket.
3: Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóim, Sályi András vagyok. A mai Kvaterka vendége dr. Peták István, orvos, kutatóorvos, és amikor ide érkeztem, nem is tudom mi ez, olyan intézmény, ahol betegeket fogadnak, vagy olyan intézmény, ahol kutatnak, minden esetre éppen egy posztert néztek egy közelgő tudományos konferenciára, és egy nagy sokaság közepébe csöppentem. Valójában mi volt ez a poszter?
4: Igen, te egy csodálatos pillanatban érkezett, amikor nem is egy, hanem három tudományos eredményt bemutató három úgynevezett posztert álltak körbe a kutató kollégáim, biológusok, molekuláris biológusok, biofizikusok, mérnökök, akik egy nagy csapatban dolgoznak azon, hogy új megoldásokat találjunk a daganatos betegségek legyőzésére, és most nagyon izgatottak vagyunk, mert pár nap múlva indulok az Egyesült Államokba, San Diegóba, egy nagy rákutató konferenciára, amit úgy hívnak, hogy AACR, tehát az American Association for Cancer Research. Ez egy nagyon nagy presztízsű kutatószervezet, a legrégebbi, több mint 100 éves tudományos társaság, aminek én 28 éve vagyok tagja, és most abban a megtiszteltetésben van részem egyébként, hogy külön meghívtak egy fogadásra, mint ilyen régi tagot, ugye a klubba.
3: Bevették a klubba?
4: Bevettek a régi tagok klubjába, és azen túl ugye három munkát fogunk bemutatni. Az egyik ezek közül egy olyan klinikai eredményt mutat be, amit francia onkológus kollégákkal hoztunk létre, amiben az elmúlt két évben 400 daganatos beteg kezelési eredményeit vizsgáltuk egy klinikai kutatásban, a Curie intézetben Párizsban, és azt néztük, hogy amikor az orvosok kiválasztják a személyre szabott célzott terápiákat a beteg leletei alapján, molekuláris diagnosztikai leletei alapján, akkor mennyire választanak jó kezelést, hatékony kezelést, és azt vizsgáltuk, hogy az általunk kifejlesztett orvosi szoftver mennyiben tudná ezt javítani, és azt találtuk, hogy azok a betegek, akik olyan kezelést kaptak, amelyet az orvosi szoftverünk helyesnek gondolt, egyetértett, azok több mint fél évvel éltek tovább, mint azok, akik nem ilyen kezelést kaptak, illetve volt a betegeknek egy olyan 10%-a, aki olyan kezelést kapott, ami kifejezetten megrövidítette az életüket, mert annyira nem volt hatékony és rosszabb eredményt adott, mint egy átlagos kemoterápia, és ezeket a kezeléseket is a szoftver nagy hatékonysággal szűrte ki, és ez azt jelenti, hogy ennek a módszernek, vagy eszköznek a használatában jelentősen lehetne növelni a személyre szabott kezelések hatékonyságát és biztonságát. Éppen ezért az Amerikai Rákutatók Társasága ezt a eredményünket a különösen fontos eredmények szekciójába tette.
3: Tehát az elitbe került.
4: Elit prezentációk között, tehát a úgynevezett late-breaking eredmények közé, tehát a sürgős, nagyon friss és nagyon fontos eredmények közé, aminek a bemutatása, megosztása az orvos kollégákkal rendkívül fontos, nagy jelentőségű, úgyhogy most először van ilyen eredményünk, ami ebbe a szekcióba került, úgyhogy ez különösen izgalmas. Itt fogok találkozni majd amerikai kollégákkal, hogy a francia kollégákkal, és együtt fogjuk ezeket az eredményeket bemutatni, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ez innen a mi intézetünkből kiinduló fejlesztés.
3: Mondhatom, hogy a Retek utcából?
4: A Retek utcából, ugye viccesen szoktam mondani, hogy a Boys from Retek Street, hogy ez is akkor így a nagy amerikai versenytársaink megijednek ettől.
3: Azt hiszik, hogy ez valami sugárút valahol.
4: Igen, igen, azt gondolják. De hát az eredményeink alapján tényleg olyan, mintha ott lennénk. De hát én arra törekszem, hogy bebizonyítsam, hogy innen Magyarországról is a tudományban el lehet érni